0: hatással rászoruló háztartásokat. Továbbá azon másfél millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Forum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
1: Időjárás.
0: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna hét.
1: John 15, Jesus calls us to
2: a János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban. Hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban és egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

0: Amanna Hit.
1: Hi, this is Laura Story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
2: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt, várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Chris Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nem hiszem, hogy Isten azt akarná, hogy bármiféle félelem legyen bennünk. Hiszem, hogy ő azt akarja, hogy bátrak, merészek, magabiztosak és hittel teliek legyünk. Bátrak, merészek, magabiztosak és hittel teliek. Azt akarja, hogy emelt fővel járjunk, nem lógó orral. Nos, Isten hitet ad nekünk. A Róma 12:3 azt mondja, minden embernek adatott a hit mértéke. Tehát van hited. Nem kell hitért imádkoznod, nekem sem kell hitért imádkoznom, csak használnom kell azt a hitet, amivel már rendelkezem. És minél inkább használom azt, ami van, az annál erősebbé válik. A hit képes növekedni, de csak úgy növekszik, hogyha használod. A hit egy erő, egy hatalmas erő, ami a szellemünkben lakozik, és amikor felszabadítjuk, hatalmas dolgok történnek az életünkben.
2: Tremendous things can happen in our life.
1: Például azt mondja a Biblia, hogy amikor egy igaz ember imádkozik, akkor óriási erő szabadul fel. Tehát a hit az hatalmas erő. Van hitünk, de én hiszem, hogy létezik egy amolyan törvényszerűség az univerzumban, amit úgy hívok, hogy használd vagy elveszíted. Ha például nem használod az izmodat, akkor az elsorvad, gyenge lesz, és nem leszel képes munkára fogni. Például, ha sokáig gipszben volt a karod vagy a lábad, amikor mire leveszik a gipszet, addigra az izom gyenge lesz, és gyógytornára kell járnod, hogy újra megerősítsd azt. És én hiszem, hogy a hitünkkel is így van ez. Minden ember megkapta az Isten hitének a mértékét. Nem ám akármennyi hitet, hanem az Isten hitének a mértékét. Kell, hogy legyen valamennyi hited, máskülönben ki sem kelnél az ágyból reggelente. Amikor felkelsz reggel, akkor hiszel a lábadban is, meg a padlóban is, és abban, hogy amikor a kettő találkozik, akkor te egyenesen felállsz majd. Tehát egyfolytában használjuk a hitünket, egy természetes hitet. Ahhoz, hogy a forgalomban vezess, kell, hogy legyen hited. Amen. Mindenképpen hitre van szükséged ahhoz is, hogy felnevelj egy gyereket. Sok hit kell ahhoz, hogy megházasodj, és sokáig házas is maradj. Ehhez sok hit kell. Előbb-utóbb megértjük, hogy Krisztusban hívő emberekként Isten szerinti hitünk van, hogy valójában Isten hite van bennünk, nem csak egy emberi hit. Az a fajta, amivel felkelünk reggelente és letesszük a lábunkat a földre, hanem ez egy különleges, Isten szerint való hit, amivel mi rendelkezünk. Pál azt mondta, hogy eljutott arra a pontra, amikor már csak ebből a hitből élt. Azt mondta, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Na most már a hit nem olyan dolog, amit feltétlenül érezni vagy látni fogunk. A hit egy döntés, amit meghozunk arról, hogy kibevetjük a bizalmunkat. Szeretném újra elmondani, a hit az nem egy érzés, amire várnunk kellene. Nem mondok olyat, én egészen hittelinek érzem magam. Tudjátok, időnként úgy érzem, hogy tele vagyok kenettel, és az Isten szellemével, amikor kiállok ide, és máskor meg egyáltalán nem érzem ezt. De rájöttem, hogy ki kell lépnem hitből. És Isten mindig megsegít minket, amikor hittel kilépünk, és segít nekünk eljutni oda, ahova kell. De ha itt állunk, és arra várunk, hogy érezzünk valamit, akkor örökké várhatunk, mert a hit a nem látható dolgokról és az olyan dolgokról való meggyőződés, amiket nem érzünk. Sőt, a Biblia bizonyosságnak is hívja ezt. Ez egy szellemi bizonyosság, hogy Istenbe vethetjük a hitünket. És tudjátok, nagyon sok ember van, akik minden vasárnap gyülekezetbe mennek, de soha nem tanulják meg, hogyan használják és hogyan szabadítsák fel a hitüket. A hit egy olyan erő, ami a bensőnkben lakozik, és szerintem háromféle módon szabadíthatjuk fel. Az imádkozás, a szavaink és a cselekedeteink által. Ha hit által imádkozunk és hit által beszélünk. Sokszor beszélek arról, hogy mennyire fontos hangosan kimondani az Isten igéjét. Ha nem tanuljuk meg, hogy ne arról beszéljünk, amit érzünk és gondolunk, hanem azt mondjuk, amit Isten mond, akkor mindig bajban leszünk. Azt hiszem, soha sehol nem tartok szemináriumot úgy, hogy valamikor a szeminárium alatt, vagy inkább több alkalommal is ne beszéljek arról, hogy mennyire fontos egyetértésben lenni Istennel, a beszédünket tekintve, és milyen fontos hangosan megvallani az Isten igéjét. Be tudom ezt bizonyítani sok-sok különféle helyről a Bibliában. Tehát fel kell szabadítani a hitünket. Amikor azt mondom, hogy hiszem, jó indulatra találok, bármere is megyek. Ez egy igei állítás. És amikor ezt kimondom, az segít megújítani az elmémet abban, hogy bízhatok Istenben. Fel tudom szabadítani a hitemet, amikor elhagyom a házamat, és tudom, hogy Isten jó indulatot támaszt irántam, bármere is megyek, és különleges dolgok történnek majd az életemben. A minap együtt voltam valakivel, aki lemaradt arról a parkolóhelyről, amit szeretett volna, és azt mondta, na tessék, ez az én szerencsém. Én meg arra gondoltam, remélem elég sokat leszel velem, hogy megváltoztassam benned ezt a hozzáállást. Mert tudjátok mit? Ez az a hozzáállás, amivel a világ rendelkezik, és amivel én is sokáig rendelkeztem. De mi felszabadíthatjuk a hitünket. Hogy Isten jó indulatot támaszton irántunk, és olyan dolgokat tegyen, amiktől tátva marad a szánk kis és nagy dolgokban egyaránt. És őszintén szólva, a kis dolgok időnként jobban lázba hoznak, mint a nagyok. Hányan szeretitek megfigyelni, ahogy Isten veletek van a mindennapjaitokban?

Az életünk, hogy segítsen szabaddá lenni a bűntudattól és a vádlástól, és képessé tegyen minket nagy dolgokat tenni, olyasmiket, amikre egyébként nem lennénk képesek. Szeretnélek bátorítani, hogy soha ne légy lusta. És ne engedd, hogy a hitnek ez a csodálatos ajándéka kihasználatlan maradjon az életedben, hogy passzívan várj valamilyen érzésre, ami majd motivál téged, miközben valójában hitáltal kéne megtenned azt a dolgot, és ha hitből teszünk valamit, akkor emlékezzetek rá, hogy ez általában azzal jár, hogy érzések hiány cselekszünk. Gyakran anélkül, hogy eredményeket látnánk az adott pillanatban. A Biblia azt mondja, amikor hittel imádkozol, hidd, hogy megkapod azt a dolgod, és a tied lesz. Nem azt mondja, hogy már a tied, hanem azt, amikor imádkozol, hidd, hogy megkapod azt a dolgot, és a tied lesz. Nos, mi történik az ima? A hitünk felszabadítása és az imára érkezett válasz között. Mi történik az ima és a válasz között? Sok türelem és sok hazugság a sátántól. Erről majd még fogunk beszélni. Most csak érintőlegesen említek sok mindent, amiről még beszélni fogunk ezen a hétvégén. Tehát a hitnek semmi haszna, ha nem szabadított fel. Azáltal szabadított fel, ha imádkozol, és megvallásokat teszel. Egész állónap dolgozhatsz a hited felszabadításán, ha megtanulod, hogy hogyan vald meg az Isten igéjét hangosan. Felkelsz reggel, és azt mondod, Isten szeret engem. Én igaz ember vagyok Krisztusban az Isten előtt. Megbocsájtattak a bűneim. Ez egy nagyszerű nap lesz. Valami jó dolog történik ma velem. És általam is valami jó dolog történik majd. Nos, ez egy másféle módja az imádkozásnak. Emlékszem, Dave azt mondta nekem egyszer, és tudjátok, Isten másként kezeli a különböző embereket, de emlékszem, hogy Dave azt mondta egyszer, az imádság, az hit. És tudtam, hogy mit ért ez alatt. Például, ha egyszerűen annyit mondasz, Istenem, bízom benned, ez egy ima. De mi gyakran olyan nagy dolgot csinálunk az imából, túl komplikáljuk, és törvényeket gyártunk rá olyannyira, hogy már kötelességből végezzük, és nem is igazán élvezzük. Az ima erőteljes. Megváltoztatja a dolgokat. De hittel kell imádkoznunk. Nos, úgy hiszem, hogy mindannyiunkban nagyon sok félelem van. Kicsi félelmek, sok kicsi félelem, és néhány nagyobb is. Általában tudunk róla, ha nagyok. De úgy hiszem, hogy a legtöbbünknek sok kicsi félelmei léteznek, amelyekhez annyira hozzászoktunk, hogy már nem is veszük őket észre. Mit gondoltok erről? Lehetséges ez szerintetek? Hányan gondoljátok, hogy ez lehetséges? Azon tűnődöm, hogy vajon hányszor gondoljuk azt, hogy megteszem ezt a dolgot, aztán jön egy félelemmel teli gondolat, és meggondoljuk magunkat. Ó, nem. Nem teszem meg. És még csak meg sem állunk, hogy azt megkérdezzük, Istenem, szeretnéd, hogy megtegyek valamit? Mert amikor a Biblia azt mondja, hogy ne félj, az nem azt jelenti, hogy nem érzel majd félelmet, hanem azt jelenti, hogy amikor félelmet érzel, akkor ne hagyd, hogy az megállítson. A bátorság az nem a félelem hiánya, hanem az, amikor a félelem ellenére tovább megyünk. Ha meg akarok tenni valamit, és félelmet érzek, akkor végig kell gondolnom, hogy milyen gondolatok vannak bennem, és fel kell ismernem, hogy a gonosz valószínűleg csak megpróbál távol tartani valamitől, amit pedig Isten szeretné, hogy megtegyek. Azonnal kezelhetem a dolgot, és azt mondhatom, nem fogok félelemben élni. Nem fogok félelemben élni. Ilyenkor hangosan kell beszélned. Nem fogok félelemben élni, mert Isten velem van, és csak menj előre, csinálj tovább. Tudjátok, nagyon mérges vagyok a gonoszra, mert a félelem által ellopja az emberektől az Isten tervét az életükre. Ne engedjétek, hogy ellopja az életetekre szóló tervet. Azt akarom, hogy elfoglaljátok az ígéret földjét, és ne csak gyülekezetben járjatok, ne csak halljatok, beszéljetek és imádkozzatok az ígéret földjéről egész életetekben, úgyhogy végül soha nem éltek Isten ígéreteiben. Azt akarom, hogy élvezzétek Isten társaságát, a körülöttetek lévők társaságát, hogy jól érezzétek magatokat, és minden tőletek telhetőt kihozzatok az életetekből az
Isten dicsőségére. De a félelem akadályozni fogja mindezeket. Nagyon szomorú látvány lenne, ha

0: képesek lennénk egy halomba összehordani, és látni mindazt, amit az ördög ellopott tőlünk a félelem által. Mindnyájunktól, akik most itt vagyunk. Nagyon elkeserednénk, hogy megengedtük ezt az ellenségnek. Igen, azt mondtam, hogy amiért megengedtük ezt az ellenségnek. Egy kereszténynek egyféle, Isten számára elfogadható hozzáállása lehet a félelemmel szemben, mégpedig az, hogy nem fogok félni. Nem fogok félni. Újra mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem fogsz félelmet érezni. Ha nem érted a különbséget, hogy miről is beszélek, akkor legközelebb, amikor félelmet érzel, azt fogod mondani, nos, ez nekem nem működik. Sőt, teszek egy lépést hitben, és azt mondom nektek, hogy szerintem nem is tudjátok majd leimádkozni magatokról a félelmet. Tudjátok, mi történik, amikor imádkoztok? Szerintem azért kellene imádkoznunk, hogy Isten adjon bátorságot szembenézni a félelemmel, amikor az megjelenik. Tudjátok miért? Azért, mert a sátán mindig megpróbál majd visszatartani minket attól, hogy előre haladjunk. Mindig. Mit mondott Pál apostol az 1 Korintus 16:9-ben? Nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. Új szint, új jelenség. Ez egyszerűen így működik. Előléptetésért imádkozunk, és elfelejtjük, hogy az előléptetéssel más dolgokat is kapunk. Nagy és sokat ígérő kapu nyílt előttem, de az ellenfél is sok. Ne kérj valamit Istentől, ha nem vagy hajlandó megfizetni annak az árát. Van olyan, hogy kérünk valamit Istentől, ő megpróbálja odaadni nekünk, mi meg... Nem értem, mi folyik itt. Nos, a gonosz megpróbál megijeszteni. Azt kell mondanod, nem fogok félni. Ha tudod a szívedben és hiszed, hogy amit teszel, arra Isten vezetett, ő kérte tőled, hogy megtedd, vagy olyasmiről van szó, ami benne van az igében, akkor neked tovább kell haladnod előre. A félelem azt jelenti, hogy elfutni, elmenekülni valamitől. És olyan sok különféle félelem létezik, úgy értem? Egyszer kikerestem őket egy szótárban, és egy lexikonban is, és van ettől való félelem, meg attól való félelem, ilyen-olyan félelmek, meg fóbia. És tudjátok, most magamnak is prédikálok, nem csak nektek. Mert már nem hiszem, hogy igazán félős ember lennék, mégis tudom, hogy vannak kis félelmeim, amelyeket már régóta megtűrtem az életemben. De nem akarom, hogy így legyen. Nem hiszem, hogy Isten azt akarná, hogy bármiféle félelem legyen bennünk. Hiszem, hogy ő azt akarja, hogy bátrak, merészek, magabiztosak és hittel teliek legyünk. Bátrak, merészek, magabiztosak és hittel teliek. Azt akarja, hogy emelt fejjel járjunk, nem lógó orral. Azt akarja, hogy céltudatosan járjunk, és ne csak lődörögjünk, mint akik. Nem akarja, hogy lógassuk a karjainkat, azt akarja, hogy éberek legyünk. Nem akarja, hogy a félelem miatt passzívak legyünk, azt akarja, hogy aktívak legyünk, és minden nap idegösszeomlást okozunk a gonosznak. Nem fogok félni. Nem fogok félni. Ember mit árthat nekem? Ha Isten velem, ki lehet ellenem? Ha Isten velem van, kitől félnék? Halleluja! De Joyce, nem tudom, mi fog történni. Hát ki tudja? Én sem tudom, és tudod mit? Még ha azt gondolod, hogy tudod, valószínűleg akkor sem tudod. Nos, Isten megmondta nekem. Jó, lehet, hogy megmondta, hogy mi fog történni, de fogadok, azt nem mondta meg, hogy mikor. Szóval átmegyünk a próbán, ahogy mindenki más is. Ó, csak te találtad ki, Isten nem mondott neked ilyet, soha nem fog megtörténni, akár el is felejtheted. Mennyi félelmet engedünk meg az életünkben? Atyám, imádkozom Jézus nevében, hogy mindenfajta félelem, amit megengedünk az életünkben a lustaságon keresztül, vagy azért, mert már régóta megtűrtük, hogy már fel sem ismerjük többé, imádkozom, hogy mutasd meg nekünk ezeket. Hogy egyesével ellene tudjunk állni, és megvethessük a lábunkat ellene egészen addig, míg teljesen szabaddá nem válunk a gyötrésétől. Jézus nevében. Amen. Márk 11 lesz az alapigénk ebben a témában. Elég sokszor el akarom mondani nektek ezt, hogy amikor hazamentek, akkor a szívetekben csengjen ez az ige. Márk 11:22. Hát nem nagyszerű, hogy így együtt lehetünk itt? Jézus így válaszolt nekik. Egyfolytában, higgyetek Istenben. Szeretem ezt. Olvassuk tovább. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe, látod, mondanod kell valamit, és nem kételkedik szívében. Ezzel majd holnap foglalkozunk, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak az meg is adatik. Ezért mondom nektek, higgyétek, bízzatok benne, és legyetek biztosak felőle, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És akkor hozzátenném a következő verset is, és... Nos, inkább állj meg itt, Joyce. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Ha valaki ellen valami panaszod van. Bocsáss meg, hagyd ott, tedd le, engedd el. Hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket, és ő is elengedje azokat. Akár a 26. verset is elolvashatnánk, de... Tudjátok, a Bibliában az és a ha meg a de szavak azok, amik hatalmas jelentőséggel bírnak. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Nos, tudjátok, ez nem egy elvon dolog, amihez nem kell sok ész vagy magyarázat. Még kijelentésre sincs szükség. Ha mérges vagy valakire valami miatt, sértett, keserű és neheztelsz, akkor nem számít, hogy mi az. Azt mondhatod, de Joyce, ez biztos nem vonatkozik arra, amit velem tettek. De igen, és tudod miért? Azért, mert biztos nem akarod, hogy azért nem működjön a hited, mert te ragaszkodsz egy érzéshez. Vagy mert mérges vagy valakire, aki valószínűleg boldogan éli a világát, és nem is érdekli, hogy te mérges vagy rá. Amen. Néhányan olyan emberekre haragszotok, akik már rég halottak. Hát milyen gyagya dolog ez? Ez értelmetlen dolog. Egyfolytában higgyetek Istenben. Szeretem ezt. Nem azt mondja, hogy higgyetek egészen addig, míg váratlanul baj nem adódik. Egy jó nagy baj. Higgyetek egészen addig, amíg nem kell túl sokáig várnotok arra, hogy Isten cselekedjen. Higgyetek egészen addig, amíg az élet igazságtalanná nem válik. Higgyetek addig, míg valaki rosszul nem bánik veletek. Higgyetek addig, amíg az ellenségeitek áldottabbak nem lesznek. Nincs ott az amíg. Szeretem, amit David szokott mondani a hitről. Azt mondja, a hit egyetlen vége, Isten szerinti végkifejlete az kell, hogy legyen, amikor meglátod azt, amiben hittél. Amen. Más szóval, ha hittem, hogy Isten ad nekem egy kocsit, és megkaptam az autót, akkor többé már nem kell hinnem ebben. Most már más dologra használhatom a hitemet. De amíg meg nem történik a dolog, addig csak egy dolog miatt adhatom fel a hitemet, de amiatt nem, hogy meddig kell várnom, hogy milyen nehéz várni, vagy mit hazudik a gonosz. Az egyetlen dolog, ami miatt abba hagyhatom a hitet, az az, hogy megkapom, amiben hittem. És ha úgy halunk meg, hogy valójában soha nem kapjuk meg, amiben hittünk, Istennek akkor is kedves a hitünk. Most nem vagytok valami lelkesek emiatt. Azért, mert amikor ezt kimondtam, félni kezdtek. Úgy érted, nem fogom megkapni? Tudjátok, a következő a helyzet. Figyeljetek rám, hadd mondjak valamit. Nem attól leszünk boldogok, ha megkapjuk, amit akarunk. A hittel teli hozzáállás, amiben benne élünk, és az Istenben való bizalom az, ami örömet és békességet ad nekünk. A Róma 15:13 azt mondja, a hitben teljes öröm és békesség van. Nem azt mondja, hogy abban van az öröm és békesség, amikor mindent megkaptok, amit akartok. Ugyanolyan boldog lehetsz hittel teli szívvel, mint akkor lennél, ha meg is kapnád azt a dolgot. És tudom, hogy valószínűleg nem hiszitek el ezt, de attól még igaz. Mi nehezítjük meg magunknak a várakozást. Várakozhatsz kételkedve és hitetlenkedve, vagy várhatsz hittel teli szívvel, miközben azt mondod: Istenem, hiszem, hogy te most is dolgozol, és hiszem, hogy te nem ember vagy, aki hazudna, és hiszem, hogy te soha nem késlekedsz, és hiszem, hogy ha ez az, amivel rendelkeznem kell, akkor te megadod nekem, és senki sem állíthat meg téged. És aztán hozzáteheted ezt is: Istenem, ha te nem akarod, hogy az enyém legyen ez, akkor nem is akarom. Mert a következő a helyzet, figyeljetek rám, ha hittel imádkoztál, és hajlandó vagy várni, és amit kértél, az olyasmi, amit Isten neked akar adni, akkor mi miatt aggódnál? Hiszen senki sem tudja őt megállítani. Senki! Sem a gonosz, sem más, senki. Senki.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Mind az elmúlt idők fogjai és

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Hello! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk elköteleződés a 40 fölötti korosztálynál, különös tekintettel a párkapcsolati elköteleződésre. Beszélgető társaim a témában Hellinger Solymos Krisztina, tanácsadó szakpszichológus. Krisztina 14 éve házas, egy jelenleg 9 és 11 éves kisfiú édesanyja. Másik vendégem Hamar Dániel, aki idén házasodott, és a négyen Magyarország vezetője. Kriszta, Dani, sziasztok! Szeretettel köszöntünk itt a Kapocsban.
2: Sziasztok!
3: Szia, Szidi, szia, Dani!
1: Elköteleződés a 40 fölötti korosztálynál ez a témánk mára, de szerintem mielőtt belemelegedünk, mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért pont mi hárman ülünk most, és beszélgetünk erről a témáról. Ti hogyan kötődtök ehhez a témához?
3: Hát valahol talán én úgy, hogy sok emberrel találkozom, akiknek ez okozhat gondot, felmerülhet sok olyan terület, amihez ez az elköteleződés dolog kell, és ami esetleg nincs, vagy nem úgy működik valakinél. Amúgy én magamat egy elég ilyen elköteleződős, meg ilyen hűséges típusnak érzem, én inkább túl sokáig nagyon jól kibírok mindent, és oda tudom magamat tenni abban a helyzetben is benne lenni, de közben szerintem ez azért mindannyiunkat érint valahol.
1: Ha nem is a párkapcsolat terén, de hát ez azért az életnek egy csomó olyan területe van, ahol felmerülhet valamikor az életünkben az elköteleződés kérdése, vagy hogy éppen akkor hogy állunk az elköteleződéssel. Dani, te hogy kapcsolódsz ehhez a témához?
2: Hát én két részben, én is. Az egyik rész az a férfiakkal való munkámhoz tartozik. Szerintem az elköteleződés az egy visszatérő probléma, vagy visszatérő kérdés minden férfi életében. Másrészt nekem is személyesen be kellett járnom ezzel kapcsolatban az utamat, hogy hogyan és miképp tudtam az életben bizonyos dolgok mellett elköteleződni, és ugye ez többről szól, mint a párkapcsolat. Én a múltam kapcsán inkább a kevésbé elköteleződés irányából jövök, egy nagyon szabad, nagyon spontán életmódon volt, és az ment egyre inkább az elköteleződés felé. Hát ezen az úton megtanultam pár dolgot, meg nekem is voltak ezzel kapcsolatban erős tapasztalataim, de ahogy mondtam, a férfiaknál ez egyike azoknak az izgalmas kérdéseknek, amik gyakorta följönnek.
1: Ugye ez közös bennetek gyakorlatilag, hogy Kriszta, te a praxisodból eredően gondolom, hogy nagyon sok emberre látsz rá, hogy hogy is áll például ebben a kérdésben, Dani, te pedig a négyen Magyarországnál. De esetleg, aki nem tudná, aki úgy hallgat minket, hogy nem hallott még erről a szervezetről, mondasz nekünk egy pár szót. Hogyan is találkozol te a négyen Magyarországban férfiakkal?
2: Tehát ugye a négyen az egy nemzetközi mozgalom, tehát nem is egy szervezett, alapvetően egy mozgalom, ami főként férfiakra összpontosul, férfiak egy mozgalma. Ezt azért mondom ilyen furán, mert ebből a mozgalomból majdnem minden országban elkezdett megszületni más mozgalom, tehát mint egy nagy fatörzsről másságok is kinőttek, tehát Magyarországon is a programjaink és azok, akikkel foglalkozunk, azok már nem csak férfiak. Nem csak férfiaknak szervezzük a programokat, és nem csak velük foglalkozunk, hanem van egy női ága is, vannak olyan programok, amik kapcsolatokra fókuszálnak, apa-fia, apa-lánya, vagy házas kapcsolatokra. Szóval nem csak férfiakkal dolgozunk, de hát mégis főként férfiakkal dolgozunk. A programjaink fókuszában olyan kalandok vannak, amik a vadonban zajlanak, jellemformálással foglalkoznak, és az egyik ilyen programunk az XCC, amit már Magyarországon is viszünk, mi már lassan 6 éve, és majdnem minden programunk valahogy kötődik a természethez, és kötődik a jellemformálódáshoz, a változáshoz, tehát ez így van a nők esetében, vagy az apa-fia, apa-lánya kapcsolatok esetében is, csak annak a intenzitása különbözik. Szóval visszatérve, mi eléggé sokat foglalkozunk kapcsolatokkal, a családdal, a férfiak jelenlétével a családjaikban, a házasságukban, így ezért ez a kérdés nekünk gyakran kerül elénk.
1: És ugye az is közös bennünk, hogy mi mindhárman itt a beszélgetésben ebbe a korosztályba tartozunk, tehát saját bőrünkön is tulajdonképpen tapasztalunk meg bizonyos dolgokat. De Dani már itt az előbb említetted, hogy kifejezetten ezt a témát egy sajátságos problémának vagy elakadásnak látod, ami a mi generációnkra jellemző. De akkor most Kriszta, hozzád fordulok. Mit mond a pszichológia? Mit látsz te, mint pszichológus? Szóval mennyire sajátságos vagy jellemző kérdése vagy elakadása az elköteleződés a 40 fölötti korosztálynak?
3: Ehhez szerintem egy picit így vissza kell lépnünk és megnézni, hogy pont ez a korosztály amúgy az Y generáció, és hogy itt van egy generációs különbség az X-esektől is és az Z-esektől. És ahogy az X-esek, én sajnos az vagyok már, nem is Y, de hogy az X-esek sokkal inkább ez a megteremtem, megdolgozom, kicsit jobban a biztonságra törekvő, de megvalósít, csinálja. Az Y-os sokkal inkább már ő az első, aki a digitális világba így otthonosan mozog, az ő gyerekkorukban már megjelenik, és ők sokkal inkább ezt a nagy világ megnyílt előttünk, miénk a lehetőségek, minden tárháza, szeretném kimaxolni, meglátni, a legjobbat keresem, a legjobb lehetőséget. Ők nehezebben érkeznek be oda abba az érzésbe, hogy na jó, akkor ez nekem elég, ez lesz a jó, vagy a legjobb, mert hogy nem megyek tovább keresni még egy jobb lányt, vagy egy jobb munkahelyet, vagy egy jobb gyülekezetet, vagy ők azok, akiknek ez kifejezetten nehéz. Tehát a generáció kutatók megfogalmazzák, hogy ez a szabadság vágya, és ez a nyitott vagyok a világra, és keresem a jót, a legjobbat, ők azok, akik a munkahelyen is egy kicsit nehezebben tudnak elköteleződni. Tehát, hogy ez valahol egy picit ilyen generációs különbség, mert se az előttük, se a mögöttük levő generációnak ez nem feltétlenül ennyire jellemzője. Szóval valahol itt is van valami válasz.
2: Igen, én nekem is valahol ez egy érdekes kérdésem volt, hogy beszélhetünk a 40-es embereknek az elköteleződési problémáiról, de ha most nézzük a világot, ez már igen relatívá kezd válni. Tehát biztos, hogy van elköteleződési problémája a 40-eseknek, de ahhoz képest, hogy milyen elköteleződési problémái vannak az utána következő generációknak, már nem is tűnik ez súlyosnak. Tehát lehet, hogy az idősebb generációk nézte a mi generációnkat elszörnyedve, hogy mit küzdünk itt az elköteleződéssel, mert nekünk is annyira jó dolgunk volt, meg annyi lehetőségünk volt, hogy ez már egyfajta paralízist okozott. De ahhoz képest mi azt hiszem még hatványozottabban látjuk ezt azoknál, akik utánunk jönnek. Mert például azt gondolom, hogy az én generációmban, vagy legalábbis amikor ez a generáció, amiben mi vagyunk, elkezdte a munkavállalást, sokkal kevésbé volt jellemző az, hogy ilyen iszonyatos elvárásokat tápláltak a munkaadók iránt, mint ami most igaz a 20 évesekre. Most persze nem akarok én a bezzeg a mikorunkba irányába elmenni, csak azt mondani, hogy itt, ha már a 40-es embereknek az elköteleződési problémáiról beszélünk, akkor ki kell emelni, hogy ez mit jelent az ő esetükben, mert nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, mint a 20 meg a 30 éveseknél. De te is ezt mondtad, nem? Tehát az Y generáció az már nálunk fiatalabb. Nem?
3: Mi vagyunk, hát ti Y vagytok szerintem, az a 80-tól, ők a milleniálisak, vagy akik a ezredfordulóig bezárul a KB, tehát olyan 80-tól 96-98, és akkor utána jönnek az ések meg az alfák. Hát ugye szeretem ezt a Steigerwald Krisztiánt hallgatni, mert kedvesen mindig elmondja, hogy egyik sem jobb, nem rosszabb, csak más. És akkor így próbálunk nem bezzegelni, hanem hogy mindegyik generációnak megvan a maga kihívása, előnyei és hátrányai. És lehet, hogy bizonyos értékrendek mentén mi azért bizonyos generációkat úgy érezzük, hogy jobban teljesített a figyelem, az elköteleződés, tehát hogy bizonyos területek mentén gyereknevelés, tehát ezek nagyon változnak végig ezeken a generációkon át. Jó, hát mondjuk az alfások most a gyerekek, de hogy szerintem ebben azért érdekes, mert én úgy látom, hogy a fiatalok néha könnyebben elköteleződnek meg a párkapcsolatban. Tehát, hogy van egy look, én úgy érzem a 40-esek, legalábbis a gyülekezetet, ahogy nézem, hogy ott van egy nagyobb tömeg, és a fiatalabbak, mintha hogy könnyebben belemennek, de lehet, hogy...
2: Ebbe egyetértek viszont, tehát...
3: A párkapcsolat területén ők, mintha könnyebben jönnének, mert lehet, hogy ebbe benne van az is, hogy hát mondjuk váltok, mint a munkahelyen, hát reméljük nem ez, de hogy hogy szerintem az utánuk, az Y után jövő generáció, az ések talán lehet, hogy ebbe egy kicsit pont szabadabbak, és az a párkapcsolati elköteleződés, mintha nem menne annyira nehezen nekik.
2: Igen, tehát erről beszélhetünk, tehát hogy ezt én is tapasztaltam, hogy gyülekezeti kontextusban, tehát most muszáj vagyok azt mondani, hogy ez egy szubkulturális jelenség jelen pillanatban, vagy legalábbis én nekem nincs akkora merítésem más kulturális kontextusban, lehet, hogy neked van, de ott én is láttam egyfajta ilyen lukat, tehát hogy az utána következő generációban megint gyakrabban voltak házasságok, és akkor volt egy ilyen luk, ami így elindult, és így végigment egy ilyen tíz éves intervallum ebbe a csoportba tartozók emberek, azok végig itt tartják, és még most is elég sokuk egyedülálló, szóval igen, ez egy érdekes dolog.
1: Így vagyok például én itt most veletek ebben a beszélgetésben. Uh-huh. Mik okozzák ebben a korosztályban az elakadást az elköteleződésben?
2: Uh-huh. Hadd kezdjem én ezzel, mert és itt zárójelben az elején megjegyezném, hogy ezt most nem tudom korosztály specifikusan kimondani. Ki tudom mondani nem specifikusan, tehát a férfiaknál a saját életemben is tapasztaltam valamit, meg ebből a férfiakból van egy nagy merítésem, nagy számok törvény alapján tudom mondani, amit tudok, hogy mi az, amit tapasztaltam. Itt biztos, hogy két dolog az együtt dolgozik, hogy egy ilyen jelenség létrejöjjön. Az egyik a lehetőségeknek a kiszélesedése, tehát iszonyatos mennyiségű opció, ami elárasztja a mi életünket. És hozzáteszem, hogy ebben valószínűleg minél később született valaki, annál nehezebb dolga van. Mert a digitális korszak eljövetelével az ember már nem csak amit maga körül lát, azok közül, az emberek közül érzi azt, hogy életutak, meg élethelyzetek, meg lehetőségek jobb opciókat kínálnak, hanem az egész világ megnyílik számára. Tehát rengeteg életet láthat, amit lehetne élni, és ez egyfajta bénultságot okoz. De a másik dolog, amit én láttam egy jelenségnek, az a magabiztosság hiány. Tehát ahhoz, hogy egy ember döntsön, főleg úgy, hogy felnőttként döntsön, ahhoz kell rendelkezni egyfajta belső erővel. És ha mondjuk teszem azt, egy ilyen klasszikus jelenséget nézünk, hogy férfiakra szokták mondani, hogy nehezen kezdik el a kapcsolatot, meg nehezen fejezik be a kapcsolatot. Tehát már bocs, hogy így mondom, de szarakodnak az elején, mire elköteleződnek, hogy na ezt csináljuk, vagy nem akarják a házasságot, azelőtt is hosszan örlődnek, viszont a szakítást sem tudják magukból kihozni, tehát nem tudnak nemet mondani. Most mind a két döntésben legyen szó igenről vagy nemről, az a baj, hogy ők nem nagyon tudnak külső referenciához nyúlni. Tehát nincs olyan, hogy az én szüleim megmondják, keresztény kontextusban Isten kijelenti, vagy a Biblia megmondja, vagy a gyülekezet megmondja, jó esetben, hát reméljük, hogy nincs így. Ami azt jelenti, hogy a legfőbb referencia pont az én vagyok. Tehát én nekem fel kell mérni ezt a helyzetet, egyrészt el kell döntenem, hogy kit kedvelek és kit nem. Tehát nincs egy ilyen megoldó kulcs, hogy ez a fajta nő jó, az a fajta nő nem jó. Nem, én vele szeretnék lenni, őt szeretem vele, meg nem szeretnék lenni. És hogy ezzel együtt én kockáztatom azt, hogy innentől kezdve nekem felelősséget kell vállalnom ezért a döntésért, tehát bármilyen is én vele maradok, és bármilyen is én arra nemet mondok, ami kívülről jön, mint másik opció. És ebben nekem tudatosnak kell lennem, hogy én végig tudom csinálni azt, amit akarok, meg tudatosnak kell lennem, hogy jól tudok dönteni, tudok dönteni. Na most van úgy, hogy egy ember úgy érkezik meg egy ilyen döntéshez, hogy ez a fajta magabiztosság nem létezik. Tehát döntéshelyzetekben nem került bele, felelősségvállalásban nem került bele, nincsen kapcsolatban, és ez már inkább a pszichológia területe, a saját gondolataival és vágyaival és önmagával, nem tudja azt képviselni. És ilyenkor egy ilyen döntés meghozatala elképesztően nehéz, és az az érdekes, hogy, és akkor itt bezárom, nem akarok egy hosszú monológot mondani, hogy többször láttam ilyen döntési paralízist karizmatikus, jó kiállású, vezető jellegű férfiak közepette, mint átlagos, kicsit visszahúzódóbb férfiaknál. Tehát érdekes, hogy azok a férfiak nagyon sok esetben a belső erejüket, a belső tartásukat nem munkálták ki, hanem egy ilyen külső máz van rajtuk. Tehát ők úgy tűnnek, mint egy nagyszerű, egy izgalmas, egy vad, egy erős férfi, el is hitetik a nővel, de amikor eljutnak oda, hogy a férfiasság valódi mércéje van, ahol dönteni kell egyedül, nagy felelősséggel, nagy következményekkel, ott megrettennek, ott nem tudják meghozni ezt a döntést. Ez egy eléggé gyakori jelenség, szerintem ezt is, ez ilyennel ti is találkoztatok már.
3: Uh-huh. Igen, tök jókat mondtál, Dani, szerintem ebben jól megfogalmaztad azt, amit ilyen nagykorúságnak, vagy ilyen lelki nagykorúság, vagy felnőttségnek nevezünk, ami teljesen független, hogy jogilag 18 éves elmúltam, akár 70 évesen is lehet valaki, nem felnőtt, tehát lelkileg nem nagykorú. És hogy ez a fajta működés ezekben a dolgokban abszolút megnyilvánul, hogy én még ezekben a felnőtt dolgokban nem érkeztem meg. Tehát az életemnek a vezetésébe, a döntésekbe, a felelősségvállalásba még nem vagyok otthon. És hogy mitől lesz valaki erre képes? Mitől lesz valaki képes arra, hogy elköteleződjön, felvállalja a döntéseire a felelősséget, felvállalja a választásának a következményeit. Tehát, hogy itt van egy nagyon fontos dolog, és ugye hát ez az, amit meg már úgy gondolom, hogy nem tudjuk kívül hagyni azt a témát, hogy ezt valahonnan hozzuk, vagy hát valahol meg kéne tanulnunk. És ez a család. Tehát a családon belül a szülők működése, és ahogy a gyermeknek ahogy a gyerekeket vezetik, nevelik, irányítják, abban nagyon sok minden rejlik. Én ezt most nagyon tanulom, mert a felsős lett a nagyfiam, és tökre el kéne engedni, hogy ő hogy tanul, és engedni, hogy ő saját maga megtapasztalja azt, hogyha nem készül, rossz ügyet kap, ha nem pakol be rendesen, akkor hiányt írnak be. Ez eddig nem volt. És én a jó anyuka otthon tördelem a kezem, hogy nem igaz, hogy most írta a krétába a tanár, hogy mulasztott, hogy ez nem volt, és akkor úgy mennék, és nyüstölném, és esténként kérdezném, hogy meg vagy, mi lesz a doga, kész a házi. És hogy bizonyos szempontból ezt azért tökre meg lehet kérdezni, de hogy nem telepedhetek rá. És ezt én is tanulom, hogy vissza kell lépnem, hogy engedni, hogy az ő saját kis szintjén ő megtapasztalja a tetteinek a következményeit. És ez egy annyira fontos alap, igazság, a törvényszerűség az életnek, ahogy Isten elrendelte, de ez mind a hívőkre, mind a nem hívőkre igaz, hogy amit vetünk, azt aratunk. És ha ezt engedjük megvalósulni emberek életébe, mert Isten ezt így rendelte, akkor ők tanulnak belőle. Ha én közbeavatkozom, és én utána rohanok az otthon hagyott felszerelésével, és helyette mindig leülök tanulni, most hát vele is, én mondom, hogy mikor. Ő nem érzi meg, hogy ha nem tanultam, akkor kettest kaptam. Szóval, hogy ő nem szembesül a tettei következményeivel, és itt akadnak el szem nagyon sokszor a szülők, hogy túlféltjük, túlóvjuk, nem engedjük hibázni, és nem tanulja meg az, hogy az ő saját tetteinek saját következményei lesznek, és amúgy kicsibe ezek tökre elviselhetőek, és ebbe szépen bele lehet nőni. Csak ehhez kell a szülőnek az a fajta magabiztonsága, tudatossága, hogy nem ijed meg, nem védi túl a gyerekét, és hát én azt látom, hogy azért nagyon sok Y-os, de mondhatnánk, hogy 30, tehát kitolódik nagyon az, hogy meddig gyerek egy gyerek. És ma már nagyon sokáig vannak otthon a fiatalok, jellemző erre a korosztályra azért, hogy sokan, hát ugye 30-as éveikig azért otthon, ugye ez a mama hotel kifejezés is olyan ismerős, de összességében emögött egy ilyen szülői túlkötés van, hogy a szülők amúgy egy kicsit úgy rájuk vannak telepedve, amiben ők nem tapasztalták meg azt az én erőt, hogy én döntök, és annak vállalom a felelősségét, mert ők alámtették, ők eldöntötték, ők megmutatták ők, és most ott én úgy ellebegek ebben a kényelmes.
2: És ebbe az a legizgalmasabb, hogy a felnőtté válás az nem a tökéletességről szól, tehát az arról szól, hogy a tökéletlent el tudom viselni. Tehát arról szól, hogy én meghozom a döntéseimet, és a 60%-os döntéseimmel tudok néha ketyegni. És az a furcsa, hogy néha ugye a felnőttek bejönnek azzal az elvárással, hogy a gyerek az jól teljesítsen, és ahogy a gyerek egyre idősödik, a teljesítménykényszer ugye egyre növekszik, és az ő szerepük azzá válik, hogy asszisztálnak ez a teljesítménykényszerhez. Tehát felnő egy ember, és döntésképtelenné válik, mert az kialakult benne, hogy perfekcionista legyen, tehát az kialakult benne, hogy jól kell csinálni a dolgokat, de arra senki nem tanította meg, hogy elviselje a döntéseinek a következményeit, még ha azok hibásak is. Tehát én is láttam ezt a jelenséget, félig meddig a saját életemben is tapasztaltam, hogy ugye egy szülőnek a között kell választania, ahogy elmondtad, hogy van a tökéletes döntés, vagy a bölcs döntés, amit ő plusz 20-30 év tapasztalattal egy helyzetbe meg tudna hozni. Meg van a gyerek saját döntése. És a saját döntés az nagy valószínűséggel rosszabb. De hogy alapvetően egy rosszabb önálló döntés az jobb, mint a tökéletes döntés szülői asszisztenciával. Okay. Egyébként az érdekes, ugye, hogy férfiaknál ez hatványozottan igaz, hogy van egy olyan szülői szerep, amiben a férfiakat ki kell kényszeríteni, és sokszor ez az apa tudja igazán jól ezt megcsinálni, tehát az ő hangja tud ez a fajta kihívás hangja lenni, ami kikényszeríti a gyerek a kényelmes, a felelősséghárító pozícióból a férfit, és belekényszeríti abba, hogy hát sok mindenben, hogy tűrjön, hogy kitartson, de egyben abba, hogy döntsön is. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt nem lehet kívülről elmagyarázni, ebbe a helyzetbe bele kell kényszeríteni, és a gyereknek át kell élnie, vagy egy fiúnak. Tehát a férfiak, mi azt látom, hogy úgy működünk, hogy amikor egy kihívásba belekényszerít, azt átéljük, azt végigcsináljuk, na az az, ami megerősít valamit belül. Nem arról van szó, hogy nem fontos az életbe egy ölelés és egy jó szó. És egyébként szerintem az anyai szeretet sokszor a világhoz való hozzáállásunknak ezt a nagyon fontos alapelvét tanítja meg. Csak vannak dolgok, amik a másik irányból mennek, hogy az ember ki van lökve, és rá van kényszerülve arra, hogy helyzeteket megoldjon, hogy döntéseket meghozzon, hogy felelősséget vállaljon, hogy azt eltűrje, hogy azt kibírja. És nekem nagyon tetszett, hogy Robert Bly írta Vasjankóba arról, hogy ez a fajta, ez sokszor maga a beavatási folyamat, amit akár egy férfi egy gyerek életébe végig tud csinálni, hogy a gyerekből felnőtt legyen, hogy voltak olyan törzsek, ahol a beavatási folyamatnak része volt az, hogy az idősebb férfiak, ezt nem ajánlom otthon, kirúgták a gyereknek az egyik fogát. És ezzel az üzenet az volt, hogy a beavatásod az, hogy az élet fájdalmas és veszteségekkel van, és a felnőttség azt jelenti, hogy ezt el tudod tűrni. Nem az, hogy átadtam a megoldó kulcsot, hogy minden tökéletes, hibátlan legyen, és hogy egy-egy beavatási szertartásnak se az volt feltétlenül a lényege, hogy a gyerek elmenjen és legyőzze az oroszlánt, hanem akár az, hogy kudarcot valljon, hogy átérje azt, hogy kudarcot vall, és ennek a feldolgozása az maga a felnőtté válás. És szerintem ez a felelősséghárítás a perfekcionizmussal kezelve, vagy keveredve, elvárásokkal és tökéletességre való nyomása, az a paralízis, az a elköteleződésnek a legnagyobb ellensége, és az, amikor az ember leblokkol, hisz hát az életben elég hamar megtanuljuk azt, hogy a legtöbb döntéshelyzetben nem tudjuk 100%-osan a biztos választ, és ebbe egy párkapcsolat, főleg ha házasságról van szó, az sokszorosa, tehát az egy olyan elképesztő perspektívát nyit, tehát én ma megígérem, és akkor ez örökre így maradt. Tehát ha én most tévedek, akkor én örökre elszalasztottam a jó döntés lehetőségét, és talán egyébként azért van az, hogy lehet, hogy a 40-es keresztények életében jellemzőbb volt ez a fajta elköteleződési probléma, mert maga az elköteleződésnek ilyen foka itt volt egy nagyobb kényszer. Tehát egy olyan helyzetben, amikor én csak jövök valakivel, együtt töltök vele pár hónapot, vagy összeköltözöm vele, ott megint csak kisebb a tét, és akkor lehet, hogy kevésbé küzdök a párkapcsolataimmal. Egyébként az én keresztény barátaim közül is sokan választották ezt az utat, és hirtelen megkönnyebbült minden, de ezzel csak kikerülik azt, hogy voltak éppen egy ilyenfajta, ilyen méretű döntésre való képességük hiányzik. Tehát itt nem a kereszténység által adott nyomás a probléma, hogy egy ekkora elköteleződést ad, mint utat a párkapcsolatra, hanem velünk van a probléma, még akkor is, hogyha az ember azt mondja, jó, hát akkor ezt most hagyom, ez hülyeség, miért kell nekem mindig ebbe a kényszerbe élnem. Attól függetlenül azért voltak századok, hogy ezt a döntést meg tudták hozni.
1: Kriszta, említetted azt, hogy a párkapcsolati vonatkozásban is, mint az élet más területén, nagyon fontos mintaképző számunkra, mindenki számára, a család, a szülői mint, amit otthonról látunk. Na most akkor levetítve ezt a 40-es korosztályra, milyen példákat vagy milyen mintákat látott párkapcsolati vonatkozásban ez a korosztály, és tovább megyek, okozzák-e az esetleges rossz példák, amiket láttunk a korosztálynak a párkapcsolati elköteleződésre irányuló elakadását?
3: Uh-huh. Tehát igen, ez most akkor két kérdés. Szerintem az egyik, én is egy kicsit már ilyen generációkba gondolkodom, ahogy el is kezdtem, hogy őket ugye kik nevelték, a boomerek nevelték a mostani y-osokat, esetleg fiatal X-esek, de hogy ők az a korosztály, akik már ugye, akik nagyon sokat megdolgoztak a háború után, hát az az ő szüleik, de hogy így egyre jobban tudunk élni, felépítettünk egy országot, újraépítettünk, kitartunk, aztán megtanultunk dolgokat, és annyira szeretnénk a gyerekeinknek jobb lenne. Ez volt a motto, hogy a gyerekeinknek már jobb legyen. És akkor mi vagyunk az a generációk, hogy a gyerekeiknek már jobb legyen, és akkor nagyon sok mindent alátesznek, megvesznek, ha lakást, aki teheti, és egy csomó dolgot a legjobb szándékkal, hatalmas nagy feladatokat ők már megküzdöttek, és ezért szeretnék a gyerekeiknek, hogy jobb életük lehessen. És ezt minden szülő szeretné, ugye kérdés, hogy mi a jobb élet, az, hogyha nem kell semmiért megküzdeni, és akkor nem fog tudni döntést hozni, vagy hogy engednek minket hibázni, megdolgozni. Szóval, hogy valahol jön ez is benne, hogy ők azért nagyon szeretnének jót tenni, segíteni, és talán kipárnáznak dolgokat, vagy sokáig ott terelgetnének, mondanák, hogy mit csinálj, mit ne csinálj. De abszolút, hát a párkapcsolati elköteleződést, ha vesszük, és azért ugye főleg arról beszélünk, de igen, ez itt szólhat bármi más mellé való, leteszem a voksom, és eldöntöttem, hogy ezt csinálom, ezt választom, ide járok, itt lakom, tehát ez több terület lehet. De hát a párkapcsolati elköteleződési problémákban azért a családi minták abszolút elsődlegesek, hogy én amúgy otthon mit láttam, és mit jelent az, hogy a szüleim ugyan egy életen át kitartottak, de hát borzasztó volt a házasságuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én ezt biztos nem fogom csinálni, és hogy ezt nagyon meg kell gondolni, hogy kivel. Tehát a mintám már nem feltétlenül lesz jó. De ugyanúgy lehetnek a saját életem fel nem dolgozott kapcsolati sérülései. Tehát, hogy nekem voltak rossz kapcsolataim, és igazából rájövök, hogy na, ez biztos többé nem. Tehát egy ilyen mélyre, ennyire odaszánni magamat, egy lapra feltenni mindent, és ennek a másik embernek kinyitni a lelkem, odaadni a szívem, az biztos, én ezt már nem fogom. És akkor maradok a felszínesebb kapcsolatnál, maradok a több kapcsolatot, váltogatom, vagy egyikből a másikba, és valahol a szívem, lelkem, én lehet, hogy nagyon vágynék arra a bensőséges intimitásra, amit azt feltételezem, hogy egy igazán elkötelezett kapcsolat adhat meg, de valami mégse tudom megtenni.
2: Egyébként az nagyon izgalmas, hogy említetted ezt a generációs jellemzőt, mert ugye ezt szerintem mindnyájan tapasztaltuk, meg a mi korosztályunkban mindenki tapasztalt, hogy milyen volt a 90-es években gyereknek lenni. Tehát, hogyha hányszor hallottuk, hogy na most eljött az az idő, ami a békesség és bőség ideje, főleg egy posztkommunista országban, tehát itt még hatványozottabban itt volt az, hogy most jött el az időszak, de egyben ezzel az időszakkal eljött egy teljesen másik éra, tehát egy olyan éra, ahol olyan döntéseket kellett meghozni ennek a generációnak, az Y-nak, amit a szüleiknek nem kellett. Tehát nem csak az történt, hogy óvták a szüleik a nehézségtől, és ez egyben egy ellenálló képesség hiányt is belenevelt ebbe a generációba, tehát nehezebben tűrtük a nehézségeket, de nem is nagyon volt, igazából nem nagyon tudtak példát adni, hogy mit jelent ennyi lehetőség, ennyi jólét között fölnőni. Nem nagyon tudták, vagy hát lehet, hogy nem is akarták megtanítani, hogy ezzel hogy kell megküzdeni. De ebben a legszörnyűbb az volt, hogy miközben, legalábbis én erre nagyon tisztán emlékszem, hogy úgy nőttünk föl, hogy a jólét, meg a béke, meg minden elérkezik. Tehát tényleg a 90-es években ez járt a fejünkbe. Emlékszem, hogy nem sokkal, ugye az én érettségim után, tehát én korai 40-es vagyok, én 41-es vagyok, a barátaim, mindenki elment felső oktatásra, elvégezték az egyetemet, kiléptek a nagyviláglába, fölvették a hiteleiket, és egy év múlva összeomlott az egész. És egy év múlva végig söpört ezen a generáción az, ez voltak a fiatal 20-asok akkoriban, az, hogy én el akartam indulni az életbe, nagyon hinni abba, hogy minden jól fog sikerülni, megmondták a szüleim, hogy minden nagyszerű lesz, és beütött egy világválság. És elkezdett az a rendszer nyugaton, akkor először úgy recsegni és ropogni, amit utána követték, ezek követték azok, itt már nem lesznek nagyhatalmak, Oroszország eltűnik, vége a Szovjetuniónak, végre az ijesztő, vége a ijesztő nagy politikai dolgoknak, és azóta igazából évről évre egyre több ijesztő dolog van. És szerintem az is egy érdekes különbség lehet, hogy az utánunk jövő generációnak a szülei és a családjai már egy egészen más környezetben nevelkedtek. Tehát az én apukámnak és az én anyukámnak volt egy megoldó kulcsa az életre, amit kb. Szinte semmelyik zárba nem tudtam belerakni, amikor én felnőtté váltam. Tehát én szüleimnek jó volt a házassága, de hogy egyértelmes beszélgetést nem lehetett lefolytatni arról, hogy hogyan kell randizni az én időmben, az, az biztos. És most már van olyan, tehát itt most már tudok képzelni olyan embereket, akik online randi platformokon jöttek el össze, és a gyerekeik is online randi platformon fognak össze. Tehát ott már van, van már egy kommunikációs híd, ami biztos, hogy az én szüleimmel hiányzott, hogy ők a 70-es években hogy találtak egymásra a kommunizmus közepén.
1: Sőt, hogy milyen példákat látunk, azért is kérdeztem Kriszta, mert hogy én is behozok akkor egy aspektust, amit például én láttam, hogy a mi szüleink generációjánál indult meg ilyen nagyobb mennyiségben, vagy mondanám azt, hogy tömegesen a válás. Például nekem a nagyszüleim és a szüleim is elváltak. Tehát az a minta, amit én láttam, tehát nincs minta. Mi van akkor, hogyha nincs minta? Tehát akkor hatványozottan érvényes az, hogy ha nem látsz mintát, mert nincsenek együtt a szüleid, és téged az anyukád nevel, akkor végképp az van, hogy neked magadnak kell kialakítanod. Tehát egy teljes úttörőség ez az egész terület, és nyilván ott van az emberben a vágy, társas lények vagyunk, hogy ne legyél egyedül. Na de sokkal nehezebb, hogyha egyáltalán nem látod se nagyszülői fronton, se szülői fronton, hogy ezt hogy kell csinálni. És a szüleink korosztályánál ez is ott van. Szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki úgy hallgatja ezt a beszélgetést, hogy 40 pluszos korosztály, és már ezt élte meg, ilyen csomaggal jön, hogy nincs minta egyáltalán. Tehát nem látott egész családot. Mit tud csinálni egy ilyen ember?
3: Hát amit te is így valahogy mondtad, hogy ilyen úttörő munkaként a saját életében felépít valamit, amit lehet, hogy maga se tudja pontosan, hogy mi az. De én azt gondolom, hogy akárhogy is, hanem a családunkból, valahol az embert meginspirálnak dolgok, akár a környezetében, akár mondjuk a gyülekezetében, ha oda jár. És igazából én szoktam mondani, hogy amúgy tökre lehet másokról mintázni. Gyűjtsük össze azokat az embereket, azokat a párokat, és lehet, hogy ez egyedülálló dolog. Tehát, hogy nem feltétlenül egy párkapcsolati elköteleződés, csak maga ez a döntésképesség, felelősségvállalás, határokat tudok húzni, ismerem a felnőtt, nagykorú vagyok. Tehát azok az emberek, akik így bevonzanak engem ezen a területen, látom rajtuk, vagy elgondolkoztatom őket, hogy gondolják át, és akkor abból lehet összeválogatni, és tényleg furcsa hangzik, de tudatosan eldönteni, hogy nekem amúgy tökre szeretem azt, hogy ők minden vasárnap elmennek gyülekezetbe családilag, most csak mondtam valamit. Vagy például tudom, hogy azok a családok, akik nekem jó minták, ott mindig egy csomó tradíciójuk van. Vagy beszélgetek velük, hogy amúgy nekik mi működik. Tehát elkezdünk tanulni és felépíteni. És amúgy ebből a szempontból viszont a mai generációnak pont azt mondtuk, hogy megnyílt a világ, nagyon sok forrása van. A szüleinknek semmi a gyereknevelésről talán már, de hogy annyira sok elérhető podcasttól kezdve tanítások, könyvek vannak már arról, hogy hogyan tudunk fejlődni, hogyan lehetünk jobbá, többé. És hát ebben ugye ott van az a alapfeltételezés, hogy ez megszületik, ez az igény. Tehát, hogy én ezt akarnám. És akkor megint csak egy csomó ember elmehet most már pszichológushoz, mert megteheti, mert már nem stigma, már nem ciki, már szinte ugyanúgy ez az életünk normális része, hogy én az önismeretemen dolgozom. Én akarok más mintákat vinni, újakat kialakítani, amim nincs, vagy rossz mintám van. Tehát, hogy ilyen szempontból ennek van előnye is. Ennek a nagyon nagy választási lehetőségeknek, ami tudnak minket egy kicsit ebben a mi van, ha nem a legjobbat választom, ez a mi van, ha kimaradok, ez a FOMO érzés, ami szerintem egy csomó az elköteleződéssel szemben áll egy kicsit, hogy annyi minden között választhatok, mi mellé tegyem le a voksom, és aztán viszont abba ki kell tartanom, te jó ég, és mi van, ha jön egy jobb buli, jön egy jobb munkahely, jön egy jobb csaj. Mondanám, hogy ezek nem feltétlenül könnyítik az életünket, de vannak dolgok, amik pont, hogy szintén elérhetővé lettek mostanra, és sokkal nyitottabbak vagyunk ezekre. Sok fiatal jár, sok ember dolgozik magán, sok ember jár az XCC-re. Tehát ezt Dani tudja elmondani, hogy mennyi férfinek van igénye arra, hogy ebbe a helyzetbe beletegye magát, és felvállalja azt, hogy fogalma sincs, hogy mi fog vele történni, és elviselje annak a bizonytalanságát, ami ott történik, és hát, ha valami ellenformálódás lesz, de legalábbis nagy kérdőjelek felbukkannak a fejben, és akkor már el lehet indulni, vagy úgy el lehet kezdeni dolgozni. Szóval én azt gondolom, hogy akkor is lehet dolgozni magunkon, és érdemes, és van, abszolút van erre út. És csak azért, mert nagyon rossz mintákat láttunk, családi mintákat, vagy nem láttunk, és ilyen kiábrándultnak érezzük magunkat, azt gondolom, hogy mind így az Istennel való kapcsolatunkban ebben az Isten gyógyíthat minket, de azt látom, hogy ezzel együtt, de akár emellett, vagy ettől függetlenül is, még a világiként is, nagyon sokan, nagyon szépen tudnak új dolgokat kialakítani, és valami más csinálni, mint amit láttak.
1: Miben és hogyan tud nekünk segíteni szerintetek a hit? Ezen a területen, tehát nyilván az elakadás terén.
2: Hát három dolgot tudnék így egyből mondani rá. Az első az az, hogy a hit azokat a dolgokat is alá tudja támasztani, amit a Krisztina most itt elmondott. Tehát maga az a lehetőség, hogy az ember elmenjen pszichológushoz, az, hogy terápiára menjen, hogy dolgozzon magán, az a hit által alátámasztott gondolatokból fakad. Tehát maga az, amit ez a tudomány ez, és egy ilyenfajta munka, mint eredmény el tud érni, én azt gondolom, hogy sokszor a hit miatt kell, hogy rádöbbenjen egy ember arra, hogy egy ilyenfajta felelőssége van, hogy ezt megtegye. Szóval én nagyon, csak ki akarom fejezni, hogy nagyon egyetértek azzal, amit a Krisztina mondott, és én sok esetben, hogyha egy ember ilyen problémákkal küzd, akkor én nagyon határozottan irányítanám őt a pszichológia felé. Mindezt úgy mondom, hogy én nem állítom a pszichológiát semmilyen szinten a hit fölé. Nem azt mondom, hogy az egyház, vagy a hit, vagy bármi az impotens lenne, és szüksége van a pszichológiára, mint mankóra. Én azt gondolom, hogy a pszichológia is hajótörötté válik egy idő után, hogyha nem azokon az alapokon áll, amit Isten adott, de én nem látok egy olyan ellenségeskedést a kettő között, hogy ezt ne lehetne megtenni. És az igazság, hogyha az embernek volt egy komoly válsérülése, és fáj a válla, akkor a hely, ami fele irányítanám, az a gyógytorna. És ez így van az ilyen terápiás kérdésekkel is. A másik két dolog, ami egyből följött bennem, az az, hogy a hit az a házasságnak a gondolatát tudja letisztázni. Tehát az, hogy mi a házasság, és mit jelent a házasság, az értelmezhetetlen a hit nélkül. A házasság az Istennek a teremtése. És hogyha az ember elkezd mélyen kutakodni, hogy mi értelme, vagy miért csináljuk ezt, akkor a végső választ azt nem emberi hagyományokba fogja találni, és nem fogja találni a pragmatizmusba sem, nem pragmatikus válaszok vannak, ennek egy nagyon mély értelme van. És ez egyben a célját, tehát a házasság eredete a házasság célját is definiálja, és szerintem nagyon sok embernek szüksége van arra, hogy ez egy kicsit letisztázódjon a fejébe. De a harmadik dolog pedig az, hogy az ember célja is le kell, hogy tisztázódjon. Szerintem az elköteleződési problémák gyökerébe egy elképesztő narcisztikus hozzáállás is van. Tehát én azért küzdök az elköteleződéssel, mert elképesztően központi számomra, hogy velem mi lesz. Tehát függője vagyok annak, hogy az életemet megmentsem, hogy az életem jobb legyen. Általában azok az emberek szoktak elköteleződési problémákkal küzdeni, akik egyébként előtte megsérültek, tehát tök érthető. Tehát ha én megsérültem, akkor már nehezen fogok bízni. Akkor én nem fogom kitenni magamat ennek és ennek. De azt észre kell venni, hogy ez az élet, ez egy markánsan önmegmentő élet. Amiről egyébként Krisztus azt mondta, hogy aki meg akarja menteni az életét, az sajnos végül elveszíti. Tehát nincs olyan opció, hogy én megőrzöm az életemet, hogy én teljes kontrollt tudok gyakorolni az életem fölött, mert igazából végül elvesztem. Tehát azt is definiálni kell szerintem az embereknek, hogy mit jelent az élet, amit Isten teremtett. Az az élet, ami nem rólunk szól, nem a saját magunkról. Azért egy olyan világban élünk, amit az expresszív individualizmus jellemez, tehát minden az énről és az én megtalálásáról és annak kifejeződéséről szól, és talán ez a terület, ahol nagyon vigyázni kell szerintem a pszichológiának, de ez már egy másik téma, hogy ezt mint végcélt jelöli meg, vagy valami más végcélt talál, de hogy ez is az énről szól. Ezek megváltozása egyébként nagyban tudja változtatni azt, hogy az ember végül, amikor egy házasság közelébe kerül, milyen döntést hoz, mit vár, milyen félelmek vannak benne. Krisztina?
3: Mondtál egy-két szót, amire úgy eszembe jutott egy csomó gondolat, amit még tök jó lenne elmondani, de az nem feltétlenül a hit kérdését válaszolja meg, de hogy arra is akarok válaszolni, hogy tök jó, amiket mondtál, Dani, és szerintem abszolút itt az Istennel való kapcsolatunk, az megformálja az emberképünket, átformálja a világképünket, a jövőképünket, és innentől kezdve van egy rendező elv, és oda már teljesen jól beilleszthető ez ilyen hosszú távú elköteleződés, és hogy annak mi a célja, és hogyan mutat Istenre, még az is, az a döntésünk. Viszont azt látom, hogy nagyon sok hívő ember, aki nagyon szereti Istent, és nagyon szeretné követni, is nagyon küzd ezzel, annak ellenére, hogy nagyon akarna, szeretné ezt hitben csinálni. És akkor itt nem tudok meghazudtolni, nem tudom magamat, hogy igazából behozni azt, hogy az elköteleződéssel nagyon sok esetben azért ilyen bizonytalanul kötődő emberek küzdenek, akiknek, főleg az elkerülő kötődésű emberek, amiben benne van a szóban, hogy ők olyan kicsit ridegebb, nem feltétlenül a szükségleteikre reagáló anyai gondoskodás mentén megtanulták, hogy mi a kötődés. Milyen az az első, nagyon bensőséges, intim kapcsolat, amibe beleérkezik, és hát ez azért eltérhet. Anyukák, minden anyuka és gyermek páros más, és lehet valakinek egy nagyon bizony, biztonságosan, jól kötődő anya kapcsolata, valakinek viszont bizonytalan, azon belül is elkerülő, és hát ő nekik a legnagyobb félelmük felnőttként pontosan az, hogy minden áron el akarom kerülni a függő helyzeteket. Tehát ezt a szót mondod, hogy ez a függőségekre, tehát ez a szó, hogy függök valakitől, hogy bárkinek kiszolgáltatottja legyek, az teljes mértékben rémiszt. Mivel abban sérültem, mert az anyukám, akitől teljesen kiszolgáltatott állapotomban fügtem, nem volt jó hozzám úgy, ahogy nekem a szeretet igényem lett volna. Elutasító, rideg, ugye ennek megvan a maga, hogy úgy mondjam, feltételrendszer, hogy mitől lesz valaki, még hát ez mérhető is, de az a hát szomorú valóság, vagy hogy is mondjam, vagy jó valóság, mert aki jól kötődik, az jó párkapcsolatokra kész. Akik nem rosszul, hanem bizonytalanul kötődünk, azoknak a párkapcsolatai teljesen lemintázzák ugyanúgy a gyerekkori kötődési mintájukat. Tehát aki egy elkerülő kötődést mutat, ő alapjaiban ezt hozza, és ő amint elkezd a kapcsolat bensőségessé, intimmé, szorossá válni, az riasztó, az ijesztő, abból féltem az autonómiámat, rettegek, hogy kiszolgáltatott és függő leszek, nem merem igazán kifejezni az érzelmeim, hisz sebezhetővé válok, és megtartom a távolságom. Nagy ilyen emberem lehet elköteleződni.
2: Igen, én is pontosan ugyanezt tapasztaltam, és általában tényleg egy ilyen múlt. Tehát én nem is vagyok szakember, de amikor általánosabban találkozom emberekkel, akikre ez a mintázat jellemző, általában tényleg találni egy olyan korai kötődési zavart, ami akár az anyához köthető. Amit érdekes a hitben szerintem, hogy a keresztény szexuáletika, amire az ember csak úgy néz, hogy ott van egy ilyen robosztus teher, plusz teher ezen az egészen, meg egyébként maga szerintem a házasság is egy robosztus teher lehet. Tehát olyan, mintha hirtelen az embernek az olimpiára kéne neveznie, amikor még ilyen kötődési zavarai vannak, tehát hogy egy ennél sokkal kevesebb dologra is képtelen, és most már házasságról kell döntenie, és addig aránylag kevés a mozgástere. Tehát egy világi emberhez képest, akinek az a mozgástere megvan, hogy szépen lépcsőzetesen csak belelép, belesodródik a kapcsolatba, és akkor utána talán együtt él, és akkor egyre szépen jobban megtanulja ezt az intim kapcsolódást. De most én szerintem itt egy nagyon nagy tévképzet van. Az első tévképzet az az, hogy egy keresztény ember is tudja a lépcsőzetes elköteleződést megcsinálni, anélkül, hogy az együttélés létrejönne, vagy az, hogy a szexuális etika az változna. A másik érdekesség az az, hogy abban az esetben, hogyha maga a házasság és a házasságon beteljesült szexualitás nincs ott, egyébként szerintem emberek elodázzák a változást. Tehát, hogy bele lehet menni kompromisszumos megoldásokba. Amikor házasságról van szó, akkor az ember rátör a félelem és a rettegés és a küszködés a házasság kapujába, tehát nagyon sok esetben ez az a pillanat, amikor felszínre kerülnek ezek a dolgok. De most tegyünk föl egy olyan kapcsolatot, amiben én, vagy egy kapcsolati életmódot, amiben de én kapcsolatból kapcsolatba sodródok. Soha nem zárom le az egyik kapcsolatot, de már elkezdem a következőt, tehát nincsenek komolyabb etikai zavaraim ezzel. Olyan mértékig vagyok közel, amilyen közel csak szeretnék, ami lehet, hogy nekem jó, de az egy másik kérdés, hogy a páromnak mennyire jó, tehát hogy ő hogy élik meg nők, akik mondjuk tudom én, rááldoztak erre 5-6-7-8 évet egy kapcsolatra, ami végül nem vezet hosszú távon sehová. Szóval itt nem is csak az egyénnek az útját kell nézni, hanem a környezetét is. Amikor én kivenném a képletből azt, hogy én nekem Isten előtt van egy felelősségem arra, hogy hogyan kezelem mondjuk most férfiként a nőt, a női nemet, a nőkkel való kapcsolatot, hogyan kezelem a házasságot, amint ezt kiveszem a képből, úgy én egyre kevésbé találkozom ennek a problémának a súlyával, mert az elköteleződési kényszer is tud csökkenni, és tudok alternatív megoldásokat találni. Tehát érdekes módon, bár problémás keresztényeket látok, én azt gondolom, mégis a keresztényeknek van nagyobb esélyük ilyen szempontból gyógyulni. És embereket látok, akik tisztában vannak a párkapcsolati diszfunkcióikkal, és éreznek elképesztő, hogy mondjam, terheket és fájdalmakat, de ezek a terhek és fájdalmak sok esetben arra késztetik őket, hogy változzanak. Na már ez egy tragikus dolog, hogyha abban a változásban például az, hogy földolgozzák a múltukat, vagy a terápia az lezárul valamilyen hitelvek alapján, és azt mondják, hogy ez nem lehet ezt az utat járni, hanem csak ülj és imádkozz és várakozz, mert akkor csak szenvednek, de nem történik változás, nem történik fejlődés. De én sok esetben láttam, meg az én helyzetem is ilyen volt, hogy maga az az elvárás, vagy az a gondolat, hogy nekem itt most döntenem kell, hogy vagy keresztény maradok, de akkor a keresztény szexuális etikát, a házasságról való házasság rendszerét is elfogadom, akkor bizony nem választhatom a könnyebb utakat, vagy ezt csinálom, vagy kidobom a hitet úgy, ahogy van. Ez engem rákényszerítette arra, hogy egy olyan pályán kelljen mennem, amit nem tudok bejárni. És akkor feltettem a kérdést, miért nem tudom bejárni? Azért, mert valami baj van velem is az elköteleződésekkel. Mi a baj? Hát ez, és akkor én elmentem. Én egyébként elmentem több körben terápiára az életem során, és azt mondtam, hogy mi a baj? Nem mindent oldottak meg ezek, meg én azt gondolom, hogy visszatekintve Isten egy nagyobb, egy ilyen, mint egy ilyen nagyobb karmester, nagyon sok mindent összejátszott, akár párkapcsolati sikereket és bukásokat, barátokat, közösségeket, példákat, amiket említettél, Krisztina, hogy belépnek az életembe, amik egy ilyen, mint egy ilyen nagy gyógyító kéz változtatták, de nagyon fontos szerepet játszott benne a terápia, az önismeret, a múlt földolgozása is, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a hit az kényszerít az egészséges útra, és kényszerít a gyógyulásra is, jó esetben. Azért teszem, mondom, hogy vannak olyan esetek, amikor akadályokat is tud oda gördíteni, hogyha egy rossz rendszer, szerintem nem biblikus rendszer alapján hisz valaki.
1: Provokatív leszek, de felmerül a kérdés, hogy szerintetek mindenkinek való-e a házasság, vagy legitime, hogyha valaki azt mondja, hogy tudatosan dönt a nem elköteleződés mellett?
3: Szerintem Kim is mondtad a kulcs szót, hogy ha én úgy gondolom, és tudatosan, felnőtten, lelkileg, nagykorúan, én úgy döntöm, hogy nem, akkor ez egy önazonos döntés, és az enyém. És ez miért lenne, az nem lehet, nem azt mondom, hogy nem lehet rossz, de az az én döntésem, és vállalom ezt. És szerintem van, akinek ez az útja, és ebben talán annak a lehetősége is benne rejlik, hogy jogom van meggondolni magam. És az nem az elköteleződés hiánya valamilyen döntésem mellett, mert igenis lehet meggondolni magunkat, mert szembe jön mégis az a valaki, aki olyat mozgat meg bennem, és úgy tudok vele együtt lenni, hogy azt érzem, hogy de vele ezt már nem akarom tartani ezt tovább. És milyen jó, hogy szabad lehetek arra is, hogy aztán meggondoljam magam, és úgy döntsek, hogy igen. Természetesen szerintem valakinek ez az útja, hogy nem.
2: Egyetértek, jól mondtad, nem is tudok hozzátenni semmit. Én ezzel így 100%-ig egyet tudok érteni.
1: Mennyire mindennapos dolog szerintetek az, hogy a kapcsolat mellett miután valaki elköteleződik, tehát kimondta a boldogító igent, onnantól kezdve azt gondolja, hogy rendezve van az élete, és hogy nem kell állandóan az elköteleződését a másik iránt a házasságban már kvázi bizonyítania. Szóval mennyire kell dolgozni a párkapcsolatért, vagy mennyire kell erősíteni saját magadban, meg a házastársadban azt, hogy te elköteleződtél az irányában?
2: Hát nagyon. Hogy mondjam, nagyon. Tehát az volt az érdekes, hogy én ugye 40 éves voltam, amikor megházasodtam, idén májusban. De nem az történt, hogy én stagnáltam ebbe az időszakba, míg a házas ismerőseim, a párkapcsolati

0: nehézséget okoztak, vagy a házasságba való belépést akadályozták az én életem, mint 32 évesen, pontosan ugyanazok a dolgok okozták 32 évesen a házassági krízisüket azoknak a fiatal házasoknak is, akikkel találkoztam. Tehát az opciókról való lemondás, az, hogy az élet nem fenékig tej fel, az, hogy én nem leszek kiszolgálva, az, hogy a szexualitást újra kell értelmeznem, és a szexualitás az nem a pornófilmek megvalósulása, azt ugyanúgy nekem is, és nekik is föl kellett dolgozni, végig kellett élni, és ezt a fajta személyiségfejlődést ezt szinte fejfej mellett vittük véghez, és én azt gondolom, hogy amikor én megházasodtam, az én házasságom se teljesen ugyanazon a helyen kezdődött el, ahol az övék kezdődött 25 évesen.
1: Krisztina, te mit tapasztalsz, hogy mennyire kell az embernek napi szinten akár magát, akár a házastársát erősíteni, hogy a te elköteleződésed az szilárd?
2: Én ahogy te a kérdést felteszed, arra egy picit én azt mondanám, hogy valahol ez ott van, abban a reggel felkelünk, és ott vagyunk egymásnak. Szóval, hogy ezt nem feltétlenül mindig így bizonygatni, ugye ezt tudjuk, az a gyenge meggyőződés jele, tehát nem kell mindig mondogatni, hogy én téged választalak, mert a tetteimmel, a döntéseimmel, az életünkkel, az összefonódásunkkal, a közös célokkal, ez életünk bizonyítja. De azt gondolom, hogy amikor nehéz dolgok vannak, amikor nem vagyunk jól, amikor mindkettőnk pohara üres, amikor nincs, aki töltsön a másikba, amikor jön valaki helyesebb, szebb, csinosabb, fiatalabb, na akkor döntünk, és akkor erősítünk rá erre az elköteleződést, hogy ez mind lehet, de ha én akkor is téged választatok, és nekem te vagy, még ha most nem is könnyű.
0: Igen, és egyébként ez azt kell hozzátenni, hogy a házasságnak az egyik legnagyobb ajándéka az, hogy ezt nem kell nap mint nap erősíteni. Tehát, hogy lehet, hogy eljönnek ezek az időszakok, de maga az az érzés, hogy van egy ilyen végtelen biztonság, hogy itt van a másik, aki egyszerre ismer teljesen téged, és mégis elfogad. És ebből azért, tehát a házasságba jössz rá, hogy nem, az élet többi kapcsolatai nem teljesen így működnek, ez egy nagyon különleges kapcsolat, és ez egy nagyon különleges biztonság. Igen, tehát akkor jön föl ez a téma, amikor megbomlik ez a kötődés, megbomlik ez az egység.
1: De mennyire kell dolgozni a kapcsolatért, vagy a kapcsolaton?
2: Kell rajta dolgozni, mint egy veteményesen, nem? Tehát, hogy így kapálgatjuk, locsolgatjuk, plántálgatjuk, tápoldatozzuk, és reméljük, hogy valami gyümölcs jön belőle. Hát ez ugyanígy igaz szerintem minden kapcsolatunkra, az Isten kapcsolatunkra, a társunkkal való kapcsolatunkra, a barátságainkra, hogy gondozzuk, hogy erőt teszünk bele, hogy gondolatot, érzést teszünk bele, erőfeszítést teszünk a másikért, szóval, hogy ne, de bár közben tényleg néha ezt olyan készpénznek is vesszük, mert annyira, hogy megvagy, itt vagyunk, egymásnak vagyunk, és akkor 10 év múlva meg már nem tudunk beszélgetni. És hogy ja, hát igen, mert nem szoktunk már, egy ideje nem beszélgetünk, meg csak a gyerekekkel foglalkozunk, szóval persze, vannak ilyen időszakok, és ebbe is lehet tök jól tudatosnak lenni, meg igen,
0: hát igen, meg azt is meg kell határozni, hogy mit nevezünk munkának, mert az, hogy az ember rítusokat hoz be a házasságába, amik tudatosan törekednek arra, például mondjuk egy ilyen dolog, hogy egy beszélgetés megmaradjon, vagy időtöltés megmaradjon, vagy bocsánat, hogy ennyire vulgáris vagyok, vagy a szex megmaradjon, a szexnek legyen helye, ideje az élet feladatai között. Megvan az a munka, amikor az ember párterápiára jár, tehát ez két nagyon különböző munka, tehát a veteményesben van az a munka, hogy kimegyek és meglocsolom, meg van az a munka, amikor azon gondolkozom, hogy mit csináljak egy jégverés után, és hogy kell újra plántálni a fél kertet. Tehát, hogy munka, csak az egyik az mondjuk egy ilyen örömtelibb munka, meg ilyen könnyebb, a másik az egy nehezebb munka, és az a munka, amikor az emberek azt szokták mondani, hogy ne nézzek inkább egy másik veteményes után, mert ez már ennek már vége.
2: Ezt nem bírom.
0: Szóval persze, amikor csak ki kell menni, és meg kell locsolni, meg mindenhol terem minden, akkor az ember örömmel dolgozik, az egy nehezebb dió, amikor elvitte a jég.
2: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és köszönjük, beszélgethettünk a témában. Hellinger Solymos Krisztina és Hamar Dániel voltak ma a Kapocs vendégei. Kedves hallgatók, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen meg, és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok! Minden

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodimir Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
0: Időjárás.
2: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Szeptember elején háromnapos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a háromnapos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be. Emellett az Országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort. Jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gar Lombardis szállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a Westendházban lévő szálloda, a Hotel Westend lett. A Garnis szállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Már is van egy utca, melyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudott maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassenstét állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Beniszki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Beniszki Pál elhunyt, de édesanyját Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madács Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madács 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madács rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is. Egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Új időpontban rendezik meg a Budapest Borfesztivált. Ősszel indulhat a budai fonódó villamos hálózat bővítése. Hosszabb úton alól jár majd a 81-es troli. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új időpontban rendezik meg idén a Budapest Borfesztivált. A 35. alkalommal megtartott esemény szeptember 9-e és 12-e között várja majd a látogatókat a budai várban. A fesztiválon több mint 1000 féle bort és pezsgőt lehet megkóstolni, a hazai pincészetek mellett pedig ezúttal az amerikai kontinens borvidékei is bemutatkoznak. A borok mellett széles gasztronómiai kínálattal készülnek, így különböző ételek és borpárosítások is helyet kapnak a programban. A szervezők interaktív programokkal, kvízekkel és ügyességi játékokkal is várják a közönséget, esténként pedig koncertek egészítik ki a kínálatot. A 4 napos rendezvény szeptember 12-én zárul. Megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása, miután aláírták a fejlesztéshez szükséges támogatási szerződést. A beruházás több mint 32 milliárd forintos uniós forrásból valósulhat meg, az előkészítő munkák pedig várhatóan már idén ősszel elindulnak. A fejlesztés keretében új villamos kapcsolat épül a Szent Gellért tér és a Kopaszigát térségek között, a Műegyetem rakpart a Budafoki út és a Dombóvári út érintésével. Az új 2,8 km hosszú kétvágányú szakasz jelentősen javíthatja a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed, az infópark és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek közösségi közlekedési kapcsolatát. A beruházás részeként 7 pár akadálymentes villamos megálló épül, füvesített villamos pályát alakítanak ki, emellett új rakparti sétány és kerékpáros útvonal is létesül. A tervek szerint a fejlesztés során fákat és cserjéket ültetnek, valamint közvetlen kapcsolat jön létre az egyes villamossal és a Nádorkert térségében tervezett új vasúti megállóval is. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a kivitelezés várhatóan 2026 őszén kezdődik el, a projekt pedig 2029 végére készülhet el. A fejlesztés hosszabb távon megalapozhatja a dél-budai villamoshálózat további bővítését, akár a Budafoki úton a Savoya Park irányába is. Hivatalosan is átadták Csepelen, Királymajorban az új sétányt, amellyel befejeződött a Brenner János Park több éve tartó fejlesztése. A csaknem 370 millió forintos beruházást teljes egészében a 21. kerületi önkormányzat saját forrásból finanszírozta. A munkálatok során új utak és járdák épültek, megújították a parkolókat, korszerű ledes közvilágítást alakítottak ki, valamint felújították a rózsalugast. Fedett kerékpártárolót és új hulladékgyűjtőket is kihelyeztek, a közterület több pontján pedig új utcabútorok kaptak helyet. A beruházás egyik legfontosabb része a zöld felületek fejlesztése volt. A parkba csaknem 9000 új cserjét és évelő növényt ültettek, gondozásukat pedig automata öntözőrendszer segíti. Az önkormányzat szerint a fejlesztés célja az volt, hogy Királymajor egyik legfontosabb közösségi területe ne csak korszerűbb és biztonságosabb, hanem zöldebb és élhetőbb is legyen. A most befejezett beruházás a 2019-ben átadott Brenner János Park fejlesztésének második üteme. A folytatás előkészítése tavaly ősszel kezdődött, a kivitelezési munkák pedig idén februárban indultak el, a régi burkolatok bontásával és a terület rendezésével. A park névadója Brenner János, ciszterci szerzetes és Rába kerthelyi káplán, akit 1957. decemberében gyilkoltak meg. A mostani fejlesztéssel az önkormányzat szerint teljessé vált a park megújítása, és Királymajor egy korszerűbb, rendezettebb közösségi térrel gazdagodott. Új Dunapart születhet Dél-Budán. Hosszú évek óta várnak erre a környéken élők. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepció terve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat, és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagy részt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felületek megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepcióterv elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére, valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenlegi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű park fejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján ma nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke.

0: tartott, amelynek során a beérkezett vélemények többsége támogatta az útvonal meghosszabbítását. A tervek szerint a 81-es tróli a mexikói úttól az Erzsébet királyné útján és az állatkerti körúton keresztül haladt tovább a Váci úti irodanegyed felé, végállomása pedig a Dózsa-György út M lesz. Az új útvonal egyik legfontosabb előnye, hogy átszállásmentes összeköttetést biztosít Angyalföld és Zugló között, valamint közvetlen kapcsolatot teremt az M3-as metróval. Emellett a mexikói út térségéből egyszerűbben elérhetővé válik a BVSC úszoda is. A meghosszabbított 81-es a hét mindennapján nagyjából hajnali 5 órától éjfélig közlekedik majd alacsony padlós légkondicionált trollibuszokkal. Hétköznap reggel 12, napközben 20, délután és késő este pedig 15 percenként indulnak a járatok. Hétvégén várhatóan 20 perces követési idővel lehet számolni. Nem mindennapi helyzet alakult ki a múlt hétvégén Budapest belvárosában. Egy Porsche vezetője a Fővám tér közelében ráhajtotta a villamos sínekre, majd azokon tovább haladva az aluljáróba is behajtott. Az autó végül ott akadt el, a történtek során azonban szerencsére senki sem sérült meg. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset augusztus 22-én hajnali 3:43 körül történt. A nő a Belgrád rakpart 24-es szám közelében hajtott fel a sínekre, majd a villamos útvonalát követve jutott el egészen az aluljáróig. A kiérkező rendőrök megszondáztatták a sofőrt, az alkohol szonda pedig pozitív eredményt mutatott. A nőt előállították további mintavételre. A budapesti rendőrfőkapitányság az eset körülményeit 2 eljárásban vizsgálja, szabálysértési eljárás mellett büntető eljárás is indult. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő, még idén megindulhat az MVVH működése. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna szerint fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. Hozzátette, az előző kormánynál politikai irányítás lehetett az állami beruházások kiosztása mögött. 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az MVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Tovább nőtt a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Csaknem 600-an vesztették életüket, és mintegy 2500 embert eltűntként tartanak nyilván. Az Európai Unió 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak. Idehaza több segélyszervezet gyűjtést indított. Francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti gripeneket. A repülőgép Ausztria felett nem létesített kapcsolatot az ausztriai polgári légiforgalom irányítással. Az osztrák készenléti gépek elől lépett be a magyar légtérbe, majd a kapcsolat helyreállítása után visszatért Ausztria fölé. A honvédelmi tárca a légtérsértés és légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tett. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg ma. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson, beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szent Misével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is a budapesti aktualitásokat. Lélektani határ szélén a budapesti lakások négyzetméter ára. A fővárosban az idei első negyedév végére 1,9 millió forint fölé emelkedett az új lakások négyzetméterenkénti átlagára, 8%-kal meghaladva a 2025 március értéket. A Bukarestben vagy a lengyel nagyvárosokban tapasztalható a budapestinél alacsonyabb új lakás négyzetméter árak felkeltetik a magyar vevők érdeklődését is, ám fontos, hogy egy külföldi ingatlan befektetés sikerét nem kizárólag a vételár és az elérhető bérleti díj határozza meg, számolt be mindenről az index.hu. Mivel a budapesti új lakások négyzetméter árai lassan elérik a 2 millió forintot, befektetésre csábítónak tűnhet Bukarest. A bruttó átlagár még úgy sem érte el ott az 1,3 millió forintot, hogy éves összevetésben bőven 10% feletti drágulás történt. A lengyel ingatlanpiac meghatározó nagyvárosai közül a főváros számít a legdrágábbnak. Az új építésű otthonok szerkezetkész állapotokra vonatkozó forintra átszámított átlagos négyzetméter ára március végére Varsóban megközelítette az 1,7 millió forintot, miközben a poznani átlag 1,2 millió forint alatt maradt, ezért ha valaki külföldi befektetést szeretne, ezekben a városokban érdemes kutakodnia. Közben forgalomkorlátozás lépett életbe hétfőn a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat érinti. A várhatóan 6 hétig tartó munkálatok szakaszos sáv lezárással járnak, ezért az érintett útszakaszon különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A munkálatok a Közlekedési és Beruházási Minisztérium beruházásában megvalósuló déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak, a Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakításához kapcsolódó munkálatokat végzik a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva szakaszosan halad. A kivitelezést a tervezethez képest egy héttel korábban kezdte el a kivitelező annak érdekében, hogy a közlekedés szempontjából legkritikusabb szakaszok minél hamarabb elkészüljenek, és mérsékelhető legyen a forgalomra gyakorolt hatása az iskolakezdést követő időszakban. A közlekedőknek a korlátozás miatt különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, a Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják a szakemberek. A most kezdődő munkálatok a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak, amely Budapest és a hazai vasúti hálózat egyik legjelentősebb vasúti beruházása. A projekt keretében Keremföld és Ferencváros között közel 3,8 kilométeren teljesen megújul a vasúti infrastruktúra. A meglévő két vágány átépítése mellett új, harmadik, egyes szakaszokon pedig negyedik vágány épül. A beruházás részeként új vasúti megállóhelyek létesülnek Nádorkertnél és Közvágóhídnál, továbbá vasúti hidak átépítésére és zajvédelmi fejlesztésekre is sor kerül. A fejlesztés célja, hogy jelentősen növekedjen a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés kapacitása, sűrűbbé és kiszámíthatóbbá váljon a vonatközlekedés, ezáltal pedig csökkenjen a budapesti közúthálózat terhelése. A korlátozással járó munkálatok idejére a beruházó és a kivitelező is a közlekedők türelmét és megértését kéri. Közben számos szabályszegésen értek egy budapesti sofőrt a rendőrök. A készenlétisek egy 44 éves budapesti sofőrrel szemben intézkedtek még augusztus 20-án. Autójának lejárt a műszakia, nem kötött kötelező felelősségbiztosítás sem, eltiltották a vezetéstől, körözték, és még a mobilját is kézben tartotta útközben. A készenléti rendőrség debreceni osztályának egyik egysége augusztus 20-án rendezvénybiztosítási feladatokat látott el a fővárosban. Kora délután a járőrök egy bizonytalanul haladó autósra figyeltek föl a Hungária körúton. Közelebb érve látták, hogy telefont tart a kezében és folyamatosan nyomkodja. Mikor leintették, a sofőr kiszállt és a közeli benzinkút felé futott. A járőrök utolérték, igazoltatták, majd átvizsgálták a ruházatát. Kiderült, hogy bevonták a jogosítványát, és 2 évre el is tiltották a vezetéstől éppen azért, mert korábban is eltiltás hatálya alatt ült volán mögé. A rendszerből azt is megtudták, hogy körözik a 44 éves budapesti férfit tartózkodási helyének megállapítása véget. A gépkocsi ellenőrzése során a rendőrök megállapították, hogy lejárt a műszakia 2022. novemberében, ráadásul a sofőr kötelező felelősségbiztosítás sem kötött rá, így hivatalból ideiglenesen kivonták a forgalomból. Szombaton 1000 ember csobbanhat Budapest belvárosában a Dunába, jön ugyanis a generáli OVT Duna átúszás. Közeleg a nap, amire évek óta várnak az úszás és a Duna szerelmesei. Augusztus 29-én 1000 ember kelhet át a vízen Pestről Budára. A vízügyi és vízirendészeti szakemberek tájékoztatása alapján a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a versenybiztonsági lebonyolítását, sőt az átlagosnál kedvezőbb és kiszámítható feltételeket teremt. A sportesemény ideje alatt teljes hajózár lesz a folyó belvárosi szakaszán. Új lendületet kap egyébként a legendás sportesemény, néhány éves szünet után a generáli dunántúszás ismét lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozókedvűek átkeljenek a folyó belvárosi szakaszán. Aki próbálta már, hogy milyen érzés belezsobbanni a vízbe a Corvinus Egyetemnél, majd a BME előtt célba érni, az bizonyára nem feledi az élményt. Idén kiemelkedően jó vízminőség és kifejezetten kellemes vízhőmérséklet várja majd az úszókat a nem túl hosszú, mindössze 500 méteres távon. A Duna alacsony vízállása az átlagosnál lényegesen kedvezőbb és kiszámítható feltételeket teremt, sekély víztől vagy meder érintéstől nem kell tartani, hiszen a belvárosi mederszakasz mély és rendszeresen kotort. A szakemberek által kijelölt és biztosított folyosón az örvények nem jelentenek érdemi kockázatot az úszók számára. Az úszók egyesével rajtolhatnak el a mobilpontoknál 10:30 és 13:30 között. A biztonságról teljes hajózási zárlat gondoskodott a szakaszon, amelyet a vízirendészet 3 kísérő hajóval biztosít. A Budapesti Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidéket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egésznapos eseményekkel várja a közönséget. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén egy vadonatúj jegytípussal várja azokat, akik új kedvencek érdekességek után kutatnának. A napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban. Ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb eset. És olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estére elsétálnánk. A jeggyel 17 óráig kell belépni a rendezvényre, utána azonban nem kell sietni sehová. Aki belépett, akár zárásig maradhat, így a délutáni kóstolósból könnyen lehet koncert, naplementés, kocintás vagy egy hosszúra nyúlt fesztivál este. Újabb programajánlatok érkeznek hamar.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Új időpontban rendezik meg a Budapest Borfesztivált. Ősszel indulhat a budai fonódó villamoshálózat bővítése. Hosszabb útvonalon jár majd a 81-es troli. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új időpontban rendezik meg idén a Budapest Borfesztivált. A 35. alkalommal megtartott esemény szeptember 9-e és 12-e között várja majd a látogatókat a budai várban. A fesztiválon több mint 1000 féle bort és pezsgőt lehet megkóstolni, a hazai pincészetek mellett pedig ezúttal az amerikai kontinens borvidékei is bemutatkoznak. A borok mellett széles gasztronómiai kínálattal készülnek, így különböző ételek és borpárosítások is helyet kapnak a programban. A szervezők interaktív programokkal, kvízekkel és ügyességi játékokkal is várják a közönséget, esténként pedig koncertek egészítik ki a kínálatot. A 4 napos rendezvény szeptember 12-én zárul. Megkezdődhet a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása, miután aláírták a fejlesztéshez szükséges támogatási szerződést. A beruházás több mint 32 milliárd forintos uniós forrásból valósulhat meg, az előkészítő munkák pedig várhatóan már idén ősszel elindulnak. A fejlesztés keretében új villamos kapcsolat épül a Szent Gellért tér és a Kopaszigát térségek között, a Műegyetem rakpart a Budafoki út és a Dombóvári út érintésével. Az új 2,8 km hosszú kétvágányú szakasz jelentősen javíthatja a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed, az infópark és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek közösségi közlekedési kapcsolatát. A beruházás részeként 7 pár akadálymentes villamos megálló épül, füvesített villamospályát alakítanak ki, emellett új rakparti sétány és kerékpáros útvonal is létesül. A tervek szerint a fejlesztés során fákat és cserjéket ültetnek, valamint közvetlen kapcsolat jön létre az egyes villamossal és a Nádorkert térségében tervezett új vasúti megállóval is. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a kivitelezés várhatóan 2026 őszén kezdődik el, a projekt pedig 2029 végére készülhet el. A fejlesztés hosszabb távon megalapozhatja a dél-budai villamoshálózat további bővítését, akár a Budafoki úton a Savoya Park irányába is. Hivatalosan is átadták Csepelen, Királymajorban az új sétányt, amellyel befejeződött a Brenner János Park több éve tartó fejlesztése. A csaknem 370 millió forintos beruházást teljes egészében a 21. kerületi önkormányzat saját forrásból finanszírozta. A munkálatok során új utak és járdák épültek, megújították a parkolókat, korszerű ledes közvilágítást alakítottak ki, valamint felújították a rózsalugast. Fedett kerékpártárolót és új hulladékgyűjtőket is kihelyeztek, a közterület több pontján pedig új utcabútorok kaptak helyet. A beruházás egyik legfontosabb része a zöld felületek fejlesztése volt. A parkba csaknem 9000 új cserjét és évelő növényt ültettek, gondozásukat pedig automata öntözőrendszer segíti. Az önkormányzat szerint a fejlesztés célja az volt, hogy Királymajor egyik legfontosabb közösségi területe ne csak korszerűbb és biztonságosabb, hanem zöldebb és élhetőbb is legyen. A most befejezett beruházás a 2019-ben átadott Brenner János Park fejlesztésének második üteme. A folytatás előkészítése tavaly ősszel kezdődött, a kivitelezési munkák pedig idén februárban indultak el, a régi burkolatok bontásával és a terület rendezésével. A park névadója Brenner János, ciszterci szerzetes és Rába kerthelyi káplán, akit 1957. decemberében gyilkoltak meg. A mostani fejlesztéssel az önkormányzat szerint teljessé vált a park megújítása, és Királymajor egy korszerűbb, rendezettebb közösségi térrel gazdagodott. Új Dunapart születhet Dél-Budán. Hosszú évek óta várnak erre a környéken élők. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepció terve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat, és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagy részt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felületek megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepcióterv elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére, valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenlegi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű park fejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján van nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke lehetne. A most bemutatott koncepció célja éppen az, hogy a lakók, a sportolók, a családok és a kerékpárosok számára is újra élhető és könnyen megközelíthető közösségi térré váljon a Dunapart. Várhatóan augusztus végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz Budapesten. A járat az Ősvezértere és a Mexikói út mellett már a Dózsa-György út metróállomást is eléri, így közvetlen kapcsolatot teremt Zugló, Angyalföld és a 3-as metró között. A változtatásról a Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetést tartott, amelynek során a beérkezett vélemények többsége támogatta az útvonal meghosszabbítását. A tervek szerint a 81-es trolli a Mexikói úttól az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül halad tovább a Váci úti irodanegyed felé, végállomása pedig a Dózsa-György út M lesz. Az új útvonal egyik legfontosabb előnye, hogy átszállásmentes összeköttetést biztosít Angyalföld és Zugló között, valamint közvetlen kapcsolatot teremt az M3-as metróval. Emellett a Mexikói út térségéből egyszerűbben elérhetővé válik a BVSC úszoda is. A meghosszabbított 81-es a hét mindennapján nagyjából hajnali 5 órától éjfélig közlekedik majd, alacsony padlós légkondicionált trollibuszokkal. Hétköznap reggel 12, napközben 20, délután és késő este pedig 15 percenként indulnak a járatok. Hétvégén várhatóan 20 perces követési idővel lehet számolni. Nem mindennapi helyzet alakult ki a múlt hétvégén Budapest belvárosában. Egy Porsche vezetője a Fővám tér közelében ráhajtott a villamos sínekre, majd azokon tovább haladva az aluljáróba is behajtott. Az autó végül ott akadt el, a történtek során azonban szerencsétlen.

0: Figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapest Update.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egésznapos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória, pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig Budai, Erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátsszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne, egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbólhapiac, szabadtéri játékok és mászófali szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este, Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Vilav Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még külvárosának számított, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túl licitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. épületeket. Ha a korabeli polgárvárosnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós Art Deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton és környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők, Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is odavonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombör művek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiótechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt. A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után okafogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt állt települések közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békásmegyer Ófalu, bár az sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű város részének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más falhoz hasonlóan ezt is feldulták, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem érte el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet, 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő Logod, nem nehéz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegy nyugati oldalán. A településre nyílt a logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel is, majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, Logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentős, viszont soha nem volt teljesen önálló település. Sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi Oppidum. Az Oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített városias jellegű kelt a települést, ezért valahol félúton álltak egy város és egy falu között. Ami a Gellérthegyen volt, arról csak azt tudjuk, hogy létezett, a nevét viszont nem. A régészek 1930-ban bukkantak a nyomaira. Már a rómaiak megjelenése előtt is állt, és amikor megjelentek a területen a birodalmi hódítók, az itt élő arabiszkuszokat nem legyilkolták, hanem egyszerűen meghódították őket, ők pedig alkalmazkodtak az új uraikhoz és életmódjukhoz. Ez is tett be a településnek, ugyanis az itt élők egyre nagyobb számban költöztek át Aquincumba, az Oppidum pedig elnéptelenedett, majd amolyan szakrális helyként működött nagyjából a 3. századig. A végére pedig irány Újbécs, ha az ember pusztán érdeklődésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Új Bécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett álltak.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok. Hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna szerint fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. Hozzátette, az előző kormánynál politikai irányítás lehetett az állami beruházások kiosztása mögött. 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az MVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg, ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Idén csaknem 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban. Emellett a szervezet által támogatott 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A cél az volt, hogy a gyerekek számára a pihenés mellett kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtsanak. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg ma. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson, beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program szentmisével és második Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista vendégem ebben az órában. Beszélgetünk zenéről, stílusról, színtanácsadásról. Sok-sok mindenről szó lesz ebben az órában. Érdemes lesz velünk tartani, elérhetőségünk 0677-0986. Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Szalai Katalin, zeneszerző, valamint stílus tanácsadó, stílus komponista, színtanácsadó. Nagyon sok mindent mondhatnék így, hogyha ugye részleteire szedjük azt, amivel foglalkozik, de majd ki fogjuk bontani ebben az órában, hiszen ezért van itt ma nálam a műsorban. Első hallásra két teljesen különböző hivatásnak tűnik, de Kati azonban azt vállalja, hogy mindkettő ugyanarról szól, a harmónia megtalálására. Mindjárt ki fogjuk ezt bontani. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: No, induljunk kérlek elsőként, mert neked az első szakmád, vagy foglalkozásod, az ugye a zeneszerzői lét, úgymond. Ez neked honnan indult, vagy mikortól egy zeneszerző az egészen pici óvodás, vagy már kisiskolás korában elindul, vagy pontosabban a zene irányába, vagy erre ezt az utat így ezen az úton kezd el járni, vagy szükséges, inkább úgy kérdezem, hogy szükséges ahhoz, hogy valaki zeneszerző legyen, szükséges hozzá az, hogy már egészen pici korban zenével foglalkozzon?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon sokféleképpen jutnak el ehhez a szakmához. Erről külön riportsorozat is van egyébként a YouTube-on. Díny és Dani vezeti. Nagyon izgalmas. És az, hogy ki hogy jut el oda, hogy akkor zeneszerző lesz, mert ugye nem a biztos megélhetés titkáról beszélünk. Tehát ez abszolút egy luxus szakma, ha úgy vesszük. Nál arról azt tudom nyilván elmondani, hogy velem mi történt. Nálam már így óvodában az volt, hogy felfigyeltek rá, hogy nagyon tisztán énekelek, sőt néha ott tercelgettem állítólag, családi legendárium szerint. És akkor beiratkoztam zeneiskolába zongorára, akkor voltam 8 éves. És akkor utána már a zongora órára is vittem a szerzeményeimet, aztán egy kicsit visszaéltem ezzel a helyzettel, és kicsit jobban érdekeltek már a saját darabjaim. Hát mit nekem Bach meg Mozart, ugye? Szalai, hát azt kell vinni az órára, hát ki is csaptak. Úgyhogy később aztán visszatértem, elkezdtem óvónőképzőbe járni, szakközépiskolába.
1: De ezért csaptak ki, bocsánat?
2: Hát tulajdonképpen én addigra abba hagytam, tehát nagyon, nagyon tehetséges zongorista előadóként indultam, ez alatt értem az első 4-5 évet, és amikor elkezdtem kamaszodni, akkor utána valamiért rettenetesen begörcsöltem, és nem mertem kiállni emberek elé játszani. A mai napig emlékszem, hogy ott leizzadtam az utolsó koncerten, hogy alig vártam, hogy túl legyek rajta, rettenetesen féltem, hogy hibázok. Tehát valami átkattant bennem. Lehet, hogy akkor csapott meg a felelőssége. Ugye előtte egy gyerek önkéntelenül csinálja, amit szeret, és ott valami átkattant. És akkor abba hagytam, és egy év múlva újra jelentkeztem, mert rájöttem, hogy ez az, amit nem tudok abba hagyni. Tehát akkor azt kell csinálni. És így mentem vissza akkor egy másik zongoratanárhoz. Egyébként az elsővel sincs semmi baj, tehát azóta már megbeszéltük, lemeccseltük, átbeszéltem a Dezső Kati nénivel, aki azóta már sajnos nincs köztünk. Tehát vele még meg tudtam ezt beszélni, hogy ő hogy élte meg, én hogy éltem meg. Tehát ez egy nagyon szépen lekerekített történet. De ott én akkor így döntöttem.
1: Egyébként mennyire fontos? Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a gyerekeimen látva magának a zenetanárnak a személye. És itt most nem az arra gondolok, hogy egy rossz zenetanár vagy jó zenetanár, hanem arra, hogy ugye a kémia, tehát ugyanúgy meg kell legyen, gondolom, a diák, a tanítvány és a tanár között a kémia ahhoz, hogy ez jól működjön, hogy megszeresse, hogy megszerettesse adott gyerekkel a adott hangszert akár.
2: Ez így van, itt is ez fontos. Meghatározó tud lenni egy pedagógus. Nálam ez az egyik legmeghatározó pedagógus Kárpáti Tünde volt. Ő szófész zeneelmélet tanár volt, ő volt az, aki ezt máshol is elmondtam már, hogy így letett elém egy Bach Magnifikát kottát, és meghallgattuk az órán. És onnantól kezdve én képtelen voltam könnyű zenét hallgatni. Tehát ez nekem egy ilyen fordulat volt, és utána csak klasszikus zene, és jártam a zeneakadémiára, tehát ugye egy akkora váltás volt, természetesen később ez kioldódott, és ma már az igényesebb könnyű zenét nagyon szívesen hallgatom, de de akkor ez erre, nekem akkor erre volt szükségem, hogy akkor elmélyüljek ebben a klasszikus világban.
1: És hogyha most visszagondolsz, ezt meg tudod fogalmazni, hogy miért? Tehát, hogy mi volt az, amiért te ennyire behúzott a klasszikus zene?
2: Ott akkor azt fogalmaztam meg, hogy együttemébe több van, mint a teljes, uh-huh. most nem nevezem meg, hogy melyik könyvzenei uh-huh. csoportosulást, amit addig hallgattam. Tehát, a hogy lélek? a mélységét valahogy megéreztem, meg a egyszerűen a drámai mélysége valószínűleg, sőt utána az egy két tételt azonnal rongyán hallgattam, akkor még kazetta volt, képzeld, és rongyán hallgattam, és
1: szó szerint rongyán lehetett hallgatni.
2: Szó igen. szerint, és következő órára a fejből hoztam zongorán, mert annyira megfogott, annyira magaménak akartam, annyira játszani akartam, annyira behúzott az egész, és erre a Tünde néni is emlékezett, vele is ma azóta beszélgettem, és ő is mondta, hogy emlékszik rá, hogy ez mekkora hatása volt rám. És onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy akkor én zenei pályára szeretnék menni, és hát az Omonéit azt becsülettel megcsináltam, ugye akkor még volt szakközépiskola, aha. és akkor elkezdtem járni összhangzottan tanulni, és a konzi, és akkor így szépen lassan harmadszorra, de fölvettek maximális pontszámmal a Zeneakadémiára.
1: És nyilván nem bántad meg, hiszen mai napig ugye itt vagy, ebben is dolgozol. Most igen. viszont életörömzenét hozunk, nem igazán klasszikus zene, de életörömzene érkezik, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem ebben az órában Szalai Katalin, stíluskomponista, zeneszerző, stílustanácsadó, színtanácsadó, hát nagyon-nagyon sok mindent mondhatnék, ugye eddig a zenéről beszéltünk, és arról, hogy hogyan csapott meg téged a szele, egyáltalán a klasszikus zenének, ennek a szeretete, és az, hogy ezt a pályát választottad, és hát így, én ismerlek téged már egy ideje, és tényleg azt lehet látni, hogy neked ez a, tehát ez az életed. Most nem azt mondom, hogy nem tudnék más szakmát, vagy semmilyen mást elképzelni veled kapcsolatosan, de hogy ez annyira te vagy, a zene és Szalai Kati, ez a kettő nekem együtt van. És ebben nyilván benne van az, hogy a harmónia, a stílus, mint ami ugye a színtanácsadásnál, stílustanácsadásnál is ugyanúgy ott van. És ha már itt tartunk, akkor ez a bizonyos stíluskomponistát egy picit fejtsük is ki, hogy mit jelent pontosan.
2: Igen, hát ezt ügyesen elvágtam magam alatt a fát, mert ugye így biztos, hogy ember nincs, aki rákeressen a neten, hogy stíluskomponista, viszont én ezt annyira magaménak érzem, mert azt látom, hogy a stílus mögött mindig van egyfajta önismeret, egy nagyon nagy mértékű tudatosság. Az, hogy tudom, milyen vagyok, tudom, mi áll jól, tudom, miben érzem jól magam. Nem biztos, hogy mindig fedi egymást a kettő egyébként, de hogy van egy ilyen nagyon tudatos része, és azt vettem észre, hogy ugye a zeneszerzés is, meg amikor stílus tanácsadással foglalkozom, itt előttem van konkrétan egy hölgy, ugye ott az egyik egy segítő szakma, mert abszolút az, de mind a kettőhöz megvan az az adottság, hogy analitikus képesség, hogy fantázia, hogy arányérzék, hogy pszichológia, nyilván stílusérzék, tehát hogy kicsit nagyon érdekes volt, hogy ugye a Zeneakadémián nagyon sokféle stílusban kellett komponálnunk ahhoz, hogy a sajátunk fejlődjön. És hogy nagyon érdekes, hogy én az öltözködésben is azt láttam meg, hogy egy csomó stílus így átment rajtam, és hogy már érzem, hogy nem, az nem én vagyok. Lehet, hogy valamikor ilyen voltam, de már nem. Tehát, hogy változok, és a főcsapás az ugyanaz, de mégis valahogy egyre kiforrottabb vagyok ebben, és valahogy a másnál is ezt látom, hogy nem lehet megúszni ezt a tudatos munkát.
1: Igen, abszolút egyetértek, és ez szerintem minden az életre igaz, úgy, ahogy van, nem kifejezetten bizonyos szakmákra, hanem úgy egyáltalán. És akkor jó valaki valamiben, hogyha tudatos.
2: Miközben nagyon fontos, hogy ugye a tudatos az a zsigerire kell, hogy épüljön, hiszen az ösztönös az tulajdonképpen, amit tudatosítunk.
1: Igen.
2: És akkor tudjuk valami ilyesmi. Tehát ez egy nagyon gyönyörű folyamat, kívül, belül, tyúk-tojás probléma, hogy kinél melyik van előbb, valakinél a személyiség fejlődik, és utána keresi meg magához a ruhát, a kifejezést, hogy érzi, hogy ezt ő kommunikálni akarja, ami már belül történt. Valakinél meg fordítva, hogy egyszer csak így rájön, hogy neki már ez tetszik, és az indít el benne olyan változásokat, mondom, hogy 70%-ban pszichológia a történet, hogy elkezd aztán magán dolgozni.
1: Tehát ugyanúgy működik belülről kívülre, mint kívülről befelé.
2: Tehát a ruha az hat ránk. Hát nézd meg, tehát pizsomában nem úgy viselkedsz, mint egy kisestélyében.
1: Ez pontosan így van. Mondjuk egy kisestélyhez azért fölvesz az ember magassarkút, az is ugye egy
2: így
1: kicsit,
2: van.
1: Meg ez is milyen sokat számít. Igen.
2: Na de egész más a tartásod, más a kisugárzásod, tehát a ruha nagyon erőteljesen visszahat ránk, és amikor egy olyan póló van rajtad, amiből még körülbelül 10-20 millió mászkál a földön, akkor az nem azt az érzetet erősíti benned, ami a valóság, hogy te egy teljesen egyedi és megismételhetetlen csoda vagy.
1: Ezért akarunk mindig valami mást venni, mint a, tehát hogy nem másikat lemásolni, hanem van az emberben szerintem egy ilyen igény arra, lehet, hogy nem mindenkibe, elnézést, hogyha valaki úgy érzi, benne nincs, de szerintem a többségben ott van az igény, hogy valami mást venni. Ó, hát én nem akarok ugyanolyat, mint neki van, sokkal inkább, nem tudom, más színbe, vagy más szabás, vagy más hogyan.
2: Igen,
1: amikor
2: igen.
1: Már teszem hozzá, úgymond az önismeretünk azért úgy helyén van. Ez szerintem
2: igen,
1: kell hozzá.
2: Ez fontos, ugyanis ez nagyon korfüggő is, alkatfüggő, személyiségfüggő is, de például a fiataloknál az, hogy ugye ezt nagyon gyakran megkapják kritikaként, hogy egy tök egyformán öltöznek.
1: Igen.
2: Ugyanaz a póló, ugyanaz a... Igen, nekik most akkor arra van szükségük. Annyi elvárás van, annyi mindent kell feldolgozni az életükbe és megoldódni, hogy ez egy biztos pont, hogy ezt fölveszem, akkor nem lógok ki, akkor rendben van, és belül tudok dolgozni azon, hogy kiépítsem, feldolgozzam, megismerjem, hogy ki is vagyok valójában. Nekem az a tapasztalatom, hogy jó 35-40 fölött kezdjél az ember igazán megtalálni a saját hangját, és akár zenében, akár ruhában, öltözködésben, és nagyon érdekes, hogyha megnézed az összes, majdnem az összes nagy divat diktátor, bár nem szeretem ezt a szót, hát mind 50 fölött találta meg igazából a stílusát. Nem a fiatalkori énjét fejlesztette tovább, hanem egyszer csak megérkezett oda.
1: Hát nyilván kellene, gondolom, kell az élettapasztalat, kell az a rengeteg, az, amit az ember lát, ahogyan kell az önismeret hozzá, és hát ez hosszú évek munkája alatt születik meg. Most újra viszont megállunk. Életörömzene legfrissebb hírek után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Dalai Kati zeneszerző stíluskomponista vendégem ebben az órában. Beszélgetünk zenéről, meg arról is szó volt, és ugye még beszélünk természetesen arról, hogy mi is az a stíluskomponista, hogyan jön valakinek az életébe egyáltalán ez a foglalkozás. Hát ezt is kivesézzük, mondhatnánk így is. Hírek és zene után folytatjuk Katival a beszélgetést, tartsanak velünk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek Orfűn. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A legfontosabb a korrupciós ügyek felderítése, nyilatkozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint megvannak a jogi feltételek ahhoz, hogy a hivatal szeptember 1-én megkezdje működését. 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az MVVH elnökének és a nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Tovább nőtt a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Csaknem 600-an vesztették életüket, és mintegy 2500 embert eltűntként tartanak nyilván. Az Európai Unió 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak. Idehaza több segélyszervezet gyűjtést indított. Francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti gripeneket. A repülőgép Ausztria felett nem létesített kapcsolatot az ausztriai polgári légiforgalom irányítással. Az osztrák készenléti gépek elől lépett a magyar légtérbe, majd a kapcsolat helyreállítása után visszatért Ausztria fölé. A honvédelmi tárca a légtérsértés és légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tett. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek szeptember 5-én a Baranya vármegyei Orfűn. A többi közt sárkányhajózást, motorcsónakázást, lovaglást és motorozást is kínálnak a szervezők a fogyatékossággal élő látogatóknak. Az esemény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhetők.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Ma is tanultam valamit ebben az órában, hogy mit is jelent az, hogy valaki stíluskomponista. Ugye Szalai Kati a vendégem ebben az órában, aki zeneszerző és stíluskomponista. Nyilván mi más lehet, mint színekből és a különböző formákból hogyan kovácsoljunk stílust, hogyan függ össze az, hogy hogyan érezzük magunkat és mit veszünk fel, illetve hogy ez visszafele is hat, hogyha felveszünk egy színes vidám ruhát, mondjuk rossz kedvűen, akkor előbb vagy utóbb jobb kedvünk lesz magától a színtől. Szóval a hatás kifele-befele is működik. Ugye beszélünk többek között erről is, no de zenéről is természetesen. Zene után pedig jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Vendégem ebben az órában Szalai Katalin, stíluskomponista, zeneszerző. Most a többit, hát a stíluskomponista ugye az összefoglalja elég rendesen, hogy a színtanácsadás, stílustanácsadás, amivel így elkezdtél foglalkozni, az arról már szó volt, és hallgatóink, akik hallgatnak minket, ők már hallhatták, hogy első volt ugye a zeneszerzés, és ebből jött ez a stíluskomponizmus, úgymond, tehát abból ebből született igazából, tehát ez volt az első, és utána erre épült rá, mondhatnám így is, ugye? Mert végül is a kettő egymást igen erős kiegészíti, és még amire kíváncsi lennék, hogy te hogy látod, vagy hogy érzed, a lelkünkre, vagy mentálisan, vagy mindkettőre hat, mindkettő? Akár a zenéről beszélünk, akár arról, hogy hogy öltözünk, ugye már arról is szó volt a hírek zene előtt, hogy az öltözködés az ugye, tehát kívülről, belülről, kívülre ugyanúgy hat a személyiségre, a hangulatunkra.
2: Mindkettőre szerintem, de nagyon személyiségfüggő. Uh-huh. Tehát én erre jöttem rá, hogy most már nagyon sok vendégem volt, hál' Istennek, hogy nincs két egyforma eset. Mindenkinél másképp működik. De az például egy érdekes kérdés, hogy ki milyen zenét hallgat, lehet, hogy az meghatározza azt is, hogy ő milyen.
1: Most eszembe jutott, például volt ugye a rocker korszak, és akkor mindenki a rock zenét szerette, és úgy is öltözködött.
2: Így van.
1: Meg ez a fekete szín például, ez mekkora divat volt egy időben, most is azért, de hogy egy időben nagyon áthatóan, igen.
2: Igen, tehát ez lehet összefüggés. Ez egyébként megérne egy külön kutatást. Uh-huh. Lehet, hogy egyszer csinálok majd unalmas perceimben már, ha lesz olyan, hogy vajon milyen zenét szeretnek azok, akik eljönnek hozzám, és hogy az összefüggés, biztos összefüggésben van a személyiségükkel, azzal, hogy milyen színekhez vonzódnak, milyen a stílusuk. Biztos van összefüggés. Uh-huh. Tuti.
1: Ma egyébként mi az, amit leginkább szívesen csinálsz? Melyiket? A zeneszerzés, vagy a színstílus tanácsadás? Vagy ne, ezt sem tudod így igazán külön választani?
2: Mind a kettőt nagyon szeretem. Tehát ha az egyik nincs hosszú ideig, akkor hiányzik. Uh-huh. Tehát mind a kettőt nagyon magamének érzem. Ilyen van, tehát egyre több olyan emberrel találkozom, különösen ilyen X-generációsoknak, akik rájöttek arra, hogy hát nem csak egy. Ugye régen az volt, hogy valami, legyen egy rendes szakmát,

0: segíteni a másiknak, akkor van benned ott az a tűz, az a kíváncsiság, az a segíteni akarás, hogy tényleg annyi, ez onnan tudom, hogy mennyire jól érzem magam, amikor elmegy tőlem egy hölgy, és látom, hogy kivirágzott, és megnyugodott, és hát nagyon sokat segítettem. Tehát egyszerűen ennél jobb érzés nincs a világon komolyan.
1: Igen. Igen.
0: Hát meg amikor bemutatják a darabomat, és tetszik a közönségnek, ez a másik nagyon jó érzés.
1: Most mikor volt legutóbb ilyen pillanat, és ilyen jó érzés, amikor bemutatták a darabodat?
0: Bartók kórusverseny Debrecen, ott volt most a gálán egy gyermekkari bemutatóm, de sokkal jobban sikerült a darabom, például a Petőfi 200 kapcsán volt egy kiírás, ott is egy gyerekkórus darabom nyert, meg hát most már egyre több minden, egyre több helyen ittottam ott kisebb-nagyobb kameraművek. Igen. Hát azokat így a Facebookon szoktam osztogatni erről.
1: Egyébként hogy történik egy ilyen, amikor felkérnek téged akár egy zeneszerzésre? Most, hogyha valaki érdeklődik ez iránt, a szakma iránt például, vagy a gyereke ebbe az irányba indulna, hogy ez nyilván, ahogy mondtad, amikor kezdtük a beszélgetést, ugye mondtad, hogy nem ez a, hogy is fogalmaztad, nem ez az a szakma, amiből meg lehet
0: a biztos
1: megélhetésnek a szakmája, de ettől függetlenül nyilván, ahogy mondtad, szenvedéllyel lehet csinálni, és hát az ember, ha boldog, az sokkal többet ér, azt gondolom, mint bármekkora összegű fizetés, úgymond, de te magadat kell menedzseld? Vagy azért, hogyha az ember elvégzi a zeneakadémiát, megvannak hozzá a diplomái, akkor azért úgymond a szakma viszi magával.
0: Nem, szerintem abszolút magunkat kell menedzselni, tehát nincs ilyen külön. Éppen ezért nagyon sok kollega is van, aki ezt nem tanulta meg, tehát a következő generációnál látszik, hogy sokkal talpra esettebbek, ilyen szempontból szerencsésebbek. Nekünk erről semmi nem volt. Tehát mi tényleg nagyon a szakmára helyeztük a hangsúlyt. És hát most hogy mondjam, tehát eléggé lejjebb ment az a léc, ami az az elvárás, amit támasztanak az egyetemek ahhoz, hogy bekerülj zeneszerzés szakra például. És hát ezért egy kicsit hát más generáció, más megoldások.
1: Gondolom nem, pályázatok.
0: Nem, persze, ne, hát én is pályázatokból persze, természetesen. Tehát, hogy pályázatok, meg ismerősök, meg ugye az előadó művészekkel való kapcsolat, tehát ezeken keresztül szoktak megvalósulni ezek a kompozíciók, néha véletleneken keresztül, vagy valaki fejlő, hogy jaj, te bocs, nincs véletlen, egy ilyen, olyan, amolyan. De ez ugye csak addig van, amíg van kortárs fórum, ahol ez felcsendülhet, mert ugye a kortárs zene alatt ma azért elsősorban ilyen hip-hop meg ezeket szokták érteni. Hát van egy olyan szeglet, ami ugye sajnos perifériára szorult, és egy kicsit a meg nem értett kategóriába, pedig aki volt már ilyen koncerteken, azért az nem úgy jött ki, hogy hát ez hallgathatatlan, borzalmas. Tehát ez egy letűnt világ emléke. Tehát ha ma, aki kortárs zenét írt, az ír, az nagyon érdekes, izgalmas, csak nem kéne azt tőle elvárni, mint a romantikába. Igen. Tehát, hogy azon már túlléptünk, vagy nem tudom. Tehát. És nagyon szép hangzású művek is vannak, tehát nem igaz az, hogy csak csúnya lehet a kortárs zene, ezzel hevesen tiltakozom. Nagyon-nagyon sok kollégám írt gyönyörű zenét, és egyébként a századforduló zenéjét is, aki szereti, annak biztos, hogy sokkal befogadhatóbb, és tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit meg kell ehhez is érni, tudod? Tehát azt mondják, hogy ilyen 35-40 évesen érkezik meg valaki a klasszikus zenéhez. Ha nem volt ott gyerekkorától.
1: Ha ott van gyerekkortól, akkor az marad
0: végigkíséri. Igen, akkor az lehet egy más irányultság. Igen. Tehát szerintem nagyon sok múlik azon, hogy milyen közegből jön az illető.
1: Csodálatos szakma egyébként, azt gondolom, és minden, ami ilyen művészettel foglalkozott, gyönyörű. Tehát, és ez annyira szomorú, hogy igazából nincs annyira megbecsülve, mint amennyit ér az egész. Na de most újra a zenét hozunk, életörömzene, jövünk vissza, és beszélünk még picit a színtanácsadás stílus komponista énedről, vagy szálról is. Tartsanak velünk!

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Szalai Katalin a vendégem ebben az órában, aki stíluskomponista, zeneszerző. Beszéltünk itt a zenéről, meg arról, hogy hogyan kezdődött neki ez a pálya, maga a zeneszerzés. Azt is elmondtuk, hogy mi is az a stíluskomponista egészen pontosan. És én kíváncsi vagyok, bár majd még a későbbiekben fogunk beszélgetni a színtanácsadásról konkrétan, de egy picit így vezessük be most így az utolsó néhány percben, hogy hogyan történik nálad. Tehát, hogyha oda megy, nem tudom, XY, vagy jelentkezik nálad, akkor hogyan indul egy ilyen stílus vagy színtanácsadás? Itt behozod-e a zenét, ha már a komponista kis szócska ott van?
3: Uh-huh. Nem szoktam behozni. Uh-huh. Nem. Viszont a képi világot igen, tehát kiterítem a tablóimat, ahol ott vannak ezek a színtablók, amivel egyébként vizsgáztam annak idején, amikor Pirit Jévánál tanultam, és az érdekel, hogy ösztönösen ő melyik színvilághoz vonzódik, uh-huh. az nekem nagyon sokat elárul. Mert én ránézek, és azért nagyjából képbe vagyok. És akkor a kendőket elkezdem az arcához tenni. Először a bázis színekkel, utána jönnek a többi élénkebb színek, és igazából én nekem az a technikám, hogy mindig elengedem azt, ami először kijön, uh-huh. eredmény, és újra nézem egy másik színnel. Tehát újra és újra meggyőződök arról, hogy igen, amit gondolok, az az.
2: És ezt miért? Ja, hogy ezért, hogy meggyőződj?
3: Azért, hogy biztos legyen, aha. hogy nálam ne legyen ilyen, hogy félrekendőzök valakit. Uh-huh. Lehet, hogy volt ilyen, sőt, amikor nagyon az elején voltam, és még ingyen csináltam, mert ugye gyakorlatot kellett szerezni, persze. tehát az azért ilyen 70-80 nő volt, akit ingyen kikendőztem, és igazából ebből épült föl később az a bázis. Csak annyit kértem cserébe, hogy ajánljanak tovább. Uh-huh. És ez is adott egy olyan gyakorlatot, meg utána elmentem hospitálni olyanokhoz, akikhez sokkal több melegszín típus jár. Tehát ebbe komoly energiát fektettem, hogy ez minél jobban menjen, hogy ne legyen az, hogy máshol kötnek ki, vagy, uh-huh. vagy félrekendőzök valakit, és ezért mindig kételkedem, és utána újra és újra meggyőzöm. És ami nagyon fontos, hogy amíg ő nem látja, hogy melyik színből, melyik színárnyalat, addig nincs értelme, hogy elmenjen. Tehát ugye utána ő megy elvásárolni, és megkapja azt a kis kártyát, oké, de értenie kell, hogy neki miért az áll jól. És akkor van az, amelyik tetszik, és akkor megbeszéljük, hogy azt hogy lehet beépíteni. Tehát én biztos, hogy nem fogok semmilyen tiltólistát a kezébe adni, mert a színeknek rendkívül erős a pszichológiai hatása ránk. És ezzel számolnia kell egy tanácsadónak, hogy én objektíve megállapítom, hogy mit tudom én neked a fekete, mondok egy konkrét példát, elképesztő rosszul áll valakinek uh-huh. a fekete, mondjuk nekem nagyon rosszul áll például, de nekem is bekúszott a ruhatáramba kettő olyan, mert a stílusa annyira tetszett, annyira stílusa, nagyon tetszett annak a két kis kabátkának, és az úgy becsúszott, de tudom, hogy kell kompenzálni. De a stílusa nagyon tetszett, és az azért számomra felülírja azt, hogy most éppen nem az a szín a legtökéletesebb. Jó, hát van másik 100 ruhám, ami meg igen. Uh-huh. Tehát, hogy én egy kicsit lazában veszem ezeket a történeteket, nekem az elsődleges pont az az, hogy globálisan annak a vendégnek az egész lényéhez olyan színek társuljanak, amiben ő nagyon jól érzi magát. Uh-huh. Tehát van egy objektív rész, hogy ez áll jól, van a szubjektív rész, hogy ezt szeretem, és megkeressük a közös halmazt. És biztos, hogy lesz olyan, ami lehet, hogy jól áll, de nem tetszik neki, és akkor ezzel nincs semmi baj, mert enélkül éli le boldogan az életét. Vagy van olyan, amelyik tetszik is, és még jól is áll neki, és még nem tudta, hogy ez a szín ilyen jól áll neki.
2: Mennyire vagyunk egyébként tisztában azzal, hogy mik azok a színek, amik nekünk mondjuk jól állnak. Gondolom, van azért olyan ember, aki ösztönösen ráérez, vagy van egy nagyon jó stílusérzéke.
3: Igen, igen, van, aki nagyon jól ráérez, és ösztönösen is csak finom hangolás van. Alapvetően mindenki valahol érez, érzi, hogy mi állna neki jól, csak ilyen-olyan dolgok miatt lebeszélődik, vagy ére egy hatás, ami miatt máshoz nyúl. Például nagyon érdekes történetek azok, hogy de hiszen kamaszkoromban ilyenbe jártam. Tehát, hogy ott ugye ösztönösen még megmerte érni a színeket, és utána jött a fekete-barna-bés korszaka, és pedig hát azokban tényleg a plusz 20 év, de mondjuk a legnagyobb, tehát a leggyakoribb az szokott lenni, ami nálam is volt, mielőtt én színtanácsadó voltam, vagy lettem, hogy hát ha barna a hajam, akkor biztos nekem a barna jól áll, vagy barna a hajam, barna a szemem, akkor biztos én meleg típus vagyok. Hát sajnálatok közöm, hogy nem. Nem, hideg színtípusok között is rengeteg a barna szemű, barna hajú. Csak ugye más a bőrnek a tónusa, aha, meg hideg-meleg, meg meleg-meleg, tehát ennél azért sokkal színesebbek vagyunk, mint hogy...
2: Értem. Hát igen, meg gondolom a hajszín legalább olyan sokat számít, tehát itt gondolok arra, amikor valakinek nem áll jól a szőke, és mégis befesti szőkére, hogy ott nyilván valami ilyesmi probléma lehet, hogy...
3: Szerintem a bőr a meghatározó, mert lehet, hogy jól áll neki a szőke, de van olyan, aki befesti szőkére, és egyszerűen elképesztően sápasztja, mert a bőréhez nem megy.
2: Igen.
3: Tehát van ilyen. Hát én is majdnem vörösre festettem magamat, mert ugye nagyon untam a színeimet, és hál' Istennek pont akkor mentem el egy színtanácsadóhoz, mielőtt ez megtörtént volna, és ott mondta, hogy hát a vörös az utolsó szín, ami nekem jó, tehát az biztos, hogy nem mondaná.
2: Tehát vörös soha nem leszel.
3: Nem.
2: De ebben a témában még rengeteg van, sajnos erre már nem lesz időnk, hogy ezt kibeszéljük, úgyhogy majd legközelebb majd visszajössz hozzám, és akkor majd csak és kizárólag erről fogunk beszélgetni, tehát a színek és mi nők, férfiaknak még csak annyit férfiaknak szoktál színtanácsadást csinálni?
3: Hál' Istennek jövögetnek.
2: De jó,
3: kevesen, de
2: jó.
3: Aha. Tehát nekik is vannak színei.
2: Hát igen, pedig ugye, ha arra gondolunk férfiak, akkor aztán a legtöbbünknek fekete, fehér, szürke, barna és kék még esetleg, de az, hogy valakinél rózsaszínink, pedig milyen jól tud állni egy
3: ugye, férfinak. Ugye, én is mindig ezt mondom.
2: Nagyon. No, de erről is fogunk akkor majd beszélgetni legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista volt a Családi Manna vendége.
1: Családi Manna.

0: Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista volt a Családi Manna vendégeben az órában, következő órában pedig Bilvax Tiborral kitekintünk a jelen gazdasági helyzetre. Érdemes lesz velünk tartani. Elérhetőségünk 0677 986, ott vagyunk a Facebookon is, ám Manna FM 98.6. Most jöjjön az életörömzene legfrissebb hírek, és már is folytatjuk Bilvax Tiborral.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek Orfűn. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A legfontosabb a korrupciós ügyek felderítése, nyilatkozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint megvannak a jogi feltételek ahhoz, hogy a hivatal szeptember 1-én megkezdje működését. 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az MVVH elnökének és a nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Tovább nőtt a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Csaknem 600-an vesztették életüket, és mintegy 2500 embert eltűntként tartanak nyilván. Az Európai Unió 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak. Idehaza több segélyszervezet gyűjtést indított. Francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti gripeneket. A repülőgép Ausztria felett nem létesített kapcsolatot az ausztriai polgári légiforgalom irányítással. Az osztrák készenléti gépek elől lépett a magyar légtérbe, majd a kapcsolat helyreállítása után visszatért Ausztria fölé. A honvédelmi tárca a légtérsértés és légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tett. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek szeptember 5-én a Baranya vármegyei Orfűn. A többi közt sárkányhajózást, motorcsónakázást, lovaglást és motorozást is kínálnak a szervezők a fogyatékossággal élő látogatóknak. Az esemény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhető.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóimnak. Ebben az órában Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel beszélgetünk a jelen gazdasági helyzetről. Többek között a Tisza kormány első 100 napja is szóba kerül, hol tart valójában a magyar gazdaság jelenleg. Ezen kívül beszélgetni fogunk a 7,5%-os hiányról, mekkora vajon a probléma. Ez is szóba kerül. Aztán a zuhanó beruházásokról, vajon ki fogja megteremteni a jövőbeli növekedés, többek között ezeket a témákat veszük górcső alá. Tartsanak velünk ebben az órában is.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Manna FM.
1: Manna FM.
3: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégemmel Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel, aki most kivételes módon nem a stúdióban van nálunk, hanem telefonon értem el. Hát éppen mondtam Tibornak, hogy ilyen az elmúlt hosszú évek alatt nem igazán volt. Talán egyszer vagy kétszer fordult elő, úgyhogy azt gondolom, hogy ez teljes mértékben megbocsátható a hallgatóink részéről is, hogy így telefonon keresztül hozzuk össze ezt az interjút. Ugye a jelen gazdasági helyzetről fogunk beszélgetni. Szervusz Tibor, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok minden hallgatónak is, és köszönöm, hogy így telefonon keresztül is hallgatnak minket.
3: No, hát a témák, rengeteg témát hoztunk, mint ahogy szoktunk. Újra ugyanazt fogom eljátszani, hogy nem sorolok fel mindent. Bízunk benne, hogy jut időnk arra, amit terveztünk, hogy beszélgetünk. Az első részben ugye a Tisza kormány első 100 napjáról beszélgettünk. Hol tart valójában vajon a magyar gazdaság? Ugye május 12-én alakult meg az új kormány. Letelt ugye már az első 100 nap. Gazdasági szempontból ez nem egy könnyű történet volt, ahogy nézzük ugye a kormányváltást, magas költségvetési hiány, visszafogott növekedés, komoly külső kockázatok mellett kellett átvenni az ország irányítását. Induljunk onnan, hogy milyen állapotban van ma egyáltalán a magyar gazdaság, ha nem a politikai kommunikációt nézzük, hanem kizárólag a számokat.
4: Mindenképpen az fontos megérteni, hogy ugye az előző kormányzat szeretett nagyon korán, ilyen tavasz végén következő évre költségvetést tervezni. Hát ez egy nagyon nehéz dolog volt, mert utána mindig többször kellett az elmúlt években ezt módosítani. Most egyébként a jelenlegi kormányzat, a Tisza kormány gyakorlatilag újra könyvelte, újra számolta az egész 2026-os évét Magyarországnak, tehát most már ugye gyakorlatilag az év kétharmada úgymond eltelt, hát messze más számokat hoztak ki, mint az előző kormányzat kommunikált, sokkal-sokkal nagyobb lett például a hiány. Hm. Tehát napvilágra kerültek, vagy kerülnek folyamatában, úgymond a csontvázaknak hívták őket, de akár gazdasági vagy egyéb oldalakról is mindenki, hogyha esetleg követi a különböző kiadásokat vagy egyébeket, azért folyamatosan jönnek ki újabb és újabb érdekességek, tehát egyrészt a hiány is magasabb, viszont vannak több olyan dolog, ami egyébként már az elmúlt, most ugye 4 hónapja választották meg őket, 4,5, 105-106 napja van a Tisza kormány kormányon, ami egyébként pozitív dolgok is vannak, nemzetközi pénzpedagógok egyébek, tehát szerintem ki is vesézhetjük darabokban.
3: Legyen úgy, vesézzük ki, induljunk rögtön.
4: Először is egy ilyen kicsit ilyen frissebb dolog, hogy csütörtöki napon a miniszterelnök úr bejelentette, hogy a minimál nyugdíjat azt 120 ezer forintra emeli. Ez fontos tudni, hogy 2008 óta, tehát nem az előző kormány, hanem az előző előtti kormány, még a Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett kormány volt az, aki utára megállított, hogy minimum annyit kell kapni a nyugdíjasnak, ez azóta nem emelkedett. Tehát azért 28.500 forintról volt eddig. Hát lehet, hogy akkor sem volt már sok pénz, de azért most gondoljunk bele, hogy mi 28.500 forint.
3: Hát ez semmire nem elég, úgy egészen konkrétan, igen.
4: És még nagyon sok konfliktásunk, tehát 100 000-es nagyságrendben volt olyan, aki e között az összeg, és 120 000 forint között kapott nyugdíjat. Ez tipikusan azok a személyek, akik kevés időt töltöttek új munkaviszonyban, amiért nyugdíj alapot képeztettek volna, vagy nagyon alacsony bér mellett tették meg ezt. És most 120 000-re fölemelik, tehát gyakorlatilag most nagyon próbálok óvatosan, nagyon kicsit több mint 4-szeresére emeli az kormányzat január 1-től. Most 120 000 forint sem biztos, hogy óriási összeg, viszont biztos segítség azoknak, akik ennél kevesebbet kaptak, tehát azért ez egy nagyon mennyiségű.
3: Igen, a 28 000 forinthoz képest azért ez egy óriási nagy ugrás. Tehát, hogy az, hogy mennyit ér most a 120 000 forint, az egy másik kérdés, de mindenképpen nagy ugrás.
4: Hát, ha most leszeretnénk ezt fordítani, meg visszamennénk az akkori álszintekre, ezt megnéztem, akkor a mostani 120 000, ha akkor lett volna, akkor az körülbelül ilyen 38-45 000 forint közötti értéket jelentett volna 25-500-hoz képest. Tehát mondjuk az átlag élelmiszer árakhoz, meg egyébekhez képest. Persze vannak olyan élelmiszer dolgok, ami sokkal többet ugrott, meg úgy hívjuk, hogy a nyugdíjas infláció az eltér a normál inflációtól, mert egy átlag nyugdíjas más dolgokra költ, mondjuk költ rezsire, költ élelmiszerre és költ gyógyszerre is, mondjuk, mert ugye általában a fiatalabb generáció kevesebbet költ gyógyszerre, és még ugye a vényköteles gyógyszerek áfáját is leviszi. Ez mondjuk egy átlag személynek tényleg pár száz forintot jelent havonta, de az is pár száz forintot jelent. Ez is egyébként a 100 napos program előtt az ígéretek, úgymond az valódi TISZA programnak a része volt.
3: Uh-huh, uh-huh. Júliusban ugye 1,2% volt az éves infláció, ami hát mondhatjuk azt, hogy kifejezetten kedvező adat. Azt ki lehet-e már jelenteni, hogy túl vagyunk az inflációs válságon, vagy azért ez még egy picit korai lenne?
4: Ugye az infláció az mindig úgy nézik, a júliusi inflációt, az előző év júliusához képest mennyit változtak a fogyasztójárak. Most így az elmúlt hónapokban alacsonyabb volt, ez picit vissza fog úgymond gyorsulni mondjuk ilyen 2-3% közé, és ha majd visszanézünk következő év elején erre az évre, akkor sem gondolom azt, hogy ne kettessel, tehát 2,1% legyen az infláció. Tehát gyakorlatilag visszahűl a gazdaság. Az, hogy ez még ilyen alacsony marad, de ha mondjuk ez féken, kordában van tartva, és 3% körül plusz-minusz tudja tartani a kormányzat, a gazdaság, a külföldet, a piaci szereplők, akkor ez mondjuk kezelhető, ugye a hirtelen sokokat nem lehet kezelni, de ez mindenképpen pozitív meglepetés is volt, amikor gyakorlatilag ez a napokban napvilágot látott. Tehát nem csak ez sikerült érdekes meglepetés, hanem például ugyanúgy júliusban, tehát a 7. hónapban 500 milliárd forintnál több is volt a költségvetési többlet, tehát erre ember emlékezet óta szerintem nem volt példa. Ez megint annak volt köszönhető, hogy gyakorlatilag a nemzetközi piacok pozitívan értékelik a kormányváltást, és olcsóban tudják finanszírozni a kormány, több lépésen kamatot vágtak, egyébként most a jegybank is kamatot vágott, ez pedig az államadóságkezelő központ. Tehát maga annak, hogy az új hiteleket, amiket fölvesz az állam, és fontos, hogy az állam minden héten, minden kétszer, minden hónapban vesz fel új hiteleket, úgymond refinanszírozza a működését, és amennyi az összes megtermelt jószágunk, a GDP, és mennyi a hiánya, ez a refinanszírozás igény, a kettő között van a hiány, de hogy ezt olcsóban tudja megtenni, tehát nem mondjuk évelején még 7%-on tudta megtenni, azt most már 5,5%-on tudja megtenni, tehát ez is egy nagyon pozitív, mert úgymond kiforgatja a régi hiteleket, és át tud árazódni, ez egy nagyon lassú folyamat, de jövőben majd kevesebb adó. Tehát kevesebb törlesztést kell fizetni, több maradhat Magyarország zsebében, amit különböző programokra el tud költeni.
3: Hát így legyen, és hónapról hónapra ilyen pozitív hírekkel jöjjünk, hogy folyamatosan emelkedés van. Én csak ezt tudom kívánni így magunknak a beszélgetést illetően. Most viszont életöröm zenét hozunk, zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
1: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában, Bilvak Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember. Ugye avval indítottunk a zene előtt, hogy a Tisza kormány első, hát egy picivel több mint 100 napjáról beszélünk, hogy hol tart valójában most a magyar gazdaság. Itt ugye említettük az inflációról szó volt, és amivel most mindenképpen folytatni szeretném, hogy ugye a forint is erősödött, illetve hát nyilván ez mindig ingadozik, de azért egy, mondhatjuk azt ugye, hogy amióta megvolt a váltás, tehát a rendszerváltás óta, most ezt így onnan datáljuk, emelkedik, pontosabban erősödik a forintunk.
2: Hát a választás éjszakája még ilyen 370 plusz-minusz volt az euróforint, azóta nem érte ezt a szintet. Tehát voltunk 350-en is, most ilyen 360-62-63 vagyunk. Ez is egyébként nagyban segíti az inflációt, mert sok terménynek az árát nem tudjuk Magyarországon megtermelni, de devizában vásároljuk és hozzuk be. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk az olajat, vagy a kenyeret, vagy a gázt, azt mennyire forintban, mennyi értéken veszük meg, ez egy nagyon erős pontot tud jelenteni, és ez megint segíti a magyar gazdaságot, aminek azért így a hiány szintje érdemi 7,5%, hogy az előzőben beszéltünk, hogy kicsit más lett, mint amit az előző kormányzat várt. Tehát 7,5% a hiány, és még egyébként az államadósság is növekedett. Ez azt mondom, hogy inkább egy átmeneti, lehet egy éves, másfél éves növekedés, utána majd ez szépen vissza fog simulni. De hogy összességében, hogy lássuk, azért, hogyha mi az eurózónába be szeretnénk lépni, ami egy ilyen deklarált célja a kormányzatnak, hogy a ciklus végére valahol a közelébe jussunk, akkor ennek a hiánynapról a 3%-ra le kéne szorítani. Most ezt nem lehet úgy, hogy egyik napról a másikra ekkorát szorítunk, mert ez azt jelenteni, hogy kis túlzással, mint hogyha ez egyik évről a másikra nem költenénk egy fontos az oktatásra, annyit meg kéne spórolni. Az ugye nem lehet, hanem hogy lépcsőzetesen lehet, úgyhogy a bevételeket növeljük, jönnek az eurotranszferek, nő az adóbevétel, majd arról is beszélünk, hogy az a gazdaság nem minden szelete pozitív, hanem azért bőven vannak még itt negatív részei, ami inkább azon, hogy az eddigi dolgok miatt van, nem 3 vagy 4 hónap alatt alakult ki, és talán, hogy jövőre 5-6% közé legyen a hiány, hogy most 7,5, akkor már jó tudunk lenni, és még a ciklus végére, a jelenlegi párt, jelenlegi kormányzat ciklus végére 30 körül, hogyha el tudnánk jutni valahol 3% környékre, ez egy nagyon istenes dolog lenne, de ez nem egyik napról a másra fog nullára lemenni, nem is lesz soha nulla, ezt is nagyon fontos tudni. Tehát nagyon kevés olyan ország van, aminek nem hiánya van, hanem többlete van. Ezek általában az ilyen szuper nagy exportőr ország, amik annyi bevétele van, amit nem tud elkölteni.
1: Hát igen, nyilván nagyon sokat várunk a jelenlegi kormánytól, ugye, de hát valóban ez alatt egy néhány nap alatt azért nagyon sok mindent nem lehet még felmutatni. Szerintem én azt gondolom, hogy az ígéreteihez képest egész jól haladunk. Még visszatérve a forint erősödésére, hogy van-e az az árfolyam szint, ahol már a túlerős forint többet árt a magyar gazdaságnak, mint amennyit használ?
2: Hát azért az elmúlt hónapokban, amikor 350-es környékén volt a forint, azért akik exportőrök vagy egyébek azért, mivel nem tudtak erre felkészülni, erre a gyors mozgásra többnyire, azért sok olyan hang látott napvilágot, hogy szeretnék, hogyha ez visszagyengülne. Most már egy bank 5,5%-ra csökkentett a magyar alapkamatot, tehát úgymond a kamat előnyünk az Európai Unióhoz képest, vagy Európai Központi Bankhoz képest kicsit 3% fölött van. Ez még az év elején gyakorlatilag ilyen 4,5% körül volt. Így sem gyengül sokat vissza a forint. Nem azt gondolom, hogy most így bátor, de nem azt kell válni, 400-450-500-as forint lesz, hanem az, hogy pici mozgásokkal, és legmagyar gyengülhet, hogyha átárazódnak a piacok, mert a jegyben most 5,5%-ra vágta a kamatot, egyőre azt mondta, hogy még megnézve most már adott vezérelt módok a súlyra, tehát hogyha esetleg van rá tér, akkor lehet, hogy a következő hónapban tovább csökkenti, akár 5-25 vagy 5%-ra, ezt tovább tudná a forintot úgymond emelni az euró húffal kapcsolatban, az euró húf párban az euró irányába, tehát növekedni ez a szám, de alapvetően azt gondolom, hogy inkább a hasonló árfolyamokra, picit talán egy picit gyengébb, de nem érdemi gyengébb árfolyamokra kell berendezkedni, és akkor ezt a vállalatok pedig, hogyha tudják, hogy ebbe le kell bízni, akkor így tudnak árazni, így tudnak terméket behozni, a tartós cikkek, autók, mobiltelefonok, stb. Viszont ugye általában devizába veszik a nagyobb cégek, és abba hozzák be, hogyha ugyanannyi 40 000 euróért vesz valamit, vagy 400 euróért, és annak erősebb a forintja, reméljük, hogy ez meg fogja jelenni azt, hogy a fogyasztójárak Magyarországon, tartós cégeknél is gyengülnek, ez is az egyik olyan komponens az inflációnak, amely miatt nem olyan szágoldó, mint mondjuk akár az elmúlt néhány évben láthattuk.
1: A 2030-as euróbevezetése szerinted reális? Most így, ahogy elindultunk, hogy látod?
2: Én azt gondolom, hogy ha az előszobáig eljutunk, ezt úgy hívják, hogy úgy van, hogy el kell jutni egy olyan szobába, hogy egy ERM2-es rendszer, ahol utána 2 évig ott kell tartózkodni az előszobába, és minden olyan kívánalmat megtartani, és majd utána lehet az eurózónába elérni. Tehát, ha a 2030 2008-as évben eljutnánk oda, hogy onnan elindul már a két év, akkor szerintem ennek van jelen pillanatban nagyobb ráadása, mint hogy 30 legyen euró. Tehát inkább azt mondom, hogy 30-35 között lehet, hogyha minden szépen tartunk, és nem egy óriási válság, amivel nem tudunk mit kezdeni, tehát nem tőlünk függen egy óriási válság, akkor a 30-35-ös idősávban akkor be tudunk lépni az eurózónába.
1: Uh-huh. Hát így legyen.
2: Ez kell az, bocsánat, hogy akár a 30-as utáni kormányzat is be akarjon lépni, mert ugye ez nem csak egy mostani kormányzatnak a döntése, hanem gyakorlatilag az akkor regnáló kormányzatnak majd.
1: Persze, amit ugye nem láthatunk előre, hogy hogyan alakulnak majd itt a dolgok.
2: Igen.
1: Most újra szünetet tartunk, életörömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna

0: Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember a vendégem ebben az órában, akivel a jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Többek között például arról is szó lesz még a következő percekben, hogyan fér össze egymással az, hogy a termelési vagy az export adatok időnként javulnak, miközben a vállalatok beruházási kedve továbbra is gyenge, de beszélni fogunk arról is, hogy ha Németországban a gyárak termelését csökkentik, annak milyen gyorsan lehet következménye akár Győrben és a magyar beszállítóknál. Amire időnk jut, természetesen mindent átbeszélünk Tiborral, tartsanak velünk, hírek és zene után folytatjuk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek Orfűn. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A legfontosabb a korrupciós ügyek felderítése. Nyilatkozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint megvannak a jogi feltételek ahhoz, hogy a hivatal szeptember 1-én megkezdje működését. 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az MVVH elnökének és a nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Tovább nőtt a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Csaknem 600-an vesztették életüket, és mintegy 2500 embert eltűntként tartanak nyilván. Az Európai Unió 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak. Idehaza több segélyszervezetgyűjtést indított. Francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti gripeneket. A repülőgép Ausztria felett nem létesített kapcsolatot az ausztriai polgári légiforgalom irányítással. Az osztrák készenléti gépek elől lépett a magyar légtérbe, majd a kapcsolat helyreállítása után visszatért Ausztria fölé. A honvédelmi tárca a légtérsértés és légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tett. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek szeptember 5-én a Baranya vármegyei Orfűn. A többi közt sárkányhajózást, motorcsónakázást, lovaglást és motorozást is kínálnak a szervezők a fogyatékossággal élő látogatóknak. Az esemény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhető.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
0: Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember, a Családi Manna vendége ebben az órában, is a jelen gazdasági helyzetet vesszük górcső alá. Nagyon sok mindenről szó volt, de természetesen folytatjuk még a zene után. Például mekkora tovagyűrűző hatása lehet egy nagy építőipari szereplő fizetési nehézségeinek a magyar gazdaságban. Többek között erről is beszélgetünk, még tartsanak velünk a következő percekben is. Lését csökkentik, annak milyen gyorsan lehet következménye akár Győrben és a magyar beszállítóknál. Amire időnk jut, természetesen mindent átbeszélünk Tiborral, tartsanak velünk, hírek és zene után folytatjuk.
1: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk vendégemmel, Bivak Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakemberrel, aki nagyon ritka alkalmak egyike, hogy ő telefonon készítjük ezt az interjút, nem innen a stúdióból. Beszélgettünk ugye a Tisza kormány első 100 napjáról, vagy több mint 100, most már néhány nappal több mint 100 napjáról a forint erősödéséről, meg egyáltalán az ígéretekhez képest hol tart most, illetve miket váltott be úgymond a jelenlegi kormány. Nagyon nagy az elvárás azt látni és érzékelni a lakosság részéről. Türelmetlenek egy kicsit, nagyon sok mindent várnak el már így az első 100 nap után is, holott ha az ember belegondol, logikusan végig gondolja, akkor ez nem megy egyik napról a másikra a mindenféle változás bevezetése. Ugye a 120 ezres nyugdíj az már mondjuk egy óriási nagy lépés, hogyha azt nézzük, hogy 28 ezer, hogy volt a eddig
2: 28.500 forint.
1: 28.500 forinthoz képest. 7,5%-os a hiány, hogy mekkora a probléma, erről is beszéljünk egy picit mindenképpen. Ugye mit jelent ez a 7,5%-os ESA hiány, és mit jelent a 7230 milliárdos, azaz 7,8%-os pénzforgalmi hiány? Miért fontos, hogy ne keverjük ezt össze ezeket?
2: Hát gyakorlatilag az történt, hogy ennyikora összeggel tervezte túl a kiadásait az előző kormányzat, vagy ennyivel költekezett túl. Hogy ez egy nagyon-nagyon nagy szám, ebben azért rengeteg olyan dolog van, mint a különböző anyák, ugye SZIA mentessége, 14. havi nyugdíj, 6 havi fegyverpénz, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag volt egy választási osztogatás, önök fedezete ugye nem volt, és ez egy óriási mennyiségű pénzkiutalást jelentett. Most ugye ezt majd jövőben kicsit pompítják az Európai Uniós transfert, az is sem egyik napra másra ránk ömlenek, hanem majd folyamatosan le fogjuk tudni őket hívni. Reméljük, hogy a logikájuk kicsit megváltozik, és picit piacbarátabb, vagy piaclogikusabb szempontjából ez. De ugye még elsősorban segített abban, hogy a beruházások ne oboljanak továbbra is össze. Tehát gyakorlatilag azt fontos tudni, kedves hallgatók, ezt általában ilyen negyedéves adatokban nézik, és megnézik az előző negyedévhez képest, vagy az előző évhez képest mennyit növekedett. Uh-huh. Most 2023-ban volt utoljára olyan negyedév, amikor nem csökkent negyedévről negyedévre a beruházás. Ez azt jelenti, hogy ha így értéken nézzük, hogy kb. 9 éve volt azon a szinten a beruházások volumene, mint most. És gondolj bele, hogy mekkora volt azóta az infláció. Tehát, hogy gyakorlatilag jelenleg a vállalatok alig ruháznak be, most is a visszaesés csak a beruházásnál volt 7%, tehát olyan szinten nem volt az elmúlt 4 évben kedvük a beruházni a vállalatoknak, és nem csak kedvük nem volt, hanem gyakorlatilag a külföldi vállalatok sem annyira ruháztak, vagy hiába jöttek bizonyos cégek. Volt, hogy néhány negyed évben az elmúlt 3,5 év alatt eljutottunk nulla közeli állapotban, de alapvetően inkább 5-10-15%-os esések voltak, ugye a jövőből fog hiányozni, ezért várja mindenki az EU pénzeket és az EU pénzek által megmozdult további

0: akkor a uniós források úgymond megérkezzenek, és azok az megfelelő projekteken és programokon keresztül kiosszák, felhasználják, és akár a legkisebb vállalkozástól a mindenféle vállalkozás tudja ezt alkalmazni, kihasználni, ugye lesznek elvileg új tömegközlekedési eszközök, kórházak, egyebekre is fognak kötni, és hisz sok olyan probléma van, amit azért mindenki érezhet minden napjaiban.
1: Egyébként az itt egy kulcsmondat volt, hogy megfelelő projektekre elkölteni. Hogyha jól gondolom, akkor tudok ebből profitálni.
0: Hát igen, most olyan dolgokra nem érdemes költeni, amire nincs az embernek szüksége. Tehát azt gondolom, hogy olyanokra is. Nem biztos, hogy valamint 5 vagy 10 vagy 15 éve kitaláltak, hogy ez jó projekt, az most aktuális projekt. Tehát ugye változnak a kihívások. Itt olyan, hogyha azt mondanánk, hogy lakást szeretnénk felújítani, és mondjuk 5 vagy 10-re kitaláltuk volna, azért most lehet, hogy újra gondoljuk, akkor lehet, hogy ki szeretnénk festni, de lehet mondjuk már okos otthonrendszert szerelnénk be, vagy biztosan tennénk légkondicionált a lakásban, tehát mondjuk ezeket fittelni, újra kell frissíteni ezeket a programokat, ezeket a mostani kormányzat meg is tette, illetve olyan dolgot is választott, amiben úgymond ezt a pénznek több olyan kalap része van, van a 7 éves költségvetés, van az RRF, ez a helyreállítási alap, és még van ugye a szép hitel, ami a háború után van, amelyeket viszont gyorsan el kell költeni. Ezért mondjuk a tömegközlekedési eszközök, tehát mondjuk vonatok egyéb beszerzés, az egy gyorsan elkölthető dolog. Amúgyis azért mindenki nézze végig, hogy azért a tömegközlekedésről sokszor inkább negatív képet lehet látni, de vannak ilyenek is, viszont vannak olyan tényleg programok, amit 3-4-5 év adott be esetleg a magyar kormányzat, és nem lett végre rajta, azok már nem biztos, hogy most szükségesek akár egy vállalatnál, akár egy magánszemélynél.
1: Uh-huh. Ez az Európai Uniós pénzek megérkezése, ennek most nyilván sokkal nagyobb realitása van, tehát hogy ezt tudjuk, az időt azt tudjuk, hogy mikor várható, amikor...
0: Hát ugye most ugye néhány napon belül 31-e van, tehát hétfő lesz 31-e, ami egy nagyon fontos határidő volt. Már ilyen hivatalos források volt, hogy szinte minden teljesített a magyar kormányzat, majd az Európai Unió felől. Azt gondolom, hogy ezeknek a pénzeknek a megérkezés és a leírhatóságét az idei év végén, és ez igazából a jövő év első felében pöröghet fel, és akkor onnan lesz egy dömping. Tehát azt gondolom, hogy ez a 27-28, az egy elég erős EU-s forrás dömping lesz. Reméljük, hogy ez nem egy kapkodás fog eredményezni, nem jó helyekre fog elmenni, jó projektekre. Gyorsulnak remélem az Európai Uniós források, egy adminisztrációja, a leírhatósága, a pályázhatósága, mert aki pályázott már az Európai Uniós forrásokra, azt tudja, hogy nagyon-nagyon sok adminisztráció kell hozzá, egyébként ez egy EU-s sajátosság, nem csinálom sok, de hogy gyorsható van, hogy az elbírások nagyon egyszerű pályázatoknál is, ami kicsit azt mondom, hogy megfelelsz a 3-4-5 kritériumnak, megkapod, vagy nem, itt nem több száz vagy több milliárdos forintokról kell beszélni, de lehet, hogy pár száz vagy 2 millió forintos vállalkozás pályázatban, ne kell 6-12-18 hónapot várni, mert már el fog addigra menni a kedve a pályázónak, vagy lehet, hogy nem is kell ezt a célt megtenni. Tehát ezeken kell gyorsítani, és reméljük, hogy az új kormányzat erről is beszélt, hogy lesz így, erre azt gondolom, hogy ehhez egy nagyon erős digitalizációs lábat kell építeni, mert amíg ha sok pályázat jön ki, és magánszemélyt a cég emberek fognak bírálni, ők nem lesznek hirtelen 3-4-szer annyian, és hogyha lesz 3-szer annyi a pályázat, hát akkor ők is tudnak sokkal többet dolgozni, és nekik is véges a munkaidejük.
1: Igen. Na, újra életöröm zenét hozunk, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Vilvak Szibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember a vendégem ebben az órában, jelen gazdasági helyzetről beszélgetünk. Itt most már az adásunk utolsó néhány percében vagyunk sajnos, mindig tudnánk azt hiszem órákat beszélgetni, mert rengeteg dolog van, főleg most így az utóbbi időben, ugye rengeteg pozitív hírről is be tudunk számolni. Tanácsolom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza az adást, ha nem tudtak eddig minket figyelni és hallgatni, nem sokára felkerül az oldalunkra, a Spotify-on, iTunes-on is elérik. Amiről mindenképpen beszélnünk kellene, hogy ez nagyon-nagyon friss hír, ugye augusztus 26-án a figyelem ráirányult nagyon a beruházási és finanszírozási környezetre, ugyanis a Bayer ZRT saját maga ellen kezdeményezett csődeljárást, és a cég tulajdonosa szerint az elmúlt hónapokban komoly pénzügyi kitettséget okozó fejlemények egyes beruházások szabályozási környezetének megváltozása volt az, ami a döntést elősegítette, úgymond. Kezdjük magával, hogy ez egy ilyen hogyan történhet meg, meg mit tudhatunk erről az ügyről?
2: Egy kicsit tegyük kontextusból, ugye ez az a cég, amely nagyon sok nagy volumenű lakópark építést csinál, egyébként nem csak Budapesten, illetve például a nevéhez köthető a Bosnyák téri irodakomplexum és egyébek 14. kerületben, ott Zuglóban, és itt azt mondta a kormányzat, hogy ők felbontják a velük megkötött adásvételi szerződést. Itt az a hír, hogy volt olyan, amely a halászás között néhány héttel kötődött, itt több száz milliárd forintos értékesről kell beszélni, és gyakorlatilag úgymond csak ez 244 milliárd forint lett volna az állam részről, gyakorlatilag az irodákat oda akar tenni, és azt mondták, hogy az zuglói önkormányzattal kapcsolatos szerződéssel nem volt minden, és ezáltal egy oldalúak felszednék bontani. És erre mondta, emiatt is mondhatta főleg a Bayer Concert, hogy hát most nekem nincs 244 milliárdom, akkor csődeljárást kezdem. Fontos, mi az a csődeljárás? A csődeljárás az nem egyedül a csőddel. Ez azt jelenti, hogy ha a bíróság ezt elrendeli, vagy megengedi, mert hogyha nem rendeli el a bíróság, akkor azonnal csődben vagyok a Bayer Concert, tudjon bedobja a körök között, de valószínűleg szerintem ezt nem kívánják majd. Gyakorlatilag az lesz, hogy akkor 120 napra kap egy olyan haladékot a Bayer Concert, hogy lejön a hitelezőivel, bankok, vevők, akár az állam, stb., és meg tudjon velük állapodni. Mert nagyon fontos, hogy jelenleg a Bayer Concertnak több ezer magánszemély, vagy akár cég lehet az olyan ügyfele, aki például lakópark ingatlanokat vásárolt, nem akarok föl sorolni, mennyi minden ilyen lakópark ki lehetőség van. Van olyan, ami még csak mondjuk az előzeget fizette be, vagy szakaszosan befizetett 20-30-50-60%-ot, van olyan, aki mondjuk már kifizette a lakást, és nem kapott kulcsot, van, akinek kapott kulcsot, de például ez úgy működik, hogy nem azonnal jegyzi be a földhivatal, hanem csak úgymond széljegyre kerül. Tehát rengeteg jogállású személy van, aki most nem lehet annyira nyugodt. Mert gyakorlatilag mind az állam, és úgymond ez ilyen hitelező oldal, tehát aki adott pénzt a Bayernek, és nem kapta meg mindent, úgyhogy teljesen le van zárva, az úgymond a hitelezője a Bayer Konstruktnak. De ez gyakorlatilag rávilágít arra, hogy nagyon stabilnak, mamutnak kinéző vállalatok is könnyen tudnak, hogyha egy nagy, úgymond, mint a Jengában, hogyha egy fontos alsó kockát kihúzunk, akkor az gyakorlatilag nagyon hamar tud veszélyessé válni számára a helyzet.
1: Hát most eddig is elég bizalmatlan volt az építőipar iránt, így a környezet, vagy hogy is mondjam, az emberek nagyon bizalmatlanok voltak, hát ez még azért még rádob egy nagy lapáttal.
2: Azért aki körbenéz, az tudhatja, hogy ez az elmúlt hónapokban az ingatlan piac nem pörgött. Tehát tavaly évben az otthonstart bejelentésével szeptembertől volt egy roham, az egyébként az év végére lecsengett, és azóta és az elmúlt 3-4 napban inkább pislákolt. Tehát én szoktam beszélgetni ingatlanosokkal, azt mondták, hogy azért nem nagyon emlékeznek az elmúlt 3-4 évből ennyire gyenge ingatlan piacra, még a Covid alatt is több ingatlan fogyott. Egyszerűen annyira előhozták ez az otthonstart egyébként az embereknek az igényét a vásárlásra, hogy ott elment, és most akinek egyébként tőkéje van, az pedig kivált. Na most még egy nagyon fontos dolog, erről talán beszélgettünk 2-3 adásban is az elmúlt 1-1,5 évben, ezek a kiemelt otthonstartos lakóparkok. Tehát azt mondta az előző kormányzat, hogy van egy olyan engedélyezés, hogyha megfelel annak, hogy a lakások 70%-a bármilyen lakóparkban otthonstartos, tehát 1,5 milliós négyzetméter állat van, 100 millió, stb., akkor olyan kiemelést kap, hogy nem kell mondjuk 1-1,5 évig az önkormányzattal, meg a hatóságokkal engedélyezni, hanem be kell jelenteni, hogy én ezt szeretném építeni, és egyébként 30 nap múlva már elkezdheti építeni. Tehát ez nagyon-nagyon sok időt spórolhat vele. Költséget és egyebeket nem kell mondjuk neki ezért mondjuk közlekedési csomópontot építeni, vagy valamikor azt mondják, hogy akkor légy szíves, új is fel itt az, csinálj ide pár busz megállat, új is fel az óvodát, stb., mert ugye, hogy ide fogsz hozni nagyon sok embert, tehát úgymond megkérik a finanszírozót, meg a beruházót, hogy szálljon bele ebbe. Na most azt mondta a közlekedési beruházási minisztérium, Vidész Dávid úr vezetésével, hogy amelyek ilyen projektek, de még nincsen jogerős építési engedélyük, azoknak egyelőre felfüggesztik, hogy ezt tovább folytatassák. Ezt, hogy érzékeljük, kedves hallgatók, 16 darab ilyen projekt volt Magyarországon, és abból 5-nek van ilyen. 5 darabnak van ilyen. Ez azt jelenti, hogy akik ezekben a projektekben például befizettek előleget, azoknak most az van, hogy lehet, hogy ígértek neki, nem tudom, 27 végén, 28-ban átadják, azoknak annyival fog csúszni az egész, amikor meg tudnak állapodni a beruházók gyakorlatilag a minisztérium, hogy mit építenek. Tehát ez 6-12 hónappal lehet, hogy csúsznak ezek az átadások. Ez megint több ezer lakásvásárlót érinthet. Az új lakásban, ugye, akik eddig azt csinálták, hogy megvették, esetleg felértékedik, ez megint szerintem egy bizalmatlanságot okozhat a nem elkészült új lakásokhoz, hogy ez megint egy ilyen álló víz, kőbelépés, és hogyha ez így marad, akkor úgymond a kereslet mellett a kínálat fog csökkenni, hisz nem lesz annyi ingatlan, amire számolt a piac, hogy majd jövőre, meg jövő után, meg azután bekerül a piacra. És egyébként a buyer constraintnak például van olyan, ami engedélye rendelkezik, be tudja fejezni, van például a budapesti projektje is, de neki is van szám jószerivel vidéki projektje is. Pontos, hogy ez nem most politikai oldaltól függetlenül milyen, de egy jó pár ilyen projekt volt. Volt, ami több százezeres, 1500-as, 2000-es lakásmennyiség, tehát körülbelül, amit azt most fölfejlesztette, vagy fölfüggesztettek, az most nagyon vad számot, mondjuk a 12 és 18 ezer lakás között van. Na most ez a magyar piacnak, új lakáspiacnak ez körülbelül, amit az elmúlt években tudott, ez egy fél, egy évnyi teljesítménye. Tehát most annyi az, aminek most be fog csúszni, amíg építkeznek. Uh-huh. Tehát ez ekkora kínálat fog hiányozni a piacról. És ez párhuzamosan érintett ugyanúgy a buyer consultot, ezt múlt héten jelentették be. Tehát azért ez a két hír, ez mindenképpen hátrányos, és azért mondom, hogy nem csak az állam mit vevő, hanem rengeteg olyan vevő lehet most a piacon, aki sajnos itt az elmúlt napokban akár kereshette az értékes tőjét, hogy akkor most mit tegyek, hogy legyek, mi lesz. Tehát ez most sajnos türelmet igényel, mert ez egy
1: elég erős. De a befizetett pénzek, a befizetett pénze az embereknek az nem tűnhet el, tehát hogy...
2: A csődeljárás szerint ki kell deríteni, hogy mit tud képviselni, tehát azért van 120 napja ilyenkor egy adott cégnek, aki csődeljárásra kerül, hogy tudjon a hitelezőivel beszélni. A hitelező lehet a bank, lehet az állam, lehet a befektető, stb., hogy egyezkedjen velük. Most valószínűleg azt mondom, hogy a kisbefektetők, tehát effektíve a magánszemélyek, cégek, akik mondjuk egy-egy lakást vettek, azok védve lesznek, vagy valamilyen módon lesznek, de hát hogyha teljesen lehúzzák a rólót, akkor lehet nem kerül befejezésre egy ingatlan. Tehát azt is el lehet, most bocsánat, nem akarok negatív lenni, de mondjuk 90%-ban kész az ingatlan, nem kerül befejezésre. Akkor majd lehet, hogy valaki kivitelező átveszi és befejezi a projektet, stb., de hát az sokáig tudott állni azért, tehát vannak torzók. Én azt remélem, hogy inkább a szélsőséges negatív eredmény van, akkor az újragondolási, a reorganizációs folyamatban inkább az ilyen irodaház projektjeik azok, amikben mondjuk kevesebb lesz a rugalmasság, és inkább a magánembereket valószínűleg ki fogják segíteni. Tehát azért az elmúlt évtizedekben láttuk, hogy gyakorlatilag mindenkit kisegítettek, akinek hogy nehéz volt, devizahitelek, stb. Ugye azt, tehát, hogy valamilyen megoldás lett, hogy ez egy, azon számára ez most egy nehézséget jelent, hogy mi lesz velünk, hogy lesz velünk, mit tudunk.
1: Hát persze, bizalmat.
2: Gyomorideges, gyomorideg lehet. Bárki, aki ilyen helyzetbe került, még egyébként az is lehet, hogy 120 nap múlva mindent megoldodnak és mennek tovább, de az akkor is 120 napos idegeskedés, késés, ki tudja, mi lesz.
1: Hát igen, és a bizonytalanság az nyilván az senkinek nem jó, de bízunk benne, hogy meg fog oldódni, és pozitív irányba fog azoknak a lakóknak, akik esetleg befizették és várják valóban a költözést, pozitív kicsengése vagy lecsengése lesz ennek. Tibor, én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést, sajnos az időnk lejárt, természetesen téma maradt rengeteg, majd talán legközelebb. Köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm, én is hallgatónak is, hogy elünk voltak.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bilvax Tibor befektetési és bizalmi vagyonkezelési szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Bilvax Tibor volt a vendégem ebben az órában, és a jelen gazdasági helyzetről beszélgettünk. Következő órában Király Eszter író mentálhigiénés szakember lesz a vendégem, és a szingliség a témánk. Azt gondolom, sokakat érintő és sokakat érdeklő témát hoztunk a mai napra. Tartsanak velünk a következő órában is.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Még idén elindulnak az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna úgy fogalmazott, mindenek előtt fel kell állnia a hivatalnak, és ki kell dolgozni a vizsgálati módszertant. Mint mondta, fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg ma. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson, beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szent Misével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A Mohácsi csata emléke nem csak a verességről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is és a közösségért vállalt felelősségre tanít, írta Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek. A csata 500. évfordulója alkalmából közzétett üzenetében azt kérte a magyaroktól, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagy hatótávolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek szeptember 5-én a Baranya vármegyei Orfűn. A többi közt sárkányhajózást, motorcsónakázást, lovaglást és motorozást is kínálnak a szervezők a fogyatékossággal élő látogatóknak. Az esemény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhetők.
1: Időjárás.
5: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Párkapcsolati témával érkezünk ebben az órában. Vendégem Király Eszter író, mentálhigiénés szakember. Elérhetőségünk 0677 1986. Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Nem sokára kezdünk.
4: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Szép jó reggelt kívánunk minden hallgatónknak. Vendégem a stúdióban Király Eszter, író, mentálhigiénés szakember. Valamilyen párkapcsolati kérdést szoktunk körbejárni, ma sem lesz ez másként. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: No, hát a téma, amit választottunk, ez szerintem sokakat érintő témakör, mondhatnánk így is, ugye, hogy mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk, és hogyan épít a szingliség időszaka. Ezzel a két kérdés felvetéssel indítjuk ezt a mai beszélgetést, viszont mindenek előtt azt kihangsúlyozzuk, hogy nem a szingliséget akarjuk itt, nem is tudom, akár piedesztára állítani, de azt sem, hogy ezt erősíteni, hogy milyen jó dolog szinglinek lenni, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogyha valaki esetleg ilyen kényszerhelyzetbe kerül mondjuk, akkor ezt hogyan tudja jól megélni. Jól mondom, Eszter?
2: Hát, ha jól megéljük, akkor jó dolog szinglinek lenni.
1: Igen, nem? Igen. Hát
2: így, de időszakosan.
1: Időszakosan, igen, ez
2: igen,
1: így van.
2: Így van.
1: Induljunk onnan, hogy miért félünk? Miért félünk a szingliségtől? Miért gondoljuk azt, hogy az egy rossz állapot? Vagy helyzet?
2: Óriási szükségünk van a valahova tartozás élményére. Tehát ez egy alapvető érzelmi igény, hogy valahova tartozzunk. És ez az érzés, a valahova tartozás érzés, ez nagyon erősen tud munkálni bennünk. Óriási szükségünk van arra is, hogy külső megerősítéseket kapjunk önmagunkról, a saját szerethetőségünkről, hogy folyamatosan relációba kerüljünk valakivel. Egyrészt ez ijesztő tud lenni, ugye a kapcsolatok elején, de későbbiekben, hogyha a mi tudat érzése, tehát a társtudat élménye kialakul, akkor ez egy nagyon fontos érzés, a szövetségnek az élménye, a párkapcsolatok szövetségi alakulásának a szakaszáról beszélek most. Tehát visszatérve, a valahova tartozás érzés az szinte a legerősebb hajtóerőnk, felhajtóerő ilyenkor, de nem előírás, hogy ez kifejezetten csak párkapcsolaton belül éljük meg. Nagyon fontos, hogy családtagjaink, barátaink, szociális hálunk is tud egy olyan védelmet, megtartó erőt, egy olyan védőhálót biztosítani, amely szintén megadja nekünk a valahova tartozás élményét, a társas támasz, a társas támogatottság élményét, és tudunk elégedettek lenni az életünkkel, így e tekintetben is. Még az is egy nagyon fontos, hogy a szingliség az nem egy várakozási időszak, tehát nagyon sokan egy ilyen úgy értelmezik, vagy úgy definiálják az életükben, mintha ez egy ilyen böjt időszak lenne, ridegen tartott időszak, amiben valaki önmagát tulajdonképpen megfosztja azoktól az építő élményektől, amelyek a párkapcsolatokhoz tartoznak. Nagyon lényeges ezt nem így definiálni az életünkben, hanem ez egy olyan időszak, ugye, amelynek során egy boldog és teljes életformát is ki tudunk alakítani, hogyha ezt valóban saját épülésünkre fordítjuk.
1: Hát ez is az nagyon fontos, a saját épülésünkre és az önismeretünkre fordítjuk ugye ezt az időt, hiszen minden ilyen egyedül töltött, vagy szingliként töltött időszak után az ember jó eséllyel, hogyha ezt jól tölti meg, boldogsággal, jó érzésekkel, akkor mindig egy picit többként fog tovább lépni, tehát egy új kapcsolatba majd nem úgy fog belelépni, mint ahogy az előzőbe volt, hanem nyilván több önismerettel, több tudással rendelkezve jó esetben. Itt még egy dologra szeretnék, a társadalmi nyomás viszont, és a társadalmi elfogadása, társadalmilag elfogadott, nem egy társadalmilag elfogadott lét egészen pontosan a szingliség. Még ma sem, holott nagyon-nagyon sok szingli van.
2: Igen, olyan, mint hogyha a párkapcsolat nélküliség az, hogyha valaki tartósan önmaga társaságát élvezi és egyedül él, és ezt az időszakot, ahogy fogalmaztam, érzelmi öngondoskodással tölti meg. Ez nagyon-nagyon lényeges, ugye, ahogyan te is fogalmaztál, az önismeretének a gazdagítására, önmaga fejlesztésére fordítja, hiszen valóban, hogyha rendben lévő társat akarok, vagy rendben lévő párkapcsolatban akarok élni, akkor önmagammal is rendben lévővé kell válni. És ehhez hozzá kapcsolódik az önreflexió, az önismeret, az érzelmi öngondoskodás, az, amikor megértem, hogy a tulajdonképpen a párkapcsolati boldogságomnak is a kulcsa, és a szingli létemnek a boldogságának a kulcsa is az autonómia. Az, hogy én egy autonóm lényként tudok létezni, nem vagyok függőségi helyzetekben, sem érzelmi, sem anyagi, sem fizikai. Tehát az autonómia azt jelenti, hogy szabadon hozhatok döntéseket, mert senki nem befolyásol, senkivel nem vagyok függőségi helyzetben, senki nem hozhat a fejem fölött döntéseket, tehát van egy felnőtt létem, felnőtt én állapotom, amiben független vagyok és szabad vagyok. Tehát megvan az önállóságom, megvan az autonómiám, és megvan a saját döntéseim, a saját életem feletti kontroll. Ugye ez az, ami nagyon fontos mind a egyedüllét időszakban, hogy ez valaki, ha valaki rendelkezik ugye ezekkel a képességekkel, ezekkel a kompetenciákkal, akkor egyedüllétében is kiteljesedett életet tud élni, persze ne túl sokáig, én mindig ezt szoktam, úgy szoktam fogalmazni, hogy ezért ez a, amikor már a magány betokosodik, becsontosodik, és már egy olyan életstílussá válik, ahol már inkább elutasítjuk a társas kapcsolatokat, ez már inkább önszabotás, mint sem öngondoskodás.
1: Hát meg nem is egészséges igazából, igen. Tehát te, akkor nem tudsz kapcsolódni, nem tudsz senkit beengedni az életedbe, hogyha minél, ha nagyon sokáig van ez az állapot, a szingli állapot. Most életöröm zene következik, de ezt követően jövünk vissza Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Valamint Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel vagyunk itt a stúdióban. Ha esetleg kérdése van bárkinek, akkor a Facebookra is kiraktuk, a Manna FM oldalára. Lehet oda kommentbe írni, hogyha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatosan, hogy mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk. Hogyan épít a szingliség időszaka? Nem a szingliséget akarjuk itten úgymond reklámozni idézőjelbe természetesen, de nagyon sokan kerülnek olyan kényszerhelyzetbe, hogy ideig, óráig szingliként kell, hogy éljenek, és nagyon sokan ezt rosszul élik meg. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy ezzel a témával is foglalkozunk, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt az időszakot tényleg jól megélje az ember. Ugye itt a társadalmi nyomásnál hagytuk abba a beszélgetést, hogy van egy elvárás a társadalom részéről azzal kapcsolatosan, hogy egyedül egy nő vagy akár egy férfi nem élhet. Ha már egyedül él, akkor mit is, hogy mifelénk azt mondják, hogy vénlegény, vagy vénleány, ugye? Tehát, hogy nyilván főként a szingliséget itt beszéltünk a nagyon fiatalokról is, de itt most inkább a 30 fölött szingliként élőkre vonatkozik mindez, amiről most beszélgetünk, főként ugye a társadalmi nyomás leginkább őket érinti, de teszem hozzá 20 éveseket is amúgy sok esetben. Hogyan lehet kezelni ezt a külső társadalmi nyomást jól? Lehet ezt kezelni egyáltalán?
3: Ahogy az előbb fogalmaztam, valóban tényleg méltón és egészségesen úgy tudunk egymás mellett élni, hogyha egyenrangú társak vagyunk, akik önmagukban is életképesek. Viszont sokan úgy kezdenek párkapcsolatokban, hogy olyan, mintha tényleg a törött darabjaiba illeszkedne a másik. Tehát úgy alakulnak ki a párkapcsolatok, hogy a sémák harapnak egymásba, hogy erről már sokszor beszélgettünk, ugye a sémakémia jelenségéről, és valóban, ha a törött darabjaimba passzoló embertársamat keresem, aki éppen ott van darabjaira hullva, mint én, ugye akkor gyakorlatilag az lesz a vége, hogy vele leszek csak teljes, és vele leszek teljes egész. Nagyon sokan így kezdenek el párkapcsolatot, hogy valóban önértékelési zavarok leküzdésére, vagy múltbéli trauma feldolgozására használják elsősorban tulajdonképpen a másik embert, és ilyenkor kimondhatjuk, hogy, illetve már ki is mondtuk, hogy létezik gyógyító kapcsolat, tehát van olyan, ugye, hogy gyógyító kapcsolat, hiszen aki kapcsolatban sérül, kapcsolatban gyógyul, viszont azt látjuk, hogy megvan ez a párkapcsolat, látszólag megvan a párkapcsolatnak a léte, a megléte, de azon belül nincs megfelelő kommunikáció, nincs megfelelő érzelmi kapcsolódás, nincsen érzelmi intimitás, tehát ilyenkor lehet, hogy valóban megvan egy funkcionális kapcsolat.
2: Tehát amit a társadalom elvár és látni akar,
3: igen. Amit a társadalom elvár és látni akar, és a külvilág szemében elfogadható, de gyakorlatilag egy üres kagylóhely kapcsolatot látunk sok esetben, mert belül az a kapcsolat nincs megtöltve mélységgel. Tehát az, amikor valaki valóban sok esetben társadalmi konvenciók hatására, szülői nyomás hatására indít párkapcsolatot, ne
2: vagy marad benne egy pár
3: vagy marad benne, ugye ez is nagyon lényeges, hogy egy sokkal erősebb a külső megfelelés, a külső elvárásoknak való megfelelés, mint az, hogy valaki önazonos, önelfogadó, érzelmileg öngondoskodó, önreflektív, önismeretet gyakorol, önismeretet gazdagít, és valóban rendben lévő emberként kezd majd egy valóban egészséges párkapcsolatot. És igen, sok esetben a társadalomnak a billogja tud lenni, amikor valaki tartósan szingliként él, pedig mondhatjuk, hogy nagyon sokszor a párok, hogyha főleg fiatal 30-asokra jellemzők, mindketten nagyon tudatosak, mindketten logikus, racionális szempontok alapján vezetik az életüket, és megtörténik, hogy individualista viszonyok között élnek, tehát nem alakul ki igazi tehát két erős én tudatról beszélünk, és igazi mi tudat, társtudat, ahogyan az előbb említettünk, és beszéltünk erről a két nagyon-nagyon fontos fogalomról, nem tud kialakulni.
2: Azt egyébként, hogy hogyan kezeljük azt, ha nem fogadja el a társadalom mondjuk a szingli létünket, erre van bármilyen tippünk, úgymond? Mert most az, hogy oké, nem foglalkozunk vele, ez egy, mondjuk ez lehet egy jó tipp, csak nem mindig tud az ember nem foglalkozni vele.
3: Azt nagyon fontos saját magunkban is erősíteni, hogy egy elégedett élet, tehát egy kiteljesedett élet, az nem kizárólagosan a romantikus kapcsolatokból fakad. Tehát ez egy nagyon fontos igazság, és sokan választják, tehát az, amikor van egy hosszabb kapcsolat, egy szakítás, ott meg kell, hogy éljük ugye a gyógyulásnak az időszakát, a gyógyulásnak a gyász folyamatát, végig kell lépdelnünk ezeken a szakaszokon. Tehát, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy nem csak párkapcsolattal élhetünk teljes és elégedett életet, nem kizárólag romantikus kapcsolatokból származik a boldogság. A Valentin nap az nem csak a párokról szól, ugye, tehát itt a legnagyobb para, ugye az szokott lenni, amikor jön a Valentin nap, és szingli vagyok, és úristen, nincs kivel ünnepelnem.
2: Saját hát magával nagyon... ünnepeljen, vegye magának egy finom sütit, meg egy csokor virágot, és kész.
3: A szószoros értelmében így van, tehát saját magunkat is meglephetjük ilyenkor, vagy a szeretett kapcsolatainkat ünnepelhetjük, hogy milyen jó nekünk, hogy körülvesznek minket építő emberi kapcsolatok.
2: És még most hírek és zene jön, de előtte még egy ilyen zárszóként, hogy a társadalom számára meg is van azért üzenet nyilván ebben. Tehát, hogy van ez a, hogy mondják, hogy mindenki a saját házatáján söprögessen. Tehát, hogy más életébe beleszólni, más a nyomást helyezni, nyomást gyakorolni, szerintem ez egy óriási hiba, mert nem tudhatjuk, hogy adott ember, adott nő, vagy adott férfi miért él éppen abban a pillanatban, abban az időszakban, vagy miért választotta ezt az élethelyzetet.
3: És lehet, hogy hitelesebb életet élek szingliként, mint ha párkapcsolatban élnék egy üres kagylóhely kapcsolatban.
2: Legfrissebb hírek és életöröm zene következik, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Elérkeztünk a hónap utolsó szombatjához, és itt van velem a stúdióban Király Eszter író, mentálhigiénés szakember. Téma természetesen, mint ahogy mindig, a párkapcsolat. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Hírek és zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Még idén elindulnak az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna úgy fogalmazott, mindenekelőtt fel kell állnia a hivatalnak, és ki kell dolgozni a vizsgálati módszertant. Mint mondta, fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg ma. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson, beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A Mohácsi csata emléke nem csak a verességről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is és a közösségért vállalt felelősségre tanít, írta Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek. A csata 500. évfordulója alkalmából közzétett üzenetében azt kérte a magyaroktól, hogy tanuljanak történelmükből és keressék önzés nélkül a közösség javát. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagy hatótávolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek szeptember 5-én a Baranyavár megyei Orfűn. A többi közt sárkányhajózást, motorcsónakázást, lovaglást és motorozást is kínálnak a szervezők a fogyatékossággal élő látogatóknak. Az esemény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhetők.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. A Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna.
0: Párkapcsolat a témánk ebben az órában. Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is elérnek, Manna FM 98.6. Nem sokára folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Valamint Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel vagyunk itt, és a mai témánk a mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk, hogyan épít a szingliség időszaka, erről beszélgetünk. Ugye ott hagytuk abba a hírek és a zene előtt, hogy a társadalmi nyomás azért az elég erős szokott lenni, hogyha valaki mondjuk huzamosabb ideig egyedül él, lesz valahogy nem egy elfogadott állapot. Nyilván minden, tehát a szingli embernek is a legtöbb esetben ugye az jó, hogyha valaki van mellette, tehát hogyha nem szingliként éli az életét, de ott hagytuk abba, hogy a társadalom részéről is azért egy kis elfogadást érdemes gyakorolni, úgymond, hogy nem kell mindenbe beleszólni, és nem kell mindenki felett ítélkezni, mert nem tudhatjuk, hogy éppen miért van adott ember egyedül, akár hosszú ideje. Ugye a Facebookra kiraktuk, és jött is felénk egy kérdés, Eszter, most folytassuk-e, vagy válaszoljuk meg ezt, hogyha esetleg gyorsan akkor rákeresek újra, hogy hol is volt ez a kérdés, mert igen, egy angolul érkezett a kérdés, nyilván magyarul fogjuk megválaszolni, bízunk benne, hogy az úriember, hogyha jól látom, ha értette, amit kiírtunk, akkor válaszunkat is érteni fogja. Ő azt kérdezte, hogy az öngondoskodás és a személyes fejlődést, ezt hogyan lehet előtérbe helyezni, mert hogy ez nagyon nehéz, valami ilyesmi a kérdés. Valóban nagyon nehéz. Erre mit tudunk válaszolni, Eszter, hogy hogyan lehet előtérbe helyezni az öngondoskodást például?
2: Nagyon fontos a másokra irányuló fókuszról áthelyezni az én fókuszra a hangsúlyt. Ez lesz az első lépés, hiszen amikor valaki hosszú-hosszú éveken keresztül egyik kapcsolatból emeli át magát egy másik kapcsolatba, sok esetben erőteljesen külvilágfókusz önértékeléssel fog rendelkezni. Tehát az önértékelése sok tekintetben a másiktól fog függni. Tehát az az én fókuszú önértékelés lenne a kulcs, ugye, ami a párkapcsolat nélküli időszakban alakul ki. Az a én fókusz, az a saját magamra irányuló szeretet, ugye, mint
1: önszeretet. Ami nem önzés, ez ugye, fontos.

0: meg tudom találni azt az elégedettséget, amire szükségem van a jól létérzéshez, egyedül is. Egyébként
1: tehát az én fókusz, igen.
0: Az én fókusz a lényeg, így van, tehát hogy az, amikor már valaki úgy éli az életét, hogy már egy sok esetben egy családi közegből átemeli magát egy párkapcsolatba, nem tapasztalja meg ugye a felnőtt felelősségvállalás szintjeinek a megélését. A fiatal felnőtt kor, a fiatal 20-as évek erre, tehát ez nagyon-nagyon fontos, ez, hogy ezt az időszakot erre a saját épülésünkre fordítsuk. Amikor nem vagyok már függőségi helyzetben a szüleimtől, de nem vagyok függőségi helyzetben párkapcsolatoktól sem, hanem van önmagam épülése, a tanulásom, az öngondoskodásom, saját magamra irányuló fókusz, saját az önértékelésem én fókuszúvá válik.
1: Nyilván ilyenkor is azért a társadalom részéről szokott jönni egy ilyen, na, milyen önző, mi azt hiszi, hogy, és minden csak magáért és magának. Szerintem itt még az is talán fontos lehet, hogy valamilyen szinten nem teljesen kizárni, de hogy ahhoz, hogy valaki én fókuszú tudjon lenni, ahhoz szükséges az egyedül lét, tehát az egy magammal töltött idő, a nap nem tudom melyik időszakába teljesen mindegy beépíteni, hogy egy picit foglalkozok magammal, vagy akár egy ideig teljesen úgymond elzárkózni minden külső behatástól, ami az én személyemet éri.
0: És nagyon fontos azt is tisztázni, hogy minden, ami az énhez kapcsolódik, ami az énnek a terepéhez kapcsolódik, öngondoskodás, önértékelés, önszeretet, önbecsülés, nem önzőség. Igen. Tehát az, ami az énről szól, önmagam épüléséről szól, nem önzőség. Az előző blogban fogalmaztam úgy, ugye, hogy a szingli lét boldogságának a kulcsa és az autonómia, és a társas életem boldogságának is a kulcsa az autonómia, hiszen ugye úgy lesz egészséges az a kapcsolatunk, úgy lesz egészséges dinamikájú, hogyha egymástól függetlenül autonóm lényként tudunk létezni. Mindkettőnknek van saját én ideje, örömet hozó tevékenysége, munkája, hobbija, saját szempontja, saját véleménye, és azokat tudjuk bátran, szorongás nélkül ütköztetni. Ugye ez lesz majd a tartós boldogságunknak a kulcsa, illetve hát a vágynak a fenntartásához is. Ezt ne felejtsük el, hogyha a vágyot szeretnénk hosszú ideig életben tartani, akkor a vágy és a szenvedély energiák fenntartásához is autonómiával kitöltött térre van szükség.
1: Az jutott még eszembe most, hogy az önfegyelem és az önfigyelem nagyon-nagyon fontos itt, mert akkor tudunk erre az útra rá lépni, vagy ráállni, úgymond, hiszen az, ahogy írta is az úr, ez tényleg egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, és ez nem fog menni, úgyhogy 11 órakor még ilyen vagyok, és akkor 11 óra 5 perckor már én fókuszú vagyok. Tehát ez azért egy folyamat.
0: Nagyon fontos, így van, és helyezzem rá magam ezekre a terepekre. Tehát ne féljek, mindig sokszor kimondjuk, ugye, hogy igenis jobb társ válik abból, aki elég bátor volt az egyedül léthez, mert sok esetben nincs meg az a bátorság, hogy egy hosszú kapcsolat, egy szakítás után valaki ráhelyezze magát ugye az egyedül létnek a periódusaira, hiszen sokkal könnyebb átemelni, átlépni egy másik kapcsolatba, ahol, hát ahogy sok esetben kimondjuk, rendre ugyanazokat a hibákat ugyanúgy elkövetem, igen, hogyha nincs meg a saját én munkám, ha nem válok rendben lévővé, és nem gyakorlom azt a önismereti munkát, amire szükségem van, hogy egészségesebb kapcsolatban tudjak létezni.
1: Ez ugye a legnehezebb egyébként a kapcsolatfüggőknek, mert őrőlük még nem is beszéltünk. Most talán már volt a kapcsolatfüggőségről, ugye? Kapcsolatfüggőkről, mert talán volt, vagy podcastünk, vagy itt a rádióban beszéltünk róla, már nem tudom, hogy hol.
0: A legnehezebb, de óhatatlanul létrehoz egy kapcsolatfüggő állapotot. Igen. Ez is, amikor éveken keresztül arról szól az életem, hogy kapcsolatról kapcsolatra vándorolok.
1: Bizony.
0: Nem ismerem az ént, nem tudom, magamat nem tudom értelmezni önálló lényként.
1: És hogyha nem tudom, akkor azt sem tudom kiválasztani, úgymond, hogy ki az, akivel együtt jól tudnánk működni, szóval ez tényleg, igen, mondhatnánk is azt, hogy fontos, bizonyos ideig fontos az, hogy egyedül legyünk, erre szüksége van az embernek
0: és
1: ahhoz, hogy
0: magamat ismerjem, és önmagamat szeressem.
1: Igen. Na, életörömzene következik, és jövünk vissza Király Eszterrel, maradjanak velünk.
2: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel vagyunk itt a stúdióban. Mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk? Hogyan épít a szingliség időszaka? Ugye erről beszélgettünk, a társadalmi nyomásokról. Miért fontos az, hogy a én fókuszú időt töltsünk? Úgymond ez nem önzőség. Ugye ezt is kiemeltük, és azt is kiemeltük, hogy ez a műsor, ez az adás, ez nem azért jött létre, hogy a szingliség mellett tettük le a voksunkat, és azt mondjuk, hogy hú, de csodálatos dolog szinglinek lenni, hanem pont arról, hogy hogyan tudunk ebben az időszakban építkezni, hogyan tudjuk az önismeretünket erősíteni, stb. Rengeteg dolgot tudunk megtanulni ebben az időszakban saját magunkról, a külvilágról és sok minden másról. Mit tanít egyáltalán a szingliség? Tanít-e bármit nekünk, hogyha természetesen ezt tudatosan odafigyelve éljük, az elengedésről például?
2: Az elengedésről.
1: Vagy az elfogadásról, ugye, mert mind a kettő akár.
2: Igen. Hát ahhoz, hogy el tudjak valamit engedni, vagy valakit engedni, vagy egy folyamatot, vagy egy életeseményt engedni, ugye az nem kedről szerdára történik, ugye, hanem ahogy fogalmaztunk, az egy nagyon, tehát végig kell léptelnem a gyásznak a szakaszain, és ahhoz, hogy elengedjek valamit, meg kell értenem, ugye, hogy velem mi történt, meg kell értenem, hogy mi a realitás az én traumámmal, vagy az én jelenlegi krízishelyzetemmel kapcsolatban. Ehhez nagyon sokat tud hozzáadni például egy segítő terápiás kapcsolat, aki rálát ugye egy teljesen objektív aspektusból erre az életszakaszomra, el az életciklusomra, amit én leszeretnék zárni, el szeretnék engedni. Tehát nagyon fontos az elengedéshez az, hogy elfogadja, hogy velem mi történt. Ahogyan rálátok saját magamra, rálátok saját hibás működésemre, úgy tudom, ahogy már sokszor elmondtuk, átemelni magam egy egészségesebb dinamikájú, és valóban egy olyan egészséges kapcsolatban, ahol mindketten kiteljesedett autonóm lényként létezünk majd. Az autonómiát én nagyon sokszor hangsúlyozom most, tehát biztos észreveszik a hallgatók, hogy rengetegszer használjuk ezt a szót, hiszen még egyszer elmondom, hogy azok képesek az egyedüli létet is élvezni, és a párkapcsolati létükben is kiteljesedetten élni, akik megtanulják a függőségek nélküli életnek az eszenciáit. És igen, tehát nagyon fontos az önelfogadás, a saját értékeimnek a megtalálása, az önszeretetem, az öngondoskodásom, az érzelmi öngondoskodásom. És az érzelmi öngondoskodásnak a fontos része az, hogy sírok, hogy megengedem magamnak azt, hogy valóban a negatív érzéseimet is.
1: Hogy megegyek két tábla csokit például.
2: Igen, igen, hogy ne menekülő útvonalakba, vagy káros igen. irányú autonómia törekvésekbe helyezzem, vagy csoportosítsam ezeket az energiákat. És azért kutatások is igazolják, hogy a szinglik életük minden területén nagyobb kontrollt élveznek, szabadabban hoznak döntéseket, kevesebb kompromisszumot kell kötniük, ugye, mert nincsenek függőségi helyzetekben senkivel, még egészséges függőségben sincsenek senkivel, ugye, ami a párkapcsolati létet jelenti, ezért kifejlesztenek egy sokkal erősebb függetlenséget, alkalmazkodó készséget, ezáltal egy érzelmi stabilitást, ezáltal egy érzelmi elégedettséget.
1: És nyilván ez a majdani partner számára is egy nagyon pozitív dolog, hogyha úgy nézzük, hiszen egy olyan emberrel ismerkedett meg, vagy egy olyan emberrel kötheti össze az életét, aki teljes mértékben rendben van az életével, saját magával.
2: Végtelenbe futó út, ezt mindig elmondjuk, az önismeret, tehát az, amikor én végül elindulok, tehát kitekintgetek a világba, és valóban elég bátor vagyok, hogy megnyissam a szívemet valaki felé. Ugye ez azért egy nagyon-nagyon fontos fordulópont, ide el kell, hogy érkezzen minden egyedülálló, hiszen ez az, amikor olyan a kisugárzása valakinek, hogy nem teszi magát elérhetővé egy új kapcsolat számára. Nincsen nincsen nyitottsága, nincs kíváncsisága, akkor nem fogja megtalálni őt, ugye, a megfelelő ember.
1: Tehát ki kell dobni a hálókat, úgymond. A bátorság szót említetted. A bátorság az nyilván ahhoz is kell, hogy egyedül éljünk, tehát hogy szinglik legyünk, és ugyanúgy kell ahhoz is a bátorság, hogy ha már nem akarunk szinglik lenni, hogy tovább lépjünk.
2: Ez így van. Az az életbátorság, amikor egyedül is meg van bátorságom meghozni döntéseket, ráébredek arra, hogy egyedül is képes vagyok az életemet vezetni, meg tudok oldani krízishelyzeteket, megküzdési módozatokat találok krízishelyzetben egyedül, és ezek jól alakulnak, és ezek folyamatosan erősítik, szilárdítják az önbecsülésemet, hogy mennyire képes vagyok ugye egyedül is erre az egészséges autonóm létre. Ugye ez ad egy olyan önbizalmat, ami lehetővé teszi, hogy az életemet valóban egyedül vezessem. Viszont ahogy fogalmaztunk az első blokkban, hogyha ez becsontosodik, betokosodik, hogyha nem lesz már, tehát úgy, ahogy ha, mint a társfüggőségben, amikor önmagamat nem tudom önálló autonóm lényként értelmezni, itt meg tud fordulni a dolog, ugye, hogy önmagamat Igen. már csak önálló autonóm lényként értelmezem, és a párkapcsolati létem is lehet, hogy egyszemélyes én tudatban fog tálni, ahol mindig én leszek a mindent kézben tartó, én fogom a döntéseket hozni, én hozok létre egy olyan kapcsolati dinamikát, amiben én valójában egyedül vagyok.
1: Most hát mindjárt lejárt az időnk sajnos, de még egy kérdés muszáj nagyon gyorsan, hogy van egészséges időszak, mert itt beszélünk arról, hogy ne túl hosszú időt, mert hogy akkor bekövesedünk, vagy nem is tudom, hogy igen, akkor ugye felhúzunk minden sok-sok falat magunk köré, de van egy tollig időszak, ami még egészséges, de ami már nem? Vagy ez egyén függő?
2: Hát személyiség függő mindenképpen, de hogyha szakítás utáni felépülésről beszélünk, ami egy hosszú kapcsolatnak az elgyászolása, azért az nagyon sokszor egy évet is igénybe vesz. Uh-huh. Tehát mindig elmondjuk, ugye, hogy régi időkben, ahogy mondták, hogy a gyászév, ugye ez a szószoros értelmében ez az időszak, ez valóban jó arra, hogy ebben egy tisztulást, egy gyógyulás.
1: És egy önismeretre, hogy önismeretet tegyünk szert.
2: Gyakorolni igen. tudjunk.
1: Eszter, nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést is. Az interjúnk visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-n, iTunes-on is elérik természetesen, és akkor egy hónap múlva találkozunk.
2: Köszönöm szépen, szép napot!
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk. Családi Manna.

0: Király Eszteríró mentálhigiénés szakemberrel a szingliségről beszélgettünk. Következő órában pedig Szeszler Szilvia utazási szakújságíróval utazunk egészen Hongkongig. Tartsanak velünk önök is, nem sokára kezdünk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Még idén elindulnak az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna úgy fogalmazott, mindenek előtt fel kell állnia a hivatalnak, és ki kell dolgozni a vizsgálati módszertant. Mint mondta, fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. A Mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írta bejegyzésében a kormányfő, hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A Mohácsi csata emléke nem csak a verességről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is és a közösségért vállalt felelősségre tanít, írta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek. A csata 500. évfordulója alkalmából közzétett üzenetében azt kérte a magyaroktól, hogy tanuljanak történelmükből és keressék önzés nélkül a közösség javát. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagy hatótávolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodimir Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Mától ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, tegnap sikeresen lezajlott a forgalomba helyezési eljárás. Ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme. Szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Egy csodálatos desztinációt látogathatunk meg a mai napon. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező. Hongkongba fogunk utazni, hát legalábbis így szóban és így az éteren keresztül. Tartsanak velünk, zene után már is kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Rádi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Utazási rovatomban állandó vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember, utazás szervező, és a téma, a desztináció, amiről beszélünk, ez nem más, mint Hongkong. Ha jól emlékszem, ezt meg is ígértük a hallgatóinknak, hogy hozni fogunk erről is egy műsort. Nem volt túl hosszú ideig ott, Szilvi, de az a rövid idő, amit ott tölthetett, az azt gondolom, hogy annyi élménnyel gazdagította, amit most itt majd nekünk meg fog osztani az éterben. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Jól gondolom, ugye, hogy az élmény az nagyon-nagyon sok volt. Időben mennyit voltál ott?
2: Egy napot voltam. Az annyi, hogy átfutni a városon, arra volt idő egy-két jelentős helyszínt megnézni. Annyiban volt szerencsém, hogy egy kolléganővel tettem ezt meg, aki kint él, aki egyébként egy guide, tehát egy utaztató cégnek a dolgozója, és egyébként Fülöp-szigeteki a hölgy, csak ott él, oda ment férhez, és hát a kisujjában van, ugye egy szakmai rendezvényen, nem tudom, hogy említettem, mert Makaóban voltam kint, ott ismertem meg, és ő vitt végig a városon, ami azért egy óriási előny volt, tehát nem csak oda bezuhant az ember, hanem ő tudta, hogy hova menjünk, és mindenről mondott, mesélt, hogy tehát így az embernek azért nyilván egy más képe van róla.
1: És ez nagyon fontos amúgy, igen, főleg, hogyha egy napja van csak valakinek ott lenni,
2: hát
1: hogy
2: ennyi volt.
1: Igen, hogy akkor egy guide, vagy egy olyan ember, aki ismeri tényleg, hogy azokat a legfontosabb helyeket, a legnevezetesebb, a legérdekesebb helyeket, hogy megmutassa. Ugye elsőként talán, ha azt mondom, hogy Hongkong, akkor a legtöbbeknek a felhőkarcolók jutnak eszébe, ugye ilyen, nem is tudom, ilyen modern ázsiai metropolisz, ami beugrik. Ez tényleg így van? Tehát odaérkezel, és így a felhőkarcolók a legelső, amit érzékelsz, látsz?
2: Igen, igen, ez abszolút így van. Tehát mind az üzleti épületek, az üzleti negyedet illetően, illetve a lakónegyedeket is illetően, az is hatalmas épületek vannak. Ma már ilyen 40-60 emeleteseket építenek.
1: Hú, atyám.
2: A régi negyedek, az csak ilyen 10-20 emeletesek. Ezek ugye amíg az a legelső, igen, épületek voltak, de hát ma már egyszerűen az ember felnéz, és fölé hajolnak az épületek, döbbenetesen.
1: Pont azt akartam kezdeni, hogy tudom, a picikének érzi magát, összenyomják az épületek.
2: Igen, igen, ez egyszerűen szinte ijesztő. Mi is azért egy nagyvárosról megyünk, de hát ugye nem ez a kategória, és tényleg valóban egy világváros, tehát az üzleti negyede, ahogy mondtam, az is a város legnagyobb épülete, 481 nehány méter magas, tehát hatalmas. A város jellegét tekintve azt mondanám, hogy ilyen Dubajhoz hasonlítható, tehát nagyon gazdag, nagyon menő, nagyon trendy.
1: Zsúfolt amúgy?
2: Igen, elég zsúfolt, azt lehet mondani, hiszen a hely kevés. Kevés a hely, azért mennek vertikális a város, ugye? Aha. Hiába terjeszkednek kifelé, ezek az engedélyezések, építkezések, ugye ennek azért határa van, és muszáj nekik fölfelé építkezni, illetve hatalmas hegyek veszik körül. Tehát nem is nagyon tudnak úgy terjeszkedni. Azt még láttam itt, ugye Hongkong nem csak maga a Hongkong sziget, meg majd erről beszélünk, hogy miből áll a város,
1: igen,
2: hanem hogy kisebb szigeteket, amik szintén hozzá tartoznak, feltöltenek. Mint például a reptér, ahol van most már az új reptér, az egy kisebb szigeten van, a Lantau sziget mellett, ami elég nagy, és a városnak a része, és annak is egy nagy részét feltöltötték. Úgyhogy ezzel élnek, ahogy Makaóban is, ahogy Dubajban is, kell a hely, feltöltik.
1: Turista egyébként mennyi van Hongkongban? Mert erről is azt gondolnám, hogy nagyon sokan, bár lehet, hogy nem jó gondolom.
2: Igen, abszolút turista város. Mintegy 50 millió turistát fogadnak egy évben.
1: Ez sok.
2: És ami viszont meglepő, hogy ennek ebből egy olyan 12 millió csak az, aki nem a szárazföldi, tehát a mainlandről, a Kínából jön. Ez számomra is döbbenetes volt. Én azt hittem, hogy sokkal több amerikai,
1: igen, igen,
2: európai turista van, hiszen ugye azért bakancslistás álomdesztináció a város kategóriában. És tényleg az, és én magam is így a szakmában beszélgettem azzal a kolléganővel is többször, aki ugye Európában képvisel, tehát a marketing, igen, feladatokat ellátja, egy német cég, német hölgy, és ő is mondja, hogy hát nem nagyon fektetnek bele ilyen marketing kampányokba, mert a város ugye eladja magát, tehát mindenki menni akar, és olyan nagy számú látogatója pedig nincs Európából, hogy különösebben bele kéne fektetni ők, nem is nagyon látunk ilyet, hát nálunk meg aztán végképp nem, ilyen marketing kampányokat, hiszen annyian mennek, hogy az döbbenet, de ami számomra meglepő volt ez, hogy ugye a szárazföldi Kínából megy a legtöbb ember, és még a vonzás körzet Tajvan, egyéb ázsiai országokból, és ez azzal magyarázható talán a távolság, talán a távolsággal, hiszen Amerikához is, Európához is nagyon-nagyon messze van, tehát azért mi is tudjuk, ugye közvetlen járatunk nekünk nincs, de egyébként nagyon sok európai országnak van, tehát nálunk egy átszállás.
1: Mennyi idő átszállással kb? 12 óra?
2: Több. Csak a főjárat annyi. 11:30-12, akármelyik városba megyünk, azt hiszem egy 5-6 lehetőség van ma már Magyarországról kimenni, több légitársasággal is, és most, hogy Pekingen keresztül, Sanghajon keresztül, mondjuk én Sanghajon keresztül mentem Makaóra, tehát oda sincs ugye közvetlen járat, de mintegy 122 országot, egy légitársaságot fogadnak, tehát óriási a forgalom. Nagyon-nagyon népszerű.
1: Érdekes, hogy ettől és ehhez mérten meg nem olyan sok az európai, vagy a nyugati, amerikai, akár utas, vagyis turista. Hát vannak igen meglepő dolgok. Most muszáj megállnunk, életörömzene következik, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező, utazási szakember a vendégem ebben az órában. A desztináció, amit meglátogatunk, Szilvinek köszönhetően az nem más, mint Hongkong. Annyit ugye elmondott már így a zene előtti percekben, hogy egy napot töltött ott, tehát ez nagyon sok mindenre nem volt elég. Visszamennél amúgy, hogy
2: persze,
1: bármikor?
2: Csak hosszabb időre.
1: Csak hosszabb időre, igen. Beszéljünk egy picit arról ugye, hogy több mint másfél évszázadon keresztül brit fennhatóság alatt állt, és 97-ben került vissza Kínához. Miközben ugye a saját gazdasági, jogi, társadalmi rendszerének számos elemét megtartotta. Hogyan változott azóta Hongkong szerepe akár, hogyha ebbe egy picit bele tudunk menni?
2: Igen, pontosan ettől ilyen különleges a szerepe, és a betöltött szerepe is rengeteget változott, ugye az ópium háborúk után, amikor is a Hongkong szigetre már rátették a britek a kezüket, de azt tudnunk kell, hogy ez nem csak ebből a szigetből áll a város, hanem egy nagyon nagy része, a Kowloon negyed például, az már a szárazföldi Kínához tartozik, a Lantau sziget, amiről beszéltünk arról is, illetve a New Territories nevezetű, ami a ettől északabbra, egyre közelebb Shenzhenhez. Erre kaptak 99 évet a britek, és bérbe kapták, vagy hát nem is tudom, hogy mondjuk, és addig azért egy komoly egy ilyen kultúra alakult ki, üzleti kultúra, mindenféle, ami azért eléggé egy speciális várost alakított itt ki, és mai szemmel azt mondhatjuk, hogy hát ugye az ópiumháború nem véletlen, hogy óriási pénz volt benne, de hogyha mai kifejezéseket használunk, akkor logisztikailag volt rendkívül jó helyen. Ugye gyöngyfolyó torkolata, mögötte a szárazföld, itt az óceán elérhetősége, ahogy Makaó is ott ők voltak, a portugálok voltak a nyerők, igen, itt igen. Az angolok is ugye két év különbséggel adták vissza az anyaországnak, de hát azért itt ennyi idő alatt egy olyan speciális kultúra és gazdaság alakult ki, ugye egy kapitalista gazdasági rendszer, és egy ilyen érdekes mix alakult ki. Hongkongnak kulcs szerepe volt abban, hogy aki el akarta érni Kínát, az Hongkongba jött, ugye ők tették lehetővé azt, hogy bármit Kínával tudjanak kereskedni, na most ez azért eléggé megváltozott, sőt még egy darabig Hongkong elkezdett gyártani, tehát a Made in Hongkong az egy jó brand volt, de utána ők pontosan tudták, hogy az üzletben van a pénz, tehát nem a gyártásban, a gyártás óriási befektetéseket kíván, az üzlet az meg ugye a biztosítási üzlet, az ingatlan üzlet, a mindenféle, ezek a logisztika és hasonló, tehát a kereskedelmi rész, azt vett át pénzügy, óriási pénzügyi, és hát ugye bankok, hát most ebben van a pénz, mindenki tudja. Persze. A gyártást behelyezték a kontinensre, Shenzhen környékére, és ezeket a közvetítői szerepeket kezdték eljátszani, óriási gazdagságot halmoztak ezzel fel, és ugye központi szerep volt a Kínának is a nagyvilág felé, hiszen ez a nemzetközi kereskedelmi kapcsolati rendszere annyira meg, ami Kínának nem volt meg.
1: Igen, igen.
2: És Kína, ugye, tehát áthelyezte a gyártást Shenzhenbe és a környékére Hongkong, és viszont annyira kinőtte magát ez a régió, és nem csak ez, hanem Guangzhou, ami a nagy a Great Bay Area-nak nevezik, az 11 városból áll most már, és a pénzügyi feje, tehát ez az ész benne, ugye még mindig Hongkong, de ugye tudjuk, hogy Shanghai is, Shenzhen, tehát hogy olyan szinten emelkedtek ki, hogy most már ezt a közvetítői monopóliumát ugye Hongkong nem tudja ellátni.
1: Tehát mondhatunk, ugyanazon a szinten van szinte?
2: Hát azért ugyanazon a szinten nincs, tehát azért itt egy óriási üzleti kultúra van, egy óriási kapcsolatrendszer van, azt azért úgy egy-kettőre nem lehet.
1: És ugye de valószínűleg olyan, néhány év múlva már azért el fogják érni.
2: Hát biztos, hogy átrendeződés lesz, igen, mert már most van, tehát annyira ugrásszerűen, főleg ugye Shenzhen, ami kapott egy olyan különleges jogokat, mint amilyen különleges jogokat kapott mondjuk Makaó a szerencsejátékra, Hongkongnak megmaradtak ugye a saját berendezkedése, politikája, gazdasága, vámrendszere, saját, tehát országot lépünk, amikor bemegyünk ugyanúgy, ahogy Makaóra. A kínaiak is nem mehetnek csak úgy be. Tehát még...
1: De ott levél, vagy személyigazolvány, vagy...
2: Igen, de hát még nehezebb is nekik, mint nekünk mondjuk. Tehát, mint aki Európából jön. Úgyhogy ők megőrizték ezt, próbálták ezt a szerepüket megtartani, próbálják, és ugye ez nem lehet, ugye ez nem kompatibilis egy kínai gazdasági, stb. Rendszerrel, tehát ez csak egy ilyen kialakult kapitalista know-how-val lehet ugye megoldani. És ugye ezt belátta a Kína is, de az integrálódás szerintem egyre inkább azzal, hogy ugye feljönnek ezek a városok. És amit mondtam, ez a Greater Bay Area, ez a 11 város, amiben Macau benne van, Hongkong benne van, Shenzhen, Guangzhou, és ezek egy olyan óriási ipari-gazdasági erőt képviselnek ma, az infrastruktúrát felfejlesztették, leosztották a szerepeket, tehát hogy kémében lesz a gyártásban melyik ország, a Guangzhou, akkor a technológiai dolgokban ugye Shenzhen, tehát hogy leosztották ezeket a dolgokat, és mondom, a gyorsvasútaktól kezdve mind a szállításnak, az infrastruktúrájának a kiépítéseig egy óriási gazdasági erőt képviselnek, amiben Hongkong szerepe, amiről beszéltünk, azért változik ugye a partnereknek a fejlődésével. És ez egy érdekes dolog most, tehát most, ahogy mondtam, meg saját valutája van, tehát a hongkongi dollár, meg nem tudom, és egy nagyon erős kapitalista, ez az SIR, Special Administrative Region, tehát különleges gazdasági terület jogosultsága van, ahogy Macaónak is. A kisöcsének, aki ugye 10-szer kisebb lakosságát, területét, mindent illetően.
1: De az is gazdaságilag nagyon erős Macau. Nem annyira, mint Hongkong.
2: Óriási gazdagság van, az látható. Tehát látható, de Hongkong az döbbenetes. Tehát az emberek az álla leesik. Tehát annyira látszik pénz, az erő. Ez látszik az épületeken. Az ember bemegy egy bármilyen üzletbe, plázába, az álla leesik, tehát.
1: Na, akkor ezzel fogjuk folytatni itt a kis mini történelem óra után, egy picit benézünk a mindennapi életbe is, de először híreket hozunk, legfrissebb híreket, életörömzenét, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Hongkong ugye az a hely, ahol néhány metró megálló alatt egészen más világokba érkezhetünk. Felhőkarcolók, nyüzsgő piacok, Michelin csillagos éttermek és apró kifőzdék, hegyek, strandok és szigetek férnek meg egymás mellett. De vajon milyen Hongkong akkor, amikor már nem csak a képeslapokról nézzük? Hogyan érdemes nekivágni, mennyire drága, mit kell mindenképpen megkóstolni? Ezekről is beszélgetek vendégemmel, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel, akivel a hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Még idén elindulnak az első vizsgálatok. Hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna úgy fogalmazott, mindenek előtt fel kell állnia a hivatalnak, és ki kell dolgozni a vizsgálati módszertant. Mint mondta, fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. A Mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írt a bejegyzésében a kormányfő, hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A Mohácsi csata emléke nem csak a verességről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is és a közösségért vállalt felelősségre tanít, írta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek. A csata 500. évfordulója alkalmából közzétett üzenetében azt kérte a magyaroktól, hogy tanuljanak történelmükből és keressék önzés nélkül a közösség javát. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagy hatótávolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Mától ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, tegnap sikeresen lezajlott a forgalomba helyezési eljárás. Ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme. Szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Utazási rovatomban a desztináció, amit meglátogatunk, az nem más, mint Hongkong. Szeszler Szilviával járhatjuk be ezt az utat. Ugye egy ilyen hatalmas metropolisznál az első kérdések között rögtön talán az is ott van, hogy hogyan lehet ebben benne eligazodni, és vajon tényleg olyan drága-e Hongkong, ahogy azt sokan mondják? Hát ez is ki fog derülni. A következő percekben életöröm zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Életöröm zene.

0: jobban. Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szervező, utazási szakember a vendégem. A desztináció pedig, amit meglátogatunk, az Hongkong. Ugye itt a hírek és a zene előtt egy picit ilyen pici mini történelem órát, úgy mondtam, hallhattunk Hongkongról. Hát a gazdagság, ha más nem, akkor ez a szó, remélem, így megmaradt az emberek fejébe. És ugye ott hagytuk abba, hogy egy picit ugye mindennapi életbe is nézzünk be, hogy itt mondtad ugye, hogy érezni, látni lehet a gazdagságot, tehát ez abban is megnyilvánul, hogy drágaság is van, tehát azt gondolná az ember, gazdagság, hú, biztos minden nagyon-nagyon drága, ez tényleg így van?
2: Tulajdonképpen igen, tehát elég gazdag városnak számít, bármit nézünk, akár egy szállodai szobát, akár ha vásárolunk, ugye luxusbutikok, de ugyanakkor megtalálhatók ez a másik Kína. Uh-huh. Kis utcácskák, kis üzletek, kis étkezdék. Tehát ez is megvan, tehát döbbenetes, hogy két utcával odébb már ugyanúgy megvan. Vagy megyünk körbe a városba, de alapvetően drágaság van, tehát majd beszél az ingatlan piacon is, tehát hogy ugye minden, miután fölfelé terjeszkednek, minden hely drága, a szállodai szobák drágák, a lakások drágák és kicsik. Tehát lényegesen kisebbek, mint nálunk.
1: Japánban is ugyanez van, azt hiszem, hogy ilyen picike lakások
2: tehát
1: vannak.
2: Most a hivatalos legkisebb lakásméret, amit most fogadtak el, az 26 négyzetméter.
1: És a legnagyobb?
2: 52, ami ugye ami még nekünk még mindig nagyon kicsinek még tűnik. Ugye, és családok élnek ebbe, tehát van két hálószoba mondjuk, de hát az akkor, ami nálunk egy space, gondolom, vagy nem tudom, tehát a kolléganőm is egy ilyen külvárosban élt, hogy úgy mondjam, és ami nem azt jelenti, mint nálunk, tehát, hogy kertváros és kertesházban élünk, hanem csak egy kicsit zöldebb környéken élünk, és akkor mondjuk nem 60 emeletes az épület, csak 40, hát ő gyakorlatilag nagyon jó körülmények között szinte kertesházban lakott, csak a 8. emeleten lakott, tehát az szinte semmi.
1: De... Hát nyilván ezek a pici lakásméretek, ez az is, mert nagyon sokan vannak, és hogy minél több embernek legyen fedél a feje felett. Gondolom, ez az oka.
2: Persze,
1: annak.
2: Igen, hát ugye a lakosság is elég nagy, 7,5 millió, ez úgy nagyjából stagnál, bár körülbelül egy ilyen 50 ezres halálozási létszámra, egy ilyen 20-valahány ezres, 23-26 a születések száma, tehát öregszik el a város, ami óriási uh-huh. probléma, viszont rendkívül népszerű, tehát költöznek be, ami azért nem egyszerű oda bejutni, meg ott letelepedni, de ez a tendencia, és nagyon drágák a lakások is, úgy általában átszámítva olyan 250 millió forint ezek.
1: Ezek a pici lakások?
2: Igen. És ebben családok élnek.
1: Na jó, nyilván, de itt az ottani fizetésekhez képest gondolom ez igen, ott is sok, de hogy nem ekkora különbség, mint mondjuk itt azért 250 millióért, hát itt mit veszel palotát?
2: Persze. Hát magasak a fizetések, tehát ugye magasak a fizetések, de magasak az árak, vásárlás költségei, minden.
1: Itt egyébként arra gondolhatunk, hogy akár az élelmiszerára is, tehát nem tudom, egy étteremben, vagy akár egy boltban, nem tudom, volt-e lehetőséged egy nap alatt boltba is menni?
2: Hát igazából kezelhetőek voltak a költségek, szóval nem annyira egyetverő.
1: Mi a valutájának a váltója a forinttal, azt tudod? 40 forint, tehát hogy a hongkongi dollár és a

0: De azért annyira nem volt vészes, de mondjuk a shopping centerek, és ugye elsősorban Hongkong arról híres, tehát vásárolni mennek oda az emberek. Tehát ha Makaóba megyünk, játszani megyünk, ha ide menni, a turista vásárolni megy, tehát ugye ott élheti ki magát. A luxus butikokban az égvilágon minden
1: a
0: van.
1: A luxus, és ugyanúgy megvan az is, ez a picit silányabb minőség.
0: Megvan, vannak kis utcák, és láttam ott is ilyen kis ilyen, ezek a ilyen kirakodó vásárszerűs. Igen, ilyen piacos volt, de minden van, minden megvan, úgyhogy egy ilyen érdekes keveréke, mint az egész város ennek a kettőnek a keveréke, ugye a gazdag üzleti élet és a hagyományos kínai, nem is tudom, de mondjuk nem az a...
1: Tömegtermék, vagy nem tudom.
0: Hát annyira talán nem, de azért Kína már ott van egyre inkább. Bár annak idején hallottam itt az idegenvezetés során, hogy az angolok be se engedték, aki ugye a szigetet, a sziget volt az övék alapvetően, Hongkong sziget, most már a város azért nagyobb, és környező területeket is, azok is beletartoznak, és be se engedték a kínaiakat.
1: Milyen érdekes, hogy változnak az idők, ugye?
0: Igen.
1: Jöjjön egy kis életörömzene, és folytatjuk innen a beszélgetést.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező, utazási szakember a vendégem ebben az órában, és Hongkong a desztináció, amit meglátogatunk a mai adásunkban. Ugye beszéltünk arról, hogy egyrészt milyen csodálatos város, milyen gazdag hely, a hatalmas felhőkarcolók, ami talán mindenkinek eszébe jut, miről volt itt még szó, sok-sok mindenről.

0: beszéltünk egy picit, ugye történelméről is szó volt. Amire még kíváncsi vagyok, hogyha ennyi ember van egy helyen, akkor a szemét, a tisztaság az ott mennyire, tehát mennyire jellemző az, hogy tisztaság van, inkább így kérdezem.
1: Teljesen tiszta volt a város, nagyon rendben volt, nagyon összeszedett volt. Voltak ilyen külső negyedek, ahol voltunk, és régebbi házak, ott látszott, hogy azért az nem egy patika, de alapvetően, hogy koszos lenne, egyáltalán nem.
0: Tehát... És amikor azt mondjuk, hogy gazdaság, akkor azért vannak szegény rétegek is, vagy ott nincs ekkora nagy különbség?
1: Hát talán ekkora különbség nincs. Én egy ilyen jól menő közép kategóriás, vagy ilyen átlag, nem is tudom, ezek a polgári, akiket láttam, az emberek mind ilyenek voltak, tehát ilyen szegényeket nem látom. Nagyon. Lehet, hogy nem arra mentünk, én nem tudom, de voltak ilyen egyszerűbb helyek. Közlekedés az...
0: A közlekedés az problémás?
1: Nem, a közlekedésről akartam még mondani, mert ugye pont ilyen, hogy a buszról láttuk, és ami az egyik látványossága maga a közlekedés. Tehát ha vesszük ezt a siklót, ami fölmegy a Peakre, Victoria Peak, ugye a csúcsra, honnan rálátunk a városra, és ez az valami döbbenetes, ugye a Piedone filmekből, a Piedone Hongkongban egyik helyszíne, ami ugye engem az egyik az volt, ami inspirált, hogy mindenképpen is, hogy ott is zajlik jelenet, illetve amiről veled is beszéltünk, tehát a Jean-Claude Van Damme, ahol ott spárgázik fönn, tehát
0: igen, te is mögötte vár.
1: Próbáltam, de mondta a kolléganőm, hogy tehát az is egy olyan, hogy mondjam, tehát
0: élmény, vagy érzés.
1: Igen, olyan élmény, de mondta a kolléganőm, hogy azért annyira ne éljen bele magam, ez ott egy másik csúcsról volt, hogy ugyanúgy rá lehet látni a városra. De a lényeg az, hogy ez az egyik, ugye kiemelkedő, hogy ilyen történelmi, ez is történelmi, ez a sikló. Maguk az emeletes villamosok és buszok, ami ugye szintén brit eredetű, ezek is ilyen nagyon régi járművek, de használják a hétköznapokat, nem csak turistás, tehát ezzel utaznak a helyiek. Csodaszépek, mindenféle színekben, a piros sárgától, a liláig, minden van, tehát ugye a kötött pályás villamosok és a buszok is, tehát azonnal tudja az ember, hogy hol van, tehát ez is. Ugyanakkor a modern közlekedés az teljesen rendben van, tehát olyan metróhálózata van, hogy elmegy, majdnem elmentünk vele a reptérig, tehát teljesen ki a külvárosig. És,
0: tehát ott nem szükséges autót bérelni, mert hogy minden össze van.
1: Hát nem is ajánlom. Sokkal jobb egyébként, főleg hogy a rush hours az órákban azokban nem lehet egyszerűen megmozdulni, ha nem vagy helyi. Viszont van egy ilyen Octopus kártya, nevezettű kártya, amit lehet használni, és akkor utazhat
0: amit Londonban, meg a legtöbb nagy városban. Igen,
1: sőt, még néhány áruházban is használható. Tehát vásárlásra, tehát érdemes ennek utána nézni. Úgyhogy aki szereti így kalandozni, és a tömegközlekedéssel mindenképpen ki kell próbálni. Tehát annyira szépek, annyira menők ezek a csak ott található járművek, és annyira a városnak a része, a látvány része, az élménynek a része ez, mint hogy mindenképp ugyanúgy van egy komp, ami ugye átmegy a Kowloon és a Hongkong-sziget között, az is egy ilyen panoráma jellegű, főleg este, tehát ugye a városnak az esti látvány az egyik, ami miatt mennek sokan. Tehát az a kivilágított kikötői részek, ugye a különböző részeket látni onnan a vízről, hát elképesztően szép.
0: Mi az, amit még így megemlíteném, most már lassan beszélgetésünk végére érünk, hogy amit te meg tudtál nézni ez alatt az egy nap alatt, híres helyet vagy épületet, és mindenképpen ajánlod a hallgatóknak is, hogy ha valaki eljut Hongkongba, akkor megnézze, vagy elmenjen oda.
1: Hát úgy nagyjából amiket mondtam, az úgy megállja a helyet, de én azt mondom, hogy legalább minimum 3 nap, tehát a 3 nap, de akkor menni fog. Akkor menni fog éjjel-nappal. Tehát attól függ, hogy a Lantau-szigetre megyünk, ott is a Big Buddha, ott van egy Disneyland, nyilván nem megyünk el Kínáig Disneylandért, de mondjuk az is van
0: közelebb is, igen.
1: Ezek a hajós programok, amiket tudok ajánlani, illetve attól függ, hogy Hongkong például a helyszíne egy ilyen kortárs művészetek kiállításnak, ami világhírű, és azért is mennek gasztronómiát, aki szereti, aki imádja azt, hogy amikor megy a városban, akkor egyszer csak egy ilyen kis tömjén füstös kínai templom, most is kiráz a hideg, és mellette a méregdrága bevásárlóközpont, hogy nem látja a tetejét, tehát hogy akkor ugyanakkor megy tovább, akkor a brit koloniális épületek. Legyen az egy templom, legyen az egy akkori városháza, nem tudom, tehát hogy ezeken, tehát olyan, nem is tudom egy elmondani, ugye több lehetőség van, tehát be lehet nyilván fizetni több útra.
0: Persze.
1: Ezt ott fogja tudni eldönteni, hogy őt mi érdekli. Tehát maga a városnak a történelmi magja, akkor a pénzügyi vagy a vásárlás lehetősége, de ki tudnak menni ugye a hegyek miatt, nagyon közel vannak ezek a ilyen kiránduló programok, tehát arra is el lehet menni, ezt ott fogja megtudni. De az elképesztő varázslatos hangulata van. Tehát én nem vagyok egy városkedvelő, én Dubajba se akartam menni, aztán kimentem, és nyilván az ember megszereti, de ez abszolút jogosan a bakancslisták élén van, és ki kell menni egyszer az életbe.
0: Hát Szilvi, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a kis kalauzolást Hongkongba. Ha valaki nem kapott ezután kedvet, akkor hát nem is tudom, mit kell neki még mondani. Én biztos, hogy kedvet kaptam a nagy felhőkarcolók. Érdekes, engem soha nem vonzott valahogy Kína, Tájván ez a rész, és téged sem, közben mondja a Szilvi, hogy őt se. És hogy... így, ahogy most beszélsz róla, gondolom, te meg ha voltál ott, és azt mondod, hogy visszamennél, akkor mégiscsak van benne valami, ami miatt olyan sokan álmodoznak, vagy olyan sokaknak bakancslistásak ezek a helyek.
1: Igen, tehát engem sem tudtak volna rávenni Kínára, valahogy nem állt hozzám közel. Ez a két város, ami nem is tudom, hogy város-e, mindegy ilyen különleges közigazgatási terület, ugye Hongkong és Macau a maga rendkívül színes történelmi múltjával. Uh-huh. Tehát ez annyira hozzá tartozik. Én nagyon szeretem az ilyet, amikor így kultúrák összekevered, és abból valami különlegesség jön, és mind a kettő az, és egészen másképp fejlődtek, de valahogy közös, és most is ugye, most meg aztán ezer szárral fonódnak össze gazdaságilag is, de ezek a helyek mindenképpen megéri. Most már a bejebb mennék Kínába is, tehát ha már ott van az ember, igen, és ugye közvetlenül úgy sem tudunk menni, tehát valahol valamelyik nagyvárosba fogunk leszállni, érdemes rászállni, mert itt is beszélgettem a kollégákkal kint ezen a kiállításon, és shanghai cégekkel, pekingi, nem tudom, és ugye ott látja az ember ezeket a bemutatókat, prezentációkat, és hát szóval megmondom őszintén, tényleg lenyűgöző, tehát most már kimennék mindenképpen.
0: Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, Szilvi.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Szeszler Szilviával bejárhattuk Hongkongot ebben az órában. Ugye egy napot töltött ott Szilvi, de hát hallhatóan, láthatóan elég sok élménye volt, amit így megoszthatott velünk, és hát igazából azt gondolom, én is kedvet kaptam meglátogatni ezt a csodálatos helyet. Remélem, hogy a hallgatóink is szerették ezt a beszélgetést, akár olyannyira, hogy egyszer majd oda is ellátogatnak. Természetesen ez az interjú visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, de ott lesz a Spotify-on, iTunes-on, az ingyenesen letölthető applikációnkon vagy a honlapunkon is megtalálják. Ennyi volt már a Családi Manna, nagyon szépen köszönöm a ma délelőtti figyelmet, és holnap itt leszek 7 és 11 óra között, várom majd önöket. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Marad a napos, fátyol felhős idő. Emléknapot tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A Mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írt a bejegyzésében a kormányfő, hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A Baranyai városban ma egész napos eseménysorozattal emlékeznek a történelmi eseményre. Egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos király szobrát, délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz Karácsonyig a római Kolosszeum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is támogat, akiknek a rezsicsökkentés nem jelentett valódi segítséget. Mától ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, tegnap sikeresen lezajlott a forgalomba helyezési eljárás. Ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme. Szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Pár perccel múlt 11 óra, az a 98.6 Manna FM, és benne a Bőségkosra Pucatilával. Mindjárt mondok egy nevet, ami arra garancia, hogy a következő egy óra verbálisan igazán gazdag és élménydús lesz, akivel most fogok beszélgetni, Réz András. Zenélünk, aztán jövünk vissza itt a Bőségkosarával.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval 98.6 Manna FM Bőség kosara a vendégem, illetve hát mi vagyunk az ő vendége, Réz András, és itt vagyunk a Vercaféban. Már is átadom a szót, az elején picikét én beszélek, aztán úgyis sokkal többet. Kaptunk remek Réz kávét, ahogy ő iszta. Hogy iszta a mester a kávét?
2: Röviden, erősen, minden nélkül.
1: És ha tegyük tisztába ezt a vízkérdést, előtte vagy utána?
2: Előtte mindenképpen kell egy kis víz, de az ember kiöblíti a száját, mert bármilyen fura, de számomra a kávé az élvezeti cikk. Nem drog, hanem élvezni kell minden cseppjét, és ezek a rövid, sűrű kávék. Aj. Na, szóval előtte mindenképpen, aztán utána meglátod, hogy vágysz rá. Én nem szoktam, mert az olyan jó érzés, hogy még percekig a kávé aromája ott van a számban.
1: Na próba, akkor előtte víz, ugye lemosuk az előbbi bokat. És jön egy kávé, ahogy a mester iszta.
3: Egy kis szimat.
1: A szim illata az isteni. Új hullámos kávét iszunk, ugye? Ez egy gyümölcsös pörkölés, vagy hogy hívják ezt pontosan?
2: Igen, nem olyan nagyon új hullámos, mert az, amelyik nagyon új hullámos, az ennél még egy pics, hogy mondják egészen, citrusosabb. De savanyúbb.
1: Na, belecsaptunk a közepébe, egy picit a helyszínről, ugye? Egy kávéházban vagyunk, ami sokkal-sokkal több, mint kávéház, hogyha az ember benéz és körbe veti tekintetét. Mi ez a Vercafé? Honnan jött az ötlet, és miért vágtatok bele ebbe igazán?
2: Te valójában most a Verk Akadémia termeiben tartózkodsz, mert hogy a hátunk mögött ott vannak a tantermek, sőt most az ilyen vírusterhes időkben arra is volt már példa, hogy itt a kávézóban tartottunk órát. Na, szóval először ugye megszületett a Verk, egy éve költöztünk erre az új helyre, és azt mondtuk, hogy ez tök jó. És aztán körülnéztünk itt a Csanádi utcában, hogy hova menjenek a mi hallgatóink, amikor szünet van. Hol fognak kávézni, hol fognak szendvicsezni. Hát, van ez az, de belefért volna még valami. Aztán a másik gondolat az volt, hogy egy iskola az mindig egy ilyen fura intézmény. A kívülálló úgy gondolja, hogy az iskola az olyan nagyon fegyelmezett, hátratett kézzel ülnek, és a Réz András nevezetű pedellus fegyelmezi őket. De mi soha nem voltunk ilyenek. Ez mindig ilyen dumálós, beszélgetős, vitatkozós hely volt. Kicsit olyan, mint egy kávéház.
1: Na, a kávéház, ez a lényeg, ugye? És ha már, hogy véget ért a tanítás, vagy közben órák között ki lehet ülni, és hát jön egyfajta, nem tudom, létezik egy közösségi kávézás. Miért jó az, hogyha az ember nem maga, hanem társaságba fogyasztja el az amúgy igen remek kávét?
2: Te pontosan tudod a választ erre, csak most eljátszod azt, hogy nem tudod, és engem kérdez.
1: Hát a riporternek ugye már tudom a választ, de hát nyilván én a hallgatókat szolgálom, úgyhogy várom a választ.
2: Világos. Hát azért, amiért itt ülünk, hogy beszélgessünk, hogy offline létezzünk, mert ráadásul a világ most beleszorít bennünket egy olyan fajta online létezésbe, amelyet én néha nagyon fenyegetőnek érzek. Mert különböző nézetű emberek online iszonyatos dolgokat mernek kimondani egymásról. Online megverik a másikat, online aláznak és gyaláznak. Na most offline meg nagyon ritkán szoktunk verekedni. Offline van esély arra, hogy esetleg meggyőzzük a másikat, vagy hogy mi változtassuk meg a nézeteinket. A kávéház ilyen hely. Félreértés ne essék, pontosan az a lényege, hogy ott vagyunk, képesek vagyunk tiszteletben tartani egymást, nem köpködünk első szóra, és hát a dologban van még egy fura dolog. Kicsit bonyolultabb elmesélni, de megpróbálom. Szóval az, hogy ott vagy, itt vagy. Tehát az online valami olyasmit jelent, hogy egyszerre vagy jelen a világ minden pontján, ahol akarsz. Ez végtelen boldogító érzés. Figyelj, éppen most beszélgettem a barátnőmmel, aki Új-Zélandon óper. Fantasztikus. Meg a másik, hogy amikor előveszed a kütyüdet, akkor se vagy ott. Hiszen abban a pillanatban millió emberrel teremtesz kontaktust, híreket fogyasztasz, de a kávéház meg valami ilyesmiről szólna az én felfogásom szerint, hogy ott vagy. azzal az emberrel, aki vele egy asztalnál ülsz.
1: Itt folytatjuk, én most egy asztalnál ülök Réz Andrással, és még fogok is vele a műsor hátrajó részében. Most zenélünk, aztán folytatjuk a Bőség kosarát innen a Verk Akadémia is Caféból.
3: Mint aki hazaér,

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara, zene után újra itt vagyunk, a helyszín pedig a Ver Café és Akadémia, akivel pedig beszélgetek, Réz András. Nemrégiben, az elmúlt hetekben egy polgári heti lapnak a címlapjáról köszöntél vissza, amit én rendszeresen olvasok, és volt benne egy mondat, amit én szinte sejtettem, hogy rád igaz, és nagyon megörültem neki, valamit te sem tudsz a világon, online tanítani. Ugye online, offline, erről beszélgettünk az elején, mert nem látod a tekinteteket. Nyilván, hogyha ez az interjú korábban készül, akkor nem találkozunk, mert akkor itt úristen mi volt, akkor esetleg Skype-on beszélgetünk, de az nem ugyanaz, itt velem szemben a húsvér Réz András, akivel most egy picikét arról beszélgetnék, hogy a kávé, a kávézás hogyan alakult át az utóbbi 5-6-7-8 évben. Amikor az ember azt veszi észre, hogy a legnagyobb gyors étterem lánc is külön kávézókat alakít ki, akkor már valami történt a kávézás világában. Divat lett kávézni? Sik lett kávézni? Megszerették az emberek újra a kávét? Hogyan látod ezt te?
2: Hú, a történet hosszú, mert amikor én gyerek voltam, az apám mindig arról beszélt, hogy a kávéház, ami már nem nagyon volt, bár a Hungária félreértés ne esik, még működött, meg még 2-3 ilyen kávéházra hajazó intézmény. És hát én ugyan elég fiatalon elkezdtem kávézni, de bocsánatot kérek, a 60-as évek kávé nem voltak feltétlenül magas minőségűek. És akkor mindig rácsodálkoztam az apámra, hogy miért van úgy oda a kávéház, aki. És akkor elmesélt, hogy mert a kávéház az egy hely, oda emberek járnak. Azért járnak oda, hogy nézeteket, véleményeket, gondolatokat cseréljenek. És akkor elkezdte sorolni azokat az írókat, akik kávéházi írók voltak, olyannyira, hogy esetleg ott is írtak ténylegesen, és nem mentek az, hogy papírra vesik halhatatlan gondolataikat. És akkor teltek múltak az évek, én egyre erősebb kávés lettem, de maga a kávéház az jóval később kezdett megerősödni, és hogy mondjam, valami elindult az 1990-es hatalom újraosztás után, amikor jöttek vállalkozók, akik aztán csinálni kell valamit, amire talán van igény, de a kávé mint élvezeti cikk akkor vált fontossá, amikor kiderült, hogy úristen, hát rengetegféle kávé van. Amikor elkezdték képezni a barisztákat, amikor már kávékritikák jelentek meg, és amikor trendi dolog lett ez a, figyelj öcsém, van egy 16 báros karos cuccosom, és a ez, és tudod, én most akkor egy olyan őrlőt vettem hozzá, amelyik, és a kiütőm az nem tudom milyen márkájú. Most lehet, hogy ez sznobériának tűnik így elsőre, csak hogy a sznobéria nem biztos, hogy rossz dolog. Mert ugye a sznobéria azt jelenti, hogy belásod magad valamibe, megpróbálsz bölcsebb lenni, kipróbálod. Ja, és elkezdesz olyan új dolgokkal foglalkozni, amelyek korábban nem fértek bele a világodba. Na, és ez nagyon rendesen meglökte a kávézást. Én ugye egy kicsit ódivatú vagyok, tehát én inkább az olasz típusú eszpresszóknál ragadtam le, de az olasz és az új hullámos kávé közötti zónába bemerészkedem. A kemény új hullámos cuccokkal azért én igazán óvatos vagyok. Nem is beszélve olyan trükkökről, mint a French press, az áztatott kávé. De hát figyelj, ez egy nagyon fontos dolgot mutat. Ez egy kultúra lett. Ez nem egyszerűen egy tétel az árlapon, hogy szimpla dupla, mint az én gyerekkoromban, hanem válasz. Nem is beszélve arról, hogy te esetleg egy latte macchiatót, egy espresso macchiatót szeretnél, egy lattét szeretnél, egy plain white-ot szeretnél. Tehát ebből kinőtt valami, ami nagyon szórakoztató, és néha egészen jó ízű, tegyük hozzá.
1: Remek terep lenne például itt egy ilyen kávébemutató, és azt az arany meg is van, aki ezt meg tudná tartani. Most zenélünk, aztán beszélgetünk arról, amit most a kolléga letett elém, ez az úgynevezett részszendvics, ami vagy titkos, vagy nem tudom, bár a Facebookon azt írta ki valaki, a Facebook felelős, talán pont a kedves feleséged, hogy ma 11 és 1 óra között személyesen Réz András szolgálja fel ezt a szendvicset, a recept titkos, de kiszedhető a mesterből. 98.6 Manna FM, jövünk vissza, van még miről beszélni Réz Andrással.

zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM örömre hangoló zenék alatt addig én elfogyasztottam az elimletett részszendvicset, az egyik részszendvicset, a smokit. Elmondom, mit éreztem én. Minden a részletekben rejlik, és ott derül ki. Arányosan van benne, én tormát éreztem, füstölt hús, tuborkát, de hogy pontosan mi ez, és hogy milyen kenyérben van, hát arról a névadó Réz András majd mesél, hogy milyen is, és honnan jött ez a részféle smoki szendvics.
2: A smoki ezt tőlem jött. Kísérleteztem. Kézbe vonultam a konyhába, kipakoltam 8 féle péksüteményt, kipakoltam 1000 féle hozzávalót, és ugye az volt a kiindulási alapom, hogy én nem vagyok híve a mindenmentes konyhának. Elég rám nézni, hogy én úgy... Szóval én jobban vagyok a hússal, jobban vagyok a sajttal, jobban vagyok a csípőssel is, ha azért nem olyan nagyon brutális, tehát a skorpió paprikát nem merném még megközelíteni se. De ezek mind-mind beleférnek abba, amit én jónak tálom, és azt mondtam, hogy mi lenne, ha fejlesztenénk 2 olyan szendvicset, amelyik kilóg ebből a mai nagyon trendi mindenmentességből, viszont egy jó határozott ízei vannak. A smoky, amelyet most kóstoltál, az egy ilyen gyökérkenyérbe töltött íz, és abszolút pontosan azonosítottad a hozzávalókat. Csemege uborka, füstölt hús, a füstölt sajton 1 leheletnyi áfonyás torma, és a tetejére még jön egy kis füstölt sajt is, félreértés ne essék, hogy akkor, amikor ezt az egészet betesszük a kontakt grillbe és átforrósítjuk, egy picit megfolyjon rajta az a kis füstölt sajt. Nem állítom neked, hogy egy kimondottan diétás holmi, de mint a neve is mutatja, pontosan az a lényege, hogy ezek a kis füstös ízek és illatok ott legyenek benne, mert van, aki szereti, például én.
1: Ha most ez televízió lenne, mint ahogy már találkozunk televízióban, és igen, ez szétvágva pont úgy néz ki, mint egy gasztroplakát, mint egy Verk Akadémián tanult grafikus hajtotta volna végre ezt a folyamatot. Gyönyörű, az arányok már itt felvágva látszanak. Ez azt jelenti, hogy a részszendvicsen túl is van világ, tehát hogyha teszem azt, mennyire van a te kezedben gyakran fakanál otthon? Mennyire főzöl te, hogyha vendégeket vártok?
2: Akkor én főzök. Itt nincs mese, most megszakadt a szívem, mert mindig szokott lenni szeptemberben egy ilyen hatalmas összejövetel, amely a koronavírus oká hozott intézkedések és félelmek miatt, fogalmazunk így reménykedő, elcsúszik egy picit. Hát ez azt jelenti, hogy én egy hétig főzök. Mert hogy én nagyon szeretek főzni. És nem feltétlenül ilyen, hogy és akkor a francia és a távol-keleti konyha, mi fenn ezek olyan rendes, brutális magyaros kaják, félreértés ne essék. Töltött káposzta, székely káposzta, iszonyatos mennyiségű só lett, mert arra komoly igény szokott felmerülni. Szóval, hogy mondjam, nem diétázni járnak hozzánk ilyenkor a vendége, de amikor eljön a hétvége, és jönnek a gyerekek, meg az unokák, hát azért akkor is kell valami finomat főzni, mert ez egy ilyen régi becsípődés nálam, hogy az a hétvégi ebéd, az nem egyszerűen arról szól, hogy kajálunk. Szóval az valamilyen módon megerősíti, hogy mi offline és együvé tartozunk, hogy meg tudjuk érinteni egymást, hogy lényegtelen hülyeségekről beszélgetünk, amelyek sokkal fontosabbak, mint az online elszabadult indulata. Holnap úgy néz ki, hogy csinálok egy jó kis paprikás csirkét, házi készítésű nokedzivel természetesen, de hát figyelj, azt a paprikás csirkét is tisztességesen meg kell csinálni, és hogy annak a mártása jó legyen, na az egy külön kis finom beavatkozás, hogy a végén úgy érez, hogy sejmes a szaftja annak a paprikás csirkének. Szóval a főzés jó dolog, és van egy írtó fontos dolog benne, hogy amikor valakinek főzöl, akkor olyan ajándékot adsz, amelyet nem kell viszonozni. Pontosan elég, ha azt mondja, hát ez nagyon finom volt.
1: Szerintem ezt sokszor mondják az ilyen rendezvényeken, amit te főzöd alkalmával. No, most megint zenélünk, aztán találkozunk még egyszer Réz Andrással, folytatjuk hamarosan itt a bőség kosarát, a 98.6 Manna FM-en.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: 98 mondat Manna FM, ismét zenék után vagyunk. Mi elkezdtünk beszélgetni Andrással a piacon való vásárlás élményéről. Mert ugye ez a műsor azért jött létre anno, hogy egy kicsit ezt propagálja, hogy mennyivel másabb egy piacon oda menni ahhoz, akinek látod a kezén, de nem veszem el a kenyeredet, látni azt, hogy ő foglalkozott azzal a terménnyel. Ha röviden, bár ezt a szót felejtsük is előled kapcsolatosan, érdekesen ez már jó, meg kell fogalmazni, te miért szeretsz piacon vásárolni?
3: Te állandóan ugyanoda fogunk visszatérni. Offline igazi jelenlét, emberek, közösség. Tehát ha ez nincs, akkor mi a francnak élünk. Tehát
2: azt az nem ilyen beszélgetős vásárló vagy, én azt hiszem.
3: Hát miért a piacon, hogy csinálod beszélgetés nélkül? Ez nem olyan, tudod, mint a láncoknál, meg azért oda mégy, leveszed, föl van címkézve, beütöd a kódot, ráragasztod a vonalkódot. Ez. Nem, ennek az a lényege, hogy mit tetszik parancsolni? Van itt valami, és tényleg vannak, van például egy pasi, azt mondom, bírom, ő még almában utazik, és ő mindig el szokta mondani, hogy melyik milyen fajta, mert hogy néha felbukkannak olyan fajták is nála, amelyek már hát kihalóban vannak, mert hogy az alma hagyja, hogy piszok drága, de már nagyon kevés fajtát kapsz belőle. Ezt meg kell becsülni. Ja, de hogy venném észre, hogyha nem állítana meg a pasi, hogy jött az az édes nyári alma, de most vigyem erre, ez egyébként tényleg csak egy hétig van. Na, szóval a piac az beszélgetés, a piac az kapcsolatteremtés, és teljesen normális dolog, hogyha valaki megkérdezi, hogy és amúgy mit nézek meg a moziban? Mert ugye a piac az nem csak arról szól, hogy adjon 2 kiló izét, hanem maga a vásár a piac az azt is jelenti, hogy tudomást veszünk egymás létezéséről, hogy visszatérünk, hogy megkérdezzük, hogy és hova lett a fiatalasszony? Azt mondja, nem, semmi baj, csak most egy kis dolga. Ezek mind teljesen normális helyén való dolgok. Inkább azért sajog olykor a szívem, hogy a piac az tényleg a bőségvilága kellene, hogy legyen, és a kínálat folyamatosan szűkül. Tehát miközben az árak nagyon durván elszálltak mostanában, nem azt észleled, hogy gazdagodik, hanem az, hogy néhány fajta van, valószínűleg ez marad, és ami legalább ilyen fájdalmas, hogy és eljön az a pillanat, amikor magyar terméket már nem is fogsz kapni, amikor büszkén kínálják neked a lengyel és az osztrák almát, amikor jönnek a lényegesen olcsóbb déli gyümölcsök, de ez mit sem változtat azon a végtelen egyszerű tényen, hogy a piac az emberi létezésnek egy fölöttébb magasztos helyszíne.
2: Hát, ha mindenki így gondolna,

0: akkor bizony terelnek a piacok, és nem csak sok ideges embert látnék én sem a Bosnyák téren. Neked vannak törzs, vagy te törzsvásárló valahol, tehát az a kofa, akihez mindig oda mész, egy kedvenc hentesed, kenyeresed, uram, bocsás, sajtosod?
1: Hogy a fenében ne lenne. Hát amikor az ember bejárja a piacot, akkor rá fog jönni, hogy nála szokott lenni az izé, nála frissebb a dió, nálam mindig lehet jó sajtot kapni nyomottáron, mert félreértés ne essék, azért egy jó minőségű sajt az nem olyan olcsó szórakozás, tehát becsüld meg azt a helyet, ahol a jó minőségű sajtot még meg lehet fizetni. Aztán van olyan, ahol meg mindig tudod, hogy van valami jó kis bogyós gyümölcs. Mondjuk én erősen ki vagyok hegyezve a csonthéjasokra, kérem alása. Tehát az nagyon fontos, hogy melyik magosnál lehet kapni azt a friss diót, mandulát, magyarót, meg ilyesmit. Mert az ráadásul ugye a mi családunkban ilyen fontos kaja, mert szegény kislányomat már kisgyermekkorában rászoktattuk a dióra, és diótorta függő lett. Úgyhogy amikor jön a születésnapja, akkor nekem le kell rohannom, megkeresni a legszebb diót, és elkészíteni azt a diótortát, amelyik soha nem lesz olyan jó, mint Erzsi nagyé, de már csak hajszálnyira vagy a kettő.
0: Kedves hallgatók, ugye, hogy nem mondtunk nagyot, amikor azt mondtam, hogy az adás az élménydús, ez gasztroverbálisan és verbálisan is, és visszaélve a mikrofon helyzetével, én itt és most megígértetem Réz Andrással, hogy egyszer ezzel a mikrofonnal ebben a műsorban elkísérhetjük őt a Lehel piacra, és egy ilyen vásárlást leközvetíthetünk. Mehet egyszer egy következő pár hétben, mondjuk egy másfél hónap múlva?
1: Persze, csináljuk meg egyszer nyugodtan. De, hogy mondjam, lehet, hogy unalmas, mert ha én egy helyen megállok, akkor az egy komplet műsoridő.
0: Akkor az kivételesen majd vágott műsor lesz, és nem élőszerű. Találkozunk a jövő héten, a viszonthallásra. Ugye, én...

0: credit card.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a napos, fátyol felhős idő. Emléknapot tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A szaktárca büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Mohács legfontosabb üzenete a sorsközösség. Jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A baranyai városban ma egész napos eseménysorozattal emlékeznek a történelmi eseményre. Egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos király szobrát, délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Lopott kis repülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Az elkövető Kalocsáról lopta el a járművet. A radarok azonnal észlelték, két vadászgép érkezett a helyszínre. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, az eset kivizsgálása megkezdődött. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosszeum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
2: 98.6 Manna FM.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. augusztus 29-én, amikor is arról beszélgetünk, hogy vajon kinek akarunk megfelelni, és akkor nyilván szóba kerülnek majd a határaink, a határhúzás, a megfelelési kényszer, vagy a jó gyerekség. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság hét lépésben című könyv szerzője. Szia Nelly, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, én is köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Arra gondoltam, hogy kezdjük azzal, és bontsuk ketté, hogy úgy általánosan a megfelelési vágy, és aztán szétszálazzuk azt is, hogy kinek akarunk megfelelni, és ez honnan ered. Tehát, hogy magunknak akarunk-e alapvetően megfelelni, vagy minden magunknak megfelelni vágyás is valaki másnak szól, de egyáltalán a megfelelés az mi, és miért ennyire fontos az ember számára?
2: A megfelelés akkor válik kényszerre, amikor alapvetőleg ez határozza meg a viszonyunkat másokhoz. Tehát amikor az történik az életünkben, hogy minden döntésünket úgy gondoljuk át, és minden cselekvésünket úgy gondoljuk át, hogy az másoknak biztosan tessen. Alapvetőleg ez nyilván, mint oly sok minden más is, ez is ugye gyerekkorból érkezik. Azoknál az embereknél, akiknél gyerekkorban ott volt a biztonságot nyújtó pozitív visszacsatolás, tehát ahol a szülők kifejezték, hogy elégedettek a gyermekkel, hogy büszkék rá, hogy az, amit csinál, az teljesen rendben van, sőt, fiatal felnőttként már egyértelműen érzik, hogy ez a fajta pozitív visszacsatolás, nyilván cselekedettel társulva, ez mennyivel magabiztosabbá teszi őket, mint mondjuk azokat, akiknél ez abszolút elmarad. Úgyhogy megint a gyerekkorhoz kell visszanyúlni akkor, amikor a megfelelésről beszélgetünk, és arról, hogy ez mikor válik alapvetőleg kényszerré.
1: Mikor válik kényszerré? És minek köszönhetően válik kényszeré? Mert nyilván ilyenkor, amikor a hallgató minket hallgat így a lélekszörfben, ahogy én is, és mindenki más, szerintem te is elkezdesz ilyenkor magadon gondolkodni, ha nálam hogy volt?
2: Igen. Van-e erre egyébként tudományos kísérletek, illetőleg olyan kutatások, főként ilyen pszichológiai kutatások, ahol azt vizsgálták, hogy a folyamatos megfelelés, hogyha egy folyamatos megfelelésben vagyunk, akkor az idegrendszerünk alapvetőleg kimerül, és azt is vizsgálták, hogy minden egyes megfelelési kényszerben adott válasz, az tulajdonképpen ugyanazt a fájdalom központot aktiválja az agyban, mint egy fizikai sérülésnél. Ez elképesztően rémisztő, hogyha belegondolsz, hiszen hogy azt tudjuk, hogy mit jelent, amikor sérülünk, és hogy mi az a fizikai fájdalom, amit érzünk, hogyha mondjuk elesünk. És képzeljük el, hogy mondjuk gyerekkorban, mondjuk elesik egy gyerek, vagy a gyerekek folyton elesnek, és hogyha nincs ott mellettük egy biztonságot nyújtó visszacsatolás, hogy minden rendben, persze ezzel együtt megértem a fájdalmad, elfogadom, hogy ez most rossz, és ott vagyok melletted, számíthatsz rám, próbálom csökkenteni a fizikai fájdalmadat, és szeretettel gondolok erre az egészre, illetve szeretettel fordulok felé. Ha ez nincs ott gyerekként, akkor ez a fajta reakció, ez a fajta idegrendszeri reakció, ez nagyon erőteljessé tud válni, és azzal, hogy ugyanazt a fájdalom központot triggereli tulajdonképpen, mint egy fizikai sérülésnél, hogyha elutasítanak bennünket, a kritikát hallunk, ha negatív véleményt kapunk, vagy egyszerűen ha csak nem figyelnek ránk, ez összességében egyértelműen alátámasztja mindazt, hogy miért fontos, és miért annyira elképesztően fontos, hogy gyerekkorunkban megkapjuk a pozitív visszacsatolásokat.
1: Kinek akarunk vajon megfelelni? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és maradunk még a gyerekkornál, a gyerekkorban berögződött mintáknál, hogyan válnak ezek programokkal, megfeleléssel kapcsolatban. Ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Kinek akarunk vajon megfelelni? Erről szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner, rendszeres szakértőnk, aki a Boldogság hétlépésben című könyv szerzője, és egyben ígértem, hogy maradunk a gyerekkornál. A berögzött minták, az ott kapott minták, az ott megtanult minták, hogyan válnak aztán programmá felnőtt korban a megfeleléssel kapcsolatban?
2: Igen, jól mondod, programmá válnak, és alapvetőleg ezek olyan automatizmusokká is válnak egyben, amikre ugye korai felnőtt korban már nem is figyelünk. Ezek lesznek a mi automatikus válaszaink, hogyha visszautasítanak bennünket, vagy nem figyelnek ránk, vagy negatív kritika ér bennünket. Az alkalmazkodás az egy természetes emberi reakció. Nyilván mindannyian túl akarunk élni, nyilván mindannyian szeretnénk, hogy bizonyos problémákat megoldjunk a lehet békés úton módon. Éppen ezért, hogy az ősi sémák, az ősi minták, ugye az üs vagy fos, ez a kétfajta működés, ez minden esetben bekapcsol. A kérdés az, hogy az a bizonyos harmadik, ez a tettesd magad halottnak, ugye ez tulajdonképpen a harmadik, amivel nem nagyon szoktunk foglalkozni, de ugye ez az a válasz, ami a megfelelési kényszert jellemzi. Amikor tulajdonképpen annyira alámegyünk a másiknak, annyira elveszítjük saját magunkat, és talán ez itt a lényeg, hogy elveszítjük a saját kontrollunkat a saját döntéseink felett, és a saját igényeinket sem veszük figyelembe, hogy ez a fajta ősi reakció, vagy ősi stressz válasz, mert hogy ez tulajdonképpen az, ez automatizmussá válik. És nyilván azokban az esetekben, amikor ezt képesek vagyunk felismerni, hogy most ez történik, ugye ott kerül ez az egész a tudatosság szintjére, és ott tudjuk elkezdeni megoldani, vagy feloldani.
1: Azok a minták, amiket hozunk magunkkal kiskorból, gyerekkorból, azok az emlék, hát mondjuk úgy, hogy csomagocskák, amiket összegyűjtünk a ránk adott reakciókból. Tehát például ugye nekem anyukám mesélte, csak hogyha egy személyes példa, szerintem sokan voltak így ezzel, és ugye mindig 50-szer visszakérdeztem, hogy ugye ügyes vagyok, nézd meg még egyszer, hogy csúszok a csúszdán, de nézd ide, nem néztél ide, nézd ide még egyszer, ugye ügyes vagyok, ugye jól csináltam. És akkor ahogyan erre reagál a környezet, azokat az ember begyűjtögeti magának, és elkezd egyébként egy triggerelhető gombá nőni bennünk.
2: Nagyon jó példát hoztál, és egyébként ez egy abszolút tipikus példa, gyakorlatilag az én életemből is, a nagyon korai gyerekkorra, amire visszatudok emlékezni. Ugyanez volt, ugyanez történt. Szeretnénk anyukánk szeretetét, szeretnénk a környezetünk szeretetét. És
1: meg az elismerés.
2: Ez nem úgy történik, mint, és hogyha felnőtt korban azt mondjuk, hogy figyelem hiányos valaki, akkor ez pontosan ezért történik. Mert nem kapott elég pozitív reakciót, illetve figyelmet, ezért is szoktam mondani, hogy figyelmet, tehát nem elég az, hogy csak azt mondom, hogy ügyes vagy, okos vagy, és a következő pillanatban már elnézek, vagy nem tudom, nézem a telefonomat, és már újra azzal foglalkozom, amit korábban, hanem, hogy igazi, mély, pozitív kapcsolódást, amiben érzem, hogy ott vagy velem, érzem, hogy törődsz velem, érzem, hogy fontos vagyok számodra. Nem kell, hogy ez hosszabb legyen néhány percnél, de akkor viszont legyen mély, és legyen valóban igazi. Szóval, hogyha ezt nem kapjuk meg, ez az igazi figyelmet, akkor alakul az ki, hogy felnőtt korunkban is ugyanezzel a bizonytalansággal, ha talán egy ideig talán vissza is kérdezünk, hogy ugye jó az, amit csinálok, ugye jó az irány, mondd, hogyha másképp kéne, akár egy munkahelyen, vagy a párunknak, hogy ugye csinos vagyok, ugye ez a ruha, amit most felvettem, az a rendben van, vagy mondd, hogy ha vegyek fel valami mást, mert egyszerűen szükségünk van arra a figyelemre, szükségünk van arra a pozitív visszajelzésre, amit gyerekként nem kaptunk meg. És ez a fajta figyelemhiány, ez a fajta visszacsatolási hiány, ez tud ilyen kórossá válni, és egy idő után lehet, hogy már vissza se kérdezünk, hanem egyszerűen csak azt érezzük, hogy már meg sem merjük kérdezni a külvilágot arról, hogy mit gondol rólunk, mert már félünk eleve a negatív visszacsatolástól, vagy a visszautasítástól.
1: Plusz azért tegyük hozzá, hogy egy ponton túl, és ez a pont viszonylag hamar el tud érkezni, el is hisszük, amit a külvilág gondol rólunk, vagy amit hiszünk, hogy a külvilág gondol rólunk. Ezzel folytatjuk majd. Kinek akarunk vajon megfelelni? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner, a Boldogság hétlépésben című könyv szerzője. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Kinek akarunk vajon megfelelni? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő, coach, boldogságtréner. És ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy viszonylag hamar eljön az ember életében az a pont, még gyerekként is akár, hogy el is hiszi, hogy az igaz, amit a környezete gondol vagy mond róla. Tehát a megfelelési kényszer kap még egy újabb réteget, amitől aztán még nehezebbé válik a dolog, mert én azt hiszem, hogy ő azt hiszi, és azt hiszem, hogy amit ő hisz rólam, az az igazság. És akkor annak még pluszban megpróbálok megfelelni, tehát lesz egy ilyen furcsa rétegzettsége a megfelelési vágynak, vagy később kényszernek.
2: Igen, és ez nagyon örülök, hogy azt mondtad, hogy vágy, és aztán kényszer, mert valóban ez a folyamat. Először vágy van rá, ugye gyerekként nagyon szeretnénk, hogyha szeretnének bennünket, és aztán amikor felnőttek vagyunk, akkor ez akkor lesz kényszerré, hogyha ez a vágyunk nem teljesül. Ugye ez általában mindennel így van. Itt is az történik tulajdonképpen, hogy mikor közösségekbe kerülünk, akkor elindul bennünk az az érzés, hogy milyen fantasztikus lenne, hogyha szeretnének bennünket, ha elfogadnának minket, hogyha itt megkapnánk azt a támogatást, amit adott esetben akár gyerekként, vagy mondjuk a családunkban nem kapunk meg, és milyen jó lenne, ha rátalálnánk arra a közegre, vagy arra az egy emberre, arra az egy barátra, vagy arra aztán később arra a társra, akivel maradéktanul lehetek az, aki vagyok. Ez egy alapvető vágyunk, ez egy alapvető késztetésünk. De a helyzet az, hogy közben, miután az évek azt mutatják nekünk, hogy sok-sok pozitív visszajelzés elmaradása, illetve negatív visszajelzések sora minket sokszor csalódottá tett, és egészen odáig eltolt bennünket, ahogy te is mondod, hogy már elhisszük azt, hogy ahogyan minket látnak, az a valóság. Ezért elveszítjük a kontrollt a magunk feletti, hát hogy is mondjam, véleményalkotásról is. Tehát, hogy egyszerűen már nem látjuk saját magunkat reálisan. Azt gondoljuk, hogy amit visszatükröz ránk a környezetünk, az az igaz. És ez részben így is van. Nagyon érdekes kettősség, hogy ugye van ez a tükörformáció, amikor te valamilyen vagy, mondjuk tételezzük fel, el vagy keseredve, rossz kedved van, akkor azt visszatükrözi, illetve visszacsatolja a környezetet, hogy olyan letörtnek látszol, olyan szomorúnak látszol, hát valójában ez is van. De aztán mindenki tovább gondolja ezt, hiszen emberből vagyunk, és a környezet is tovább gondolja, és elkezd kialakítani rólad egy olyan képet, amit téged úgy fest le, mintha te mindig depressziós, vagy rosszkedvű, vagy negatív gondolkodású ember lennél. Pedig ez nyilván nem igaz.
1: Igen. De mit lehet ezzel kezdeni, hiszen egy idő után kialakulnak olyan triggerpontok, vagy nyomógombok, amire az ember, azt szoktuk mondani hétköznap, hogy ugrasz rá, tudod, amikor valamire ugrasz. Apukám mindig azt mondta, hogy ahol feszül, ott jogos, de nagyon sok olyan pont van, amire ráfeszülsz, vagy amiben belefeszülsz, de csak azért, mert elhitettek veled valamit. És te tudod, hogy mennyire igazságtalan, nekem is van ilyen. Tudod, hogy mennyire igazságtalan, tudod, hogy nem igaz, pont az ellenkezője az igaz, de valaki rád dobja ezt, akár projektálásból, akár másból, és elkezdesz úgy reagálni, mintha valódi lenne, és azonnal adsz egy táptalajt annak, hogy ő tudja rajtad köszörülni a nyelvét, vagy a karmait.
2: Így van. Szóval ez egy ördögi kör, és erről azonnal eszembe jutott két dolog. Az egyik, hogy az önismereti kártyámnak a legelső lapján ez a kérdés van, hogy mikor és kinek hitted el, hogy nem vagy elég jó. Aha. Ez egyébként egy gyakorlatból érkezik, hogy ez egy coach gyakorlat, tehát hogy hogyan lehet kijönni, ugye ez volt a kérdésed, és majd nyilván összeszedjük ezt, hogy mennyi módja van ennek, de mondjuk csak így bevezetésképpen. Egyrészt, hogyha azt gondolod, hogy ez igaz rád, akkor ha szeretnéd, hogy ez az érzés legalábbis részben feloldódjon, akkor kezdj el azon gondolkozni, hogy mi volt az a legkorábbi olyan eset, mikor és hol történt veled az, és kivel kapcsolódtál, amikor először elhitted azt, hogy te valami egészen más vagy, mint amilyennek korábban magadat gondoltad. Lehet, hogy nem kisgyerekkori emlék fog előjönni, lehet, hogy valami iskolai. A legtöbb esetben egyébként általános iskolából szoktak hozni ilyenkor példát, hogy az osztálytársam azt mondta, hogy az osztályfőnököm azt mondta, hogy a történelem, a matek, a fizika tanárom azt mondta. És ugye ezek elképesztő bántó dolgok, és látod? Tehát évtizedekkel később is még vissza tudjuk hozni ezt az emléket. Ez elképesztően rémisztő.
1: Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő,

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Kinek akarunk megfelelni? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, amit Neli felhozott. Mikor és kinek hitted el, hogy nem vagy elég jó? Ez szinte a sírásig visz engem, és szerintem nagyon sokunkat, és aki most egyedül van és úgy hallgat minket, az nyugodtan engedje el magát, mert hogy ez felhoz dolgokat, nehéz dolgokat hoz fel.
2: Nagyon nehéz dolgokat hoz fel, és hogyha azt gondoljuk ilyenkor magunkról, hogy ezzel egyedül vagyunk, akkor ebben viszont egészen biztosan tévedünk. Uh-huh. Majdhogy nem mindenki érzi így magát, vagy érezte így magát már az élete során, és hogy mennyire igaz ez, hogy egy picit oldjam ezt a nagyon szomorkás hangulatát ennek a dolognak, bár nyilván ez sem fog minket nagyon felvidítani, amit mondok, de van egy konkrét kísérlet, egy pszichológiai kísérlet, Solomon Ashnak, vagy Ashnek, ki hogyan ejti, pszichológusnak köszönhető, aki egy nagyon zseniális kísérletben megmutatta, hogy mennyire félelmetesen működik bennünk a megfelelési kényszer. A kísérlet tulajdonképpen arról szólt, hogy mutatta a kivetítőn egy vonalat, majd ugye ez volt a referencia vonal, majd utána mutattak több vonalat egymás mellé rajzolva, különböző távolságokra egymástól, különböző, nem is tudom, különbözőképpen elforgatva, és amikor egyedül kellett megválaszolni mindenkinek azt, hogy melyik az a vonal, amelyik azonos hosszúságú a referencia vonallal, akkor a résztvevők több mint 90%-a pontosan eltalálta. De aztán jött a második forduló, amikor egy másik rajz, egy másik hosszúságú referencia vonal mellé más-más vonalakat rajzoltak, de azt már csoportban kellett megtippelni, vagy

0: megválaszolni, hogy melyik a helyes. A csavar ott volt ebben egyébként, hogy a résztvevők közé elrejtettek néhány ilyen beépített embert, lehet azt mondani, akiknek az volt a feladat, hogy minden áron próbálja meg csoport szinten meggyőzni a többieket arról, hogy egy helytelen válaszra tippeljenek. Aha. Na most te is tippeljöd, szerinted hány százalékuk választott rosszul?
1: 80.
0: Hát kicsivel kevesebb, 75. A résztvevők 75%-a legalább egyszer behódolt a csoport nyomásnak, és hangosan kimondta azt, amit az egyébként beépített emberek ott sugalltak.
1: Mert mi történik szóval, ilyenkor? Ők biztos jobban tudják. Az biztos hülyeség, amit én gondolok. Ha ennyien mást mondanak, nekem nem lehet igazam. Ó, mennyiszer voltam én is így.
0: Így van. És ami még megdöbbentőbb az az, hogy ez egy nagyon régi, ez egy 50-valahányban készült kísérlet. Egyébként azóta többször megismételték, és utána csináltak egy harmadik fordulót egyetemistek körében csináltak, ahol egyébként kiválóan teljesítő jó tanulókat szedtek össze. Tehát olyan tanulókkal végeztették el, akik egyébként abszolút határozottan, magabiztosan szoktak prezentálni, előadni, nem is tudom, teljesíteni a vizsgakövetelményeket, hatalmas stressz alatt is nagyon jól teljesítenek. Abszolút okos, intelligens srácokról, lányokról van szó, és mégis ugyanez az eredmény érkezett a végén.
1: Komolyan mondod.
0: Magyarán, hogyha valaki önmagában is hisz, általában magabiztos, általában tudja, van egy saját kialakult képe önmagáról, még őt is meg lehet téveszteni, mert a csoportnyomás, én úgy hívom egyébként a könyvben, hogy a nyáj törvény, az annyira elképesztően hatalmas nyomást gyakorol ránk, hogy képesek vagyunk nem hinni a saját szemünknek, képesek vagyunk nem hinni a saját tapasztalatainknak, és mindannak, amit megtanultunk, egyszerűen meghazudtoljuk, és azt mondjuk, hogy jó, biztos igazuk van, mert ők biztos jobban tudják, mert ha ennyien tudják jól, vagy másként, akkor biztos én vagyok a hülye.
1: A csoportnyomás hatásáról beszélgetünk a továbbiakban is, és hogy ez mennyire életszerű, és milyen elképesztően sokszor történik meg tűpontosan ez, amit Nelly most elmondott az emberrel. Ezzel folytatjuk majd a Lélekszörf következő óráját. Kinek akarunk megfelelni, kinek akarok megfelelni a csoportnyomással? Folytatjuk majd tehát. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner.
2: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Emléknapot tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A szaktárca büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mohács legfontosabb üzenete a sorsközösség. Jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Baranyai városban ma egésznapos eseménysorozattal emlékeznek a történelmi eseményre. Egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos király szobrát, délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Lopott kis repülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Az elkövető kalocsáról lopta el a járművet, a radarok azonnal észlelték, 2 vadászgép érkezett a helyszínre. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, az eset kivizsgálása megkezdődött. Mától ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, tegnap sikeresen lezajlott a forgalomba helyezési eljárás. Ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme. Szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
3: 98.6 Manna FM.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. augusztus 29-én. Kinek akarunk megfelelni? Erről és ennek mentén beszélgetünk ma. Ezt szálazzuk szét. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. A csoportnyomásról beszélgettünk, hogy hányszor jut el oda az ember az élete során, hogy bár tudja a jó választ, biztos magában, de a körülötte lévők mind azt mondják, hogy nem, akkor elhiszem magamról, hogy az a nem, és az a nem jó, amit én gondolok, a tudásom ellenére, az önbizalmam és a magabiztosságom ellenére, és feltételezem, hogyha ez gyakran megtörténik, akkor az szépen leforgácsolja az embernek az önmagába vetett hitét, igazán Elli?
2: Egyértelműen igaz, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy akkor, amikor egyébként az életed bizonyos területén van egy racionális én képed, és azt szerint éled az életed, mondjuk a szakmádban magabiztos vagy, a mindennapi munkavégzésedben abszolút rutin mentén működsz, és adott esetben még akár büszke is vagy arra, hogy mennyi mindent tudsz azon a szakterületen, vagy mennyi mindent tudsz a munkáddal kapcsolatban, majd kilépsz az ajtón, beülsz az autóba, elmész a boltba, hazamész, és ott a családod, tehát bárhol máshol, ahol pedig mondjuk másokkal kapcsolódsz, ott érdekes, ugyanúgy bekapcsol ez az úgynevezett csoportnyomás. Szóval, hogy nem elég az életünk egyetlen terén, egyetlen, hát én inkább ezt mondanám, hogy egyetlen szerepünkben magabiztosnak lennünk, ahhoz, hogy ne irányítson bennünket semmilyen szempontból a megfelelés kényszere, ahhoz azt hiszem, hogy az életünknek nagyon sok területén végig kell mennünk azokon a bizonyos referenciakérdéseken, hogy vajon még mindig én irányítok-e? Uh-huh. Hogy vajon az van-e, amit én szeretnék? Hogy vajon jó-e nekem az, amire most igent akarok mondani? Vajon egészségesekkel jól ki vannak-e jelölve, jól vannak-e kommunikálva a határaim? Mert rengeteg olyan életterületünk van, lehet, hogy egy nagyon jól működik, de lehet, hogy mellette nagyon sok olyan van, ahol ezek egyértelműen nem működnek jól.
1: Mit tehetünk ilyenkor? Mit tehetünk magunkkal? Hogyan? Tehát amikor ezt észleljük, tudod, sokat gyára, és most már nagyon sok támogatást kapunk az internet segítségével, az ilyen rádióműsorok segítségével, az önismeret útján könnyebb elindulni. És az önismerethez az is hozzátartozik, hogy amikor ezeket felismerjük, akkor meg tudom vigasztalni magam, akkor láthatom azt, hogy egy csomószor igazam volt, hogy nem vagyok hülye, hogy nem vagyok béna, hogy igazam volt, láttam, nekem volt igazam, az idő engem igazolt.
2: Hú, de jó, hogy ezt mondod, mert ugye a megérzéseink, az intuíciónk egyébként alapvetőleg ilyenkor, amikor a megfelelés kényszere mentén gondolkodunk, akkor elnyomjuk magunkban. Ugye ezt a belső hangot nem figyelünk rá, pedig aztán, ahogy te is mondod, utólag lehet, hogy kiderül, hogy hoppá, megint az történt, pedig éreztem, hogy nem kellett volna igent mondanom rá, vagy nem kellett volna oda mennem, vagy nem kellett volna azt csinálnom, mert az lett volna jó, amit én először gondolok. Szóval én azt hiszem, hogy ha az a kérdés, hogy mit tettünk először, akkor azon túlmenően, hogy hoppá, nyakon csípjük, mert mindig ez az első, hogy észrevesszük, hogy na már megint valami olyasmit akarok csinálni, amit igazából én nem szeretnék, vagy ami már megint arról szól, hogy másokhoz alkalmazkodom, akkor vegyem végig azokat a próbáljam meg megtalálni a miértet. Ebben is egyébként nagyon fontos megtalálnunk, hogy ezt miért is akarom csinálni. Azért, hogy béke legyen köztünk például. Tehát, aha, hogy jó legyen a viszonyunk. Azért, hogy szerethető legyek, elfogadható. Azért, hogy megértsenek mások, vagy hogy itt maradhassak ebben a közegben, hogy ide tartozhassak. És jó, hogyha feltesszük ezeket a kérdéseket, és ha megtaláltuk a miértünket, akkor én szerintem ahol el lehet indulni az, hogy oké, tételezzük fel, hogy a béke kedvéért szeretném, hogy legyen az, amit a másik akar, és nem állok elő a saját igényeimmel. Tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy ez számunkra is békét hoz-e, vagy csak a kapcsolódásban. Uh-huh. Mert nagyon sok esetben ugye a felszínen úgy tűnik, hogy minden rendben van. De aztán mindig rácsodálkozunk, tudod, amikor borul az úgynevezett Billy, hogy te jó ég, de hát eddig semmi bajod nem volt. Eddig olyan volt, mintha minden a legnagyobb rendben lett volna köztünk, és közben te már abban a pillanatban, már az első alkalommal érezted azt a belső feszültséget, már az első alkalommal borítottad volna azt a Billit, de megerőszakoltad magad, és emiatt egy olyan hazugságot gyártottál, elsősorban önmagad számára, de aztán később kiderül majd ugye, hogy a kapcsolódás számára is, a másik számára is, ami abszolút nem arról szólt, ami a valóság.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a lélekszörf mai szakértő vendége, akinek akarunk megfelelni témában. Arról, a megfelelési vágyról, ami bennünk van, illetve annak mentén beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: Szörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Vajon kinek akarunk megfelelni? Erről is ennek mentén beszélgetünk Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner szakértő vendégemmel, és nagyon sokat beszélgettünk már arról, hogy melyik dolog az, ami igaz bennünk, az, aminek meg akarok felelni, vagy az, amit érzek. Mármint, hogy itt most igazságot tenni ezzel kapcsolatban nyilván nehéz, de szerintem azért használom ezt a szót, mert szerintem nagyon fontos, hogy felismerjük azt, hogy mi az, ami bennünk van. Tehát talán eljutni arra a pontra, hogy mint a hagymahíjakat leszedek magamról minden olyan réteget, amit valaki más, valami más, egy másik közösség, másik ember, akár család, akár szülők, akármi és akárki tett rám, hol vagyok én? Tehát amikor például egy hosszú kapcsolatból kilép az ember, és megáll egy kirakat előtt, a hosszú kapcsolat 6, 7, 8, 10, 15 év, és azt mondom, ez de jól néz ki, ez a kabát, cipő, táska, és akkor én megállok egy pillanatra, és azt mondom, oké, ez most neki tetszene, vagy nekem? Kinek tetszik ez, Petra? Aha. És szerintem ez egy csomó helyzetre igaz, hogy meg kell keresnünk a saját középpontunkat ebből a szempontból, és akkor, hogyha erre van időnk, és van lehetőségünk, akkor sok sírással és sok kézírással, és a kettővel kombinálva együtt, szerintem meg tudjuk találni azt a pontot, ahol már nem fognak tudni bántani. Mert nem lesz rajtam fogás, mert egyszerűen tudom, hogy nem igaz. Tehát hiába jön ide hozzám valaki, és mondja azt, hogy Petra, milyen szép cipőgomb, barna szemed van, hát tudom, hogy nem igaz. Csak ez, ugye, de ez tök egyszerű. De hogyha azt mondják rám, hogy Petra, ilyen vagy, és olyan, és rossz fej, és rossz indulatú, akkor az ember elkezdene, mondjuk ezt nem hinném el magamról, de hogy elkezdünk gondolkodni. Tehát, hogyha egy tulajdonságot dobnak rád, mint egy kígyót, akkor elkezdesz gondolkodni rajta. Főleg, ha valaki olyan mondja. Érted-e, amit mondani akarok?
2: Igen, igen, igen. Hát miután ez egy stressz válasz, ugye a megfelelés kényszere, és miután ugye ahogy elindultunk ebben az egész beszélgetésben, azt már szétszálasztuk, hogy a gyerekkorból érkezik, mert hogy szeretetre vagyunk tulajdonképpen éhesek, meg figyelemre. És miután az ember egyébként olyan, hogy mindig a kisebb ellenállás felé szeret haladni, tehát hogy alapvetőleg senki nem igazán szereti a konfliktusokat vagy a nehéz helyzeteket, ezért választunk ilyen, meg ehhez hasonló megoldásokat, hogy akkor legyen béke, legyen az, amit ő szeretne. De a helyzet az, hogy hosszú távon ez mindenképpen oda vezet, hogy a békéből háború lesz, illetve hát már háború van benned abban a pillanatban, ahogy látsz, a békét teremtesz.
1: Aha.
2: Szóval a másik, hogy a másiknak a kedvére tegyünk, szerintem ez egy alapvetőleg egy kedves gesztus. És én szerintem az, hogy a szeretetünket valamilyen módon szeretnénk kifejezni a másik felé, szerintem az is rendben van. A szeretetünket többféleképpen tudjuk kifejezni, de amikor a másiknak nem pusztán a szeretetünket adjuk, ami összességében ugye a szeretet, ami belőlünk jön, az egy teljesen természetes valami, hanem már feladjuk saját magunkat, és magunkat kihagyjuk ebből a kapcsolatból, ebből a kapcsolódásból. Tehát amikor mondtad az imént, hogy ott állok a kirakat előtt, és azon gondolkodom, hogy ez neki tetszene-e, és akkor ugye magamra nem is gondolok, hogy ez nekem tetszik-e egyáltalán. Vagy hát illetve meggyőzöm magam, hogy nekem ez egyáltalán nem tetszik, mert neki se tetszene, akkor biztosan tudhatjuk, hogy saját magunkat viszont elfelejtettük. És amikor saját magadat elfelejted, és a kontrollt elengeded, illetve teljesen átadod a másik kezébe, akkor tudhatod, hogy az életedet nem te irányítod. Uh-huh. És ez az alapvető kontrollvesztés, ez oda vezet egy idő után. Először csak bizonytalankodsz majd kérdésekben, nem fogsz tudni határozottan dönteni, majd utána mindig egyértelműen rábízod a döntést a másikra, vagy engedsz a másik döntésének, mert annyira nem bízol már saját magadban, a saját értékítéletedben, vagy abban, hogy már azt se tudod, hogy mit akarsz, vagy mi a jó neked, hogy tulajdonképpen elveszíted saját magad. És szerintem akkor vagy jól, és akkor működsz jól, hogyha időről időre azért, mert kíváncsi vagy a másik véleményére megkérdezed, még lehetnek is olyan javaslatai, tanácsai, amiket egyébként érdemes megfogadnod, és beépíted a saját életedbe, de mindig mérlegeled. Ugye hívjuk is így ezt a dolgot, hogy ezt a fajta kritikai gondolkodásodat, hogy kicsit mindig nem bizalmatlanul, és nem fenntartásokkal, de úgy hallgatsz meg dolgokat, vagy úgy figyelsz dolgokat, hogy tulajdonképpen mint a felfedező kíváncsisága, hogy érdekel a részlet, és érdekel, hogy ez nekem tényleg tetszik, de mindig figyelembe veszed a belülről jövő érzést, hogy ezt én akarom-e, hogy ez nekem való-e, hogy ez nekem jó-e, és ha ezt meg tudod tenni, és erre tud jönni egy őszinte válasz, és nem az lesz a válaszod, hogy igen, persze jó nekem, mert neki jó, akkor tudhatod, hogy jól működsz. Ha viszont mindig arra fókuszálsz, kifelé teszed a fókusz, mindig a külvilágban lesz a figyelmed, mindig a figyelmed középpontja a másikra irányul, akkor tudhatod, hogy saját magadat elveszítetted ebben.
1: Itt nem csak ez a nehézség, és majd ezzel folytatjuk, hanem az is, hogyha azt választom, ami számomra jó, ami nekem megfelel, amitől nekem könnyű, ami nekem jó érzés, ami jó érzést kelt, mert csak erre kéne figyelnünk, akkor a mi generációnk, a 45 pluszos generáció, amiben felnőtt, az az lesz, hogy akkor önző vagy. És nem lehet mindig jól élni, és kötelességek vannak, és nem az a lényeg, hogy jól érezd magad, tudod? Szóval ez a nehézség még pluszban itt van egy rétegként rajtunk. Ezzel folytatjuk majd, akinek akarunk megfelelni témát, erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Szörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Kinek akarunk megfelelni? Erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság Hét Lépésben című könyv szerzője. És ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy amikor én azt mondom, hogy oké, megvizsgálom, nekem ez jó-e, valóban így gondolom, mert hogy érzem magam ettől, magam miatt csinálom, vagy miatta csinálom, nekem jó tőle, vagy neki jó tőle, akkor hogyan tudom én azt levetkőzni, ami nálunk 45-40 pluszosoknál, 50-eseknél egy generációs tünet, hogy akkor én önző vagyok, másokért meg kell tenni, kötelesség van, nem magadat teszed előre, öndicséret, büdös, és még sorolhatnám. Ezt hogy tudjuk levetkőzni? Mert ez egy plusz akadály nálunk még.
2: Igen, és milyen jó, hogy így fogalmazod, hogy generációs tünet, mert egyébként tényleg az.
1: Az, igen.
2: Ahányszor én hallottam ezt, hogy nem önzősége az önszeretet, ha azt így pénzre válthatnám, akkor mert lehet, hogy valami szigeten nyaralnék egész életemben. Valahogy azt hiszem, hogy igen, nekünk meg kell, tehát ennek a generációnak meg kell tudnia tanulni valamilyen módon, el kell tudnia sajátítani valamilyen módon a magára való fókuszáltságot. De pont tegnap beszélgettem valakivel, egy nagyon-nagyon mély beszélgetést folytatunk egy interjú kapcsán, és szóba került az, hogy a világunk most gyógyulni vágyik, és hogy ez mennyire igaz, hogy ez a kollektív cselekvésben hol is meg is jelenik, hiszen egyre több ember meditál, egyre több ember foglalkozik önismerettel, egyre több ember jogázik, fordul segítőhöz, olvas könyveket, hallgat ilyen rádióadásokat. Valahol megérkezett

0: szereti a másikat, hogy kedvez a másiknak, hogy gondoskodik a másikról. Valójában ugyanezt az energiát, ugyanezt a cselekvést, ugyanezt a folyamatot kell végigvinnie, csak befelé irányuló fókusszal. És tehát nem kell megtanulnunk, nem kell más csinálnunk, csak egyszerűen magunk felé is irányítani kell. És ez nem arról szól, hogy ez fehér vagy fekete. Ha én téged szeretlek, Petra, akkor én nem szeretetem magam. Nagyjából ez a gondolkodás. Én csak rólad gondoskodhatom,
1: vagy akkor nem szereted magad, igaz? Ez meg a másik fele.
0: Így van. Aha. Így van. És van egy ilyen mondás, bár én nagyon nem szeretem, amikor ezekről a mondásokról mi teljes igazságokra gondolunk, de, vagy gondolkodunk, de azt gondolom mégis, hogy abban talán mégis van valami, amikor azt mondjuk, hogy hogy is szerethetnének engem mások, hogyha én se szeretem magam. Ennek ugyanez a mondani valója. Tehát azzal az energiával, amivel benne vagyunk a mások szeretete, vagy a mások felé kimutatott szeretetünk, és a mások felé kimutatott gondoskodásunk terén, az, hogyha magunk felé is fordítjuk, és itt nem fehér vagy fekete, nem csak magamat kell innentől kezdve szeretni, ugye, mert ettől szoktak megrémülni az emberek, hogy te jó Isten, akkor most akkor ne is foglalkozzak mással, akkor most mindenkit toljak le, és csak magammal. Nem. Tévedés. Van is egyébként egy olyan ismerősöm, aki nagyon hosszú évekig járt terápiába, és egyébként azt javasolta neki, illetve nem javasolta neki a terapeuta, hanem a terápiának lett egy olyan mondani valója számára, hogy mostantól a B oldal, és a B oldal pedig arról szól, hogy ő. És nagyon téves irányba ment el egyébként. Megromlott a párkapcsolata, a munkai kapcsolódásai, sok minden megváltozott, és nem tud épülni ebből az egészből. Tehát magyarán azt érdemes megértenünk, hogy nem kell más csinálnunk, mint amit eddig csináltunk, csak legyünk rajta a saját listánkon mi is.
1: És ez egy jó kezdet is tud lenni, nem? Tehát hogy ez egy tök jó kiinduló pont.
0: Abszolút. Meg hát gondoljunk bele, egy nagyon egyszerű példa. Ha mondjuk a másik szeretne elmenni kirándulni, és mi is szeretünk kirándulni, akkor szuper, mert van egy jó közös kiindulási pont, ez a nap biztos jó lesz, hiszen kirándulunk egyet. Ha viszont van egyfajta icipici nézeteltérés abban, tehát belülről jön az érzés, hogy nem, én nem a Mátrába akarok menni, hanem nem tudom, a Pirisbe. Most csak mondok egy ilyen példát. A másik viszont állandóan a Mátrát erőltetni, a Mátrába. És valahogy bennem az, hogy nem akarok el messzire menni, meg a Piris közelebb van, meg egyébként is nem tudom, ott van az erdő, amit annyira szeretek. Tehát ha egyszerűen elkezdem gyakorolni ilyen pici, apró lépésekkel, én icipici dolgokban megmutatni a hangom, kiengedni magamból az igényt, elkezdeni kommunikálni, hogy nagyon szívesen veled, pont így képzelem ezt a napot, csodás, nagyon jó lesz, akkor érezném igazán jól magam, én is, meg szerintem te is, tehát mind a ketten, ha a Pirisbe mennénk. De itt nem arról van szó, hogy akkor ellent kell mondanunk, és akkor csak az, amit mi, hanem hogy nyilván az, hogy jól érezzük magunkat, az jó kedvel lehet csinálni, és akkor lesz mind a kettőnknek jó kedve, hogyha olyan dolog történik, ami mind a kettőnknek jó.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a mai segítőnk a Lélekszörfben. Kinek akarunk megfelelni? Erről beszélgetünk, és ennek mentén beszélgetünk az ezt érintő részekkel, téma részletekkel. Hamarosan folytatjuk egy jó adag útravalóval a témát illetően, úgyhogy akár jegyzetelni is lehet, de természetesen a Manna FM honlapján, a Hallgassa Vissza, vagyis az archív fülecskére kattintva ezt az epizódját a Lélekszörfnek szinte meg lehet majd találni. Hamarosan jövünk vissza.
2: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Kinek akarunk vajon megfelelni? Erről is ennek mentén beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. És most akkor jó szokásunkhoz híven jön egy nagy adag útra valamit a hallgató magával vihet a megfelelés témakörben. Kinek akarok megfelelni? Hova tegyem saját magam? Egyáltalán nem baj az, hogyha magamat előtérbe helyezem, és a magam szabályai és értékrendje mellett teszek meg dolgokat. Nagyjából én így foglalnám össze, de a pontosat most megkapjuk Nellitől.
2: Hát nagyon sok mindent érintettünk, és azt gondolom, hogy a két alapvető legfontosabb szabály a mi értem megtalálása, ugye az, hogy én miért szeretném azt a dolgot, vagy miért nem szeretném, tehát a belső hangra való odafigyelés, az egy nagyon izgalmas dolog, amikor a fókuszom végre befelé fordul, és az én is kerüljek fel a listámra, ez mindenképpen nagyon fontos. De ha gyakorlati tippeket kéne adnom, akkor, és amit én is csináltam egyébként a kezdetén, amikor tanultam a nemet mondást, mert hogy ez egy, nem egy könnyű történet, akkor például Mel Robbinsnak van az 5 másodperces szabály, hogyha valakit érdekel, akkor egyébként az erre vonatkozó könyvet is el lehet olvasni. Én ezt úgy építettem be a saját életembe, hogy 5 másodperc szünetet mindig adok magamnak, mielőtt válaszolnék. Ha többre van szükségem, akkor többet. Ha azt mondom, hogy időre van szükségem, már merek időt kérni, hogyha valamit jobban át kell gondolnom, de soha nem megyek bele azonnal olyanba, amit belülről érzem, hogy még nem tudom, vagy bizonytalan vagyok. Aztán ugye a nemetmondáshoz kapcsolódik egyébként az indoklás elhagyása. Én nagyon sokáig magyarázkodtam. Szerintem a magyarázkodás az alapvetőleg, hogy is fogalmazzak, gyengíti a határainkat. És hogyha gyengíti a határainkat, ezt a másik észreveszi is ki fogja használni, azaz ránk fogja erőltetni erőszakosan azt, amit ő szeretne, és nyilván mi leszünk azok, akik megint a béke, meg a szeretet jegyében majd engedni fogunk neki. Az érzelmeinket érdemes folyamatosan csekkolni, folyamatosan megnézi belülről, hogy most magamnak mondok ezzel nemet, vagy pedig a másiknak igent. A testünk egyébként folyamatosan jelez. Nagyon érdekes, hogy a gyomrunk, a torkunk hogyan válaszol, vagy a pulzusszámunk hogyan emelkedik meg, amikor valami nem számunkra igazán jó dolog történik. Erre is érdemes odafigyelni. Nagyon jól összerakott kis gépezet vagyunk. A testünk pontosan tudja, hogy mi az, ami a lelkünknek oké, és mi az, ami nem. És még egy dolog, nem az én cirkuszom, én ezt így hívom, ez egy ilyen emlékeztető egyébként.
1: Ez egy lengyel mondás, imádom. Nem az én cirkuszom, nem az én majmaim. Igen.
2: Így van. Igen. Így van. És ez annyira fontosnak tartom, hogy tulajdonképpen ez az egyik, amit ha érzem azt, hogy a másik próbál engem meggyőzni valamiről, amiről én egyértelműen érzem, hogy ez nekem nem jó, akkor előjön belőlem, ugye először régen előjött belőlem nagyon erőteljesen a segítő, hogy állandóan meg akarom menteni a másikat a csalódottságától. Tehát azt szeretném, hogy neki jó legyen, hogy ő jól érezze magát, de ezzel alapvetőleg csak azért, hogy ne sértődjön meg nyilván, ezzel alapvetőleg viszont mindig saját magamnak okoztam rossz érzéseket. Szóval nem kell megmenteni mindenkit a saját csalódottságától, mindenki felnőtt ember is meg tud vele küzdeni, vagy ha nem, akkor nyilván tud hozzá segítséget kérni, mint ahogy én is nyilván sokszor, ha másiknak engedek, akkor nekem lesz szükségem a segítségre. Szóval nagyjából ezek azok, amikkel el lehet indulni, illetve még egy utolsó, talán egy tényleg utolsó, egy plusz egy, ezt jóváhagyás diétának szoktam hívni egyébként. Igen, ez a nem kérem ki a másik véleményét a ruhámról, az ebédemről, a posztomról, mert nem azért, mert nem vagyok kíváncsi a külvilág véleményére. Mindannyian kíváncsiak vagyunk, és egy kapcsolódásaink szintjén nagyon fontos is, hogy kapjunk visszacsatolást, hiszen ezzel kezdtük gyerekkorban, ha nem kapjuk meg, akkor lehet ugye ez a figyelem hiány. Azonban én azt hiszem, hogy most arra érkeztem oda, hogy csak akkor kérek ki véleményt, és csak olyan embertől tanácsot, és stb. Akit mondjuk adott esetben a szülinapomra is meghívnék, és leültetném.
1: Ó, de jó. Ahhoz,
2: hogy együtt tegyünk. Mert hogy nyilván onnan szeretet jön, és onnan jön a valódi, az igazi visszacsatolás, ami őszinte lesz, ami szeretetteljes lesz. Lehet, hogy néha rámutat majd olyan dolgokra, amin érdemes elgondolkodni, és érdemes változtatni, mert kritikusokra szükségünk van, de kritizálókra, illetve olyanokra, akik felkeltik bennünk újra az imposztort, vagy az imposztor szindrómát, olyanokra nem hiszem. Úgyhogy ezt tudom így utolsóként itt hagyni. Kell egy kis jóváhagyás diéta mindannyiunknak, azt hiszem.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner volt a mai műsor vendége. Kinek akarunk megfelelni ennek a kérdésnek mentén, és erről a kérdésről beszélgettünk. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetem.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kellemes késő nyári idő lesz. Az összefogás fontosságát hangsúlyozta a Mohácsi csata emléknapján a miniszterelnök. Elkészült a Flórián téri felüljáró. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A magyar történelem a talpraállások története, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő úgy fogalmazott, Mohács-Muhi világos Trianon vagy 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után újra és újra volt elég erő a megmaradáshoz. A miniszterelnök hozzátette, hogy történelmünk nem a veszteségeink, hanem az újrakezdés története. Ezért kell ma is az összefogás fontosságáról beszélni. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítsák. Szerdán egy gleccser leszakadása, jégkő és sártömeget zúdított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. A legfrissebb adatok szerint a katasztrófában 626-an meghaltak, további 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg. Emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, hogy különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaérés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Lopott kis repülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi. Kalocsáról vitt el a légjárművet, a radarok azonnal észlelték, két vadászgépet riadóztattak, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter közölte, hogy az ügyben vizsgálat indult. Budapesten holnap hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani. Ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Egy hét múlva rendezik az Orrfői akadálymentes turisztikai napot. A baranyai üdülőhelyen sárkányhajózást, motorcsónakázást, lovaglást és motorozást is kínálnak a szervezők a fogyatékossággal élő látogatóknak. Az esemény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhetőek. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Na,

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Egy újabb kétrészes hitem szerint, amiben Máté evangéliumáról fogunk beszélgetni, hiszen közeledik az ünnep, és valahogyan a karácsony az adventi időszakhoz nagyon szépen, nem is tudom, hogy miért, de valahogy mégis azt érezzük, hogy nagyon szépen kapcsolódik Máté evangéliuma. Révész Lajos a vendégem, vagyis Lala, ahogyan többen ismerik, a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat lelkésze, és a Buda Őrsi Kőszikla Gyülekezet társ lelkésze. Szia, Lala, köszi, hogy jöttél meg.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Szóval a Máté evangéliuma, hogyha valaki olvassa a Bibliát, elkezdte már olvasni a Bibliát, vagy mondjuk hangos könyvben hallgatja a Bibliát, akkor a Máté evangéliuma egy nagyon jelentős és nagyon érdekes történet. Tehát már önmagában egy, ha szabad és nem csúnyaság így fogalmaz, egy nagyon érdekes kaland, ahogyan ez a történet megszületik. Mi a legfontosabb? Miért olyan jelentős Máté evangélium az evangéliumok között?
2: Hát most csak fontos szempontok közül hármat emelnék ki. Az egyik, hogy ugye ne felejtsük el, hogy Jézus születésének a története erősen beágyazódik Izrael népének a történetébe. Majd kicsit később kitérünk erre bővebben. Tehát, ha tetszik, akkor zsidó országban történt a történet, vagy zajlik a történet, illetve egy olyan nép között, aki nagyon-nagyon várta Mesiás, és itt egy kicsit visszafogott lélegzettel figyeljük azt, hogy most rájönnek, hogy valóban ő a Mesiás. Persze, mi már tudjuk, hogy ő az, de akkor ez nem volt ennyire világos. A második dolog, hogy Máté, ő vámszedő volt, és ehhez kapcsolódik talán az a rendszerezettség, ahogy ön látta a dolgokat, és ahogy feljegyezte a dolgokat, és többek között, hogyha valaki jól be akarta azonosítani a felmenőit, illetve az utódait, akkor természetesen beillesztette a zsidó szokások szerint a családfába, vagy a családfák rendszerébe, egész pontosan a genealógiai vonalba, és Máté, mivel fontossá akarja tenni, hogy ez a zsidó népnek szól elsősorban ez az evangélium, amit ő ír, ezért visszavezeti a családfát egészen Dávidig, de úgy kezdi, hogy Ábrahám fia, aki Dávid fia, nyilván itt van egy nagy ugrás, és ezzel bizonyítja azt, hogy amiről most beszélek, az zsidóknak szól, illetve zsidó emberről beszélünk, és egy zsidó történet történik. A genealógiai vonalak, azok úgy látom, az Izrael népek között olyan, mint nálunk mondjuk a motoralvásszám. Tehát, hogy ha stimmel, beazonosítom, akkor valószínű, hogy az a motor a helyén van, és az a motor, most, bocsánat, hogy férfi aggyal gondolkodom. Egy zsidó embernél, ha behelyezhető az illető a genealógiai sorba, mint például nagyon fontos az, hogy nyilván a proféciákból kiderül, hogy a Mesiásnak Izraelben kell születnie, Dávid fia kell, hogy legyen, illetve Ábrahám leszármazottja.
1: Egyébként miért? Többször megszületett bennem, hogy miért kellett neki zsidónak születnie, miért kellett Izraelben születnie?
2: Ez azért érdekes, mert Ábrahámnak, amikor még nem volt zsidó egyébként, Ábrahám, ugye ő egy...
1: Azért ez is jogos kérdés, ami felmerül az ember, hogy ez hogyan lehetséges, hogy még nem volt zsidó?
2: Hát nagyon egyszerű, mert az Isten létrehozott magának egy népet a szövetség által, Ábrahám szövetségével. Tehát azt mondta, hogy figyelj, Ábrahám, én kiválasztottalak téged, és...
1: A te utódaidat,
2: igen, és ehhez rendelt egy szövetséget, a körülmetélésnek a szövetségét. Hát ha valaki ezzel nincs tisztában, akkor csak röviden ilyen szofisztikáltan a fiúknak az előbőrét a hímtagon levágták 8 napos korban.
1: Miért ez volt a szövetség jele?
2: Valószínű azért, mert a legerősebb szövetség a vérszövetség. És lehet, hogy egy rabbit kellene erről megkérdezni, de én így tudom, hogy ez a jele annak, illetve hát ez az a belsőségesség, tehát hogy ez nem egy kívülről hordott valami, de ez egy beazonosítható jegy vagy jel, ami egyértelművé teszi, hogy valaki zsidó. Nyilván ezt egészségügyi és más okokból más népek is megcsinálhatták.
1: De ez egy másik történet.
2: De ez egy másik kérdés, de ezzel a szövetséggel azt mondta Isten, hogy az emberek generációról generációra változni fognak, És azért érdekes, mert amikor korábbi generáció, vagy későbbi generációkban Isten jelentkezik, bejelentkezik valakinek, általában úgy teszi, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. És ezt azért mondja Isten, mert annak az embernek, aki ott egyszer hitt nekem Mezopotámiába, messze nem zsidó országban, és azt mondtam neki, hogy szerzek neki egy új földet, amiről fogalma sincs, hogy hol lesz, és több évi vándorlás után végre megérkezik oda, akkor azt mondja Isten, hogy a te népednek, a te magodnak, a te leszármazottaidnak fogom adni ezt az országot, és két nagy kiváltás és megváltás történt a zsidók népnek a történetében. Ha jól emlékszem, a 14. generáció Ábrahámtól elkerült gyakorlatilag Egyiptomba egy éhezés miatt, és ott csapdába esnek. És ugye ez szerves része Izrael történetének, hogy akkor mégis hogy kerültünk ide. Ez a csapdába esés azért nem egy gyors folyamat volt, 400 évig tartózkodtak ott. És ez benne van a mai napig is a zsidóknak a gondolkodásában, ezért ünneplik a szombatot, illetve a Peszakot, ahogy megszabadított bennünket az Úr. De ez a nemzetre szólt ez a megszabadítás, és most egy olyan, jön egy olyan, én így mondom, emelt szintű szabadítás, ami korábban Ábrahámnak ígértetett meg, ugyanis Ábrahám azt mondta, hogy a te nemzetedet, megáldom a te nemzetségedet, illetve rajtad keresztül minden nemzet ezen a földön megáldatik. Most ilyen szép magyarsággal fogalmazva. Tehát, hogy belerejtette ebbe a proféciába azt, hogy igen, lesz egy idő, amikor Izrael népét, tehát a zsidó népet fogom megszabadítani, és lesz egy időszak, amikor rajtok keresztül hozom azt a szabadítót, aki már nem csak a zsidókat, hanem a földkerekségnek a szabadítója lesz.
1: Jézus.
2: Jézus Krisztus, igen. És bocsánat, akkor már itt igen, maradjunk. Ugye zsidó nevet kapott, Yeshua, és az a Hamashiach, a Mesiás, az pedig görögül Krisztus, azaz Krisztus. Tehát itt tevődik össze a neve.
1: Szokták mondani, hogy Jézus a név, Krisztus pedig egy minőség, ez így van?
2: Igen, mondjuk ez a megbízása. Mint amikor egy uralkodónál azt mondjuk, hogy ő most király, vagy miniszterelnök, vagy tehát hozzátesszük, hogy mindenki tudja, hogy ő a vezető, de hogy milyen minőségben. Vagy az ajtókon is ki van írva, egy főosztályvezető, vagy takarító. Hát abban a minőségben tudom én őt megszólítani. És tulajdonképpen ez a nagyon izgalmas dolog, hogy Máté arról tudósít, hogy a leglehetetlenebb körülmények között érkezik meg a Mesiás. Soha senkit nem emlékszem, legalábbis a környezetemben nincs olyan, aki ilyen szegény körülmények között született volna meg. Hogy az állatok melege, az istálónak a trágya által keltett melege, és nem tudom, lehetne itt cizellálni a dolgot, egy teljesen kitett és teljesen elhagyatott rendszerbe érkezik be Jézus, ahol mondhatnák azt, hogy egyrészt az Isten háta mögött vagyunk, meg hogy abszolút el vagyunk felejtve.
1: De már... Vagy mondhatnánk azt is, hogy ott vagyunk a középpontban, mondjuk azt, hogy ezzel a képzavarral élve, hogy egy lelki mértani középpontot véve, mert ami lényeges, az ott volt. Ott volt a meleg, ott voltak az állatok, akik a barátaink azóta is, és én ilyenkor mindig szeretném egy kicsit domborítani azt, hogy egy kicsit jobban kéne odafigyelni az állatokra, és egy kicsit komolyabban kellene venni azt, ahogyan az Isten megteremtette őket, nem csak azért, hogy megegyük őket, szeretném ezt is hangsúlyozni, hanem hogy gyönyörködjünk abban, hogy milyenek a madarak, az állatok, hogy mennyire kedvesek velünk, hogy milyen társaink tudnak lenni, hogyha valakiben van feltétel nélküli szeretet a földi létezésben, akkor azok az állatok egyébként, és ott van az anyai szeretet, a melegség, a törődés és a segíteni vágyás. Az, hogy ott mindenki akar valahogyan segíteni. Sok kedves történet is kapcsolódik ehhez egyébként, hagyd tegyem ide, mert ezt muszáj vagyok, hogy a cirmos cicáról például azt mondják, nyilván ez nem egy bibliai történet, hanem csak egy kis történet, de én nagyon szeretem, hogy ugye vigasztalhatatlanul sírt a kis Jézus ott a kis szalmában, ott álltak az állatok, mindenki próbálta megvigasztalni, az édesanyja is próbálta megvigasztalni, és akkor jött egy öreg, ütött-kopott cirmos kandúr, aki megállt a kis Jézus mellett, és elkezdett dorombolni. És ahogy a cica elkezdett darambolni, egy kis Jézus abba hagyta a sírást, és Mária megáldotta a macskát, és azóta van a cirmos cicáknak embetű a homlokán, mert valóban mindegyiküknek embetű van a homlokán. Nyilván nem egy bibliai történet, de szerintem az állatoknak a fontosságát, vagy pedig a közelségüknek a fontosságát, ez nagyon jól mutatja, de hát ez csak egy kis kitérő az én állatmánián felé. Szóval, hogy ott van ebben a közegben Jézus, akinek viszont egyébként az első 30 évéről nem is tudunk szinte semmit, igaz?
2: Csak felvillanásokat, de egy picit visszatérünk még a helyre, ahol meg kellett születni, az sem véletlen. Ugye nagyon érdekes ez a szó, hogy profécia, vagy proféták, vagy azoknak a főleg a mondásaik. Ugye azt úgy apostrofálja a Biblia, vagy úgy határozza meg, hogy a profécia onnantól, hogy az Istentől jön, hogy beteljesedik, és úgy teljesedik be. Tehát, ha tetszik, akkor proféciának van egy zárt ideje, amikor elhangzik. A legtöbb zárt idejű profécia nyilván Jézusról, azaz a Messiásról szólt.
1: A zárt idejű az azt jelenti, hogy...
2: Hogy hallod...
1: Amikor mondják?
2: Igen, tehát elmondanak a jövőről mondjuk egy tényt, de azért mondom zárt idejűnek, mert nem tudod, hogy mikor fog beteljesedni. A profécia az adott időben, amikor hallgatják, vagy aki leírja, annak fogalma sincs, hogy most az mi lesz és hogy lesz. Nem volt szemüvök az embereknek akkor, de feltolták volna, ha lett volna, amikor azt hallják, hogy Betlehembe fog megszületni a megváltó például, hogy milyen körülmények között fog megszületni. Tehát, hogy erről az Isten beszélt a prófétákon keresztül, hogy hol fog megszületni, hogyan.
1: Vajon miért volt erre szükség? Nyilván ezen mi csak merenkélni tudunk, és erre csak tippjeink lehetnek, de vajon és szerinted miért?
2: Hát az én személy gondolkodásom, vagy véleményem szerint, mivel elsősorban ugye a zsidók közé küldte, a zsidók ezt nagyon-nagyon fontosnak tartották, hogy mit mondott korábban az Isten. Tehát ők az írás népe, vagy a könyv népe volt, ez azt jelenti, hogy az Isten mindent írásba adott. Kezdve ugye az első 10 igét, amit mi parancsolatnak fordítunk, de én azt mondom, hogy 10 támasz, ha ezt az igét megtartod, akkor bátrabban jöhetsz velem, és nem kell megtorpannunk, megállnunk, hogy rendezzük a dolgainkat, vagy a sorainkat. De Isten így indította ugye az első nagy szabadításnál, az Exodus után pár nappal, héttel a Sínai hegyen megállt, és azt mondta, hogy gyere föl Mózes, és a 40 nap után 2 kőtáblán lehozott 10 rendelkezést, ami tulajdonképpen egy nagyon gyakorlati segítség volt, hogy ennek a népnek, akinek nem nagyon volt istene, megtartott az egyisten hitet egy több ezer istent hívő egyiptomi közegben, és a lényegben, hogy gyakorlatilag arról szól a történet, hogy ezeken az ígéreteken nevekedett Izrael, és nagyon fontos, hogy mindent leírtak. Mondhatnánk azt, hogy nagyszerű a szájhagyomány, meg az a kis cirmos történet, amit mondtál. Egyébként nagyon szeretem az ilyen népi teológiát, amikor hogy megpróbálnak valamire választ kapni. Nyilván ez egy ilyen aranyos történet, és lehet, hogy még a gyerekeimnek, vagy az unokáimnak elmesélném, mert aranyos, és...
1: De az állatok valóban ott voltak?
2: Igen, egyrészt. Másrészt meg ne felejtsük el, hogy az Istennek a névjegye a természet, a teremtett környezet. És a legintenzívebben szerintem az emberek közül az állatok nyüzsögnek a leginkább, és nem véletlen, hogy belőjük van kódolva, főleg akiket háziasítottunk, akiket nem, abba bele van kódolva, hogy legalább gyönyörködünk bennük, vagy ha kicsit közelebb jövünk, akkor a házi állataink pont azt célozzák, ahol hiányunk van. Szeretet, felvidítanak, nem tudnak rosszul fogadni bennünket.
1: Igen. Nem tudnak rosszat tenni sem. Tehát most egy szétragott papucs, az kit érdekel, tehát ez nyilván nem ez a,
2: jó, az,
1: a rossz tétemény, de valóban az volna a legfontosabb szerintem, hogyha valaki szeretne elindulni a hit felé, vagy Isten felé, akkor menjen ki egy erdőbe, nézzen körül, nézze meg, hogy mi van a lombok alatt, nézze meg, hogy milyen élet van az avar alatt, azt a tökéletes körforgást, amit kaptunk, nézze meg egy naplementét, és nézzen körül a világban, hogy ilyen tökéletes, tehát ezt nem lehet kitalálni. Ez pontosan ugyanolyan, mint az emberi szervezetnek a működése. Mindenre megvan a válasz, a gyógyír tökéletesen. És pont ezt egyeli leginkább az ember. a pénz miatt. Írtja ki a környezetet, teszi tönkre a levegőt, a vizeket, a földeket, nem? Milyen
2: igen.
1: érdekes.
2: Igen.
1: Kis kitérő.
2: Igen, egy, nem baj. Igazából az is érdekes, mert az ige, már annak ellenére nagyon, nagyon teológiai ízűnek hat, amikor az ember olvassa, vagy a történetek hátterét nem ismeri, akkor nem biztos annyira lenyűgöző, de egy picit ugyanúgy, ahogy említetted, ha egy kicsit belemélyedünk egy erdőbe, akkor eltártjuk a szánkat. És így van Isten igéje is, hogy nem önmagában pontszerűen küldte az eseményeket, hanem már előre megmondta, felfűzte egy proféciára, és ugye beszéltünk a proféta zárt idejére, amikor viszont megnyílik, az mindenki előtt, vagy szinte mindenki előtt nyilvánvaló lesz, hogy ez az Istennek a műve. Ezt erősítette meg Jézus Krisztus érkezésekor az angyal kórus, vagy az angyal sereg. Ugyanis korábban már az Új Szövetségben is létezett olyan, hogy angyali tevékenységek látható módon megérkeztek Izrael népe közé, de ezek azért sokszor általában a védelem vagy az ítéletnek a végrehajtói voltak. Az angyal szó ugye azt jelenti, hogy angelos küldöttek. Az Isten egy meghatározott céllal küldi őket. Igen. Egyetlen egy angyal vette a bátorságot, hogy ő majd jobban tudja. Ő volt Lucifer. Őre most nem térünk ki, mert róla is lenne mit beszélni. Ő egy rangfosztott angyal, akinek a világosság, dicsőség helyett maradt a sötétség, a torzultság, a torzlélek, amit gyűjteni...
1: Őt azonosítják a sátán?
2: Igen.
1: Uh-huh. Vagy ő igen. az?
2: Ő az. Ez azért érdekes, mert mondhatnánk, hogy mi köze van a mesiás érkezéséhez, de hamarosan meg fogjuk látni, hogy megérkezik a mesiás, az angyalok bejelentik, hogy nincs mit félni, ne féljetek, tehát az ő saját megjelenésüket úgy tompítják, hogy ne féljetek, nem ítéletet hozunk, hanem a legnagyobb örömöt, hogy megérkezett közétek a megváltó, a messiás, aki a Dávid városában van. Menjetek el és nézzétek meg, ugye a pásztorok kívül vannak. Egy érdekessége a pásztor népnek, hogy ők egy olyan kivetett nép volt hasonlóan például a vámszedőkhöz, ugye a vámszedők saját zsebre is szedtek, Máténak valószínűleg ezért kellett felállni az asztaltól, amikor az Isten elhívja, vagy Jézus elhívta, illetve a pásztorok, akik gyakorlatilag a Jeruzsálembe menő zarándokoknak adták el a bárányokat, ugyanis egy érdekes dolog, hogy amikor elindult valaki nagyon messziről, akkor nem kellett a báránykáját végighajtania, hogy Jeruzsálembe feláldozza a saját bűneiért, hanem vett magához pénzt, Jeruzsálembe ezt megvehette, és ott nyilván egy biznisz alakult ki erre, hogy a pásztorok állandóan készelétbe tartották a nyájak sokaságát. Ebből fakadóan ők soha nem mentek a templomba, nem tartották a szombatot, stb. Tehát a törvényen, majdnem azt lehet mondani, hogy törvényen kívüliek voltak.
1: Azért ez engem egy kicsit bánt, tehát hogy egy ártatlan bárány, mint hogy ezt a neve is mutatja, feláldozni azért, hogy az én bűneim bocsánatot nyerjenek, és akkor ezt újra és újra megcsinálom majd, és akkor rendben leszek az Úrral, hogyha a halomra ölöm a bárányokat?
2: Igen, abban a pillanatban, amikor megfordult ez a dolog, és valaki ezt már kijátszotta, és rájátszott erre a dologra, abban a pillanatban azt mondta Isten, hogy figyeljetek, elhozom azt, akit én báránynak látok, aki ember, aki az egyszülött fiam, aki Jézus Krisztus lesz, és ennek a története kezdődik itt, és azért van az, hogy Jézus Krisztus halála után, és feltámadása után, ő volt az a bárány, akit korábban az állatok helyettesítettek, de tulajdonképpen az ő halála és feltámadása után okafogyottá vált, hogy bárki bármilyen dologért Istennek vagy bárkinek feláldozzon állatokat. Ha tetszik, akkor mentesítette Jézus halála őket. Nyilván az ő megváltása nem ezért történt elsősorban, hanem az emberekért. De visszatérve a születésre, tehát az angyalok jelentik be a pásztoroknak, akik elmennek, nyájukat ott hagyva, elmennek és valóban úgy látják ezt a dolgot, hogy, és az angyalok ott is megerősítik azt, hogy most mi történik pontosan.
1: Mármint ott a jászolba.
2: Bocsánat, a jászolba, Betlehembe, és ez a kitettség, ez a nyomorúság, ez a nehézség, ami Józsefén és Máriát érte, ez gyakorlatilag úgy, Isten úgy ellensúlyozza, hogy megerősít ők magukat is, hogy ami most történik, ugye a szem számára ez egy szerencsétlen és nehéz sors, Viszont a világegyetem legfontosabb dolga történik itt most. És amikor 8 napos lett, akkor a fölvitték Jeruzsálembe, és körülmetélték Jézus Krisztus, tehát az ő testén is megvolt ez a szövetségnek ez a jele, vagy jegye, és így az Isten fia is vállalta azt, hogy az Ábrahámnak tett ígéret, illetve szövetségbe belefonódott, vagy beleolvadt. Igen. És még egy érdekes dolog van, hogy a történetből ugye csak kiemelve van néhány fontos dolog. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy Heródes viszont találkozik a napkeleti bölcsekkel. Ez azért érdekes, mert a napkeleti bölcsek valószínű Mezopotámiából érkező mágusok lehettek, vagy...
1: Ugye ez az a történet, amit ismerünk az iskolai előadásokból.
2: Igen. Hát igen, és nyilván mi meg is nevesítettük őket, és 3 személyben jelezzük meg. A Biblia nem jelzi sem a nevüket sem, hogy hányan voltak, csak a bölcsek követtek egy csillagot. Mondjuk így Isten elhúzott felettük egy jelet, és azt mondta, hogy szeretném, hogyha megfelelő időben itt tartózkodnál, és ők maguk is megkapják ezt, hogy valakinek születni kell. Még nem tudjuk, hogy ki, de valami nagy uralkodónak születni kell. Ahonnan ők érkeztek, és ahova érkeztek, tehát például Betlehem, az messze nem stimmel, tehát nem volt azonos rangban és rendben, de amikor megérkeztek, az volt az érdekesebben a úgymond hitetlen bölcsekben, ugye nem zsidók voltak, hogy minden további nélkül mondjuk így simán elkezdték imádni az Isten fiát. És nem a körülményekre figyeltek, hanem ajándékokat hoztak nekik, hogy tényleg komolyan vették. És egy másik izgalmas történet, hogy Heródes mennek el először, ugye annak rendje és módja szerint azon a szinten, Heródes egy negyedes fejedelem volt, Róma tette oda, hogy azt a környéket uralja, közigazgatásilag, pénzügyileg, katonailag. És ez a bölcs kompánia bemegy, és azt mondja Heródesnek, hogy hát van egy jó hírünk, hogy valaki itt meg kellett, hogy szülessen a közelbe, tudsz erről valamit? Heródes nem nagyon tud, de kijelentést kapnak az Istentől, megint egy angyal által, hogy menjetek Betlehembe. És aztán arról is kijelentést kapnak, hogy ne menjenek visszajelenteni Heródesnek, mert Heródes nem jó szándékkal látja ezt a dolgot, így nagyon finoman fogalmazva, és fel is dühödik, hogy hát kihagyták a buliból őt, és nem mondták meg, hogy hol van Jézus, és hol kell keresni a megszületett mesiást, ugyanis neki az volt a szándéka, hogy félte a saját pozícióját, ugye szerette volna megölni őt. És hogy biztosra menjen Betlehemben, minden 2 év kor alatti gyereket megöletett. Minden fiú gyereket. Kísértetiesen hasonlít ez ahhoz a történethez, ami Egyiptomban történt a kivonulás előtti hónapokban, években. Aztán, hogy az Isten gondoskodása nyilvánvaló legyen Józsefnek, ugye az újonsült apukának, megjelenik az angyal álomban. És azt mondja, hogy József, vedd a te gyermekedet és a feleségedet, és vidd el őt Egyiptomba. És ugye egy olyan, hát körülbelül egy ilyen 2 hetes út ez Szamárháton, gyalogút, és megérkeznek Egyiptomba. Azt írja az ige, hogy még aznap éjjel. Tehát ahogy jött az üzenet, azonnal nem késlekedett, tudta, hogy ez valós veszély, és elmentek Egyiptomba, és ott bújtak meg addig, ameddig Heródes meg nem hal. Aztán megérkezik a hír, és itt van egy érdekes dolog, hogy visszamennek nyilván az ő saját helyükre, akkor már Galileába. A lényeg a lényegben, hogy ez alatt az idő alatt pedig ugye egyrészt meghal Heródes. Másrészt meg Hóseásnak úgy elejtett egy proféciát az Isten, és azt mondta, hogy egyébként az én küldöttemet, aki a mesiás lesz, az Egyiptomból hozom elő. Nem azt mondta, hogy ott születik, csak onnan hozom elő. Hát elég nagy fejfájás okozhatott ez a beteljesedésig az embereknek, hogy ezt hogy értelmezzék, most akkor Betlehembe születik, vagy Egyiptomba, és gyakorlatilag Istennek megvannak ezzel a tervei, hogy kit, miért és hova küld. Feltételezhetem az egyiptomi örökség miatt, hogy onnan érkezett ki az Izrael népe az Exoduskor. Feltételezem, ezért volt ez a különleges intermezzó Jézusnak az életében. Egyébként Jézus gyerekkoráról nagyon kevés feljegyzés van.
1: De majd miért?
2: Az én feltételezésem szerint, Megint azt mondanám, hogy lehet, hogy Rabit kéne megkérdezni erről, hogy egy gyereknek a feljegyzéséről miért nincs ilyen sok minden megírva. Feltételezésem egyrészt a bármicvókort megvárják, onnantól kezdve férfi valaki, illetve az, hogy ő tanítóként lépjen fel, hiszen a messiásnak az egyik feladata az volt, hogy tanítson, illetve ennek emellett a hallgatókat gyógyítsa, mind a lelküket, mind a testüket.
1: Ezzel a tanítással felkészítette a tanítványokat és a tanítványokon keresztül az embereket arra, amit majd Isten országa jelenthet, amikor az eljön, meg egyáltalán arra, hogy ők képesek legyenek ezeknek tudatában választani újra, mint ahogyan az Isten mindig adja a lehetőséget, hogy választhatunk.
2: Igen, ez lehet, hogy nem tökéletes lesz a hasonlat, de ez olyan, mint amikor valaki be akar egy új terméket vezetni, és azt mondja, hogy én közzéteszem, hogy lássátok, hogy mit tud ez a termék. Nézzétek, hamarabb levágja a hajam, vagy bármi. Nem fáj tőle a lábam.
1: Hogy ne kelljen találgatni.
2: Egyrészt, másrészt meg ugye megvoltak a megfelelő jelei korában a proféciákban, hogy amikor megérkezettek közétek a messiás, akkor mi fog történni? És Jézus ugye nem portékával, már anyagi portékával, vagy árukkal kereskedett, hanem azt mondta, hogy figyeljetek, engem az Isten küldött, és amikor egy sánta szökelt a templomba, vagy egy vak kinyitotta a szemét, és meggyógyult, vagy éppen a naín ifjú, amikor feltámadt, akkor ezek olyan megkérdőjelezhetetlen bizonyítékai voltak annak az országnak, ahonnan ő érkezik, hogy gyakorlatilag, ha azt már külön határozott akarat kellett ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy már azért se fogom felfedezni, hogy ő a messiás. Tehát ezek annyira nyilvánvalóak voltak.
1: Hadd szúrjak be ide egy kérdést. Ugye beszélnek sokszor, és ez most függetlenül a Máté evangéliumától, de az eljövetelről beszélünk most is, tehát mikor már ő itt van, megérkezik, a második eljövetelre is vannak megadva jelek?
2: Igen.
1: Akkor térjünk ki erre egy kicsit.
2: Jó. Bocsánat, az előző gondolat, mert egy mondattal lezárnám, jó? Tehát, hogy gyakorlatilag egyrészt a bármicvó kérdés, a másrészt pedig ne felejtsük el, hogy ő egyfajta rabbi is volt, tehát tanító, és a rabbik rájuk jellemző módon ők válogatták meg a tanítványaikat, és azokkal teljes életközösséget éltek. X tanítványt fölvállaltak, ő 12-t, valószínű, hogy az Izrael törzseinek a száma szerint. A másik érdekes dolog, hogy ezt 30 évesen tehette valaki. 30 év alatt nem kezdhetett rabbi tevékenységet, addig készülhetett, de 30 éves kor, ma azt mondanám, a 30 volt a mai 50. Mondjuk így. Aha. Tehát ma azt mondanám, hogy na, amikor valaki már azért megélte az életét, átment nehézségeken, problémákon, stb., és állta a sarat, és tartotta a Tórának a rendelkezéseit, és már családja volt, de már nem volt kötelesség, hogy a kisgyerekek szaladgálnak körülötte, hanem most már felszabadulhatott a tanításra, akkor 30 évesen lehettek rabik. Ne felejtsük el, hogy 14, 16, 18 évesen házasodtak, ugye attól fiúkról vagy lányokról volt szó a keleten, és hát feltehetően jóval korábban mentek el az örökké valóságba. A lényeg az, hogy ezt az időt is meg kellett várnia Jézusnak. Nagyon érdekes, hogy ő úgy jött be a mi létünkbe, hogy igazodott a mi rendszabályainkhoz. Mondhatta volna azt, hogy én már 12 éves koromban rabbi leszek, de nem, azt mondta, hogy ha zsidó országba jöttem, akkor zsidó országnak a szabályai szerint, vagy a zsidó vallás szabályai szerint fogom elérni azt, hogy megmutassam az én népemnek, hogy én vagyok az ígéret fia, én vagyok Dávid fia, akit Ábrahámnak megígért az Isten, és magától az Istentől érkezem, és az, hogy jeleket és csodákat tett, ez ennek a gyakorlatilag alátámasztása. Sőt, van, ahol le is leplezi Jézus, hogy figyeljetek, minden csodát láttatok, meg még a kenyérrel is kijöttetek a pusztába, és jól laktatok, stb., de nem vittétek tovább a gondolatmenetet, azaz nem hittetek bennem. Tehát Jézus nagyon gyakorlati módon, nagyon egyedi és eredeti módon, az Istentől meghatározott módon mutatta meg, hogy ő a mennyei királyságnak a részese, onnan érkezik. De ezt ugye sem az öltözete, sem az alázata, sem a származása nem támasztotta alá, ugyanis ebben volt egy izgalmas dolog, hogy Betlehemben született, viszont Egyiptom után Galileába ment, ami nem egy közkedvelt terület volt.
1: Miért?
2: Azért, mert ott volt egy lakossági keveredés, az Izrael lakossága keveredett a korábban néhány száz évvel ezelőtt betelepülő. Tehát gyakorlatilag pogány népekkel keveredett itt a lakosság, és úgy mondták, hogy Galilea az olyan sötét.
1: Nem volt oké.
2: Aha. Nem volt oké. Aha. Most nem akarok Magyarországon ilyen területet kiemelni, mert szeretek Brooklyn. Mindenkit. Igen, legyen Brooklyn, igen. És gyakorlatilag hát onnan aztán biztos, hogy nem származhat semmi jó. Miközben a származása nem oda szólt, nem ott született, de mégis ott nevelkedett fel.
1: Visszatérve akkor egy kicsit, mert hogy most megvan ez a történet, én bocsánat, hogy kitértem, de ez nagyon érdekes dolog, hogy a második eljövetelre is vannak jelek.
2: Igen.
1: Mik ezek? Bocsánat, most a lóugrás, de szerintem most már a hitem szerint hallgatói megszokták, hogy szoktunk kiugrálni.
2: Jó, én is egy alapvetően random típusú ember vagyok, úgyhogy nekem nem nehéz ezt követni, meg ha átugrunk arra a tényre, hogy Jézus azért jött, hogy meghaljon föl, és föltámadjon, és a föltámadás után mindenki hogy is mondjam, egy epekedve duplán hittek benne, mert jó, elvesztettük a hitünket, mert meghaltál, de ha most föltámadtál, akkor meg aztán végképp lerázod rólunk Rómát, és már kiosztjuk magunk között, hogy ki kicsoda lesz itt a minisztériumban, stb. És akkor Jézus így diszkréten csak annyit mond, hogy figyeljetek, én most elmegyek, fölvitte őket az Olajfák hegyére, és azt mondta, hogy el fogok jönni, értetek, de most én elmegyek az atyához, és higgyétek el, hogy jobb nektek majd az, ami fog történni, mert a lélek fog eljönni közétek, nem testben, hanem a rájellemző módon szellemben, és gyakorlatilag elmegyek, de azt megígérte még itt a Földön, a Máté evangélium egyébként, éppen a Máté 24-25-26 foglalkozik ezzel, hogy amikor beszélt Jézus a tanítványainak, hogy én majd el fogok menni, ugye még jóval a halála előtt, akkor a tanítványok nagyon izgatottak voltak, hogy oké, most az, hogy nagyjából fogjuk, hogy te el fogsz menni, meg hogy vissza fogsz jönni, de honnan tudjuk meg, hogy vissza fogsz jönni?
1: És meg azt, amikor itt vagy már.
2: Igen, meg amikor itt vagy már. Hogy megint olyan lesz, hogy valahogy is eldugott faluban majd megszületsz, vagy honnan tudjuk meg ezt? És akkor azt mondja Jézus, hogy nem. Azt igazából egy dolog fogja megelőzni, hogy az övéit elragadja, akik az akkori korban, illetve korábban benne hittek, illetve...
1: Magyarul mai napság azt szoktuk erre mondani, hogy akik megtértek.
2: Igen, akik megtértek. Igen,
1: gyönyörűen mondják egyébként az angolban, azt mondják, hogy nem megtértet mondanak, hanem megmentettet mondanak.
2: Igen.
1: Azt mondják, hogy saved. Ajánlom itt mindenkinek a Greenleaf című sorozatot.
2: Vagy megváltott.
1: Megváltott. Igen, megmentett, igen. Megváltott.
2: Igen. Igen. És tulajdonképpen Jézusnak ugye ez volt az első és legnagyobb dolga, amit itt elvégzett a Földön.
1: Tehát mielőtt másodjára megérkezik a Földre, előtte elviszi az övéit?
2: Igen.
1: És utána rendet rak?
2: Azt írja az ige, hogy elviszi az övéit magával az égben. Mondjuk én azt mondanám, hát persze ez most Révész Lajos magánvéleménye, ahogy az én kis emberi logikám föl tudja fogni.
1: És rád vagyunk kíváncsiak.
2: Hogy tulajdonképpen felkészít őket arra az uralkodásra, amikor ő visszajön, és 1000 évig uralkodik, helyreállítja azt a királyságot, amit ő eredetileg az atyával a teremtéskor, a bűnbeesés előtt tett volna. Igen, a Földön.
1: De akkor miért nem maradhatnak itt azok, akik... Vagy ők hát feltételezem,
2: felkészíti őket fönt a mennybe erre a feladatra. És itt nagyon érdekes, ha már az állatokat behoztuk a legelején, hogy azt mondják, hogy hát ez olyan különleges helyzet lesz, hogy az oroszlán együtt legel a bárányjal, a kisgyerek a viperajuk fölött játszik, ami ugye önmagában egy életveszély. Tehát, hogy olyan történések lesznek a teremtett világban is, meg az állatvilágban is, Jézus Krisztus 1000 éves itt tartózkodása alatt, amire csak így csodálkoznak az emberek, hogy hát eddig nem így volt.
1: És mi lesz a kettő között, Lala? Tehát elragadja az övéit, hát valószínű... visszajön rendet tenni, hogy visszahozhassa aztán az övéit arra az ezer évre.
2: Hát addig van egy elég kellemetlen hírem, hogy gyakorlatilag addig a világban inkább úgy mondanám, hogy az a gonoszság, ami most már feltornyosult,
1: pont ezt akartam mondani, hogy gyanús nekem ez az időszak, mintha már e felé menetelne a világ.
2: Nehéz időszak lesz, az tény is való, de most sem mondható, hogy már könnyű a világban lenni, létezni, főleg hinni, és amikor Jézus Krisztus visszajön, és letelik az ezer év, ez alatt az ezer év alatt érdekes dolog történik a szellemvilágban, ugye, mert számunkra nem látható, hogy ezt az ezer évet nem fogja megbolygatni és megpiszkálni a sátán, Lucifer, hiszen ő azt írja az ige, hogy megkötöztetik, tehát gyakorlatilag, minthogyha ma azt mondanánk, hogy börtönben lesz, egy megfelelő helyen, és ezer évig nem lesz aktív ezen a földön, mikor Jézus itt lesz.
1: De hogyha ezt akkor meg lehet csinálni, akkor előtte miért nem lehet? Miért kell addig ennyi rossz dolognak történnie? Ezt nem tudjuk.
2: Ezt a kérdést nagyon-nagyon szeretném megválaszolni, de még nem jöttem meg rá. Nem,
1: de már felmerült már benned is?
2: Persze, természetesen. Mm. Én két dolgot tettem föl magamnak a megváltással kapcsolatban. Az egyik az, hogy miért nincs az, hogy alanyi jogon megváltotta a világot, és akkor meg vagytok váltva. Mm. Erre mondjuk könnyebb a válasz, mert az Istenhez való csatlakozás korábban az Ószövetségben ugye alanyi jogon járt, zsidó vagy, zsidó családban születtél, körülmetéltek, akkor ott vagy kész. Az az új szövetség, az az új közösség, amit az Isten felajánl. Az
1: aminek az első könyve Máté evangéliuma.
2: Igen, aminek az első könyve Máté evangéliuma. Annak az alapja az nem a genetikai vagy genealógiai vonal, hanem az egyének a szabad döntésén múlik.
1: Ami a legnagyobb dolog szerintem Istennel kapcsolatban, hogy mindig azt mondja, és ezt minden epizódban, majdnem minden epizódban elmondom, hogy számomra ez a legfantasztikusabb benne, hogy nézd, válasz. És mindig azt is elmondom, hogy az benne a különösen fantasztikus, hogy nem vakon kell választanunk, megmutatja, hogy mi a következmény.
2: A másik nagy kérdés, amit sokszor így felteszek magamnak, és arra valóban nem találtam még meg a választ, hogy de jó lenne, megtérnénk, és akkor sütj egyben mennénk az Úrhoz. Na, de hát azért egy családban élünk, társadalomban élünk, stb. Mm-hmm. Illetve ne felejtsük el, hogy Jézustól kaptunk egy feladatot, hogy egyrészt igyekezzünk úgy élni, ahogy ő. Nyilván nem tudunk azzal a tökéletességgel élni, de azzal az atyához való ragaszkodással, hittel és reménységgel éljük meg az életünket. Másrészt pedig azt írja egy más helyen az ige, hogy azok a nehézségek, mondjuk így borzalmak, stb., ami ki

0: amiket megváltotta. Uh-huh. És itt van egy érdekes dolog a zsidó népnél, ugye Krisztus után 70-ben lerombolták a templomukat, megszűnt az áldozat. Tehát ők csak kizárólag ugye a templom kortól, korábban máshol is az Isten által meghatározott helyeken áldozhattak, de amihez Mózes után megkapták a sátor, illetve templom funkciókat, a megfelelő papokat, lévitákat, stb. Az Isten tiszteleti rendtartásban ennek a liturgiának megfelelően végezték a bűntől való megszabadulást a Jom Kippur napján, előtte mindenkinek fel kellett erre készülni, és megszabadult a nép a bűneitől, de visszamenőleg. Tehát abban az állapotban soha nem került Izrael népe, hogy mondjuk így a egyszeri és örök életig tartó megváltásnak a része legyen, és gyakorlatilag az történt, hogy ezt mindig meg kellett ismételni. 70-ben ugye lerombolják a jeruzsálemi templomot, amit Jézus megmondott, hogy figyeljetek, itt voltam, pont ez, akik a templomban szolgálnak, pont, hát finoman szólva nem igazából figyeltek rám, megtették azt, hogy kitesznek a rendszerből, azaz elítélnek, hogy meghalljak, ők elfelejtették azt, hogy ezzel az üdvösségnek egy részét készítik elő, ugyanis a feltámadás az már nyilván az Isten részéről érkezett, de Jézus feltámadt. Viszont a zsidó népnek azóta nincs hol, nincs helye, nincs módja, hol lerakni a bűneit. És ezért érdekes, hogy a Mesiás, aki a zsidóknak is a Mesiása, és minden népnek, ugye Ábrahámnak tett ígéret, hogy a föld összes lakosát megáldom benned, a te magodban, ez a mag, ez az utód, ez Jézus Krisztus. És gyakorlatilag innentől kezdve a zsidók is ezzel az egyszerű móddal, hogy elfogadják Jézust Mesiásnak, Yeshua HaMashiach, tehát ha Jézus a Mesiás a számukra, akkor lehet, hogy ők nem egy keresztény baptista gyülekezetbe fognak járni, még az is lehet, hogy bizonyos zsidó szokásokat megtartanak, de a megváltást nem egy felépülendő templomba helyezik, hanem Jézus Krisztus személyébe.
1: Máté evangéliumáról beszélgetünk két részben, most a Hitem szerintben, az első rész itt most véget ér, de senki ne menjen sehova, mert folytatódik majd a jövő héten. A vendégem Révész Lajos, a Baptista Szeretett Szolgálat lelkésze és a Budaörsi Kőszikla gyülekezet társ lelkésze. Máté evangéliuma az Új Szövetség első könyve, és nagyon fontos merengenünk erről egy kicsit így az ünnepi időszakban, az adventi időszakban, úgyhogy érdemes lesz a jövő héten is figyelni.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes késő nyári idő lesz. Felfüggesztették a kutatást Nepálban, ahol három magyar is eltűnt. Ittas és zavart volt a kisrepülőt Kalocsáról ellopó férfi. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A magyar történelem a talpraállások története, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő úgy fogalmazott, Mohács-Muhi világos trianon vagy 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után is újra és újra volt elég erő a megmaradáshoz. A miniszterelnök hozzátette, történelmünk nem a veszteségeink, hanem az újrakezdés története, ezért kell ma is az összefogás fontosságáról beszélni. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása jég, kő és sártömeget zúdított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, az alagutakban rekedt emberek kimenekítéséhez, illetve az áldozatok azonosításához szükséges DNS vizsgálatokhoz. Az első becslések szerint az újjáépítési munkálatokhoz 4-5 milliárd dollárra lehet majd szükség. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg. Emellett szeptember közepétől 27%-ról 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Több megye rendőrei együttműködésével fogták el azt a 24 éves szomori férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. A közleményük szerint az ittas férfi hátrahagyta a repülőt, és a közeli út mentén sétált zavartan. Egy autós állt megsegíteni, akinek szintén el akarta vinni az autóját, amit a jármű utasai akadályoztak meg. A gyanúsítottat a riasztott rendőrök elfogták és kezdeményezték letartóztatását. Senki nem sérült meg. Az incidens miatt a kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. A kalocsai reptérről ellopott Cessna miatt a honvédségi gripeneket is riasztották. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló a meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Indul a szombati kanapé. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és hívlak benneteket, hogy a következő 3 órát töltsük el együtt itt a Manna FM-en a 98.6-on. És mondom is a témáimat. Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével megnézzük, hogy miért is van helye a társasjátékoknak az osztályteremben. Aztán az iskolakezdés témájáról beszélgetünk még mindig, méghozzá a kézírás kapcsán. Egy hallgatói kérdésre válasz Hakkel Hedvig grafológus, igazságügyi írás szakértő. Mi állhat annak a hátterében, ha egy elsős gyereknek elcsúnyul az írása? Aztán az utolsó órában itt lesz az E-Színház Fesztivál. A program kitalálójával, Légrádi Gergővel fogok beszélgetni. Elsőként pedig itt van a Warm Republic és a Sunday.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Vanna FM kanapéjában, hát ez az utolsó szabad hétvégénk, mielőtt becsöngetnek, de ennek is van egy csomó jó oldala, és biztos vagyok benne, hogy sok gyerkőc izgatottan várja a tanévkezdést. Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, a mai társasjátékos óránkban pedig azt nézzük meg, hogy mi a helye és miért is van helye a társasjátékoknak az osztályteremben.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Krista! Valóban én már javában készülök a 2026-2027-es szezonra, amelyben társasjátékozás is belekerül természetesen a tanórai foglalkozásaimban. És az az izgalmas ebben, és ez a jó hír a pedagógusok számára, hogy egyre többen játszunk iskolai keretek között, sokan játszunk, egyre többféleképpen játszunk. A lényeg a játékon van, és a társas játékozásnak azt gondolom, hogy nagyon sokféle módszertanával dolgozunk, sokszor spontán, sokszor megtervezett alapon, nagyon sokféle szerteágazó társasjáték kínálat is előkerül a játékfoglalkozásoknál, és nagyon sokféle az ismétlődése, illetve a rendszeressége a játékfoglalkozásoknak. Én ebben próbálok egy kicsit most segíteni, irányt mutatni, hiszen elég sok tapasztalatom van most már a társasjátékos órákkal, társasjátékpedagógiával, hogy hogyan lehet integrálni iskolai, tanórai keretekbe, vagy éppen szabadidős keretekbe.
0: Mi a társaspedagógia alapja? Mit jelent maga a társasjáték, Zoli?
1: Nem győzöm hangsúlyozni, hogy maga a társasjáték az sokkal több, mint a kártyáknak és a bábuknak a mennyisége. Ennél gazdagabb maga a társasjátékozás élménye, hiszen élményt, tapasztalatot ad magának a játékosnak. Hogyha a társasjátékozást tekintjük és keressük a társasjátéknak magának a szabályát, akkor azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy kettő, illetve több fő által játszott, általában beltérben játszott, általában offline eszközök segítségével játszott táblás vagy éppen kártyás játékról beszélünk, amelyekben helyet kapnak bábúk, figurák, lapkák, jelölők és sok minden más. A legfontosabb jellemzője a társasjátéknak, hogy a játékosok a játéknak a szabályait követve próbálnak valamilyen célt elérni. És ez szerintem nagyon izgalmas, hogy a társasjátékoknak mindig van valami tematikája, valami burkolt témája, és nem egy elvont absztrakt világba csöppenünk bele, mint mondjuk egy klasszikus absztrakt játéknál. Itt mindig megjelenik a tematika, és ha tematikával rendelkezik egy játék, akkor az a tapasztalat, hogy sokkal könnyebb leültetni a gyermekeket az ilyen játékokhoz.
0: Nézzük meg a társasjáték pedagógia alapelveit.
1: A társasjáték pedagógiának az alapelveit tekintjük, akkor nagyon gyorsan láthatóvá válik, hogy a társasjátékok azok az eszközök, amelyek a legközvetlenebb és legátfogóbb módon képesek a személyiségünket pozitív irányba formálni. Tehát maga a játék az ugye játékként jelenik meg, és nem matematikai példává alakítjuk át, és nem szakítjuk meg a játék folyamatát akkor, amikor társasjátékot használunk pedagógiai céllal, mondjuk tanórán vagy szabadidős foglalkozásként, hanem hagyjuk, hogy maga a játék elejétől végéig működjön, elkezdjük, játsszuk, befejezzük, és nem azonnali hatást várunk el tőle, de nyilván azonnal élményt, valamit ad a játék, akár pozitív, akár negatív megélést a játékosnak, és nem egy-két órán belül várunk valamiféle hatást, fejlődést, hanem az ismétléssel, az ülepedéssel, a következő alkalom megteremtésével adunk lehetőséget arra, hogy újabb és újabb tapasztalásokat éljen meg maga a játékos, és ebből önmaga fejlődjön. Alapesetben nem klasszikus fejlesztő játékokat használunk társasjátékpedagógiai iskolai foglalkozásokon, hanem a boltokban, kereskedelmi forgalomban megvásárolható modern társasjátékokat. Nagyobb játékélményt adnak tapasztalatom szerint ezek a modern játékok, mint az absztrakt játékok, de nem kicsinyítem le az absztrakt játékoknak a játékos erejét. Nagyon jól lehet kombinálni azokat a klasszikus játékokat, amelyekről már múltkor is beszéltünk. Szóval ezek a modern társasjátékok jól válogatva, jól megválogatott pedagógiai célok mentén nagyon-nagyon hasznos segítői lehetnek a pedagógusoknak a társasjáték foglalkozások beindítására.
0: Köszi, Zoli, hogy mi történik akkor, amikor bekerül a társasjáték a tanórába, erről is fogunk egy kicsikét még beszélgetni. A partnerem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, aki várja természetesen a kérdéseiteket is, amit akár messenger üzenet formájában is elküldhettek.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de fel.

0: Ez a szombati kanapé a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok! És az utolsó szabadi becsöngetés előtti hétvégénken a társasjátékos óránkban arról beszélgetünk Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével, hogy igenis fontos a társasjátékot az osztályterembe is bevinni. És akkor ott tartottunk, hogy miért tud vonzó lenni a pedagógusok számára a társasjáték a tanórán.
1: Az izgalmas a játék kínálatban, a játék választékban, hogy ezek a többfős játékok nagyon-nagyon sokféle mechanizmussal dolgoznak, és ezáltal nagyon jól lehet kombinálgatni egy játékon belül is a játéknak a fejlesztő erejét. Tehát nem csak kifejezetten memória fejlesztést fog mondjuk egy memóriajáték biztosítani számomra, hanem úgy általánosságban minden játék, minden társasjáték segíti például a szociális kompetenciák fejlesztését azáltal, hogy ki kell várnom például a soromat, a türelmemet próbára teszem addig, amíg a többiek gondolkodnak, én addig, amíg várakozok, tudok tervezni, előre gondolkodni és megfontolni egy-egy lépést. Tehát már ebből a néhány gondolatból látható, hogy itt egy sokkal komplexebb fejlődési hatás áll rendelkezésre, mint ha mondjuk egy klasszikus matematikai példát tennék a gyermek elé, és azt önállóan próbálná megoldani.
0: Mi történik akkor, amikor bekerül a társasjáték a tanórába?
1: Társasjátékok, amikor bevisszük osztályközösségbe, akkor tulajdonképpen nem a szabad játékot jelenti. A szabad választás lehetőségét sok esetben megadja a társasjátékos foglalkozás. A szabad választás lehetősége ugye abban áll, hogy felkínálok választékot a gyerekeknek, és ők abból választanak, és abból szabadon döntve ülnek le egy-egy asztalhoz, és szabadon döntve választja meg a játékos társait. De amikor én tudatosan fejlesztési céllal, vagy egy bizonyos tematika mentén, egy bizonyos készség erősítése céljából viszok be társasjátékot egy osztályba, akkor már is az irányított játék felé köteleződök el, ugyanis fontos kiemelni, hogy van a játékszabály, van a mechanizmusa, a működési formája, a játékban rejlő törvényszerűségek jelennek meg, tehát itt a szabályrendszer fog irányítani, és nem én, mint játékvezető, játékmester, hanem a játék szabályain belül kell a gyerekeknek döntést hozni, és nekem segítőként, vagy éppen a játékokat kiválogató pedagógusnak a megfelelő társasjátékos kínálat összeállításával kell biztosítania azt, hogy egy motiváló környezet vegye körül a gyerekeket, és a játékok sokszínűsége, tematikája alkalmas legyen arra, hogy oda kösse a játékosokat, koncentráljanak, játszanak, és észrevétlenül teljen el az a 45 perc, vagy éppen 90 perc, attól függ, hogy mennyi időnk van egy-egy játékfoglalkozás megszervezésére.
0: A pedagógus egyébként része kell legyen a játékoknak?
1: Én nagyon-nagyon szeretem azokat az élményeket, azokat a pillanatokat, amikor maga a pedagógus, a játékvezető, a játékmester aktív részese a játéknak. Nem megakasztja a játékot, hogy figyelj, itt most egy tanulási helyzet van, és ebből most azt meg azt kell, azt a következtetést kell levonod, és ez így meg így segít számodra, hanem játsszuk a játékot, én ugyanúgy játékos vagyok. Oké, megtanítom a játékot, a gyerekeknek, de onnantól kezdve én is játékosként közre tudok működni. Látnak engem is játék közben a gyerekek, hogy én hogy élek meg egy ilyen helyzetet, hogyan döntök egy-egy helyzetben, és így akkor, amikor én játékos vagyok, akkor példát mutatok a döntéseimmel, a viselkedésemmel, hiszen ez a mintakövetés jelenik meg a gyerekekben, amikor a szüleiket, az általuk kiválasztott példaképet követik, és ebben az esetben a játékvezető és a pedagógus egy példakép, akik tudnak mintázni.
0: Folytatjuk tovább még a beszélgetésünket itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. Kerüljön be minél több társasjáték a tanóra kereteibe. Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével erre adunk még egy csomó hasznos tanácsot, tippet, példát. Tartsatok velünk a folytatásban.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, jó szombat délutánt kívánok mindenkinek, társas játékozás a tanórán. Hogy hogyan és miként lehet ezt megvalósítani, erről beszélgetünk még majd a folytatásban is, de Depeche Mode felvételt is bekészítettem a Manna listámba, úgyhogy ezt is várjátok meg.
2: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Köszi, hogy a 98.6 Manna FM-en letettétek a voksotokat a társas játékos óra mellett, és hogy itt vagytok velünk. Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével beszélgetek. Méghozzá a témánk az, hogy igenis van helye a társas játékozásnak a tanóra keretein belül. És akkor ott tartottunk, Zoli, hogy arra válaszolj nekem, légy szíves, hogy mi a célra vezetőbb ilyenkor? Egy játékban profivá válni, vagy inkább minél több játékot megismerni?
1: Amikor játékokról beszélgetünk, és játékokat viszek be az iskolákba, akkor nem az a cél, hogy egy játékot 25-ször lejátszunk, és egymás után minden hónapban csak és kizárólag ugyanazzal a játékkal játszunk. Nem az a cél, hogy egy játékban nagyon elmélyüljünk, hanem inkább az, hogy sokféle játékot ismerhessenek meg a játékosok, sokféle játékmechanizmussal találkozzanak, és ilyen esetben a gyerekek, a játékosok ebben a gazdag kínálatban meg tudják találni azokat a játékokat, amelyekben ők komfortosan mozognak, ami valahogy jobban érdekli őket, de közben azokkal is dolgoznak, amikben esetleg van valami megakadásuk, és ezt, hogyha jól tudjuk kezelni, akkor már is tudjuk segíteni a megakadás átugrásában, a léc megugrásában őket. És amikor el akarunk mélyedni egy-egy játékban, akkor az már tulajdonképpen az edzés részét jelenti. A játéknak a mélységeinek a megismerése az nagyon izgalmas dolog, amikor már próbáljuk a gyermeknek az erősségeit, lehetőségeit összekapcsolni a társasjátékkal, és esetleg egyre komplexebb dolgokat bemutatni számukra.
0: Mi számodra a legnagyobb erénye a társasozásnak a tanórákon, Zoli, egyébként? Te miért, mire használod?
1: Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy jól integrálva a tanórai menetbe, vagy a szabadidős foglalkozásokba, egy napközi szabadidős foglalkozásba, akkor helye van a társasjátékozásnak, és hogyha ezt tudatosan építjük föl, ezt a rendszert, akkor nagyon-nagyon sok lehetőség rejlik ebben, és például a társasjáték pedagógiával nagyon komoly szinten foglalkozó társas suli csapata erre nagyon jó megoldásokat kínál egyébként. Budapest szerte biztosítanak társasjátékos foglalkozásokat tanórai keretekbe integrálva. Mind elsőtől 8. osztályos korosztályig, mind pedig akár a kisközépiskolástól a középiskolás korosztályig, tehát 6-tól 12-es évfolyamokig is biztosítanak játékfoglalkozásokat, és egy nagyon jól felépített tematika mentén dolgoznak, hiszen úgy válogatnak össze játékokat, hogy ők azt vállalják, hogy hónapról hónapra jelen vannak az adott iskolában, és tematikusan állítják össze a játékkínálatot. Minden hónapban egy-egy készségterületet járnak végig az adott játékokkal, és arra is nagyon törekednek, hogy mindenki mindenkivel tudjon játszani. Azaz véletlenszerűen sorsolják össze egy asztaltársaságnak a játékosait. Ezáltal azok a gyerekek is többet kerülnek egymás mellé, akik egyébként nem biztos, hogy szünetekben beszélgetnek egymással, és ezáltal, hogy ők összeverődnek a véletlennek köszönhetően, mondjuk a sorshúzásnak köszönhetően, jobban megismerhetik egymást, és már is lehet, hogy szünetekben mégiscsak beszélgetni fognak egymással.
0: Mi az ideális hossza egy ilyen foglalkozásnak? Van egyébként ilyen egyáltalán?
1: Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy el tudjuk dönteni, hogy akár 45 perces tanórai foglalkozást választunk egy-egy társasjáték pedagógiai órára, vagy akár egy hosszabb 90 perces időtartamot. Nyilván alsó tagozatban inkább a 45 perc az, ami jól tud működni, felső tagozatban, középiskolában pedig már a 2x45 percben is lehet gondolkodni, ilyenkor lehet az elmélyülésre is már koncentrálni, és hogyha a készségterületeket vesszük figyelembe, akkor a kognitív funkciókkal és egyéb készségeket fejlesztő részterületekkel tematikusan érdemes foglalkozni, mint a finom motorika, a kooperáció, a memória, a logika, a kreativitás és a kommunikáció, illetve a stratégiai gondolkodás tematikája tud megjelenni hónapról hónapra egy-egy játékban, illetve meg tud jelenni a személyiségfejlődést, szocializációt elősegítő részterületekre való koncentráció is. Ez kicsit hasonló és ismétlődő, mint a kooperáció, azaz az együttműködés, aztán a győzelemnek a helyén kezelése, annak a megélése, aztán az esetleges kudarctűrő képességfejlődés erősítése, a konfliktus kezelésnek a módszerei társasjátékozás közben elő tudnak kerülni, az összefüggések és az egymásra épülő logikai lépéseknek az észrevétele is a személyiségfejlődés és szocializációt elősegítő részterületenként jelenthet meg. Természetesen a legfőbb ilyen elem a szabályoknak az elfogadása és betartása, és betartatása is megjelenik. Az elfogadás, a szabályok elfogadása, a társak elfogadása, és előbb-utóbb a türelmünk is egyre inkább tolódik ki időtartamban, és hát a végén, ha nem is szerettünk társas játékozni, rájövünk, hogy mégiscsak kedves dolog lehet ez számunkra.
0: A 98.6 Manna FM kanapéjában folytatom Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével. Néhány összefoglaló gondolat még érkezik majd, és hogyha van kérdésetek, hozzászólnátok, az SMS és Viber számunk 0677 1098 6.

0: Ez a Manna Kanapé, hello, jó szombatot kívánok nektek, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Horváth Zoltánnal folytatjuk a beszélgetésünket, még egy kis időnk van hátra, úgyhogy Zoli, légy szíves, összefoglalva mondd el azt, hogy miért is ajánlod a társasjáték pedagógiát alkalmazni a tanórák keretein belül, hiszen hamarosan becsöngetnek, úgyhogy ez abszolút aktuális lesz.
1: Tehát a társasjáték pedagógiának nagyon-nagyon nagy értéke van, érdemes különböző formákban becsatornázni az iskolai foglalkozásokba, akár rendszeres havi szinten ismétlődő tanórai keretekbe, akár havi egy alkalmas szabadidős elfoglaltságként mondjuk napközibe, vagy szakkör jelleggel érdemes elgondolkodni róla, hogy első, második, harmadik, negyedik osztály számára esetleg heti egy-egy foglalkozást, akár egy pedagógiai asszisztens segítségével meg lehet ilyet tenni. Jellemzően egyébként a tanév elején vagy a tanév végén is lehetőség van évente egyszer egy nagy társasjátékos foglalkozást megszervezni. Ezek is nagyon hasznosak, van ezeknek is előremutató értelme, de a rendszerességnek és az ismétlésnek van a legnagyobb hatása ebben.
0: Nézzük akkor a záró gondolatot.

0: Gondolataidat a mai adásunk végére, ami arról szólt, hogy igenis van helye a társasjátékoknak a tanóra keretein belül is.
1: Én arra biztatok minden kedves pedagógust, hogy gondolja végig a lehetőségeit, akár egy olyan alkalmat biztosítva a gyerekeknek, hogy hozzá kell kedvenc társasjátékaikat, tanítsák meg a társaiknak, hogy ők mivel szeretnek játszani, és miért szeretik azt az adott játékot. Ezáltal is meg tudnak mutatkozni saját élményeket, meg tudnak osztani a gyerekek egymással, saját magukból be tudnak mutatni egy csomó mindent, és ezáltal jobban összetudjuk hozni magát a közösséget is. Aki pedig a budapesti társasjátékos órák iránt érdeklődik, azok számára nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom a társossuli.hu honlapot. Onnan nagyon sok információt megtudhatnak arról, hogy Budapesten és közvetlen környezetében, az agglomerációban miként lehet társasjátékos órákat igénybe venni. Aki pedig messzebb lakik, azokat pedig arra biztatom, hogy saját közösségükben keressenek föl társasjátékos egyesületeket, vagy saját erőből, saját pedagógiai céllal, az iskola esetleges bővülő társasjátékos kínálatával állítsanak össze társasjátékos órákat, foglalkozásokat. Itt mi a rádióadás sok keretében már elég sok muníciót és információt próbáltunk ehhez adni, de egy nagyon-nagyon jó segítség lehet egyébként a társasjátékpedagógiai foglalkozások és tanórák összeállításához. Jeszl József és Lencse Máté online könyve, a Társasjáték Pedagógia című könyv, ami elérhető és letölthető szabadon az interneten megtalálható. Ebben rengeteg-rengeteg cél, játékkészlet összeállítás és konkrét játékbemutatások is felsorolásra kerülnek. Tehát arra buzítok minden kedves pedagógust, hogy próbálja a társasjátékozást minél inkább illeszteni a tanórai, illetve szabadidős keretekbe. Jó játékot kívánunk mindenkinek!
0: Nagyon szépen köszönöm Horváth Zolival, a Játékkunyhó játékmesterével beszélgettünk, és néztük meg azt, hogy milyen szempontok szerint érdemes a társasjátékot beépíteni a tanórák keretébe, vagy akár iskolán túli foglalkozásokba, szabadidős foglalkozásokba a pedagógusoknak. Hogyha szeretnétek visszahallgatni, ez a beszélgetés is felkerül a Manna podcastjára, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtehetitek ezt.

4 óra után már grafológia jön itt a Manna kanapéban, és a kisiskolások írásával, pontosabban az írás csúnyulással fogunk foglalkozni. Ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértő válaszolja meg egy hallgatónk kérdését, de a Mr. Electric Blue is érkezik majd az óra elejére.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Minden hazai repteret ellenőriznek a kis géplopás után. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve, olvasható a Sándor Palota közösségi oldalán. A köztársasági elnöki hivatal az ütközet 500. évfordulója alkalmából közzétett bejegyzésében a hősökre való emlékezésre hívta fel a figyelmet. Becslések szerint az oszmán törökök elleni összecsapásnak legalább 14 000 magyar áldozata volt. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg. Emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt, és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását, senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi Gripeneket is riasztották. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása jég, kő és sártömeget zúdított több településre a Himalája nepáli, kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez, illetve az áldozatok azonosításához szükséges DNS vizsgálatokhoz. Az első becslések szerint az újjáépítési munkálatokhoz 4-5 milliárd dollárra lenne szükség. Heves viharok pusztítottak Lombardia több városában tegnap este. Az észak-olaszországi ítéletidőben megrongálódott a Cremonai székesegyház középkori épülete, a városháza tetőszerkezete pedig beomlott. Brescia városában és a környékén teniszlabda nagyságú jégdarabok hullottak. A percek alatt végig söprő ítéletidőben háztetők szakadtak le, legalább 10 000 autó megrongálódott, a kidőlt fák és törmelékek utakat zártak el. Több mint 40 embert kellett kórházba vinni kisebb sérülésekkel.
0: Időjárás.
2: Napos időre számíthatunk, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: Manna, ez ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: 4 óra után is köszöntelek titeket, ez a Manna kanapé, a 98.6 Manna FM-en, Argyelán Kriszta vagyok, és ebben az órában arról fogunk beszélgetni, hogy mi állhat annak a hátterében, ha egy elsős, másodikos gyerkőcnek csúnyul az írása. Hakel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértő már itt van velünk, és a Mr. Electric Blue után kezdünk is.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Hey,

0: Kellemes rádiózás, sziasztok! Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és mi másról szólhatna a mai adásunk elsősorban, mint az iskola kezdésről. Ugye társasjáték pedagógiáról beszélgettünk az első órában, most pedig Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértőnek hoztam egy olyan kérdést, ami szintén az iskola kezdés témáját érinti. Ezt írta egy szülő, hogy míg a kisfiam első elején gyöngybetűket írt, azt vettem észre, hogy a nyári szünetre rengeteget csúnyult az írása. Félek, hogy gond lehet belőle, lehet ezen javítani, és ha igen, akkor hogyan?
1: Javítani mindenen lehet. Ez csak hozzáállás és időkérdése. Ugyanakkor így a nyári szünet utolsó napjaiban próbálva jól értelmezni az ön által leírtakat. Ezek szerint az első iskolai tanév alatt következett be a kisfiánál az írás esztétikai romlása. Vagyis ahogy haladt előre az írás tanulás során, ez az év vége fele következhetett be. Tehát akkor, amikor ismerkedni kezdett alapjaiban az ABC betűivel. Az első osztályos kisiskolásoknál ugyanakkor nehéz valós esztétikai romlásról beszélni, hiszen még írni sem tudnak igazán. Felismerni, megkülönböztetni, reprodukálni tanulják meg valójában a különböző betűket. Mindez persze úgy, hogy közben ügyelniük kell a helyes íróeszköztartásra, ugye ezt is el kell sajátítaniuk, a térkezelésre. Eközben erősödniük kell a tukló csontjaiknak, a mikromotorikus mozgásuknak, nem beszélve a szemkéz koordinációról, mert ezek együttesének harmonikus összerendeződésével fogják tudni elérni a valódi írás tevékenységet. Mindehhez természetesen nagyon sok kitartás, figyelem, önfegyelem is szükséges a részükről.
0: Miért olyan bonyolult ez a folyamat, Hédi?
1: A kézzel írás tudományának elsajátítása többszörösen összetett folyamat, amihez alaphelyzetben az elmondottak mindegyike szükséges, azaz egyszerre igényel megfelelő testi és lelki fejlettséget. Noha általánosságban a kisiskolások rendelkeznek a szükséges alapszintű fejlettséggel, hiszen enélkül nem is kezdhetnék meg az iskolai éveiket, ezzel együtt egyénenként különbözhetnek ebben, de még önmagukon belül sem minden alapfeltétel, hát minden részképességgel bírnak azonos fejlettségi szinten. Van, akinek éppen emiatt a helyes eszköztartás okoz nehézséget. Másnak a megfelelő térkezelés, még megint másoknak a betűk ívének szép formálása. Ezek kialakítása, begyakorlása a kicsik számára sokszor megterhelő, nem jár folyamatos sikerélménnyel emiatt. Így hamar elfáradnak az írásgyakorlásban, gyakran elkedvetlenednek, ezért mikor kifejezetten ellenállnak az írásos feladatok elvégzésének.
0: Na hát nézzük akkor, hogy mit lehet tenni akkor, hogyha a gyerekek ellenállnak az írás gyakorlás folyamán. Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő, gyakorló anyuka és most már nagymama mondja el nekünk a hasznos tanácsokat, tippeket a folytatásban is itt a Manna kanapéban. És hogyha nektek is van kérdésetek, akár most így aktuálisan valami eszetekbe jutott a témához kapcsolódóan, akár pedig bármilyen más hasonló témájú kérdés, amit a következő hetekben tudunk megválaszolni, írjatok nekem SMS és Viber számunk 0677 1009.

0: Jó kanapézást, ez a 98.6 Manna FM, sziasztok, köszönöm szépen, hogy velem rádióztok, és Hakkel Hedviget is üdvözlöm, grafológusunkat, igazságügyi írásszakértőt, aki a www.írásszakértők.hu munkatársa, és hát természetes, hogy így az iskola kezdés előtti hétvégén olyan kérdések futottak be, amik az írás tanulással, az iskolás korosztállyal foglalkoznak. Egy szülő kérdezte, hogy míg a kisfiam az első elején gyöngybetűket írt, azt vettem észre, hogy a nyári szünetre rengeteget csúnyult az írása. Félek, hogy gond lehet belőle, lehet-e ezen javítani, és ha igen, hogyan. És hát ott tartottunk, hogy mi a teendő, akkor mit tehet a szülő, milyen eszköz van a kezében, hogyha a gyerekek ellenállnak az írásgyakorlás folyamán.
1: Amikor azt látjuk, hogy a betűk formálása nehezebbé válik számukra, kicsit csúnyábbá válnak a betűformák, a nem szeretem feladat megfogalmazása már általában erről jelez. Itt az ideje ilyenkor a pihenésnek és a játéknak, természetes igényként fog ez részükről megjelenni. Kivált az év végé közelettével. Ugyanakkor nézzük meg, hogy az írás tanulás folyamatának milyen alapfeltételei vannak.
0: Rendben, akkor lássuk, mi kell ahhoz, hogy az írás tanulás sikeres legyen.
1: E folyamatnak egyik alapfeltétele, hogy a kicsik sikerélményhez jussanak, dicséretet, bíztatást kapjanak egy-egy nehezebben kivitelezhető betű esetében például. A pozitív, megerősítő visszajelzésekre ezért mindig ügyelni kell, évközben is. Szintén fontos, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy hangsúlyozottan, nélkülözhetetlen alapfeltétel maga a betűvetés rendszeres gyakorlása is. Mivel az írni tudás egy párhuzamosan zajló tanulási és fejlődési folyamat eredményeként alakul ki, az addig elsajátított tudással nem hagyhatjuk magukra a kisiskolásokat, a hosszabb iskolai szünetekben sem. Vagyis különösen nem az alsó tagozatosokat. Hiszen ők azok, akiknél, hogyha a gyakorlás elmarad, akkor az nagyon gyorsan visszaveti az addig kialakult író mozgás szintet. Ezért érdemben megnehezíti majd számukra a következő iskolai év kezdetét és a terheléshez való visszaszokást. Tudom, hogy ez most eső után köpönyegnek hat, de szeretnék használható válaszsal szolgálni kérdésére. Amennyiben a szünetre korábban nem állítottak fel közösen a kisfiával egy követhető, a betűvetés gyakorlását is magában foglaló napi rendet, úgy a kézírásos feladatokhoz való visszaszoktatás már, azt kell mondjam, az iskolára marad. Valószínű, hogy ez nem fog könnyen menni a számára, és igen, ebből akár gondjai is lehetnek az első pár hónapban. Türelemmel, biztatással szépen ki fog ez simulni, akár pár héten belül is.
0: Folytatjuk innét tovább, akár konkrét tanácsokkal is az év elejére vonatkozóan azoknak a szülőknek, akiknek kisiskolás gyerkőcük van, és akik az írással kapcsolatban úgy érzik, hogy van egy kis döcögés, megakadás, vagy akár csúnyuló írás. Hogyha van kérdésetek a témával kapcsolatosan, akkor természetesen ez is jöhet. SMS és Viber számon változatlanul a 0677 1986, de természetesen arra is van mód, hogy e-mailt írjatok nekem argyelen.krisztina@manna.fm.hu, és egyébként ezt adás közben is látom.

0: Kellemes rádiózást és szombatot a 98.6 Manna FM-mel. Mit tegyek, ha a gyereknek csúnyul az írása? És ugye első, második osztályos diákokról beszélgetünk, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel, és a Tons and Diana meg a Never Seen the Rain után még fogjuk folytatni, ezt megígérem.
1: A délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm,

0: Kellemes rádiózást, jó, hogy letettétek a voksotokat ti is a 98.6 Manna FM kanapéja mellett. Az iskola kezdésre hangolódunk már, és a grafológiai rovatban is ilyen kérdést kerestem elő, ha kell Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértőnek. Egy szülő írta azt ugyanis, hogy míg a kisfia az első elején gyöngybetűket írt, azt vette észre, hogy az év vége felé közeledve rengeteget csúnyult az írása, és fél ugye, hogy gond lehet belőle, lehet ezen javítani, és ha igen, hogyan? Ott tartottunk, hogyha ugye nem volt a nyári szünet alatt rendszeres gyakorlás, nem több, mint napi 10-15 perc, akkor döcögősen indul majd minden most szeptemberben, de hamar ki fog ez azért simulni. Mi a konkrét tanácsod a szülőknek, Hédi, mondjuk az iskola kezdés első hónapjára?
1: Javaslom, hogy ezért az első néhány hónapban ne az eredményeire fókuszáljon majd az írásával kapcsolatban, sokkal inkább a biztatásra és az ösztönzésre. Visszakanyarodva a kérdéséhez, vagyis az elcsúnyuló íráskép megelőzéséhez. Tapasztalatból tudom, hogy a szülők egy része, mint egy magát is tehermentesítve, nem szívesen állít kereteket gyermekének a hosszabb, őként a nyári szünetek idejére. Hadd pihenjen az a gyerek. Ez érthető, de ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy lehet ezt okosan és a gyermek megszerzett tudását játékosan fenntartva, mi több a fejlődését is elősegítve tenni, miközben a pihenésre, nyaralásra is bőven jut idő.
0: Hogyan valósítható meg ez, például, hogyha már az őszi szünetre el tudjuk tenni ezeket a tanácsokat?
1: Egy lazább napirend közös összeállítása, melyben helyet kap egy-egy negyedórás, vagyis 15 percnél nem több írás, olvasás vagy számtan gyakorló feladat, nagyon sokat segíthet abban, hogy a kialakult írás rutinja megmaradjon. Emellett a szülőnek valódi kreativitása ad lehetőséget az egyes feladatok játékos formájának megtalálása. Ezekről már korábban is sok szó esett itt a műsorban. Például egy nehézséget okozó szótag, betűkapcsolat vagy számtani feladatok gyakoroltatása. Kicsiknél elég napi 3 írott sor vagy 2-3 számtan feladat megoldása a füzetben, olvasásból pedig egy rövid, néhány soros szöveg kétszeri, esetleg háromszori hangos elolvastatása. És aztán jöhet a játék. Csak napi 15 perc. Majd a laza pihenés, szórakozás, kirándulás, vagy amiért a gyereknek kedve van. Így biztosan nem fogja megunni a feladatokat, és szívesebben, együttműködőbben végzi azokat, mert tudja, hogy utána szabad lesz.
0: Hát visszatérünk még egy-két záró gondolattal itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. A beszélgető partnerem szakértőm Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa, akihez nyugodtan fordulhattok saját személyes élményekkel, kérdésekkel is, messenger üzenet formájában is, vagy SMS-ben, Viber.

0: talán a legfontosabb e tárgykörben, az az írás gyakorlás hatása. Ezek az úgynevezett járulékos előnyei az írás gyakorlásnak. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az írás gyakorlása magát a gondolkodási képességet is folyamatosan fejleszti. Gondoljunk arra, hogy ha e rutinból nem engedjük teljesen kizökkenni a gyermeket a nyári szünet idejére sem, úgy a tanulás évről évre könnyebb lesz, és több sikerélményt ad majd számára, mivel a gondolkodása is, és az egyéb járulékos képessége is folyamatosan aktiválva, fejlesztve lesznek. Régebben a harmadik, negyedikes diákoknál nem véletlenül volt feladat a nyári olvasónaplók készítése. Tudom, nagyon sokan rossz szájízzel gondolnak erre vissza, de végül is az éppen ezt a célt szolgálta. Emellett az említett kialakított napirend vetése, összpontosítása, önfegyelemre és rendre is szoktatja a kicsiket, ezzel ráneveli a saját dolgaikért való felelősségvállalásra is őket. Nem kell attól tartani, hogy ez túlzott teher lesz a gyereknek. Sokkal inkább szolgálja a fejlődését és az önállóságát. Természetesen mindez csak akkor, ha szülőként nem mulasztjuk el a kialakított szabályok következetes ellenőrzését. Idővel látni fogjuk, hogy ezzel az ellenőrzési folyamatra egyre ritkábban lesz szükségünk, ahogy a gyermek egyre önállóbbá fog válni.
1: Lássuk akkor a végső tanácsodat a kérdést író szülő számára, meg hát persze azok számára is, akik úgy érzik, hasonló cipőben járnak.
0: Mivel az iskolakezdés már küszöbön van, és ezért érdemben szülőként már nem sokat tehet a kisfia írásának szebbé válásáért, ha ez továbbra is fontos önnek, kérhet segítséget, és persze kaphat is a fejlesztő pedagógusoktól az iskolában, valamint kineziológusoktól is, akiknek a tárházában játékos feszültségoldó, izomlazító feladatok is vannak, amelyek segíthetik a könnyed írómozgás kialakulását a gyermeknél, vagy ezen írómozgáshoz való mielőbbi visszatérést. Az írás tevékenység összetett agyműködést eredményez, és egyidejűleg fejleszt számos képességet. Ezért biztosra veszem, hogy a siker nem fog elmaradni az ön kisfiánál sem.
1: Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig grafológus, igazságügyi írás szakértő volt a vendégem ebben az órában, és egy nagyon érdekes kérdést tett fel egy szülő, aki azt mondta, hogy a tavalyi évben, amikor elkezdett a gyereke írni, tanulni, akkor nagyon szépen formázta a betűket. Szinte gyöngybetűket írt, annak ellenére, hogy fiú, és azt vette észre, hogy az év vége felé közeledve már egyre csúnyult az írása, és hogy lehet ez ellen tenni valamit, mit javasol. Hédi, hát ugye a szünet adta lehetőségeket, már nagyjából elszalasztottuk, de szerintem sok muníciót, információt kaptunk, akár a jövőre nézve is. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is, szokás szerint az összes többi grafológiai beszélgetés mellett megtaláljátok majd. A Manna FM podcastját kell keresni, akár iTunes-on, akár Spotify-on rá fogtok bukkanni.

0: 7 óra után már színházba invitálunk benneteket Légrádi Gergővel, az E-Színház Fesztivál alapítójával, kitalálójával fogok beszélgetni, mert hogy rengeteg-rengeteg izgalmas program és más nézőpontú színházi előadás vár mindenkit szeptember közepén. Kygo és az Imagine Dragons egy dala után fogunk kezdeni. Gyertek ti is velünk itt a Mannán!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm
1: zene. Manna Morzsa.
3: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Reklám hangzott el.
6: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Felfüggesztették a mentőakciót Nepálban az időjárás miatt. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Még mindig van magyar haza, nyelv, kultúra és honvédség, ami annak bizonyítéka, hogy a nemzetet érheti vereség, de ami képes felállni, addig nincs legyőzve, jelentette ki a honvédelmi miniszter a mohácsi csata 500. évfordulóján. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy Mohács története arra figyelmeztet, egy ország biztonsága nem magától értetődő, a felkészültséget békében kell megteremteni. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását. Senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi Gripeneket is riasztották. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg. Emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy lecserleszakadás a jég, kő és sártömeget zúdított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez, illetve az áldozatok azonosításához szükséges DNS vizsgálatokhoz. Az első becslések szerint az újjáépítési munkálatokhoz 4-5 milliárd dollárra lehet szükség. leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát, a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A német gyógyszeripari vállalat döntésének oka, hogy egy független bizottság megállapította, a kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek, de a vérükben továbbra is kimutatható a rákos sejtek DNS-e. A BioNTech ugyanakkor közölte, hogy más mRNA-s alapú rákterápiákat is fejleszt, amiken változatlanul dolgoznak. Ilyen a hasnyálmirigyrákos betegeknek készülő vakcina is. Az eredmények várhatóan 2031-re lesznek elérhetőek. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Arnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok! Argyelen Kriszta vagyok, és az utolsó órában az E-színházi fesztivált ajánlanánk a figyelmetekbe. Szeptember 18-a és 27-e között zajlik majd 6. alkalommal ez a program. Az ország egyetlen online színházi fesztiváljáról a főszervezővel, Légrádi Gergő íróval fogok beszélgetni, de csak azután, hogy meghallgattunk egy Kaigo dalt.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM-en itt vagytok velem. Argyelen Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem Légrádi Gergely író, az E-Színház vezetője. Szeptember 18-án startol az ország egyetlen online színházi fesztiválja, és már 6. alkalommal. Sok-sok izgalmas előadást ígérve az érdeklődőknek és a nézőknek. Hát akkor menjünk vissza az elejére, Gergő, hogy amikor indult, akkor egyébként ilyen gondolatok voltak a fejetekben? Ilyen dolgot szerettetek volna létrehozni, mint amilyen mostanra lett 2026-ban az E-Színház Fesztivál?
1: Nem, és képzeld, azért nem, mert nem gondoltuk, hogy ez ekkora érdeklődésre fog számot tartani. És ez már a 6. E-Színház Fesztivál idén, és amikor ezt elkezdtük, hát konkrétan ugye 6 évvel ezelőtt, akkor magunk sem tudtuk pontosan, azon túl, hogy feltételeztük, hogy nagyon izgalmasak már a színházi felvételek, ellépnek attól, amit a színházban, a nézőtéren látsz. Nincs ilyen seregszemle, ami nyugodtan 10 napon át a kanapédról egyszerre tud menni, és közben neked nem kell beutaznod egész Magyarországot érte. De azt nem gondoltuk volna, hogy egyrészt a nézők ennyire kíváncsiak lesznek rá, és amint még izgalmasabb talán, hogy ennyire ráéreznek a színházak, hogy mit tud nekik hozni a digitális, az internet és az online tér.
0: Kik elsősorban a nézőitek? Azok, akik mondjuk akár régi tévéközvetítéseken szocializálódtak, és ismerik azt a műfajt, amikor a színház mondjuk televízióban, egy más platformon jelenik meg, vagy pont, hogy azok, akik az újabb adottságokra kíváncsiak, amit mondjuk ezek az előadások tudnak hozni, és az újítások érdeklik őket?
1: Képzeld el, hogy nagyon vegyes nézőközönség, mert megvan az a réteg, akire utaltál. Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy 50 plusz, akik ezt igenis nézték, akár még az előző évezredben, hiszen a magyar tévé azért sugárzott legalább 30-40 közvetítést egy évben, és szeretik a felvételeket, majd esetleg erről beszélhetünk, hogy milyen izgalmas, hogy az E-Színházon egyébként is megtalálhatók a régi izgalmas felvételek. Azok is ott vannak, akik egyszerűen szeretnek színházba járni, és nagy szívfájdalmuk, hogy mondjuk nem jutnak el Szombathelyre, Nyíregyházára, Szegedre, vagy inkább csak Budapestre egy adott előadást megnézni. És ami nagyon izgalmas számunkra, és ez egy közös edukációs folyamat, hogy igenis szeretünk szólni azokhoz a generációkhoz, kimondhatom több számba valahol 15 és 30 között, akik elsősorban a síképernyőről tájékozódnak. Ott vásárolnak, ott csetelnek, ott néznek sorozatokat, és ugye, ha el akarsz hozzájuk jutni, és meg akarod nekik mutatni a színház élményét, végtére azt, hogy gyere színházba, akkor ezt a síképernyőn kell megtenni. Tehát sokat teszünk azért, hogy olyan például social media platformokon is megjelenjünk, ahol a legfiatalabb generációhoz is el lehet jutni. Így elég vegyes a nézői kör, De azt el kell mondanom, hogy nagy átfedésben van azzal, vagy azokkal, akik egyébként is járnak színházba.
0: Alkalmas egyébként ez a műfaj arra, hogy kineveljen új színházba járó generációt, új közönséget?
1: Optimistán fogok rá válaszolni. Én azért remélem, hogy igen, mert ez egyik célunk. Tehát az egyik célunk, hogy egyrésztről, akik nem járnak színházba, mert idáig ez kimaradt az életükből, azoknak adjunk egy aha élményt, hogy ez ilyen izgalmas lehet, ennyire be tud rántani magával. És majd beszélhetünk azért is, hogy miért ilyen izgalmas, és miért ilyen látogatott a fesztivál, majd ha gondolod, hogy mit tud hozni egy színházhoz képest ez a filmre adaptált látásmód. És azért is dolgozunk, hogy alkalmas legyen, mert hadároljak el egy kulisszatitkot. Az E-Színház, mint egy online streaming platform, tartalmat is gyárt és streamel is, akkor lesz sikeres, és akkor törti be a hivatását, ha a néző is boldog, meg a színház is boldog. Na most a színház akkor lesz boldog, ha egyrésztről el tud jutni nagyon sok olyan nézőz, aki ez egyébként nem, és egyébként tele lesz a nézőtere. Tehát nekünk nem lehet más célunk, mint az, hogy az online színházzal egyébként segítsünk a színházak nézőterein, segítsünk bevonzani oda nézőket. Egyébként ezt anyagilag is megtesszük, mert ugye az alapítványi formában, non-profit formában működünk, tehát a jegybevétel jelentős részét azt mi ki is fizetjük a színházaknak és a társulatoknak.
0: Megnézzük azt is, hogy mit tud pluszként hozzáadni magához az előadáshoz az, hogy online formában nézzük. Légrádi Gergely a beszélgető partnerem, és a szeptember 18-án startoló E-Színházi Fesztiválról beszélgetünk.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életöröm zene, szombat délután van, és a kanapéban az E-Színház Fesztiválról beszélgetek, ami szeptember 18-án startol Légrádi Gergely íróval, a fesztivál vezetőjével. És annál a résznél tartottunk, ami talán az egyik legizgalmasabb számomra, hogy egy ilyen online színházi előadás mit tud adni még pluszban a közönségnek, amellett, vagy azzal szemben, hogy amikor én színházba megyek, ugye felöltöztetem a lelkemet, szép ruhába öltözöm, belépek a színházterembe, ott érzem a függöny illatát, és akár még a színész improvizatív művészetének is a részese lehetek, ahogy alakul a színházi előadás.
1: Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés, és egy nagyon fontos kérdés. Először szeretném azt tisztába tenni, hogy az E-Színház, az online színház nézés és az E-Színház Fesztivál nem akarja és nem is tudja pótolni a színházat, hiszen annak van egy olyan itt és most élmény, amire te utaltál az imént, hogy ledül a negyedik fal, és akkor egyszer csak ott ül a néző, és látja, hogy mi van a... tulajdonképpen a színház, a színpadot körülölelő három fal árnyékában, vagy hát terében. De ugye ez részben korlátos is, mert hogy te most a nyolcadik sor széről éppen mit látsz, hova nézel, miről maradsz le, az egy dolog. A másik dolog, hogyha ez a színházi felvétel és ez az SZSZ Fesztivál azért nagyon érdekes, mert az elmúlt évek közös munkája és tanulsága elvezetett odáig, hogy olyan filmre adaptált, már saját filmes dramaturgiával rendelkező felvételek jöntek létre, ahol úgy is fogalmazhatok, hogy nem az első sor elején ülsz, ahol senki nem ül eléd, hanem fönn vagy a színpadon. A cselekmény részesévé válsz, olyan plánok, olyan megfogalmazások, sőt, akár olyan backstage jelenetek vannak, de még egyszer, elsősorban olyan operatőr és rendezői munka, amivel olyan képviséget és olyan pluszt kapsz, amivel a színházban nem tudsz szembesülni. Ezért tud valami igazán más érdekes dolog lenni. Most olyanokról nem beszélek, mert közhelyszerű, mondjuk éppen ezért igaz, hogy milyen izgalmas, amikor olyan előadást látsz nálunk az E-Színházban, amit mondjuk azért nem látsz a színházban, mert már levették. Akkor ugye nem kérdés, hogy most hol jobb vagy hol más, mert ott nem látod, nálunk meg látod. Megint ne beszéljünk, de közben fontosak a geográfiai korlátok, mert azért nagyon nehéz akár sok száz kilométert megtenni időben, pénzben. És ezért tud azt hiszem igazán izgalmas lenni, mert a darabok legtöbbje olyat hoz, ami már azon nézői szemet is kielégíti, aki mondjuk sorozatokat néz, és szereti a pörgős vágásokat, szereti az izgalmas momentumokat, és azokat is kielégíti, akik szeretnének olyan kulturális tartalmakhoz hozzájutni, amikhez egyébként nem tudnának, mert egyszer nem lehet mindenhol ott lenni.
0: Légrádi Gergely a beszélgető partnerem, az E-Színház Fesztiválról beszélgetünk, ami szeptember 18-án startol, és amiben többek között a Hadszín, a Budapest Kizó, a Katona József Színház, a Le Home, a Mesebolt Báb Színház, a Miskolci Nemzeti Színház, az Ördögkatlan, Örkény István Színház, Radnóti Színház, a Soltis Lajos Színház, a Soproni Petőfi Színház, a Stúdió K, a Szegedi Pince Színház, a Vádli Társulás, Füge Produkció Színház, bázis, a Vígszínház, a Vörös Marti és a Vörös Sándor Színház egy-egy előadását is meg lehet majd tekinteni. Hogyha kíváncsiak vagytok például arra, hogy hogyan történik egy-egy ilyen színházi előadásnak a rögzítése, akkor mindenképpen tartsatok velünk még a folytatásban is a Manna kanapéban.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és az Színház Fesztivál programjaiból csemegézünk Légrádi Gergely íróval, fesztivál vezetővel a Manna kanapéban, és a Midnight Oil után még jövünk sok-sok konkrétummal, úgyhogy gyertek velünk ti is!
1: Sorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszi, hogy a Manna kanapé mellett tettitek le a voksotokat, én Argyelán Kriszta vagyok, és Légrádi Gergellyel, az Elszínház Fesztivál vezetőjével beszélgetünk. Szeptember 18-án startol Magyarország egyetlen online színházi fesztiválja. És ugye arról már beszélgettünk, hogy mennyivel tud többet adni, pluszt adni egy ilyen online előadás vagy közvetítés. De másként kell ilyenkor a felvételek készítése alatt például a színészeknek is játszani?
1: Igen is, meg nem is. Miért igen? Ugye nagyon sok felvétel ma már, meg hadd mondjuk egy kulisszatitkot, nem úgy készül, hogy le van téve X kamera, mondjuk 8, ide-oda-amoda, és akkor közönség vagy közönség nélkül lejátsszák az előadást. Hanem megkockáztatom, a daraboknak a legtöbb része már úgy van, hogy föl van snittelve, hogy tetszik, föl van vágva jelenetekre, és jelentenként akár a kamerák és a rendezési koncepció is változik. És van, mert például ilyenkor a színészek tudják, különösen akik mondjuk játszanak filmben is, vagy tudnak kamerának is játszani, itt az isen fontos szó van, hogy mondjuk nem néz a kamerába, hogy azok a gesztusok, azok a mimikák, lejjebb veszi, mert gondolj bele, hogy amit mondjuk egy nagy színházban meg kell csinálnod a színpadon, hogy a 32. sorban is lássák rajtad, hogy te most dühös vagy, vagy elneveted magad, azt azért egy komoly mimikával vagy gesztussal kell tudni megrajzolni, egyébként a 32. sorból nem látszik. Na most, ha egy szuper közediben vagy, ha ezt ugyanott, ugyanazt megcsinálod, akkor önmagad paródiájává válsz. Továbbá át kell egy csomó dolgot rendezni, mert nem innen látszik, nem onnan van a fény, innen mutat jól. Tehát ez egy nagyon izgalmas momentum, és így tudom a legjobban összefoglalni, amikor a filmes szakma találkozik a színházi szakmával, és csinálnak egy olyan elegyet, ami még nem egy film, klasszikus film, vagy klasszikus sorozat, de már nem színház, és hogyha ezt jól csinálják, jól csináljuk, akkor ott egy olyan gyú elegy jön létre, amiért érdemes bekapcsolni, és most az NCS Fesztiválon elárulhatom, hogy az előadások többsége ilyen.
0: Na nézzük, hogy mik lesznek a mostani színházi fesztivál repertoárjában, ami ugye szeptember 18-án startol.
1: 18 produkció tekintető meg 10 napon át, tehát 18-án, ahogy teljesen mondtad, este 7-től 27-e éjfélig, és számos előadás van nagy nemes közszínházaktól, néhányat kiemelve a Víg Színháztól, az Örkény István Színháztól elkezdve a Radnótin, a Katonán át, és akkor beszéltünk a nagy vidéki, külső, akár nemzeti színházi státuszú színházakról, egészen a Szombathelyi Színháztól, Székesfehérváron át, egészen Szegedig, vagy ha elvehetünk Sopronig. Hála Istennek itt vannak velünk a különböző független és alternatív produkciók, mint például a Stúdiókából a Níró című előadás, már ha így rá is térhetünk egy-egy előadásra, de ha még Helikopter View-ból nézem, akkor nagyon izgalmas, hogy itt van például az akkori Vörösmarty gimnázium 12-eseknek az előadása, fantasztikus diák előadás, notabene azóta szinte mindegyikük már a Színművészeti Egyetemen tanul. Egy fantasztikus előadás, de van báb előadásunk is, tehát az ifjúsági gyerek előadásoktól elkezdve a prózai, alapvetően prózai felnőtt drámai színházi előadások vannak a repertoáron azzal, hogy természetesen van fizikai, tehát mozgásszínház erősségű vagy fókusz előadás is, és van benne olyan is, amiben zenék is felhangzanak, ilyen például a Wojciech, a Mahivia Tom Waits zenéi dolgozza föl, és hát rengeteget énekelnek a darabban, tehát azt elmondhatom, hogy egy nagyon izgalmas, válogatott lenyomata a magyar színházi szcénának.
0: Innét fogjuk folytatni nem sokára. Légrádi Gergely a beszélgető partnerem, az Elszínház Fesztivál szeptember 18-án startol, és 18 fantasztikus produkcióval várja az érdeklődőket, és persze a zsűrit is.

0: Szomba délután van, kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en, ez a kanapé, amiben Légrádi Gergely a beszélgető partnerem, az E Színház Fesztivál vezetője, író, akivel már arról beszélgettünk, hogy milyen előadások lesznek, hogy mit tud ez a műfaj, az online színházi közvetítés, és 18 produkció lesz az, amit itt a közönség, és persze a zsűri is láthat, mert a zsűrizés is lesz. Mi a célja egyébként a fesztivál alkalmával a zsűrinek, és kik lesznek a zsűriben?
1: Én azt gondolom, hogy emeli egy fesztiválnak az értékét és a fényét, hogyha sokan elmondhatják, hogy mi tetszik neki, és miért. És ha már itt tartunk, akkor engedd meg, hogy ne csak a zsűriről beszéljek majd, mert van egy szakmai zsűri, amelynek tagjai Radnai Csilla színművésznő, Szentecki Zita rendező, Crespo Rodrigo a Tatabányai Színház igazgatója, Jászai Tamás színikritikus és jó magam, és mi több díjat is kiosztunk, a klasszikus díjak mellett, mint hogy legjobb női vagy férfi főszereplő, legjobb látványt is díjazzuk. Díjazzuk a legjobb online adaptációt, és szoktunk még zsűri külön díjakat is adni. Ami nagyon izgalmas, hogy több együttműködő partnere is van az SZIAZ fesztiválnak, ők külön díjakat adnak, ez mindig nagyon-nagyon öröm számunkra, és talán a legnagyobb örömöt, dicsőséget adhatjam a végére, hogy a nézők is szavaznak. Úgyis képzeld el, hogy nem az fog nyerni, akinek a legnagyobb a social jelenléte, ugyanis meg kell nézned a darabot, akkor tudsz szavazatot leadni, de a közönség is szavazhat, és amelyik a legjobban tetszik neki, egy szavazatot adhat le egy előadásra, így a közönség fogja kiosztani, amit okszerűen a számítógép összegez, az SZIAZ Fesztivál közönségdíját, és talán az egyik legnagyobb értékű díj, hiszen itt a közönség orra, szeme, füle dönti el, hogy melyiket találta a legértékesebbnek.
0: Nyilván anélkül, hogy konkrét előadást megneveznél, de azért fel kell tennem a kérdést, hogy van közte kedvenced?
1: Valamelyik nagyon közel hozzám, igen. Természetesen nem fogom elmondani, mert senkit nem szeretnék sem életemben se pozitívan, se negatívan diszkriminálni. Inkább az a nehéz, hogy nagyon sok kedvencem van. Azt hiszem, hogy a 2026-os felhozattal, és ez már egy értékítélet magában, tehát kicsit szavamat szegem, de a legerősebb. Tehát soha nem volt még ilyen erős felhozattal az SZIAZ Fesztiválnak, ezért mindenkit arra buzdítok, hogy ha lehet, akkor látogasson el az SZIAZ.hu-ra, nem bonyolult, meg tudja nézni az előadásokat. Elindult a kedvezményes bérletvásárlás is, de ki tudja választani, hogy most bérletet szeretne venni, vagy egyedileg szeretnék megvenni, mindegy, erről ne is beszéljünk többet. Lényeg az az, hogy nagyon sok kedvencem van, ami nagyon ritka, tehát ebből a 18-ból én azt mondom egyébként, hogy közel 9-10 olyan előadás van, amit bármikor megnézek újra, és bár a zsűritársaimmal még nem voltak meg az első megbeszélések, de nagyon komoly szakmai beszélgetésre számítok, hogy hogyan fogjuk mi ebből kiválasztani azokat az előadásokat, vagy alakításokat az előadásokból, akik aztán el fogják nyerni a zsűri díjait, mert piszak nehéz dolgunk lesz, hál' Istennek.
0: Engedd meg, hogy arról is érdeklődjek egy picikét, más minőségedben és írói minőségedben, hogy mi az, amin Gergely most éppen dolgozol, nyilván azon túl, hogy most az E-Színház Fesztivál szervezése teszi ki minden idődet.
1: Köszönöm a kedves kérdésedet, erre most őszintén nem számítottam, viszont annál nagyobb örömmel válaszolom meg. Egy regényen dolgozom,

0: hozam, ami nem is áll rosszul. Ugye nehéz ilyenkor a szavakkal jól bánni, mert azt nem mondhatom, hogy kész van, mert egy szöveg nincs kész, csak le lehet tenni a tollat, de olyan értelemben már végigírtam a regényt nem egyszer, hogy most újra dolgozom vele, és azt hiszem, hogy akár a jövő év első felében hát a napvilágot nyom, de hát valami ilyesmit láthat a szöveg.
1: Nagyon szépen köszönöm, sok sikert!
0: Én köszönöm a lehetőséget és a legjobbakat!
1: Légrádi Gergely íróval beszélgettünk, az E-Színház Fesztivál vezetőjével. 6 évvel ezelőtt indult útjára ez az online színházi fesztivál, ami az országon az egyetlen, és ami hát elég komoly utat járt be, erről beszélgettünk az elmúlt percekben Gergővel. Hogyha visszahallgatnátok szívesen, akkor a Manna FM podcastján megtaláljátok, akár iTunes-on, akár Spotify-on, és bízom benne, hogy minél több örömteli és nagyon boldog pillanatokat szerző színházi előadás részesei lehettek majd ti is. Itt a Manna FM-en életöröm zenék most.

0: Véget ért a kanapé, köszönöm szépen a figyelmeteket, Argyelán Kriszta búcsúzik, izgalmas témáink voltak ma is, ráfordulva már a suli kezdésre, megnéztük, hogy milyen helye van a társasjátékozásnak az óra keretein belül, de annak is utána jártunk, hogy mi állhat a hátterében, ha egy most írni tanuló gyerkőc írása elkezd csúnyulni. Az utolsó órában pedig az ESZ Fesztivál programjairól, és magáról a műfajról és az előadásokról beszélgettem Légrádi Gergellyel, a fesztivál ötletgazdájával, vezetőjével. Ha visszahallgatnátok a beszélgetéseim, fent vannak a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtalálhatjátok.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában, a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Aranyérmes 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a poznani VB-n. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Még mindig van magyar haza, nyelv, kultúra és honvédség, ami annak bizonyítéka, hogy a nemzetet érheti vereség, de ami képes felállni, addig nincs legyőzve, jelentette ki a honvédelmi miniszter a mohácsi csata 500. évfordulóján. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy Mohács története arra figyelmeztet, egy ország biztonsága nem magától értetődő, a felkészültséget békében kell megteremteni. Kőolajtermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. Zarándoknappal emlékeztek székelyföldi szülőfalujában Csíkszentdomokoson a 130 éve született Márton Áron püspökre. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. Ezután a püspök életének kevésbé ismert mozzanatairól és a témával kapcsolatos legfrissebb kutatások eredményeiről tartottak előadást, valamint filmvetítésekkel, fotókiállítással és tárlatvezetéssel is várták az érdeklődőket. A napot zenés verses emlékest zárta. Horvát katonák és tűzoltók mentettek ki egy negyedik századi római őrhajó másolatát az Apadó Drávából. A kópia egy európai kutatási projekt részeként érkezett Horvátországba, majd Eszék közelében a rendkívül alacsony vízállás miatt egy homokpadon rekedt. A katonák különleges csúszótalpakat készítettek, amelyek segítségével visszajuttatták a hajót a vízbe, majd visszaszállították Németországba. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskola kezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Megvédte címét és aranyérmet szerzett 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a lengyelországi Poznánban zajló gyorsasági és parakajak kenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapat már a rajt után az élre állt és végiguralta a pályát.
1: Időjárás.
3: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS. Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: Függőségekről függetlenül. Hello, köszi, hogy ismét velünk tartasz. Rendkívül izgalmas beszélgetésre készülünk a Cross GPS új epizódjában. Én Bali Mónika vagyok, és állandó beszélgető társammal köszöntünk ismét.
5: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, Pajor Tamás vagyok.
3: Mai vendégünk azt mondja, hogy 20 évet töltött a pokolban. Szerintem felsorolhatatlanul sok és sokféle szert használt. A kábítószereket elhagyta, de gyorsan rászokott az alkoholra. 2023. szeptember 1 óta szabad ember. Azt mondja, hogy nagyon boldog, de hát alig mer beszélni erről, nehogy már megutálják. Azt mondja a 24.hu újságírójának, hogy mit hoz a jövő, nem tudom. Csak azt, hogy a józanság mindig is egy tökéletes jelzőbúja lesz számomra. Mutatja, hogy jó úton járok, akárki akármit mond. Azt mondja, nem akar a függőségekről beszélni, a jövőre koncentrál. De hozzánk azért eljött beszélni. A Cross GPS vendége egy Artisius díjas magyar zenész, dalszerző. A Wiki ezt mondja róla, istenhívő, film, képregény, életrajzi könyv és Beatles rajongó. Ezen kívül körülbelül 250 dal tulajdonosa.
5: Szerintem az erre fogékony vágyfülűek már kitalálhatták, hogy Bércesi Róbertről van szó, úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk itt, Robi, és köszönöm, hogy elvállaltad a meghívást. Én is hozzátennék egy kis felvezetőt, az kicsit személyesebb lenne, mert jó barátok vagyunk a Robival, és aztán átadom a szót neked. Én olyan jó 10 éve találkoztam először vele, akkor azt tudtam mondani, hogy nem igazán volt a vonal túlvégén valós reakció ezzel az eufémisztikus jelzővel, vagy szerkezettel utalnék arra, hogy elég lerobbant állapotban volt Robi minden szempontból, és számomra egy gigacsoda az, ami végbe ment vele, benne, és példamutató. És ami csodálatos, hogy az ő addig is kimagasló dalszerzői előadói munkásságában, ez nem hogy negatív fordulatot nem hozott, hanem inkább pozitívat. Noha sokan, akik a különböző drogok mellett érvelnek, gyakorta használják azt a szerintem hamis érvet, hogy a drogok bármilyen kreativitásra ajándékozzák meg használóikat. Robinak sikerült most az ellentétét igazolni az elmúlt néhány évben, és nagyon szépen új dalokkal is, régiekkel is óriási tábort tud maga mögött mellett, és azok közé tartozik, aki ezt nem érdemtelenül, és nem ilyen egy nyári módon teszik, hanem időről időre megújulnak. Tiéd a szó, Robi.
6: Nagyon szépen köszönöm a szót. Igazából azért tettem, hogy beszélgessünk bármiről, tabuk nélkül, amit kérdeztek tőlem.
5: Jó. Vagyok. Kérdés nem hozott el, csak felvezetés, de akkor szerintem legyen az első kérdés, hogy haladjunk egy picit kronológikusan azon hallgatóink kedvéért is, akik talán kevésbé ismernek téged. Így a gyermekkortól kiindulva, hogy hogyan épült fel nálad akár a zene, akár a drogfüggőség, illetve a kettő párhuzamossága.
6: 1976. szeptember 12-én születtem Gyulán.
3: Vicces a fiú, nagyon jó.
6: A szüleim elég korán elváltak, 1 éves voltam, aztán Komlóra költöztünk, és ott éltem 20 éves koromig, ott szocializálódtam mondjuk ebbe a szocialista iparvárosba, a bányászvárosba. Ott éltem meg a kamaszkoromat, a gimnáziumi éveimet. Ott kezdtem el alkoholizálni, és elkezdtem ott gitározni, énekelni és dalokat írni, és ott döntöttem el 15 évesen, hogy én a dalszerzői pályát választom.
3: 15 évesen?
6: 15 éves voltam, amikor mondtam anyukámnak, hogy már pedig én ezen az úton fogok menni, nem leszek se orvos, se ügyvéd, lehettem volna, mert nagyon jók voltak a jegyeim, mindig is jó tanuló voltam, és hát a szüleim nagy szomorúságára mondtam, hogy én nem szeretnék se egyetemre, se főiskolára menni, bár bármelyikre felvettek volna, azt mondtam, hogy vége a giminek, elmegyek katonának, mert akkor az még muszáj volt, aztán utána irány Budapest és dalszerző leszek.
3: És hány évesen írtad az első dalt?
6: 14 éves lehettem, vagy 15, amikor először kezembe fogtam gitárt, két akkordot megtanultam váltani, abból már én dalt írtam.
3: Hát ezt fel nem fogom. Én már nem találkoztam ilyen emberrel, ez nem az én pályám nyilván, de hát milyen... Oh, váltok, már keresem a szavakat. Szóval... Mi kell ehhez? Ihletettség, felismerés, hivatástudat, 14-15 éves kölyök? Hol járunk körülbelül?
6: 1993-ban voltam 17 éves, hát akkor ilyen 91-92 körül.
3: Aha, te jó ég. Hát akkor eldönti valaki két akkord, első dal, és akkor jó, innentől kész, szavaz,
5: hát igazából
3: szavaz.
5: Így megy ez, és ez persze, és ez a hiteles, mert ez egy olyan intuíció, amiről ezen tényleg nem lehet lebeszélni az embert. Én legalábbis így tapasztaltam, te is.
6: Hát engem nem sikerült lebeszélniük a szüleimnek, bár a kezdeti szárny próbálgatásaim ott abban a panelházban, az 5. emeleten, ahol laktunk, azok meglehetősen idegborzolóak lehettek. Főleg a családomnak, de a szomszédoknak is. Azért, hogy csépeltem egy elektromos gitáron erősítőn a húrokat a kis szobámba, közben gajdoltam hozzá, és az már az elején világos volt, hogy nem vagyok se egy kimagasló tehetségű szólógitáros, se egy olyan énekes, akinek egyből felkapja az ember a fejét a hangjára. Az én titkos fegyverem a dalszerzői képességemben rejlett, de azt akkoriban még rajtam kívül senki nem sejtette, én is csak éppen, hogy...
3: Hát figyelmetek már, ezt most muszáj megkérdezni, hiszen a Cross Rádió és a Manna FM stúdiójában két profi zenésszel ülök, akiknek azért az életében nagyon sok hasonló szegmens megtalálható. Tamás, te hány éves voltál, amikor az első dalt írtad, és hány éves, amikor eldöntötted így bele a pöcökbe, hogy oké, engem semmi, senki nem érdekel, jöjjön a muzikpálya.
5: Sok közös halmaz van bennünk a Robival, de vannak eltérőek. Na. Is. Az egyik eltérő például, hogy a Robi az tényleg zenész, én meg tényleg nem. Tehát, hogy engem nem a zene, hanem a botrány, a jelenség vonzott legelsősorban, a megbotránkoztatás, a szembehelyezkedés, a rebellis lét, a lázadás, az anarchia, a feltűnés, az exhibicionizmus, a performance, engem ez vonzott be ebbe a szakmában. Nekem a zene mindig is kisegítő volt. Most ilyen idősebb fejjel kezdem újra felértékelni. Mindig is szerettem a zenét, de felértékelni. Rengeteg zenész kollégával életen át tartó összefeszüléseim voltak ezen, mert számomra én mindig a szöveg felől, meg a jelenség felől közelítettem. A Robinál pedig az a csodálatos kiegyensúlyozottság van, hogy azon kevesek egyike, akiben a szövegírói kvalitás és a zenészi kvalitás együtt pont úgy kiegyensúlyozza egymást, és azt nagyon helyesen, önkritikusan mondta ő is, hogy nem az ének hangja vagy a gitártudása az, ami miatt szeretik, hát ez talán rám még inkább igaz, sőt biztos, de nálam el van billenve a dolog a performativitás irányában, nála pedig ez ki van balanszírozva, és talán ezért is ír ilyen gyönyörűséges, de mindig egy kicsit olyan kellően fésületlen, kellő ponton kibicsakló dalokat, amitől az egész iszonyú bizarr.
3: Igen,
5: és
3: olyan rendezetlenség.
5: Miről is van itt szó?
3: Igen. Ugye, hogy rendezetlenség egy kicsit Robi?
5: Abszolút.
3: Jaj, hát ez a napsütötte rész, de azért most eszembe jutott megint ez a dal, az abszolút kedvencem, Robi, tőled. Ezért is kaptál Artisius díjat, meg se lepődtem. Lehet, hogy kifilézlek benneteket. Veletek ülhetek a stúdióban. A performance, az exhibicionizmus, értem, hogy ez, valahogy jobban értem, hogy ez az alkohol a drogok világába behúzhatja az embert. De ha téged nem a performance vonzott, meg te nem vagy ennyire exhibicionista, Robi, akkor téged mi vitt be ebbe a nagyon-nagyon mély pokolba, és azért te ott 20 évet lehúztál?
6: Én egy meglehetősen introvertált ember vagyok, egy befelé forduló személyiség, így éltem az egész életemet, a gyerekkoromat, a kamaszkoromat és a felnőtt koromat, és jelenleg is ilyen vagyok. Viszont a színpadi élet, a dalírás, az önkifejezés az olyan, hogy valamilyen szintű exhibicionizmus kell, az emberek felé fordulás, és ez mivel ez bennem nem volt meg természetesen, éreztem azt 23-4 éves koromban, hogy van bennem valami, aminek ki kellene jönnie, amit meg kellene mutatnom az embereknek dalszövegekben, dallamokban, akár a kiállásomban is, és ezt belőle nem jött így ki, és nagyon elkeseredtem, és valamikor ez időtájt fordultam így a kábítószerek felé, amik megnyitottak bennem kapukat, és elkezdtem kifelé forduló lenni, találtam magamban egy szuperstrádát, egy óriási nagy adatbankot, amit Isten tudja csak, hogy honnan hoztam, de az biztos, hogy nem tanultam ebben az életben, és ezt ki tudtam magamból akkor aktázni, de hát kamatos kamattal megkérte az ördög az árát ennek.
7: Te ezt így egyetemen látod, hogy az ördög van-e mögött. Olyan határozottan teszel már erről kijelentéseket, sok interjút megnéztem, és sok interjúba belenéztem, amit veled készítettek, és azért te nagyon nyíltan beszélsz erről, hogy itt ez nem csak emberi erő, hanem itt már mintha transzcendensbe belenyúlna az ember ilyenkor.
6: A világot szerintem egyértelműen és logikusan, nyilvánvalóan szellemi lények irányítják, akik irányítják az embereket. Megszállják őket, és irányítják a testüket, kényszerítik őket különböző módokon.
7: Bedrogozott állapotban ezt azért nem gondolja át az ember, ugye?
6: Hát a drog az csak kaput nyit, nem csak a megvilágosodásnak, hanem ezeknek a bizonyos démonoknak, ördögöknek is. És hát egy drogos embernél jobban senki nem tudja azt, aki a bőre alatt tapasztalja, hogy valóban szellemi lények irányítják az emberiséget, az emberek tetteit, azokét is, akik teljesen józan életet élnek.
7: Tamás,
5: keményeledel.
7: Ez egy nagyon keményeledel.
5: De viszont teljesen igaz, tehát tulajdonképpen ez egy biblikus felismerés. Én azon árnyalnám, vagy egészíteném ki, hogy ne zúdítsuk rá itt az emberiség azon részére, aki a hallgatóságot képezi, ezt a nehezen feldolgozható üzenetet, hogy azért ez sajnos igaz. Ez ezzel párhuzamosan az Isten kegyelme is körbeveszi ezt az egészet, és hát az evangélium, ami egyébként azt jelenti, hogy jó hír, az pont attól jó hír, hogy ez csak jött valaki, egy 2000 évvel ezelőtti római birodalomnak egyik tartományában, Judában, akinek hatalma volt a démonok felett, meg minden rossz fölött, és elkezdte kiűzni őket. És hogy ez ma is működik, én ezt át is értem, és én továbbra is abban hiszek, hogy ő már, mint a názareti messiás Jézus az, aki e fölött hatalmat tud gyakorolni, és én, egyébként az is érdekes, hogy a Robival való beszélgetéseink mindig valahogy ösztönösen is e köré fonódtak, mert az évek során nagyon sokszor, miután megismerkedtünk, hívott a Robi ezzel az a bibliai kérdésekkel, Jézussal kapcsolatos kérdésekkel, és olyan őszinte gyermeki érdeklődés volt, és van a mai napig is ebben, ami miatt én egészen biztos vagyok benne, hogy a Robi az egy nagyon Istenhez közelálló, közelítő és jó szívű srác.
7: Amikor készültem erre az interjúra, azon gondolkodtam, hogy na itt aztán tegyek félre mindenféle újságírói bravúroskodást, mert hogy én nem ismerem a világotokat, nem csak zenész nem vagyok, meg énekes, azt megbeszéltük a karamellel a múltkor, mikor itt volt, hogy nem baj az, csak legyek érzékeny, de a függőség világát sem ismerem. És azt sem tudom, de nagyon sok hallgatót képviselek. Remélem, hogy sok hallgatót képviselek ezzel. Azt sem tudom, hogy mi tartja bent ebben a világban a függő embert. És jön még egy következő naív kérdés. Amikor egy szerfüggő leül, hogy alkosson bedrogozott állapotban, gyerekek, akkor mi a célja? Mit akar? Biztos nem megváltani a világot. Tamás, ez a kérdés hozzád is.
5: Most
7: rád is vonatkozik. Persze, Robi is mondja, igen,
5: de
7: hogy kíváncsi vagyok rád is, igen.
6: Azért írok dalokat elsősorban, mert szeretném a saját kis világomat megváltani, hogy úgy mondjam. Szeretném, hogyha boldog lennék, félelemmentes, és a személyes fejlődésemet szolgálja az, hogy megismerem magamat, és így testről testre a lelkem szépen járja a maga útját, és azt, hogy ez más embereknek is örömet okoz, segít, Tehát van visszacsatolás, visszahatás. Azt én konkrétan varázslatnak hívom. Igazából ez az egésznek a savaborsa. Az, hogy mindamellett, hogy ez az egész hiperkarma, ez arról szól, legalábbis az elején, meg szerintem igazából most is, hogy az én személyes fejlődésemet segítse, hogy én jobb emberé váljak. Amellett, hogy ez másnak is segít, az, az, ami igazából teljessé teszi a képet.
7: Ez már szent, olyan szent
5: pillanat. Talán a hiperkarma kifejezés is megérdemel egy kis egzegézist, már csak a keresztény szóhasználathoz szokott fülek számára is, ugye nyilván ez a keleti miszticizmusnak egy fogalma, és azért érdekes az elnevezés, mert ugye a karma az, az azt a valóságot jelöli, ami a, amivel az ember a cselekedeteinek a következményeiként szembesül minduntalan, és ez ugye a keleti misztikában azt jelenti, hogy nem tud kikerülni a következmények alól, tehát a cselekedeteinek a hatása alól, és nem tud eljutni abba a mennyországba, mondjuk most azt, ma nem menjünk bele, hogy az mennyire nem azonos a zsidó-keresztény mennyországgal, de mindesetre egy pozitívabb állapotban épp ez a karma tartja fennben, és a hiperkarma az ugye a hiper szóval, az meg egy, a különlegességet jelenti, vagyis utal arra, hogy azért ki lehet kerülni a, úgymond a büntetés alól, most így leegyszerűsítve. És hát ez pont, ez azért egy mélyen jézusi gondolat, mert ő az, aki a büntetésünket magára vette. Tehát ha valakivel ki lehet kerülni a cselekedeteink következményei alól, ami alól senki nem mentesül egyébként, akkor az pont Jézus. Az, amit meg az alkotás folyamatáról mondott a Robi, az szerintem tök jól megmutatja azt, hogy a Robit miért is szereti a közönség. És most erről egy egészen friss élményem is volt, ez eddig is tudtam, de ez csak megerősített benne. Most volt nemrég egy közös előadó estünk az Ingában, ugye az Acper Kávé előadás sorozat, és ott az előző epizód az pont együtt volt. És hát a Robiban van egy ilyen gyermeki őszinteség, ami mind a dalaiban, a szövegeiben, mind a személyes jelenlétében megjelenik. Az alkotói munkásságában is ezt tudatossá tette, például amikor arról beszéltünk, hogy hogyan képez sorvégeket, rímeket, szövegi fordulatokat, akkor az egyik ilyen alkalommal azt mondta, hogy a nagyon jó hangzó rímektől és fordulatoktól is hajlandó elállni, ha egy kevésbé jól hangzó, de érzelemgazdagabb és szívhez szólóbb dolog kézre áll, és ez nagyon jellemző rá, és lehet érezni, hogy a közönség ezért szereti őt, mert nem a bravúr, a kivagyiság, a sziporka megmutatása a főmotívum, hanem a közösség teremtés.
7: Fú, ezt, amit most megfogalmaztál, én arra azt mondom, hogy alázat.
5: Nem? Igen, igen. Hát igen.
7: Szerintem
5: igen.
7: Ebben a sázban az van.
5: Igen, nem, most ne dicsérjük, szerintem mondjunk valami rosszat is róla. Nem tudom, mi rosszat lehet mondani, mindesetre.
7: De egy szerethető figura, így most, mint hogyha hátam
5: az a durva, kibeszélnénk. Az a durva, hogy most nemrég voltam Budapest Parkos koncertjén is, és nagyon széles a közönség spektruma, tehát egészen fiatalok is követik. Nemrég megyek a Deák térnél, és ott egy utcazenész is hiperkarma számot játszik, és ezek tényleg ki vannak találva, mert a Beatlesnek a hatása azért tetten érhető, de hát ez lenne a legkisebb gond, ugye a világtörténelem legnagyobb zenekaráról beszélünk, de ahogy mondtam, mindig a sorvégeknél bejön egy olyan kurfli, egy olyan csavar, ami eltéríti azt a közhelyességet, a várva várt befejezést. Na erről beszélj kicsit, hogy ilyenkor mi száll meg téged, amikor ez a kizökkenés manifesztálódik?
6: Kicsit olyan érzés, mintha én egy médium lennék, aki az egész dalszövegíráshoz a testet adja, és a kezet, amivel begépeli a szövegeket.
5: Jó, azért nem vagyunk ennyire robotok, azért nem.
6: Többször is előfordult az, és sokszor a legsikeresebb dalaimnál, hogy a szószoros értelmében egy hang a fejemben lediktálta. Tehát meg tudom különböztetni a fejemben levő hangokat a saját gondolataimtól. És ez egy hang volt, amelyik azt mondja, hogy tessék, ez írd, és szépen leírtam a sorokat, utána elmentettem a doksit, például a Jó Szerencsét című számnál. aztán utána másnap elővettem, memorizáltam a szöveget, megtanultam, és onnantól kezdve éneklem. Úgyhogy igazából ez a médiumi dalszövegírás, ez ami jellemző rám.
5: Hát majdnem, mint hogyha a Kraftwerk billentyűsét hallgatnám.
7: Vagy a bércesi apokrif, tudod? Ez mennyei ihlete
5: és pés. Nézd, mindenkinél más, hogy van ez, de most ugye téged kérdezünk. De mitől jön be az, hogy az ember az akkordmenet meg a melódia alapján várna egy megérkezést egy olyan típusú rímre, amiben egyébként a megelőző sorok talán bővölködnek is sok esetben, szóval vannak bennük közhelyszerűségek, de mégis aztán ez átfolyik valami olyanba, ami teljesen váratlan.
6: Én csak azt tudom mondani, hogy amikor írom a szöveget, az nekem egy olyan érzés, hogy van egy hang a fejemben, amelyik diktálja a sorokat, és előfordul az is, hogy néha én is bele akarok kicsit okoskodni, hogy itt ez lenne jó, és akkor konkrétan mondja, nem, hidd el nekem, nem az lesz az út, higgyél nekem a dal, erre meg erre akar menni, és ezt is ezt írd le, és végül igazából igaza lesz ennek a hangnak, úgyhogy már egy jó ideje, nem vitatkozom vele.
7: Mit mondanak a hallgatók? Mit mond a közönség? Mit mondanak az olvasók, amikor hallják, olvassák ezeket a sztorikat Bércesi Robitól? Nem mondják, hogy a Robi megkattant, mert egyszerűen odáig vannak azért, amit te nem produkálsz, direkt nem ezt mondom, hanem átadsz magadból.
6: A legáltalánosabb reakció, amit a legtöbbször hallok, és szerintem ez egyik legjobb dolog az életemben, hogy odajönnek és azt mondják, hogy az életüknek bizonyos nagyon nehéz időszakain átsegítette őket. Akár az öngyilkosságtól mentette meg őket az én dalszövegem, az árt osztályról hozta ki őket. Valószínűleg ezt már csak én teszem hozzá valami olyasmire ebbe a dologba, hogy mikor meghallották a dalaimat, akkor így felfogták azt, hogy hát igen, nem csak ők élnek ezzel az úgymond őrülettel, nem kell belehalni, lehet vele élni. Én például dalok formájában, tehát hogy mondjam ezt, csapolom le ezt a dolgot.
7: Tehát mindenkinek van egy kiút, vagy lehet egy kiút ezekből az állapotokból, de egy kérdésem még nem válaszoltatok, hogy ebben a szerfüggőségben mi tartja benn a művészt?
6: Hát az elején az ember, én legalábbis azért kezdtem el, hogy megnyíljak, hogy egy kicsit a személyiségem az emberek felé jobban nyíljon, felfedezzem azt, hogy mi van bennem, és hát amit ott találtam, az, ahogy mondtam is, egy óriási adatbank, amit Isten tudja hány ezer éve cipelek magammal, és ez nagyon jó dolog volt, de aztán mivel, hogy emberi testben vagyok, és ugye az élet az nagyjából az a szokásoknak a tömkelege, megszoktam a dolgot, és egy idő után automatikusan összekapcsoltam.
7: Okay.
6: Reflexként, hogy ha írás van, akkor drog van.
7: És te, Tamás? Hogyha még volt egy gondolat beléd, nem akarom
6: ennyi,
7: beléd.
6: Nagyjából ennyi.
5: Nálam is egyébként így működött, nálam még azzal tetéződött, hogy én csomó mindent, tehát én csomó mindent nem mertem úgy drogok meg izé nélkül, meg csinálni rásegítés nélkül.
7: Na most mondd, hogy mik ezek a csomó minden például.
5: Azt a fajta pofátlan megélését a szabadságnak, amitől én az volt, vagy amitől úgy véltem, hogy az vagyok, aki. És igazából ez omlott össze bennem a megtérés pillanatában, és a megtérésnek, és az Isten élménynek, és az vele való együttjárásnak köszönhetem, hogy ma már bármit megmerek csinálni, amit persze helyesnek tartok, tehát mindent nem csinálok meg, de eléggé nem ijedek meg semmitől, és semmi nem kell hozzá, tehát semmi. Tehát elég hozzá az Isten jelenléte, meg a személyiségem, meg a tőle kapott ajándékok. Úgyhogy ez egy nagy szabadulás, és ezért látom, hogy ez a Robinál is a maga világában ugyanúgy megvan, mert most már nem használja ezeket, és mégis tök jó, amit csinál, és mégis ugyanúgy kiáll emberekkel, és nem
7: és megvan ez a felszabadultság a drogok nélkül is?
6: Sőt.
7: Mesélj!
6: Hát igazából a drogozásnak, ami nagy felmenő ága volt nálam, az igazából az első néhány év. Aztán jött 18 év, amikor már folyamatosan szabadulni akartam tőle, kevés sikerrel, ugye egészen 2020-ig, és hát onnantól kezdve akármilyen gondolatom volt, akármilyen döntésem, tettem, akkor azt így megkérdőjeleztem, hogy de mi van, hogyha ez csak azért van, mert hogy folyamatosan be vagyok drogozva, és valójában ez nem a helyes út. Na és ebben segít a józan élet, mint ahogy az elén azt fel is olvastad, hogy, hogy nekem az, azért jelzőbólya a józanság, mert ott nincs olyan, hogy, hogy azt mondja a hang, hogy jó, ezt most csak azért gondolod így, erre az útra csak azért akarsz rálépni, azért akarsz erre indulni, mert hogy be vagy drogozva. Mert hogy józan vagyok, akkor tudom, hogy jó úton járok.
7: Mesélj nekünk még arról az alkalomról, amikor már józanul írtál. Én tudom, hogy olvastam, hogy 2023. december 24-én történt, amit a hallgatókkal is, Tamás, veled is megosztanék, hogy azért hátborzongató, mert nemrég vendégünk volt itt a Cross és a Manna stúdiójában Laszkfi János, és 2023. december 24-én ő egy újabb lehetőséget kapott a teremtőjétől. Élet 2.0, azóta beszélhetünk erről, ő felgyógyult egy infarktusból, és ez ugyanaz a nap. És 2023. december, ugye?
5: Nagyon.
7: Mi, veled emlékszel? Én elkezdtem
5: 23,
7: gondolkodni.
5: 24,
7: komolyan elkezdtem gondolkodni. Mi történt akkor? És nem, semmiféle misztikum nincs ebbe, csak
5: hát azért... nem tudom. Én azt mondanám, vagy én azt kérdezném a Robitól még, amiket te most itt elmondasz, azok tulajdonképpen mind az iskola példái annak, amit a büszke, modern, nyugati közbeszéd és közgondolkodás sok esetben megvetéssel illet, kivéve persze, hogyha egy közkedvelt személyiségről van szó, úgyhogy használjuk ki ezt a versenyelőnyt most, hogy egy Bércesi Robi fogalmaz meg, akár a művészi alkotói folyamattal, akár a hit valóságával kapcsolatban olyan irracionális hitvallást, ami nagyon is valid, legitim és része a valóságnak. Azért mondom ezt, mert tegnap is hosszú beszélgetésem volt egy nagyon aranyos emberrel, aki maga teljesen, hát mondjuk úgy, hogy ilyen pozitív, de inkább ilyen esse eldöntött, hogy pozitív agnosztikus vagy. Nem pozitív agnosztikus, nagyon nehezen meggyőzhető, nagyon racionális ember, de mégis van egy érdeklődésben, és ő kezdeményezte ezt a beszélgetést, és benne tulajdonképpen ebben a beszélgetésben megjelent az európai kultúrtörténet szinte összes ilyen ellenérvrendszerre a hittel szemben, és ezért számomra most magas labda az, hogy te pedig olyan magától értetődően és ilyen fesztelenül és őszinte gyermeki leírással vezetett be számunkra azt az alkotói folyamatot, meg a hitnek a belső mozdulatait, amelyek ezen fittyet hánynak erre az ateista narratívára, hogy, és ezt te büszkén vállalod más interjúkban, meg más megszólalásokban is. Mi a közönség, vagy a veled szembe jövő emberek visszajelzése erre?
6: Igazából eszembe jutott erről egy komment. Régebben olvastam még kommenteket, most már jó ide, nem, ez nagyon régi. Van velem egy interjú, fönn van a YouTube-on valami ilyesmi a címe, hogy 21 gyógyszer naponta, 12 napig lekötözve. Ez volt a 2014-es kálváriám, amikor ugye mi először találkoztunk a Nyírőben. És van az interjú, és ott alatta van egy komment, hogy hát azért örülök annak, hogy az Isten barna megmenekült. Tehát kb. hogy nagyjából, nagyjából ilyen ezt gondolják, de hát majd rájönnek. Tehát mindenkinek eljön az életében egy olyan bizonyos pont, amikor térdre rogy. Csak ennyit mondhatok.
7: Miért mentél be te akkor Tamás a Nyírőre?
5: Egy közös barátunk, Robinak legjobb barátja volt, én pedig inkább egy jó ismerős, aki engem ismert még a régmúltból, Pite Megyes, mi volt?
6: Megyesi Ferenc.
5: Megyesi Ferenc volt a neve, Pite a beceneve, ő volt a nagyon jó barátja Robinak és menedzsere, és a Pite keresett meg engem, hogy hát biztos rám hallgatna a Robi, és akkor én bementem, és hát nagyon, máig megvan a beszélgetés, nagyon érdekes, nagyon egzotikus.
7: De
5: mégis volt benne valami felemelő, volt valami, valami előremutató az egészben, annak ennél, tehát valami, ami miatt nem az maradt meg, hogy atyaig, mi lesz ebből, hanem valahogy a reménynek a szikrája akkor is ott volt, de ez látható szinte, tehát aki kívülről nézhette, annak biztos nem látszott. De az utó íze mégis ilyen volt. És utána pedig ahogy teltek az évek, hát még volt egy-két ilyen hardcore beszélgetés, amikor szintén még nagyon hangyás volt a kép, de aztán szépen lépésről lépésre egyre jobban kitisztult, és volt kifejten olyan, amikor hát Robi azzal hívott, hogy fú, tényleg, hát, hogy Jézus, meg a Biblia, meg hogy milyen nagy, meg milyen jó, és akkor meg készséggel próbáltam válaszolni, meg sokszor találkoztunk is. Úgyhogy én azért abszolút hiszem, hogy az Úrnak a keze benne van ebben a gyógyulási folyamatban, még ha nem is azokon a lépéseken keresztül, mint nálam, de hát mindegyikünk útja más, tehát egyének vagyunk, de én ebből nem tudom az Istent kihagyni, hát és főleg azért sem, mert maga a Robi is ezt azért így apostrofálja, hogy állandóan hit való életet él, és azért ez egy nagy dolog egy olyan világban, amikor mondjuk úgy, a hívőket azért hát, hogy is mondjam, ahogy ez a komment is beszél róla, hogy jó van, Pistike, nem vagy kocka fejű, tehát eltűrjük, de azért komolyan vehető alternatívának sokan nem gondolják. Pedig, ha tudnák, hogy ez mennyire komolyan vehető, de hát ugye ezt előre megmondta Pál apostol, hogy az Isten bolondsága az ugye bölcsebb az embereknél. Szóval van ebben valamit, ha direkt Isten úgy csinálta meg ezt az egészet, hogy senki se dicsekedhessen, hogy legyen egy ilyen kis ilyen szépséghibája ennek hitnek, hogy nem olyan kerek a világ, mint ahogy egyébként nem is az. Most nem a föld geometriai formájára gondolok, hanem a berendezkedésünkre.
7: Meg a működésre, igen.
5: A működésre, és hogy nagyon nem kerek. És akkor már, ha ennyire feje tetejére állt minden, akkor miért az Isten útja legyen olyan szabványos, tökéletes? Miért nem abba legyen olyan botrány kő, hogy az megpróbálja az embert, hogy most jó szívű-e, vagy nem jó szívű, erről szól itt a történet.
7: 2014 nyírő, te mire emlékszel a Tamással való beszélgetésből, és utána hatalmas ugrás az idővonalon, és jöjjön az a 2023. december 24-a, amikor is mondhatjuk azt, hogy TikTok vagy TikTok, TikTok.
6: Az első beszélgetésünkre nem igazán emlékszem, mivel tényleg akkor napi 21 gyógyszert szedtem, ott kint álltunk a dohányzóba, pizsamába voltam, nagyjából ennyire emlékszem. Az első emlék az igazából az volt, amikor egy 10 napra vagy egy hétre a Tamás bejött a kórházba, és kikért engem egy ilyen kikérő lappal az orvostól, mert hogy ilyen kényszergyógykezelésem voltam benne, mert nem csak a mentők, hanem a rendőrök is vittek be, tehát így velük karöltve vonultam
5: van
6: be.
5: Még ugye tűzoltók nem kellett csatlakozni.
7: Katasztrófa védelem.
6: Meg az üdvhadsereg. Szóval, hogy kényszergyógykezelésen voltam, és nem jöttem ki, nem hagyhattam el majd fél évig a nyírőnek a területét.
7: Okay.
6: Kivéve egy alkalmat, amikor Tamás bejött értem, és elvitt engem a hídgyülekezetének az egyik istentiszteletére. Ott eltöltöttem egy kellemes délelőttöt, és utána visszahozott engem a nyírőbe, és emlékszem arra, az nagyon benne maradt, hogy mentünk az úton, én ültem a hátsó ülésen, és néztem ki az ablakon, és láttam a normális embereket, ahogy közlekednek az utcán, mennek át a zebrán. Ugye én akkor már hosszú hónapok óta csak valódi elmerodjantokat láttam magam körül, leszámítva a néhány ápolót, szóval azért felemelő érzés volt.
7: Hú, vajtok, ez így
5: ez jó.
7: Hú.
5: Ez nagyon jó.
7: Ebbe azért az ember beleszédül. Azt a mindenit. Fel nem tudom fogni, hogy ilyen, mondjuk nem ebben az állapotban, nem ebben a mélységben, kicsit föntebb, hogy a fenébe tudtál te olyanokat írni, amiket letettél az asztalra? Hogy működik ez? Tehát ez az elmének a csodája. Nem értem, fiúk, nem értem.
6: Én egy egyszerű ember vagyok, teljesen átlagos tulajdonságokkal, én hidd el nekem, ismerem magamat jól, annyi az egész, hogy van egy hang a fejembe, ami nem a gondolatom, hanem egy különálló entitás, egy szellemi lény, akinek igazából azon kívül, hogy teste nincsen, teljes mértékben egy személyiség. Nek felel meg, és ő az, aki az én utamat egyengeti, irányítja, és igen, a legfőbb szellemi lény Istennek a nevében segít engem át az életemen. Akárhogy is hangzik ez a gyakorlatban, a fizikai világban ez működik, úgyhogy én csak ennyit tudok erre mondani most.
5: Szerencsére, hogy én már nem vagyok olyan mértékben indoktrinált, mint mondjuk 10 éve, amikor találkozunk, akkor arra biztos meg lenne a kész válaszom, hogy ez micsoda. ma már nincs kész válaszom, tehát ma inkább azt mondom, hogy fogalmam sincs, de hát hogyha jó, akkor hadd szóljon.
7: De azért van különbség ezen állapot és a 2-3 évvel ezelőtti állapot és alkotó folyamat között, vagy akkor is azt érezted, hogy van veled mellett valaki, jönnek ihletek, tehát ez ugyanaz az állapot?
6: Igen, ez a hang, ez mindvégig velem volt, amióta az eszemet tudom, és sanszos, hogy ez a hang fog utoljára elhallgatni az életem végén a fejemben. Úgyhogy nem küzdök ellene. Nyilván kamaszkoromban, meg a 20-as éveimben nem tudtam mire vélni ezt a dolgot, mivel így születtem, ezért sokáig azt hittem, nagyon sokáig azt hittem, hogy mindenki ilyen. Így a 30 éves korom körül kezdtem ráébredni, hogy nem, kevesebben vagyunk, mint gondoltam.
5: Egyébként pont nem láttam egy videót arról, hogy az intelligens emberek különböző ismérveiről, és akkor az egyik ismérve az volt, hogy állandó beszélgetésben vannak önmagukkal. Tehát én azt is hogy itt a személyiség, tehát hogy itt nem feltétlenül kell, most nem azt mondom, hogy kizár, de nem feltétlenül kell transzcendens dologra gondolni, tehát ez lehet egy pszichológiai jelenség is, ami nálad valami miatt és valamiképpen markánsabban jelenik meg.
7: Nagyon intenzív.
5: Vagy intenzívebb, mint egy olyan embernél, akinek szintén megvan ez, csak olyan...
6: Én hiszek teged, de a hang kikéri magának. Ő azt mondta, hogy a saját jogán sokkal régebb óta létezik, mint te, és nem te találtad, hát ki jött, nem én, hanem már
5: Ez azért hogy is mondjam, nincs értelme a vitának, mert ez úgyis szóval a talányok világában marad. Mondom, én már kinőttem abból, hogy ilyen dogmatikai kézitúságba belemenjek, mert annak nagyon nagy híve voltam, és azt hittem, hogy ez az Isten szolgálata, de hát arra rájöttem, hogy ez nem. Vagy most legalább úgy gondolom, hogy nem. Úgyhogy hagyok békén mindenkit azt abban, amit...
7: Úgy is kiderül.
5: Úgy is kiderül.
7: Persze.
5: A lényeg az, hogy hát amit Jézus mondott, hogy akkor megkérdezték, hogy na melyik a két legnagyobb, melyik a legnagyobb parancsolat, így szólt a kérdés a Tórából, tehát az Isten beszédéből, melyik a legnagyobb parancsolat, és maga az Isten fia, a földre szállt istenség azt mondta, hogy az első úgy van, hogy

0: És azt hiszem, hogyha ezen az úton haladunk, akkor hát ahogy Ézsaiás proféta mondja egy helyen, hogy akkor a bolond se tud eltévedni.
1: És odaérkeztünk, hogy 2023. december 24.
2: Igen, otthon voltam éppen a szobámban, tettem-vettem, és emlékszem, hogy fölemeltem a gitárt, nyakamba akasztottam, és járkáltam fel alá, és elkezdtem így fel alá pengetni egy émol akkordot, és akkor született meg életem első józan dala. 1993 óta írok dalokat, és már az első dalaimat is részegen írtam, szóval utána jöttek a drogok, és ez a 2023-as dal, tehát akkor az
0: pont 30 év.
2: 30 évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy megírjam életem első józan dalát.
0: Na mondj egy szövegrész belőle.
2: Azon gondolkodtam, hogy amikor az ember részeg vagy be van téve, akkor mindig tehet rá egy lapáttal. Mindig lehet az ember részegebb, bedrogozottabb, egészen a halálig lehet vinni. Viszont olyan, hogy józanabb, olyan nem igen lehet az ember, mert hogyha józan, akkor józan. Józanabb, tehát a valóság szint az a szint, ahonnan nincs tovább. És akkor jött ez a szöveg, hogy egyedül a valóságtól nem menekülhetsz. Az út végén ott vár, mindegy neki, mit gondolnak róla, akikbe te végig megbíztál. Tudom, előre meg kellett volna látnom, hogy mit teszel, mikor én elhibázom.
0: Nagyon szép.
2: Ez volt az első.
0: Nagyon szép. Nagyon szép.
1: És amikor először színpadra léptél, életed első józan, ezt most tegyük idézőjelbe, életed első józan dalával. Hát figyelj, én a helyedben rettenetesen ideges lettem volna, hogy vajon hogy fogadja ezt a közönség, hiszen mondjuk ők nem tudták, hogy te már más állapotban írtad. Milyen volt a te lelki állapotod, és hogy fogadta a közönség?
2: A dalaim tükrözik azt, ami akkor történik velem éppen, amikor megírom őket, naplóbejegyzések, terápiás célt szolgálnak, és hát józanul írtam dalt, és sejtettem, hogy azok az emberek, akik ugye megszerettek engem ezek által a sámánisztikus, olykor dörgedelmes, de mindenképpen furcsa asszociációs drogok által inspirált dalszövegek által, azoknak furcsa lesz az a letisztult, barátságos dalszerkezetű refrén, énekkel teli egyszerű dallamvilág, de hát egy letisztult elméből az ember ne várjon ilyen bonyolult.
0: Na és ezt hogy fogadja a közönség? Milyen reflexió?
1: Így van.
2: Igazából szerintem jól fogadják, bár nyilván akik már az eleje óta hallgatják a Hiperkalmát, azok azt mondják, hogy az első két album az a jó, és ami utána van, az már nem olyan jó.
0: De ezt mindenkinek mondják, akik még az embernek a régi dolgait szeretik, tehát ez nem a drogokkal összefüggésben, hanem ez egy ilyen általános tünete, mert az emberek együtt öregszenek a dalokkal, és a fiatalkorukat idézi fel, nagyon, azzal függ össze nagyon sok dal.
2: Ettől függetlenül játszunk új dalokat is sikerrel, nem érzem úgy, hogy töltelék dalok lennének, mint például most az egyik józan dalt, amit írtam, a Kicsike fény című számot, mikor játszunk, akkor nem látom azt, hogy az emberek a büfé felé vagy a WC felé veszik az irányt, hanem...
0: Mondja Kicsike fényből valamit?
2: Kicsike fény, legyen erőd, tudod, hogy fejben már eldőlt, melyik az út, amire lépsz, szólok majd, ha túl messze mész, legyen erőd, mert hív a világ, tudod, hogy szükség van rád itt, ha te szomorú vagy, mindig szar az idő, amikor sírsz, kint ömlik az eső.
0: Nagyon klassz.
1: Jaj, de jó, hogy itt van velünk a Bércesi Robi, már nem sokáig, még pár perc van a beszélgetésből. Meg kell veletek osztanom egy nagyon, nagyon érdekes dolgot, és a hallgatókkal, a Crosson és a Mannán. Én pár héten ezelőtt letöltöttem az Út, kötőjel On applikációt, amit a Szentéren Szövetség adott ki. Hát mondom, megnézem már mi, már az a bátorító néhány gondolat, ami a reggeli kávémhoz éppen majd passzol. És képzeljétek el, hogy nagyon tetszik a cím, és passzol hozzátok, mustármagforradalom.
0: Jó.
1: Milyen erős.
0: Jó, igen.
1: Mekkora mustár, Robi, tudod mekkora mustármag? 1-2 milliméter. Én ezt néha fiúknak, meg férfiaknak meg szoktam mutatni. Mindenki előáll a színpadon, és parolázik ezekkel a nagy jézusi bölcsességekkel, és akkor menjünk be a konyhába, és nézzük meg, hogy az Isten fia miről beszélt. Mert a mustármag az tényleg a köröm alatti piszok, és erre mondja Isten, hogy ennyire picike hit. Ennyire elég, ez a picike is elég lenne, és hatalmas fává tud nőni. A madarak meg ott szépen majd ellesznek az ágain, eszegetnek, meg dalolgatnak. Mit gondolsz, ez a picike hit megvan, ez a mustármagnyi megvan ez benned a további elkövetkező, nem tudom, évtizedekre, hogy te meg tudsz maradni józanul, vagy elég a hit hozzá?
2: Hát, ahogy mondani szokás, és egyet is értek vele, Isten kezében vagyunk, én legalábbis mindenképpen. Úgy vagyok vele, hogy

0: rajtam nem fog múlni. Eddig nem terveztem hosszú távra, napról napra éltem. Most már megpróbálok, merek tervezni, mert az ember tervez, de azért, hogyha az ember nem tervez, akkor még Isten se tud rajta segíteni. Úgyhogy igyekszem tervezni, és szívből remélem, hogy még az a sok minden, amit érzek, hogy bennem van, nem feltétlenül dalszövegek, hanem prózai dolgok, azok elő tudnak jönni ebben az életemben. Kop, kop, kop, kop,
1: kop. Hát én azt mondom, hogy ámen. Kísértések, még van pár percünk, kísértések, mennyi időn keresztül érik még az ember, mikor azt mondja, hogy kész, vége?
2: Ez eltérő, nagyon sok mindentől függ, de én még a végére azért azt megkérdezném, mint aki erről tudok, hogy egy nagyon, nagyon jó dolog is van a Robinál, ami szintén előremutató, és ebben nagyon jó választ adtál, de mert egyszerre igenlő, más részről pedig az Istenre hagyatkozó, de hogy ez a konkrétan az eddigi ilyen-olyan párkapcsolatokat most úgy tűnik, hogy felváltotta egy nagyon komoly, amit Robi is élethosszígra tervez, hogyha ez csak egy mondatban is publikus, ha nem, akkor kivágjuk.
0: Igen, van barátnőm, 4 hónapja vagyunk együtt, boldogok vagyunk, ez rólam tudni kell, hogy nyilván a drogos időszakaimban szó se lehetett arról, hogy nekem komoly kapcsolatom legyen, hiszen főállású drogosként minden napom arról szólt, hogy előkerítsem a betevő adagot, és kamaszkoromban is elég problémás volt nekem a párkapcsolathoz való hozzáállásom. Most 4 hónapja boldog kapcsolatban élek, úgyhogy tényleg erre is azt tudom mondani, hogy rajtam nem fog múlni, én most elégedett vagyok ezzel meglehetősen.
1: De jó, hogy behoztad ezt, és akkor nem kell kivágni ezt a személyes szálat.
0: Nem.
1: Szóval valószínű a kapcsolat ereje, az élni akarásod, a hited itt tudnak tartani a józanság útján. Én annyira nagyon kívánom ezt neked. Olyan különleges figura vagy, és azért így a végére tegyük már oda, hogy szerintetek, mind a kettőtöktől szeretném most a választ. Miért hallgassák a Cross és a Manna hallgatói, meg az ő egész házuk népe a Hiperkarmát?
0: A Hiperkarma, ahogy már említettem is korábban, azért született meg, hogy én saját magamon segítsek, hogy úgy átevickéljek az életen, a személyes fejlődésemet segítsen, hogy boldogabb, teljesebb életet tudjak élni. És hogyha valakinek esetleg lelki problémái vannak, vagy a szeretteinek, vagy nem tud kikeszperegni akármilyen gödörből, vagy úgy érzi, hogy egyedül van az őrületével, és ennél lejjebb már nem lehet, talán elsősorban nekik szól. Ez a zene azoknak az embereknek, akiknek lelki sérüléseik vannak, és hát valljuk be, azért kinek nincsenek.
2: Szerintem meg azért, mert egy nagyon őszinte, maníroktól mentes és nagyon tehetséges alkotó dalait hallhatja, aki képes arra, hogy a dalaiban egyszerre legyen szerethető, felismerhető mintázatokat ad, de aztán a végig mindig kizökkent és a meglepetés erejével szolgál.
1: Hát, mint az Isten. Én ahogy megismertem ugye?
2: Isten az meg pláne. De mi meg az ő képére vagyunk teremtve.
1: Így van.
2: Ez az Isten képűség generálja bennünk azt, hogy menekülünk a dögunalomtól, a szériáktól, az utánzattól, és hát adja Isten, hogy ne is legyünk soha olyanok.
1: Bércesi Robi, annyira köszönjük, hogy eljöttél, és az Isten áldjon meg téged, de nagyon.
0: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom nektek is.
2: Köszönjük, hogy velünk voltatok.
1: Köszönjük a figyelmet. Bércesi Robi volt a Cross GPS vendége. A Cross Rádióban keddenként este 7 órától jelentkezünk új epizódokkal, a Mannán pedig szombatonként este 6-tól. Megtalálsz és keres is minket a social felületeken. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással jövünk még, és várunk.
2: Sziasztok!
3: Cross GPS. A Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
4: Cross GPS.
3: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Felfüggesztették a mentőakciót Nepálban az időjárás miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Még mindig van magyar haza, nyelv, kultúra és honvédség, ami annak bizonyítéka, hogy a nemzetet érheti vereség, de ami képes felállni, addig nincs legyőzve, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy Mohács története arra figyelmeztet, egy ország biztonsága nem magától értetődő, a felkészültséget békében kell megteremteni. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt és a közeli út mentén sétál zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását. Senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi Gripeneket is riasztották. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg. Emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy lecser leszakadása jég, kő és sártömeget zúdított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez, illetve az áldozatok azonosításához szükséges DNS vizsgálatokhoz. Az első becslések szerint az újjáépítési munkálatokhoz 4-5 milliárd dollárra lehet szükség. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A német gyógyszeripari vállalat döntésének oka, hogy egy független bizottság megállapította, a kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek, de a vérükben továbbra is kimutatható a rákos sejtek DNS-e. A BioNTech ugyanakkor közölte, hogy más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, amiken változatlanul dolgoznak. Ilyen a hasnyálmirigy rákos betegeknek készülő vakcina is. Az eredmények várhatóan 2031-re lesznek elérhetőek.
0: Időjárás.
2: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Arnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Manna Hits.

0: fantasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, this is Jonathan and Brittany, and we're the Cashmans.
2: Thanks so much for listening to our new song, Burn.
1: Writing this song, we found inspiration in Jeremiah 20, verse 9.
3: A Burn készítések közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól. Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek őért.
1: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

0: Anna Morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Mindblock Radio. Turn it up. The sound.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.
1: Manna FM. How y'all doing this evening?

0: Ez a Manna hét.
1: Hey, this is Landry Cantrell, and this is my song, Source. Trees' roots are always looking for water. A flower is always looking for sunlight.
2: A fák gyökerei mindig keresik a vizet, a virágok pedig a napfényt. Minden élőlénynek megvan a vele született igénye arra, hogy keresse az élet forrását, és ugyanez igaz a mi lelkünkre is. Vágyunk arra, hogy közel lehessünk Jézushoz, aki az életünk forrása. János evangéliumának a 6. részében, 35-ös versben így szól Jézus. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön nem éhezik, és aki hisz bennem soha nem szomjazik. Ha békességet, reményt vagy örömöt keresel, miért nem mész közvetlenül mindennek a forrásához, Jézushoz?

0: Morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mohács legfontosabb üzenete a sorsközösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Dunaparti városban Szent Misével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 500 évvel ezelőtt történt mohácsi csatáról. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője Facebook oldalán a magyar történelem sorsfordító ütközetének nevezte az eseményt és hangsúlyozta: a nemzet megmaradásához a hősök áldozatán keresztül vezetett az út. A KDNP közösségi oldalán arra hívták fel a figyelmet: 500 éve magyarok ezrei áldozták életüket a hazáért és a keresztény Magyarországért. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott közösségi oldalán: a magyarság olyan súlyos veszteségeket szenvedett a mohácsi vész során, amelyeket a mai napig nem tudott pótolni, feldolgozni. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy maximális teljesítményen 4 reaktorral és 8 turbinával üzemel az erőmű. Feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya ügyében. Vitézi Dávid azt írta, hogy a korábbi tárca több mint 100 milliárd forinttal drágában ítélte oda a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. Hozzátette, hogy a jelenlegi üzemeltető a stráda működtetését 149 milliárd forint helyett 44 milliárd forintért vállalja. Budapesten vasárnap hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy azt vállalták, hogy iskola kezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
1: Manna Hits.

0: Manna Hit. Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song of If the Lord Builds the House. Last year during...
2: A járvány idején volt lehetőségem átértékelni az életemet, és időről időre elém került Bábel tornyának a története, amit gyermekkoromban ugyan sokat hallottam, de sosem értettem igazán. Az emberek összefognak és építenek egy tornyot, hogy nagyját tegyék a saját nevüket, és dicsőséget szerezzenek saját maguknak. Aztán egy nap megértettem, miért kerül elém folyamatosan ez a része a Bibliának. Nekem is nagyon sok tornyom volt, de az az igazság, hogy te és én élő templomok kellene, hogy legyünk, és Istent kellene, hogy dicsőítsük, és neki kéne itt dicsőséget adnunk. Van egy pont mindannyiunk életébe, amikor le kell bontanunk a tornyainkat, ami nem baj, mert az az igazság, hogy amikor lebontunk valamit, ami nem Istent szolgálja, akkor ő mindig újjáépít bennünk valami sokkal jobbat. Hívő nőként elköteleztem magamat amellett, hogy Isten tiszteletére éljem az életemet. Ez a dal egy bizonyság arról, hogy tudom, engednem kell Istennek, hogy építse a házamat, a szívemet, a házasságomat, az elmémet. Az a ház, amit Isten épít, sosem dőlhet le, még akkor sem, ha úgy érzed, hogy minden szétesik körülötted. Én és a házam népe az Urat fogjuk szolgálni, akármi is történjen. Remélem, hogy ez a dal bátorít és emlékeztet arra, hogy ha Isten az életed építőmestere, akkor minden viharban erősen meg fog állni a házad, és semmi sem tudja leborítani.

kérlek, kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve, ahogy örkénylik a Duna.

0: Manna Morzsa. Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Mohács legfontosabb üzenete a Sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Dunaparti városban Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 500 évvel ezelőtt történt mohácsi csatáról. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője Facebook oldalán a magyar történelem sorsfordító ütközetének nevezte az eseményt és hangsúlyozta, a nemzet megmaradásához a hősök áldozatán keresztül vezetett az út. A KDNP közösségi oldalán arra hívták fel a figyelmet, 500 éve magyarok ezrei áldozták életüket a hazáért és a keresztény Magyarországért. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott közösségi oldalán, a magyarság olyan súlyos veszteségeket szenvedett a mohácsi vész során, amelyeket a mai napig nem tudott pótolni, feldolgozni. A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43.000 köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy maximális teljesítményen 4 reaktorral és 8 turbinával üzemel az erőmű. Feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya ügyében. Vitézi Dávid azt írta, hogy a korábbi tárca több mint 100 milliárd forinttal drágában ítélte oda a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. Hozzátette, hogy a jelenlegi üzemeltető a stráda működtetését 149 milliárd forint helyett 44 milliárd forintért vállalja. Budapesten vasárnap hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy azt vállalták, hogy iskola kezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás.
0: Időjárás.
1: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna sztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: I'm Matt Hammett, and this is the story behind the song Try. Wrote the song Try the night before
2: Don,
1: Sarah
2: a fiam szívbeteg, és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitek,

0: Manna Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Aranyérmes 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Mohács legfontosabb üzenete a Sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sors döntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Dunaparti városban szentmisével és második Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 500 évvel ezelőtt történt Mohácsi csatáról. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője Facebook oldalán a magyar történelem sorsfordító ütközetének nevezte az eseményt, és hangsúlyozta, hogy a nemzet megmaradásához a hősök áldozatán keresztül vezetett az út. A KDNP közösségi oldalán arra hívták fel a figyelmet, hogy 500 éve magyarok ezrei áldozták életüket a hazáért és a keresztény Magyarországért. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott közösségi oldalán, a magyarság olyan súlyos veszteségeket szenvedett a Mohácsi vész során, amelyeket a mai napig nem tudott pótolni, feldolgozni. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy maximális teljesítményen 4 reaktorral és 8 turbinával üzemel az erőmű. Határidőre elkészült, és a tervezetnél kevesebbe került a Flórián téri felüljáró, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Az Óbudát az Árpád híddal összekötő 40 éves átjáró átépítése még tavaly tavasszal kezdődött. A beruházás két ütemben valósult meg. A Flórián téri felüljárón hajnaltól minden irányban megindulhat a forgalom. A BKK közlése szerint a 3 milliárd 270 millió forintos keretből 2 milliárdot megspóroltak a közbeszerzési eljárásban. Címét megvédve aranyérmet szerzett 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a lengyelországi Poznánban zajló kajakkenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapat már a rajt után az élre állt és végiguralta a pályát. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A hajnali 14-19 fok után napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: O'Monahy.
1: Hey there, this is Mike Donahue, and this is the heart behind my new song, Glory I Couldn't See.
2: Every sunrise, every night sky.
1: This song is a confessional of sorts, of all the things I learned while...
3: Az I Couldn't See egy vallomás arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a négy lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba, én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam.
1: In any circumstance that I find myself in, if I have eyes to see.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hi, I'm Ozzy.
2: And I'm Roxanne.
1: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
3: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Isten elképesztő dolgokat fog tenni általad, érted, és benned, ha minden másnál jobban keresed őt. Krisztus a felkent, és ő maga a kenet. A Szent Szellem kent fel minket Isten jelenlétével. With the presence of God. Isten jelenléténél semmi sem értékesebb az életünkben. A felkenés szó azt jelenti, hogy teljesen bekenni vagy bedörzsölni. Nagyon szeretem, hogy mi fel vagyunk kenve a Szent Szellemmel, mert ez azt jelenti, hogy teljesen be vagyunk dörzsölve vele, és teljesen beborít minket. Amen. Tudjátok, ma este fújtam magamra parfümöt, így van rajtam egy kis illat. Ha elmegyek előtted, érezheted is. De tudod, ha te a Szent Szellemmel vagy felkenve, akkor hú! Mikor a Szent Szellemmel vagy felkenve, van valami rajtad, amitől más vagy, és minél erősebb a kenet, annál több ember veszi észre, hogy van benned valami más, de nem tudják, hogy mi. Ez nem azt jelenti, hogy furán vagy szupervallásosan viselkedsz, vagy egy felhőben vitorlázol tova, csak azt jelenti, hogy valahogyan más vagy. Az emberek el tudnák mondani valahogy így. Jellemes vagy, őszinte, és többen vannak, akik hallgatnak rád. És tudod, mi történik, mikor fel vagy kenve? Elkezdődnek a radikális áldások az életedben. Úgy értem, Isten olyan ajtókat nyit meg számodra, amiket valószínűleg te sosem tudtál volna megnyitni magadtól. Én vigyázok Isten kenetére az életemben, mert őszinte leszek, ez minden, amin van. Én magam nem vagyok valami nagy elme. És most már néha megérzem az idő múlását is. Egyik nap is ott voltam a tévéstúdiónkban. Mikrofon volt rajtam, tudjátok, a felvétel miatt, és mikor visszamentem a hátsó szobába, a mikrofont a telefonba próbáltam bedugni. Néha szokatlan dolgokat teszek. De hála Istennek kenet van rajtam. Hála Istennek a kenetért. Néhány dolog már nem megy úgy, ahogy telik az idő, de hála Istennek fel vagyok kenve, és ez a kenet mindig át fog segíteni, mikor a helyzet komolyra fordul. Többet kellene tanulnunk a kenetről. Tudjátok, nagyszerű a zenénk, szuper a ruhám, és nagyon szépek a bejátszásaink, és igazán mondom, nagyon keményen dolgozunk, hogy nektek ez jó élmény legyen, de tudjátok mit? Ez az egész egy fabatkát sem ér, ha valaki nincs ott a kenet. Nekünk nem egy menő műsorra és tetszetős tálalásra van szükségünk. Persze semmi gond ezekkel, de nem kell függnünk ilyen dolgoktól. Csak és kizárólag Istentől. Istenem, ha te nem segítesz, akkor csak egy nagy zűr lesz a napom. A segítséged nélkül, Uram, nem tudom felnevelni ezeket a gyerekeket. Nem tudok jó feleség lenni nélküled. Nem tudom kezelni az ügyeimet a segítséged nélkül. Nem tudom elvégezni az iskolát, ha nem segítesz. Én arra bátorítom az embereket, egy ideig nem csináltam ezt, de titeket most bátorítalak rá. És ez tényleg csak egy buzdítás, nem egy új törvény. Mikor reggel kinyitod a szemed, kérd meg Istent, hogy segítsen neked. Valahogy így. Istenem, segíts ma nekem. Nem kell hosszan taglalni. Istenem, segíts ma nekem. Nélküled semmit sem tudok tenni. Szükségem van rád. Reggel egyből érezd át Isten friss jelenlétét. Isten elképesztő dolgokat fog tenni általad. Érted, és benned, ha minden másnál jobban keresed őt. Hadd mondjak nektek valamit. El kellene távolodnunk minden olyan dologtól, ami elválaszt Istentől. Úgy értem, Jézus azt mondta, ha a szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt. Ha a karod botránkoztat meg téged, vágd le. Ez nagyon erőszakosnak hangzik, de rámutat a lényegre. Ha van olyan dolog az életedben, ami közéd és közém áll, akkor erőszakosan számolj le vele. Ne viseld el, ne piros pacsizz vele, ne dédelgesd. Számolj le vele, hogy teljesen és tökéletesen hozzám tartozhass. And Joyce, ez nehéz! Hagyd tegyek itt egy megjegyzést a Szent Szellem által. Ne mondogassátok, ez olyan nehéz, ez olyan nehéz. Nem az a nehéz, amit ilyenkor csinálunk. Mert számomra nincs félelmetesebb annál, hogyha ugyanolyanok maradunk. Semmi sem ijeszt meg jobban annál a gondolatnál, hogy nem tudunk többé változni. Hadd mondjak neked valamit. Mikor reménytelen vagy, a lelked tele van sötétséggel. Mikor van reményed, a lelked is megtelik fénnyel. A kenet létfontosságú. Nézzük csak meg Jónást. Kedves öreg Jónás, azt hiszem mindnyájan tanulhatunk tőle egy leckét itt és most. Jónás 1:1-6. Így szólt az Úr szava Jónáshoz, Amitáj fiához. Kelj föl, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert felhatolt színem elé gonoszságuk. Erre fölkelt Jónás, hogy Tarzisba szaladjon az Úr elől. Ha megnézzük a térképen, Tarzis pont ellenkező irányban van attól a helytől, ahova Isten elhívta. És figyeljétek, mit mond. Fölkelt Jónás, hogy Tarzisba szaladjon az Úr elől. Tehát, ha Isten elől futunk, akkor nem csak az ő tervei elől futunk, hanem a jelenlétéből is. Tehát Jónás lement, szeretem ezt. Ha Isten elől futsz, egyből lefelé fogsz menni. Lement Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely Tarzisba indult, az akkori legnagyobb föníciai kereskedővárosba. Kifizette az úti költséget, és beszállt, hogy Tarzisba menjen az Úr színe elől. Ezt az egészet aláhúztam ma a Bibliámban. Nagyon tetszik. Az angolban itt az áll, hogy Jónás kifizette az úti költséget, és lement. És aztán, ha tovább olvasuk Jónás történetét, azt látjuk, hogy még lejjebb ment bele a Cet gyomrába. Ahogy elkezdünk Isten elől futni, minden lefelé fog menni. Le. De Jézus azt mondta, én vagyok a te dicsőséged, én emelem fel a te fejedet. Ő az, aki kihoz minket a gödörből. Minden más csak húz lefelé. Azt mondod, nem tudom, mi a baj velem, annyira lent vagyok. Nem hívnak véletlenül Jónásnak? Talán Isten mondott neked valamit, amit meg kellene tenned, te pedig pontosan az ellenkező irányba futottál. Ó, ne nézzetek már ilyen barátságtalanul. Jónás 1:17. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy lenyelje Jónást. Jónás pedig 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában. Aztán a második rész, 5. vers. Azt gondoltam, elvetettél szemed elől, bárcsak láthatnám még szentséget, templomát. Aztán a 7. vers. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárodtak mögöttem a föld zárjai, de te kiemelted életemet a mélységből, Uram Istenem. Arról beszélt Jónás, hínár szövődött a fejemre. El tudjátok képzelni, milyen lehet egy Cet hasában lenni 3 nap és 3 éjjel? Le. Végül Jónás megbánta, amit tett, és azt mondta, Istenem, én vissza akarom kapni a te jelenléted, és ki akarok kerülni a hal gyomrából. Erre az Úr parancsolt a halnak, és azt kivetette Jónást a szárazra. Fogadok, hogy ez is nagyon izgalmas volt. Jónás 3.1. Nagyon tetszik. Az Úr szava másodszor is szólt Jónáshoz. Mondván. Kelj föl! Menj Ninivébe! Sok hűhó semmiért. Még mindig Ninivébe kellett mennie, ha békét akart magának. Nem ment semmire, csak tett egy utat lefelé, és megfizette az úti költséget. Gyerünk! Hányan vagytok itt, akik csak fizettek és fizettek, aztán pedig mentek le, és valahányszor Istenhez jöttök, ő mindig ugyanazt mondja, amit legutóbb. Változtass a hozzáállásodon. Ne zúgolodj és ne zsörtölődj. Légy alázatos a feljebb valóiddal, akiket én helyeztem föléd. Uram, segíts! Jobban teszitek, ha örültök annak, hogy valaki még hajlandó nektek így prédikálni. Amen! Tudjátok miért? Mert ha csak desszertet esztek, meghaltok. Nem kaphatok mindig desszert üzeneteket. Szükségünk van húsra. Szeretek arról a fickóról gondolkodni, akit tékozló fiúnak hívunk. Azt mondta, add ide az örökségemet, mindnyájan így kezdjük Istennel, adjál. És aztán fogta a vagyonát és elherdálta a szabados, vakmerő, ellenőrizhetetlen, fegyelmezetlen életvitelével. Ő nem akart főnököket. Nem akarta, hogy bárki megmondja neki, mit csináljon. A saját dolgommal akarok törődni. Tehát elköltött mindent, elherdált mindent, semmiesen volt, éhezett. El kellett mennie dolgozni egy disznótartóhoz. A dolgok annyira rosszra fordultak, hogy végül ugyanazt a moslékot ette, amit a disznók. A Biblia azt írja, ekkor magába szállt. Ez nagyon tetszik. Remélem lesz itt olyan a konferencián, aki magába száll. Remélem valaki kijelentést kap erről, és megérti, hogy... Talán ez az én problémám is. Tehát a fiú magába szállt, és azt mondta, tudom, mit fogok tenni, visszamegyek az apámhoz, és ezt mondom neki. Figyeljetek, ez a fickó úgy kezdte, hogy adj nekem. Visszamegyek az apámhoz, és azt mondom neki, tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Megfordult a disznóban is. És miután mindent elveszített, végül eljutott az ide nekem mindent, amit csak akarok állapotból, a tégy engem azzá, akivé akarsz állapotba. Gyülekezet, velem vagytok még? Szeretem, annyira szeretem ezt. Meg ne szomorítsátok az Isten szellemét, ezt mondja a Biblia az Efézus 4.30-ban. Meg ne szomorítsátok Isten szent szellemét.

De még mindig magamért éltem. Gyerünk, lehet, hogy te is jársz gyülekezetbe. Ott van a halas matrica a kocsidon, a kereszt a nyakadban, és megvan otthon Joyce Meyer összes könyve. Talán még az Enjoy Everyday Life magyarázatos bibliát is megvetted. Talán még ki színezted rózsaszín és kék aláhúzásokkal és csillagozásokkal. De kiért élsz igazából? Azt mondod Istennek, hogy adj nekem, vagy azt, hogy tégy engem. Néhányatoknak most már pár évig nem kellene semmit kérnie Istentől. Úgy értem, változtatnod kellene az ima életeden. Többé ne azt mondod, hogy hát meg kell változtatnom az életemet, Istenem, csinálj valamit ezekkel a gyerekekkel, és szükségem van egy nagyobb házra, egy jobb autóra, és csak kell, azt akarom, ezt akarom. Az engedetlenség az első számú dolog, ami hatással van az életünkön lévő kenetre. Hányan tudtok erről? Itt van bennünk egy kenet, ami ajándék Istentől, megvan azonban az ára, mégpedig az, hogy engedjük Istennek, hogy elvégezze bennünk azt a munkát, amit el akar végezni, és így ki tudnak jönni a bennünk lévő jó dolgok. A szellem minden gyümölcse benned van. A szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezek mind ott vannak benned. Krisztus benned van, és ő benne ott van minden. A Szent Szellem is ott van benned, és ő benne is ott van minden. Amire szükségünk van, minden mag ott van bennünk. És így mondhatjuk, megkaptam. Nem kell azon erőlködnöd, hogy megszerezd. Mondd, hogy megkaptam. Megkaptam, megkaptam, igazából megkaptam. Tényleg, tényleg, tényleg. És az emberek csak kérdezik, igen, akkor hol van? Megkaptad, de senki nem tud róla. Csak akkor jönnek elő ezek a dolgok, amikor azt mondod Istennek, oké, Istenem, formálj olyanná, amilyenné akarsz. Törd össze a cserépkorsót. A te akaratod legyen meg, ne az enyém. Nem akarom ezt a keresztet, mindazonáltal, Uram, a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Én inkább megteszek bármit, csak nehogy elszalasszam Isten akaratát az életemben. Nem lehetünk lázadóak. Olyan hozzáállással kell lennünk, ami nem ijed meg egy kis szenvedéstől, ha arra van szükség. Nem szörnyű tragédiákra és szerencsétlenségekre gondolok, csak arra a szenvedésre, amivel megfeszíted a testedet, amikor valamit nagyon nem akarsz megtenni. Tedd meg azonban méghozzá jó hozzáállással. Na ez az, ami igazán fáj. Nem könnyű kedvesnek lenni olyanokhoz, akik nem kedvesek veled. De képesek vagyunk rá, mert Isten felkent minket erre. Nem könnyű odaadni azt, amihez ragaszkodunk, de meg tudjuk tenni, mert inkább bármit megteszünk, mint hogy engedetlenek legyünk Istennek. Emlékezzetek, itt ma este az a célunk, hogy felgerjedjen bennetek a vágy, hogy késedelem nélkül és tökéletesen engedelmeskedjetek az Istennek. Ő dicsőíti az, ha ezt tesszük. Hiszen ti is mindazt akarjátok, hogy a gyermekeitek engedelmeskedjenek nektek. Nézzünk meg egy igerészt. És utána jutalmul elmondok nektek egy nagyszerű ígéretet. Máté 20. És 22. vers. Ekkor hozzáment fiainak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Ő pedig azt kérdezte, mit akarsz? Az így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus pedig így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Kiíhatjátok-e azt a poharat, amelyet nekem kell majd kiinnom? S erre ők azt mondták, bolondságokban. Ó, igen, kiíhatjuk. Fogalmuk sem volt róla, miről beszélnek. Nézzük meg a Lukács 9:57-től 62-ig. Ez mindent elmond. Történt pedig, hogy amikor mentek az úton, valaki azt mondta, követlek téged, bárhová is mégy. Könnyű ezt mondani, amikor éppen előre mentünk megtérni. Jézus így válaszolt. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem, ő pedig azt kérte tőle, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Megvárjam a halálát.
Jézus, ha még alvó helyet

0: Nincs, inkább várok egy kicsit. De Jézus így válaszolt, hadd temessük el a halottak a halottaikat. Te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. Ismeritek a történetet. Egyik kifogás jön a másik után. Aztán valaki az állataival akar foglalkozni. Megint más, meg ezt, meg azt, meg amazt akar csinálni. Ó, Uram, követni akarlak téged. Ó, oké, nagyszerű, de ez nem lesz könnyű. Bár az én igem könnyebb, mint az, amit most csináltok. Hiszen a rossz döntések végén csak több fájdalom vár minket. És most figyeljetek, mert a jó döntések után vár ránk a jutalom. Nézzük meg az 1 Korintus 2.9-et. Velem vagytok? Valaki hazamegy és elkezd imádkozni. Istenem, Istenem, segíts, segíts. Segíts, segíts, segíts, segíts. Ó, Istenem, segíts, segíts. Segíts, segíts. Hú, segíts, segíts, segíts, segíts, Uram. Hú, segíts, Uram. Szeretem a segíts imákat. Szerintem az egyik legfelkentebb ima, amit elmondhatunk. Isten nélkül semmit sem tudunk tenni. Nélküle nem tudsz tenni semmit. Nem azt mondom, hogy csak menj haza és próbálj engedelmeskedni. Persze, tehetsz erőfeszítéseket, de nem fog semmi jó származni belőle, ha nem keresed először Istent, és nem mondod meg neki. Tudom, hogy ezt kívánod tőlem, de nélküled nem tudom megtenni. Mit mondott Jézus, mikor ott volt a kertben, és tudta, hogy keresztre fogják feszíteni? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Aztán összeroskadt és tovább imádkozott, és annyira gyötrődött, hogy elkezdett nagy vércseppeket verítékezni. Tovább imádkozott, de senki nem volt ott, hogy vele imádkozzon. Azok az emberek, akik vele voltak, és akikhez jó volt, mind aludtak. Arra nem voltak képesek, hogy még egy órát fent maradjanak és imádkozzanak. Jézus azonban imádkozott, és aztán felkelt. És a Biblia szerint angyalok jöttek, hogy szolgálják neki. Nem kell feladnunk azért, mert nem könnyű. Keresztül kell imádkoznunk magunkat néhány dolgon. Zárkozz be egy szobába a Bibliáddal, és mondd, Istenem, nem jövök ki innen addig, amíg meg nem adod nekem a kegyelmet ahhoz, hogy kimenjek, és úgy viselkedjek, ahogy kell. Nem akarok dühös maradni, nem akarok keserű lenni. Nem lesz rossz a hozzáállásom, nem fogom az egész napomat önsajnálatban tölteni, amikor te ennyire megáldottál. És ember, ha még azt is hozzáteszed, hogy ezt mindennél jobban akarom, Istenem, olyan akarok lenni, amilyennél te akarsz tenni engem. Tudjátok, mi történik? Hossz! Jön a Szent Szellem. Felszabadul a kenet, és hirtelen nem is lesz olyan nehéz. Szeretem ezt. 1 Korintus 2.9. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív meg sem gondolt. Azt készítette Isten az őt szeretőknek. És a magyarázó Biblia azt írja arról, mit jelent az, hogy őt szeretni, szerető tiszteletben tartani, azonnal engedelmeskedni neki, és hálásan felismerni azokat a jó dolgokat, amelyeket ő adott. Már körvonalazódik, mi Isten terve a népével. Azonban nehéz időket élünk. Isten arra választott ki minket, hogy ebben az időben éljünk a bolygón. Kiválasztott engem, és megadta azt a kiváltságot, hogy ebben a történelmi időben hirdessem az evangéliumot. Milyen csodálatos felelősség és kiváltság ez számunkra. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Ne viselkedjünk úgy, mint a többiek, nem törődve azzal, hogy minden nap emberek tömegei mennek a pokolba. Azt mondod, de hát én nem vagyok prédikátor. Nem kell, hogy az legyél. Legyen az életed a prédikáció. Menj ki a világba, és viselkedj úgy, mint Jézus. Gyerünk! Azt mondtam, menjünk ki a világba, és viselkedjünk úgy, mint Jézus. Ennyit kell tennetek. Menjetek ki, és mondjátok, Istenem, tegyél engem azzá, akinek te akarsz látni. Remélem, könnyű lesz, de ha mégsem, nem fogok elfutni. Atyám, imádkozom ma este itt mindenkiért, magamat is beleértve, hogy ezek a tőled jövő üzenetek tényleg igazán mély hatással legyenek az életünkre. Istenem, kérlek, kérlek, kérlek, nem akarom elvesztegetni az időmet itt Hershey-ben. Azt akarom, hogy az emberek komolyabb kapcsolatot építsenek veled. Jobban elkötelezzék és odaszánják magukat. Szeretném, ha lenyűgöző módon tudnád használni őket. És azt akarom, hogy életük minden területén győztesek legyenek. Ezért megáldom most őket a Jézus nevében. Köszönöm, Uram, az életükön lévő kenetet. A kenetet, ami ma este itt van ezen a helyen. És köszönöm, Istenem, hogy hatalmas gyümölcse lesz az itt együtt eltöltött időnknek. Jézus nevében. Amen. Gyerünk, dicsőítsük az Urat!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hits.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Mohács legfontosabb üzenete a Sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán leszakadt egy lecserés, jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Washington többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy iskola kezdésre elkészült mindkét felüljáró, és az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjeszték ki a doktorandusokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, a következő három évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek. A BioNTech ugyanakkor közölte, más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, mint például a hasnyálmirigy rákos betegeknek készülő vakcina. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30-34 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is a budapesti aktualitásokat. Lélektani határ szélén a budapesti lakások négyzetméter ára. A fővárosban az idei első negyedév végére 1,9 millió forint fölé emelkedett az új lakások négyzetméterenkénti átlagára, 8%-kal meghaladva a 2025 márciusi értéket. A Bukarestben vagy a lengyel nagyvárosokban tapasztalható a budapestinél alacsonyabb új lakás négyzetméter árak felkeltetik a magyar vevők érdeklődését is, ám fontos, hogy egy külföldi ingatlan befektetés sikerét nem kizárólag a vételár és az elérhető bérleti díj határozza meg, számolt be mindenről az index.hu. Mivel a budapesti új lakások négyzetméter árai lassan elérik a 2 millió forintot, befektetésre csábítónak tűnhet Bukarest. A bruttó átlagár még úgy sem ért el ott az 1,3 millió forintot, hogy éves összevetésben bőven 10% feletti drágulás történt. A lengyel ingatlanpiac meghatározó nagyvárosai közül a főváros számít a legdrágábbnak. Az új építésű otthonok szerkezetkész állapotokra vonatkozó forintra átszámított átlagos négyzetméter ára március végére Varsóban megközelítette az 1,7 millió forintot, miközben a poznani átlag 1,2 millió forint alatt maradt, ezért ha valaki külföldi befektetést szeretne, ezekben a városokban érdemes kutakodnia. Közben forgalomkorlátozás lépett életbe hétfőn a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat érinti. A várhatóan 6 hétig tartó munkálatok szakaszos sáv lezárással járnak, ezért az érintett útszakaszon különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A munkálatok a közlekedési és beruházási minisztérium beruházásában megvalósuló déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak. A Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakításához kapcsolódó munkálatokat végzik a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva szakaszosan halad. A kivitelezést a tervezethez képest egy héttel korábban kezdte el a kivitelező annak érdekében, hogy a közlekedés szempontjából legkritikusabb szakaszok minél hamarabb elkészüljenek, és mérsékelhető legyen a forgalomra gyakorolt hatása az iskola kezdést követő időszakban. A közlekedőknek a korlátozás miatt különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, a Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják a szakemberek. A most kezdődő munkálatok a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak, amely Budapest és a hazai vasúti hálózat egyik legjelentősebb vasúti beruházása. A projekt keretében Kelenföld és Ferencváros között közel 3,8 kilométeren teljesen megújul a vasúti infrastruktúra. A meglévő két vágány átépítése mellett új, harmadik, egyes szakaszokon pedig negyedik vágány épül. A beruházás részeként új vasúti megállóhelyek létesülnek Nádorkertnél és Közvágóhídnál, továbbá vasúti hidak átépítésére és zajvédelmi fejlesztésekre is sor kerül. A fejlesztés célja, hogy jelentősen növekedjen a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés kapacitása, sűrűbbé és kiszámíthatóbbá váljon a vonatközlekedés, ezáltal pedig csökkenjen a budapesti közúthálózat terhelése. A korlátozással járó munkálatok idejére a beruházó és a kivitelező is a közlekedők türelmét és megértését kéri. Közben számos szabályszegésen értek egy budapesti sofőrt a rendőrök. A készenlétisek egy 44 éves budapesti sofőrrel szemben intézkedtek még augusztus 20-án. Autójának lejárt a műszakia, nem kötött kötelező felelősségbiztosítás sem, eltiltották a vezetéstől, körözték, és még a mobilját is kézben tartotta útközben. A készenléti rendőrség debreceni osztályának egyik egysége augusztus 20-án rendezvénybiztosítási feladatokat látott el a fővárosban. Kora délután a járőrök egy bizonytalanul haladó autósra figyeltek föl a Hungária körúton. Közelebb érve látták, hogy telefon tart a kezében és folyamatosan nyomkodja. Mikor leintették, a sofőr kiszállt és a közeli benzinkút felé futott. A járőrök utolérték, igazoltatták, majd átvizsgálták a ruházatát. Kiderült, hogy bevonták a jogosítványát, és két évre el is tiltották a vezetéstől éppen azért, mert korábban is eltiltás hatálya alatt ült volán mögé. A rendszerből azt is megtudták, hogy körözik a 44 éves budapesti férfit tartózkodási helyének megállapítása véget. A gépkocsi ellenőrzése során a rendőrök megállapították, hogy lejárt a műszakia 2022. novemberében, ráadásul a sofőr kötelező felelősségbiztosítás sem kötött rá, így hivatalból ideiglenesen kivonták a forgalomból. Szombaton 1000 ember csobbanhat Budapest belvárosában a Dunába. Jön ugyanis a generáli OVT Duna átúszás. Közeleg a nap, amire évek óta várnak az úszás és a Duna szerelmesei. Augusztus 29-én 1000 ember kelhet át a vízen Pestről Budára. A vízügyi és vízirendészeti szakemberek tájékoztatása alapján a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a versenybiztonsági lebonyolítását, sőt az átlagosnál kedvezőbb és kiszámítható feltételeket teremt. A sportesemény ideje alatt teljes hajózár lesz a folyó belvárosi szakaszán. Új lendületet kap egyébként a legendás sportesemény, néhány éves szünet után a generáli dunátúszás ismét lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozókedvűek átkeljenek a folyó belvárosi szakaszán. Aki próbálta már, hogy milyen érzés belezsobbanni a vízbe a Corvinus Egyetemnél, majd a BME előtt célba érni, az bizonyára nem feledi az élményt. Idén kiemelkedően jó vízminőség és kifejezetten kellemes vízhőmérséklet várja majd az úszókat a nem túl hosszú, mindössze 500 méteres távon. A Duna alacsony vízállása az átlagosnál lényegesen kedvezőbb és kiszámítható feltételeket teremt, sekély víztől vagy meder érintéstől nem kell tartani, hiszen a belvárosi mederszakasz mély és rendszeresen kotort. A szakemberek által kijelölt és biztosított folyosón az örvények nem jelentenek érdemi kockázatot az úszók számára. Az úszók egyesével rajtolhatnak el a mobilpontoknál 10:30 és 13:30 között. A biztonságról teljes hajózási zárlat gondoskodott a szakaszon, amelyet a vízirendészet három kísérő hajóval biztosít. A Budapesti Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidéket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egésznapos eseményekkel várja a közönséget. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén egy vadonatúj jegytípussal várja azokat, akik új kedvencek érdekességek után kutatnának. A napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban. Ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb eset. És olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estére elsétálnánk. A jeggyel 17 óráig kell belépni a rendezvényre, utána azonban nem kell sietni sehová. Aki belépett, akár zárásig maradhat, így a délutáni kóstolósból könnyen lett koncert, naplementés, kocintás vagy egy hosszúra nyúlt fesztivál este. Újabb programajánlatok érkeznek hamarosan.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: alternatív.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 29-e van, szombat, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Iskola kezdésre elkészült a Flórián téri felüljárók felújítása. Szeptembertől hosszabb pihenőidőt kapnak a mentésirányításban dolgozók, több budapesti fürdőben is jelentős felújítások zajlanak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újraindulhat a közúti forgalom a Flórián tér megújult északi felüljáróján a Szentendrei út irányába, ezzel pedig az iskola kezdésre befejeződik az Árpád hidat és a Szentendrei útat összekötő két felüljáró teljes körű rekonstrukciója, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A több mint 40 éves műtárgyakon naponta több tízezer jármű halad át. A legutóbbi nagyobb rekonstrukció óta mintegy 20 év telt el, ez alatt jelentősen romlott a szerkezetek állapota, ezért vált szükségessé az átfogó felújítás. A munkálatok első üteme tavaly márciusban kezdődött a déli felüljáró lezárásával, amelyet novemberben adtak vissza a forgalomnak. Ezt követően kezdődött az északi felüljáró rekonstrukciója. A beruházás során átépítették a pályaszerkezetet, kijavították a vasbeton elemeket, valamint megújultak a hídfők és a hídvégek is. Kicserélték a hídszegélyeket és a korlátokat, felújították a hídfők kőburkolatát, és az esztétikai helyreállítást is elvégezték. A BKK szerint a beruházás teljes költségvetési kerete bruttó 3 milliárd 270 millió forint volt. A közbeszerzési versenynek köszönhetően azonban a munkák az eredetileg becsült összeg mintegy 60%-ából készültek el, így több mint 2 milliárd forinttal kevesebbe került a kivitelezés a vártnál. A nagyobb munkák ezzel lezárulnak, de a következő időszakban még kisebb hibajavításokat végeznek, és helyreállítják a Flórián téri felszíni csomópontot is. Szeptember 1-től hosszabb pihenő időt biztosít az Országos Mentőszolgálata mentés irányító csoportokban dolgozó munkatársainak. Az eddigi óránkénti 10 perces szünetet 15 percre emelik, miután az OMS egy belső felmérésben kérdezte meg dolgozóit a munkakörülményekről és a tapasztalatokról. A kutatásban egyrészt a vidékről Budapestre érkező mentődolgozók véleményére voltak kíváncsiak. Náluk többek között azt vizsgálták, hogy mennyire tervezhetők a szolgálatok, milyen körülmények között utaznak a fővárosba, megfelelő-e a kommunikáció, illetve milyen lehetőségeik vannak a pihenésre és a hazautazásra. Külön kérdéseket kaptak a mentés irányításban dolgozók is. Esetükben a munkakörülmények és a terhelés mellett az együttműködést, a vezetői jelenlétet, a szakmai támogatást és azt is felmérték, hogy mennyire érzik megbecsültnek magukat. Az OMS összesen 2654 választ kapott. Ezek részletes értékelése még tart, az első konkrét változtatásról azonban már döntöttek. Szeptembertől 5 perccel hosszabb lesz az óránként biztosított pihenőidő az irányító csoportokban. A mentőszolgálat közlése szerint, ahol a visszajelzések alapján gyorsan lehet javítani a körülményeken, ott rövid távú intézkedéseket vezetnek be. Az összetettebb, hosszabb távú változtatást igénylő problémákat pedig a későbbi fejlesztések tervezésénél veszik figyelembe. Több fővárosi strandon és fürdőben is látványos fejlesztéseket végeztek idén, és a munkák egy része a nyári szezon után is folytatódik. Közben a látogatottság is kedvezően alakult. Júniustól augusztus utolsó hetéig több mint 1.077.000 vendéget fogadtak a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT létesítményei. Ez mintegy 40.000-rel több a tavalyi hasonló időszak adatánál. A társaság vezérigazgatója az Inforádióban elmondta, hogy az eredmény azért is kedvező, mert a Gellért gyógyfürdő jelenleg felújítás miatt nem fogad vendégeket. Szűcs Ildikó szerint a látogatószám mindössze 1-2%-kal marad el az idei tervektől, miközben a strandok forgalmát jelentősen befolyásolja az időjárás. A tartós hőség és az esős időszakok egyaránt visszafoghatják a vendégszámot. Az idei nyár egyik legnagyobb fürdőfejlesztése a Palatino Strand hullámgépének felújítása volt. A több mint 100 millió forintos beruházásra azért volt szükség, mert egy különösen régi berendezésről van szó. Emellett több beltéri területet is korszerűsítettek. A Széchenyi gyógyfürdőben még javában zajlanak a munkálatok. Hamarosan megkezdődik az uszodai résznél a fővárosi nagycirkusszal szemközti lépcső teljes rekonstrukciója. Mivel műemléki szempontból védett területről van szó, a munkához örökségvédelmi engedélyre is szükség volt. A következő hetekben a napozó terasz, valamint a termál rész 4 medencét magában foglaló területének felújítása is elkezdődik. Közben halad a Gellért gyógyfürdő nagyszabású rekonstrukciójának előkészítése is. A vezérigazgató tájékoztatása szerint a beruházás kiviteli terve már elkészült. Mindössze 2 nappal a megnyitása után súlyosan megrongálták a hajléktalanságot átélt nők fotóiból készült szabadtéri kiállítást a pesti alsórakparton. A Beszélő képek hajléktalan nők hangja című tárlat hétfőn nyílt meg az Antal József rakparton. Szerda reggelre azonban több képet letörtek, és a kiállítás paraványai közül is többet megrongáltak. A tárlat különlegessége, hogy a hajléktalanságot megtapasztalt nők saját fényképeiken és személyes történeteiken keresztül mutatják be életüket. A résztvevők maguk döntötték el, hogy milyen témákról szeretnének beszélni, mely képeiket és történeteiket tárják a nyilvánosság elé. A projekt első szakaszában több mint 150 fotó és a hozzájuk kapcsolódó személyes történet készült. A kiállítás célja, hogy az érintettek szemszögéből mutassa meg, mit jelent a biztonság, az otthon elvesztése, vagy éppen az újrakezdés. A történetek között szó esik a családon belüli erőszakról és más veszteségekről, ugyanakkor a kitartásról és a közösségek megtartó erejéről is. A program egy nemzetközi Erasmus Plus projekt részeként valósult meg, melyben 7 európai ország hajléktalan embereket segítő szervezetei dolgoznak együtt. Magyarországon a tárlatot a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei közösen szervezték. A rongálás után a szervezők megkezdték az egyeztetést a kiállítás helyreállításáról. A tervek szerint pótolják a megrongált képeket, és feljelentést is tesznek. A károk helyreállítása várhatóan több 100 000 forintba kerül. Menet közben csapódott egy autóra az egyes villamos leszakadt felső vezetéke. Ijesztő baleset történt Budapesten a Lurdi ház közelében. Egy autóra csapódott az egyes villamos leszakadt felső vezetéke, az esetet a jármű fedélzeti kamerája is rögzítette. Az autós csütörtökön délután 3:43 körül Buda irányába haladt, amikor váratlanul leszakadt a villamos felső vezetéke. A sofőr beszámolója szerint körülbelül 60 km-es óránkénti sebességgel közlekedett, így gyakorlatilag esélyesen volt elkerülni az ütközést. A felvételen az is látható, hogy nem csak maga a vezeték találta el az autót, a felső vezetékrendszer egyik alkatrésze is a kocsinak csapódott, majd onnan lepattanva a környező forgalomba sodródott. Személyi sérülésről nem érkezett hír, az eset miatt az egyes villamos közlekedése leállt egy időre. A BKK tájékoztatása szerint áramellátási hiba miatt délután 3:43-tól csak nem 5:30-ig nem jártak a villamosok a Népliget és a Közvágó híd között. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés 2 gyanúsítottját. A monori rendőrkapitányság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított eljárást az ügyben, közölte a Budapest környéki törvényszék. A gyanú szerint 2 férfi és több társuk hétfőn jelentek meg egy monori ingatlannál, miután korábban konfliktusba kerültek az ott élő családdal. Először az utcáról kiabáltak be, majd szóváltás alakult ki a két társaság között. A helyzet rövid idő alatt elfajult, az érkezők közül többen vascsövekkel és más eszközökkel a kezükben mentek be az udvarra. A bíróság tájékoztatása szerint a fiatalabb gyanúsított ököllel, idősebb társa pedig különböző eszközökkel bántalmazott 2 férfit. A dulakodás ezután az utcán folytatódott, ahol már a gyanúsítottak társai és az ott lakó család tagjai is részt vettek a verekedésben. A 2 bántalmazott férfi 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bíróság szerint az erőszakos cselekmény alkalmas volt arra, hogy a környéken élőkben megbotránkozást és riadalmat keltsen. A gyanúsítottak előélete, bizonytalan lakhatási körülményei, valamint az ellenük folyamatban lévő más eljárások miatt mindkettőjük letartóztatását elrendelték 1 hónapra. A végzés egyelőre nem végleges, miután a gyanúsítottak és az egyik védő fellebbezett, ugyanakkor a bíróság döntése végrehajtható. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: Budapest Update.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum Centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egésznapos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória. Pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig Budai, Erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátsszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne. Egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűnöző.

Meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes Lindy Hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a We Love Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúros épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, art deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház az utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve. Élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiotechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt. A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a We Love Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után okafogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt állt település közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békásmegyer Ófalu, bár az sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű város részének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más faluhoz hasonlóan ezt is feldúlt.
elárulták, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát

nem érte el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet, 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő logod, nem néz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegy nyugati oldalán. A településre nyílt a logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel és majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, Logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentősebb, viszont soha nem volt teljesen önálló település, sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi Oppidum. Az Oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített, városias jellegű kelt a települést, ezért valahol félúton álltak egy város és egy falu között. Ami a Gellérthegyen volt, arról csak azt tudjuk, hogy létezett, a nevét viszont nem. A régészek 1930-ban bukkantak a nyomaira. Már a rómaiak megjelenése előtt is állt, és amikor megjelentek a területen a birodalmi hódítók, az itt élő erabiszkuszokat nem legyilkolták, hanem egyszerűen meghódították őket, ők pedig alkalmazkodtak az új uraikhoz és életmódjukhoz. Ez is tett be a településnek, ugyanis az itt élők egyre nagyobb számban költöztek át Aquincumba, az Oppidum pedig elnéptelenedett, majd amolyan szakrális helyként működött nagyjából a 3. századig. A végére pedig irány Újbécs. Ha az ember pusztán érdeklődésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Újbécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett álltak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán leszakadt egy gleccser és jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Washington többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csak nem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy iskola kezdésre elkészült mindkét felüljáró, és az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjeszték ki a doktorandusokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, a következő három évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek. A BioNTech ugyanakkor közölte, más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, mint például a hasnyálmirigyrákos betegeknek készülő vakcina. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30-34 fok várható.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.
3: Lába, kamos, hogy csavar, lába.

0: Rózsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke, akivel az alapítványról és az aktualitásokról, a HPV szűrésről és egyéb fontos ehhez kapcsolódó dolgokról beszélgetünk ma. Szia Icó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz, örülök, hogy itt vagyok.
1: Kérlek, mutassuk be az alapítványt azoknak a hallgatóknak, vagy azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik még esetleg nem ismernek benneteket, vagy még nem hallottak rólatok.
2: A Májva Virág Alapítvány HPV prevencióval és a nőgyógyászati daganattal érintettekkel foglalkozik. Itt ide soroljuk a méhtestrák, méhnyakrák, petefészekrák, szemérmtestrák és hüvelyrákkal érintetteket és az ő hozzátartozóikat. A HPV prevencióban ott igyekszünk mindenkihez eljutatni a legfontosabb információkat, az, hogy van egy olyan daganat a méhnyakrák, ami ugye megelőzhető ehhez, a HPV elleni védőoltás és a szűrések szükségesek, illetve azért a fiataloknak is igyekszünk minden információt az ő maguk nyelvén, akár az iskolán keresztül, akár különböző kiadványokon keresztül eljuttatni. És a betegségekben pedig mondhatom úgy, hogy teljes betegutat kísérünk, tehát ez azt jelenti, hogyha valakinek orvosra van szüksége, nem tudja, hogy melyik intézménybe menjen, van egy rossz lelete, de felkészítünk a kezelésekre, van rehabilitációnk, amiben segítünk, és addig vagyunk az érintettek és hozzátartozók mellett, amíg szükség van ránk.
1: Minden sikeres alapítvány kezdeményezés, ami az embereket segíti, saját történetből indul, és minden segíteni vágyás óriás léptekbe tud fejlődni, hogyha ezt figyelmet kap. Nálatok ez hogy van?
2: Valóban az én történetemből született meg az alapítvány. 2011-ben a második kislányom születése után diagnosztizáltak nálam méhnyakrákot, akkor a nagyobbik kislányom 4 éves volt, és én átmentem egy nagy radikális kiterjesztett műtéten, és sajnos, mivel már áttétes volt, ezért kamoterápiát és sugárterápiát is kellett kapnom. Akkoriban a kérdésemre nem voltak válaszok, nem volt egy olyan betegcsoport, nem volt egy olyan alapítvány, akik tudtak volna segíteni, és hogy nem volt tervezett az, hogy létrejöjjön a Májva Virág, hanem írtam egy könyvet az én betegségemről, és a bemutatókon egyre több sorstársam jött oda hozzám, és akkor vált világossá számomra, hogy te jó ég, hát itt nem csak én vagyok az egyedüli, akinek szüksége van segítségre, információkra, és végül is így hoztuk létre. Most már sokan dolgozunk, de valóban azt gondolom, hogy a motorja az én vagyok, hiszen ez a személyes történetemből jött.
1: Icó, mit gondolsz, vagy hogy látod, hogy miben kell a leginkább segíteni a nőknek ezzel kapcsolatban?
2: Nagyon sok mindenben az a helyzet. Tehát ténylegesen az, hogy akár ha prevenció részét nézünk, még mindig rengeteg kérdés van. Rengeteg kérdés van a HPV elleni védőoltással, de még a szűrésekkel is, akár a szűrési eredményekkel is. Aztán az, hogy megtalálni a megfelelő intézményt, a megfelelő orvost, azt, hogy a diagnózis minél gyorsabban felállításra kerüljön, abban is tényleg sok kérést és kérdést kapunk. És aztán van nekünk egy sorstárs közösségünk is, elég nagy, ami működik, és ott pedig számtalan kérdés van, és hogy most tényleg attól függően, hogy hol vagyunk a betegúton, hogyha egy műtét következik, hát ott is 1000 kérdés merül fel, de akár az életminőség változása, korai mellékhatások tekintetében, nem csak az, hogy ez normális-e, hogy ez megtörténik, hanem azt, hogy hogyan tudjuk kezelni, vagy hogyan tudunk javítani a helyzeten. Úgyhogy nem tudnék egyet kiemelni, mert rengeteg kérdés van.
1: A vendégem Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke. Vele beszélgetünk az alapítványról, az alapítvány aktuális programjairól, és természetesen a megelőzésről is hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Májva Virág Alapítvány elnöke, a vendégem a mai műsorban Tóth Ticó. Beszéltél már a Májva Virág Alapítványról, annak a történetéről, a szűrések fontosságáról, de most akkor induljunk a KIH-tól, beszéljünk konkrétan a HPV-ről.
2: A HPV az egy vírus család. Ez azt jelenti, hogy több típusa van, sok, több mint 200 típusa van. Ezeket a típusokat egyébként csoportosítjuk, vannak alacsony kockázatú típusok és magas kockázatú típusok. Az alacsony kockázatú típus okozhat nemi szervi szemölcsöt például, a magas kockázatú típusból, amik kiemelten onkogén típusok, azok okozhatnak különböző daganatokat, elváltozásokat, és ugye amiről leginkább ismerjük a HPV-t, vagy hallunk róla, az a méhnyakrák, hiszen a méhnyakrákok 99,7%-át ez a vírus okozza. De ez a vírus egyébként okoz, és talán ez kevésbé ismert, a fejnyaki daganatok közül szájgarati rákot, ritkábban, de okozhat a férfiaknál hímvessző rákot, valamint a nőknél a szeméremtestrák és hüvelyrákok egy része mögött is ez a vírus áll, és a végbél rákok mögött is, egy részük mögött is ez a vírus áll, tehát hogyha azt nézzük, akkor nagyon sok mindent tud okozni. Elsősorban szexuális úton terjed a fertőzés, ezt a férfi és a nő mondhatjuk úgy, hogy oda-vissza adogatja egymásnak, és ami ebben a szörnyűségben egyébként egy jó hír, az az, hogy van rá védőoltásunk, tehát az ugye azért fontos, mert maga a vírus lokálisan fertőz. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az adott helyen telepszik meg, tehát hogyha mondjuk méhnyakrákról beszélünk, akkor a méhnyakban telepszik meg. Nem jut be a véráramba, ezért nem alakul ki immunitás. Ha nem alakul ki immunitás, akkor többször is elkaphatjuk a vírust, jön és megy a szervezetünkben, viszont a védőoltás arra hivatott, hogy megtanítsa az immunrendszert arra, hogy ez az a vírus, akit vagy nagyon gyorsan ki kell tenni, vagy nem szabad beengedni. Tehát van egy oltásunk, és a rendszeres szűrések azért is nagyon fontosak, mert a méhnyakráknak van egy rák megelőző állapota, és hogyha azt időben észrevesszük, akkor nem fogunk eljutni a rákig.
1: Az is nagyon fontos, hogy eloszlassunk tévhiteket és úgynevezett urbánus legendákat a HPV-vel kapcsolatban.
2: Igen, nagyon sok tévhit kering egyébként, amit igyekszünk időről időre rendbe szedni. És itt például, hogyha a vírust nézem önmagát, akkor régen mindig azt mondták, hogy csak az kaphatja el, akinek nagyon sok partnere van. Ez nem igaz. Természetesen az egy kockázati tényező, hogy hány partnerünk van, de sajnos monogám kapcsolatban is ott van a vírusfertőzés. Tévhit az is, hogy maga a védőoltás tartalmazza a vírust, és hogy majd attól fertőződik meg valaki, hogy beoltásra kerül. Ez sem igaz, mert hogy maga a védőoltásban nincsen benne a vírusnak a DNS-e, tehát amivel fertőz, hanem alapvetően lemásolták a külsejét, amely egy fehérje burok, és azt kapjuk meg, és ezáltal emlékszik majd rá az immunrendszer. Ugye a HPV elleni védőoltás legjobb beadásának legjobb életkora ez a 12. életév, amelyben egyébként 7. osztályban a mindenkori kormányzat ingyenesen biztosítja ezt a nagyon drága oltást. Itt szokott az tévhit lenni, hogy hát az én gyerekem nem olyan, meg hát majd nem lesz annyi párja, meg miért kell most beoltatni, miért nem lehet később, majd még gondolkozunk rajta. Viszont 12 éves korban a legjobb az immunreakció, mert akkor van az immunrendszerünk olyan kvázi állapotban, amikor a leginkább fogékony arra, hogy megtanulja azt, hogy ez az a vírus, akit ki kell tennünk, úgyhogy ilyenkor a legjobb beadatni a HPV-elleni védőoltást, és én azt gondolom, hogy egy teljes műsort meg tudnánk tölteni azzal, hogy még milyen tévhitek keringenek.
1: Ezzel folytatjuk is, mert néhányat mindenképpen érdemes kiemelni, úgyhogy a tévhitekkel, a HPV-vel kapcsolatos tévhitekkel folytatjuk majd a műsor vendége Tóth Ticó, a Májva Virág Alapítvány elnöke.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Tóth Ticó, a Májva Virág Alapítvány elnöke. Beszéltünk már a Májva Virág Alapítvány létrejöttéről, működéséről, háttértörténetéről, a HPV szűrés fontosságáról, illetve arról is, hogy milyen tévhitek keringenek városország szerte ezzel kapcsolatban, és én fontosnak tartom még főleg azok után, hogy te is ezt mondtad, hogy még néhányat kiemeljünk a városi legendákból, amik nem igazak a HPV vírussal kapcsolatban.
2: Igen, igen. Azt gondolom, hogy ami érdekes lehet az, hogy csak a nőket fertőzi meg a vírus. Ezt erről beszéltünk is, hogy korábban igen azt gondoltuk, hogy a méhnyakrákért felelős csak a méhnyakrákért, de most már tudjuk, hogy a férfiakat is fertőzi. Tehát sajnos a férfiaknál is okoz daganatokat, és ezért fontos az, hogy a fiúk beoltásra kerüljenek, nem csak azért, hogy ez a pingpong hatás, az, hogy oda-vissza adogatjuk a vírust, ez ne történjen meg, hanem az ő védelmük érdekében is nagyon fontos. Talán tévhit lehet az is, hogy a HPV-elleni védőoltást akkor nem szabad beadatni, amikor van fennálló HPV fertőzés. Nem igaz, be lehet adatni a védőoltást, mert nem fog semmit kezdeni a már meglévő fertőzéssel, tehát ez egy profilaktikus úgynevezett megelőző védőoltás, és az elkövetkezendő fertőzésekkel szemben fog majd védelmet biztosítani. Tévhit lehet az is, hogy nem érdemes beadatni az oltást a későbbi életkorokban, ha ennek van egy korlátja, nincsen. Igazából Magyarországon azért egy ilyen 52-55 évnél meghúzzák a felső határát, de nem kell, más országok sem húzzák meg a felső határt, tehát hogy igazából nem csak 7. osztályban, 12 éves korban lehet beadatni a védőoltást, hanem a későbbi életkorokban is. Mindig nagy kérdés, ugye, akár az oltásoknak a mellékhatása. Azt tudni kell, hogy a WHO rendkívül hatékonynak és biztonságosnak nyilvánította ezt az oltást, és a világon több mint 200 millió adagot már beadtak ebből az oltásból. A mellékhatások közül azok az általános hatások, mint a bőrpír, duzzanat, esetleges láz kialakulása a beadatása után, ez előfordulhat, de életet veszélyeztető mellékhatásról nem tudunk, és nem történt az oltással kapcsolatban.
1: Nagyon fontos még, hogy hogyan lehet hozzátok kapcsolódni, hogyha valaki most felkapta a fejét, ha valaki aggódik, ha valaki tüneteket vél tapasztalni, vagy valóban tapasztalja őket, ugye az ijegység azért szokott furcsa dolgokat hozni, akkor megtalál benneteket, és segítséget is kérhet tőletek, igaz?
2: Így van, és ez nagyon jó, hogy mondod, mert erről most az jutott eszembe, hogy ami nagyon fontos egyébként, hogy a humán papilloma vírus fertőzésnek nincs tünete. Tehát amikor tünetről beszélünk, akkor már egy kialakult daganatról beszélünk, szóval azt nem vesszük észre, hogy van ilyen vírusfertőzésünk, azt egyébként a HPV teszt tudja kimutatni. De valóban egyébként, hogyha bárkinek további kérdése van, akkor megtalál bennünket mindenhol, és van egy fantasztikus oldalunk, a stophpv.hu, amin aztán minden le van írva töviről hegyire, úgyhogy azt is lehet bogarászni.
1: Hogyan tudnak az anyukák, a szülők erről a kislányokkal elkezdeni beszélgetni?
2: Nagyon fontos szerintem az, hogy már akár 6. osztályba kezdjünk el beszélni róla, hiszen 7. osztály legelején szeptemberben felajánlásra kerül a HPV elleni védőoltás. Amiben mi segítünk, az az, hogy egyébként készült két kiadványunk, ami képregény formában van, ezt egyébként Tinik, Májva Tinik készítették, nagyon jó a sztoria, ez megtalálható online nálunk az oldalunkon, de egyébként az iskola védőnők is kaptak belőle, tehát egy-egy iskola védőnőnél is megtalálható, érdemes felalapozni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó vezérfonal arra, hogy ezt átbeszéljük a gyerekkel, és hogy minden szülőt arra szeretnék kérni, hogy 7. osztályban szeptemberben egy közös döntés legyen a HPV elleni védőoltás.
1: Itt szóval lesznek programok és lesznek akciók nálatok, erről beszéljünk még majd, amikor ezek eljönnek, de láttok-e valami programot előre, mondjuk néhány hónapra?
2: Amivel most nagyon sokat foglalkozunk, az a daganatos betegeknek a hozzátartozói, és ennek kapcsán született egy programunk, az Utitás program, amelynek az első lépése egy oldalnak az elkészítése volt, az a myvautitás.hu. Azért is nagyon fontos, mert a hozzátartozók sokszor háttérben vannak, egy kicsit úgy élik meg, mint hogyha árnyéként kísérnék a beteget, és én azt gondolom, hogy tényleg itt az idő ővelük is, sőt már régen eljött az idő, hogy velük is foglalkozunk, és amikor arról van szó, hogy velük foglalkozunk, akkor nem csak azt segítjük, hogy ők jól tudjanak segíteni, és hogy az érintettnek ez könnyebb legyen, hanem abban is tudunk segíteni, hogy ők jól legyenek. És az az oldal, ez pszichológusokkal készült, tehát erősítjük abban, hogy a tudókban, hogy mit kell csinálni, de meghatározzuk az érzelmeket is, amik végigvezetik ezt a betegutat az ő részükről, mert sokszor, amikor van egy érzelem, és azt definiálni tudjuk, meg tudjuk mondani, hogy igen, én dühös vagyok, igen, én csalódott vagyok, vagy éppen most örülök, most megkönnyebbültem, az már előre viszi a folyamatot.
1: Ico, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, hogyha van újdonság a házatok táján, természetesen mindig szívesen látlak benneteket. Itt a Mannán Tóth Icóval beszélgettünk, a Májva Virág Alapítvány elnökével, ha pedig valaki most felkapta a fejét, de csak a beszélgetés végét csípte volna el, a Manna honlapján a Hallgassa Vissza fülecskére kattintva megtalálja a beszélgetésünket. Ico, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikációban.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha valaki spórolni szeretne, itt van egy egészen hajmeresztő trükk és tipp hozzá, de úgy tűnik, hogy működik a dolog. Azt mondják, hogyha az ember magas sarkúban vásárol, akkor kevesebbet költ. A spórolás pszichológiájának egy új fejezete nyílik meg előttünk. Hogyha nehezére esik az embernek visszatartania magát egy boltban, és az impulzus vásárlások jellemzik az egész életét, és emiatt aztán nagyon gyakran bűntudata van vásárlás után, mert úgy érezzük, hogy többet költöttünk, mint amennyit kellett volna, akkor a legjobb, hogyha az ember a sarkára áll a szó legszorosabb értelmében és képletesen is nyilván, de most itt a szó szoros értelméről beszélünk, ahogyan ez Zabolai Margit is írja a BNN. Az elemzések szerint ugyanis ez, és még néhány a gondolkodásunkat befolyásoló pszichológiai trükk képes segíteni, hogy ne rúgjuk fel az anyagi terveinket az impulzus vásárlásokkal. Első tipp, konkrétan ez a tipp, viseljünk magas sarkú ruhát, ez nyilván azért főként a hölgyekre vonatkozik. Egy tanulmány szerint ugyanis a magas sarkú cipő viselése arra kényszeríti az embert, hogy az agyunk egy részét az egyensúlyunk megőrzésére használjuk, és a kiegyensúlyozottabb döntések meghozatalában is segít. A magas sarkúban vásárlók egy vizsgálat során kiderült, hogy ők sokkal észszerűbben költenek és döntenek, és kisebb valószínűséggel tesznek a kosarukba túlárazott vagy rossz minőségű, vagy igazából olyan terméket, amire nincsen szükségük. Ha a legszebb cipőt viseljük a bevásárló kocsi tologatásához, akkor az túlságosan kényelmetlennek is hangzik, és a kutatók azt is javasolják, hogy próbáljuk meg közvetlenül például edzés utánra időzíteni a bevásárlást, mert akkor még tart bennünk az adrenalin szint, és nem akarunk mindenfélét megvenni, mert nem akarjuk magunkat jutalmazni étellel, hiszen ott van rendesen a boldogsághormon szintünk, ahol annak lennie kell. Érdemes állítólag, ezt is a szakértők mondják, új bankjegyeket használni, mert hogyha szeretünk bankkártya helyett készpénzt használni, akkor ez a trükk például jól lehet és működik, mert a régi viseletes bankjegyeket félretesszük az olyan kiadásokra, amik elkerülhetetlenek, például a villanyszámla befizetése, és az olyan jellegű kiadásokra pedig, amelyeken spórolni szeretnénk, eltesszük ezeket az új ropogós, szinte kivasaltnak tűnő bankjegyeket. Egy vizsgálat azt igazolta, hogy a szép, friss papírpénzt sokkal kevésbé szívesen adja ki az ember a kezéből, sőt, egy kísérlet során azok, akik régi, használt és koszos papírpénzt kaptak, sokkal könnyebben költötték el, mint azok, akik új pénzeket kaptak. Aztán itt van még a tippek között, a spórolási pszichológiai tippek között az elsétálás. Ugye még a gyűjtögető életmódjából fakad az embernek az a kényszer, hogy a vásárlás ténye úgy működik, mint amikor gyűjtögettünk, csak hát itt ugye ki kell fizetni. Valaminek a kosárba tétele egyszerűen fizikai örömet okoz az ember számára, még azoknak is, akik ezt nem vallják be. Ahogyan vásárolgatás közben a dopamin egyre inkább elönti az agyat, könnyen lehet, hogy egyfajta vásárlási delíriumba kerül az ember, és nagyon sokszor megvásárol olyasmit is, amit egyébként nem venne meg. Ha attól tartunk, hogy ez a helyzet előállhat nálunk is, viszont nem tudjuk eldönteni, hogy tényleg egy jó ajánlatot hagyunk-e ki. Éppen, vagy csak a józan ítélő képességünket veszítettük el, és gyűjtögető életmódba kapcsoltunk át, akkor le kell tenni, ami a kezünkben van, ezt mondja a pszichológus szakember, és el kell sétálni. Néhány órán át mással foglalkozni, és ha még mindig, vagy esetleg még a következő nap is szeretnénk megvenni azt a kiszemelt dolgot, akkor nyugodt szívvel visszamehetünk érte, ahogy szokták volt mondani, ami miénk, az megvár bennünket. No, a pszichológiai sporolós trükkök között ott van a limitálása, a boltszámok limitálása, hogy hány boltba megyünk be. Ugye logikusnak tűnik, hogyha kevesebb üzletbe megyünk, akkor kevesebbet is költünk, de talán nem is gondolná az ember, hogy ez milyen nagyon-nagyon és pénztárca sújtóan, igaz? A szakértők szerint ugyanis lehet, hogy az ember azzal nyugtatja magát, hogy éppen csak azért járunk végig több üzletet, hogy összehasonlítsuk az árakat, de valójában jó az esély arra, hogy minél többet kutyagolunk, annál inkább úgy fogjuk érezni, megérdemeljük, hogy megjutalmazzuk magunkat valamivel, és szépen az idő során séta közben rábeszéljük magunkat arra, hogy betegyünk a kosarunkba olyasmit is, amit eredetileg nem szerettünk volna. Úgyhogy ezekre a pszichotrükkökre érdemes figyelni vásárlás közben, hogy kevesebbet költsünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
2: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A magas koleszterin szintre mindenkinek oda kellene figyelnie, természetesen már egészen fiatal korban érdemes. A magas koleszterin szint most már jó ideje civilizációs betegségnek számít, úgyhogy aki tudja, hogy magas a vérében a vérzsír szint, vagyis a rossz koleszterin, az LDL koleszterin szintje, az figyeljen most nagyon. Az a baj ezzel, hogyha tartósan a normál tartományon kívül van az érték, akkor olyan betegségek alakulhatnak ki, mint az érszűkület. Például, hogy milyen diétával, milyen típusú étkezéssel tudjuk csökkenteni a koleszterin szintet, arról a Budai Endokrin Központ dietetikusa írt össze egy nagyon szép kis listát, és érdemes tudni azt is azért Barca Zsuzsannának köszönhetően, hogy nem minden koleszterin rossz, mert amikor az ember azt hallja, hogy koleszterin, akkor leggyakrabban a negatív előjel társítja hozzá, pedig az igazság az, hogy a szervezetnek bizony szüksége van rá a normális működéshez. Először is fontos tisztázni, hogy létezik jó és rossz koleszterin, az előbbieket HDL-nek, ő a jó koleszterin, az utóbbiakat, tehát a rossz koleszterineket pedig, vagy a rossz koleszterint LDL koleszterinnek nevezzük. Ami a túlzott mennyiségben van jelen, akkor ez lerakódik az erek falán, és súlyos szövődményeket tud okozni. A koleszterin diéta során tehát a lényeg az, hogy az LDL koleszterin, illetve annak fogyasztását mérsékeljük, ami az alábbiak szerint érhető el. Növényi eredetű fehérjéket fogyaszt leginkább. Mert hogyha valakinek magas a koleszterin szintje, akkor annak a hátterében sok esetben az állati eredetű fehérjék túlzott fogyasztása áll. Éppen ezért érdemes előtérbe helyeznie a növényi eredetű ételeket, hiszen több tanulmány is kimutatta, miszerint például a szója fehérje csökkenti a rossz koleszterin mennyiségét, és növeli a HDL, vagyis a jó koleszterin mennyiségét. A legjobb növényi eredetű fehérje források a szója, a tofu, a hüvelyesek, az avokádó, a spenót és a brokkoli, akár nyers is. Aztán ott vannak a telítetlen zsírsavak. Bizonyára mindenki hallott már arról, hogy a telített zsírsavak nem jók, nagyban hozzájárulnak a szív- és érrendszeri problémák kialakulásához vagy súlyosbodásához. Ha viszont hosszú távon csökkenteni szeretné az ember a koleszterin szintjét, akkor érdemes egyszeresen telítetlen zsírsavakra váltani, így lehetőleg az állati zsírok helyett a növényi olajokat használjuk. Természetesen, hogyha többszörös telítettségűek is áldásos hatással tudnak lenni, hiszen bár közvetlenül nem csökkentik az LDL mennyiségét, de növelik a HDL szintjét, azaz a jó koleszterinnek a szintjét. Szóval, akkor a telítetlen zsírsav forrásokat illetően a legjobbak a repceolaj, az olívaolaj, a mandulaolaj, az avokádóolaj, a halolaj és a lemmagolaj. Aztán ott vannak a rostok. A rostok, rostok, rostok. Bárki bármilyen egészséges táplálkozással kapcsolatos beszélgetést hall, vagy egy diétának a leírását olvassa, biztos, hogy szerepel benne kiemelten vastagbetű aláhúzva a rostfogyasztás. A bőséges rostfogyasztás számos pozitív hatással jár, elősegíti az emésztést, mérsékli a vércukorszintet, méregtelenít, illetve képes csökkenteni a koleszterin szintet is. Ez mind a vízoldékony, mind pedig a vízben nem oldódó rostfajtákra igaz, így hogyha teheti az ember, akkor tegyen úgy, hogy minden nap elfogyaszt minél több friss zöldséget, gyümölcsöt, illetve teljes kérlésű gabonaféléket, például akár reggelire mondjuk teljes kérlésű zappelyhet együnk. Érdemes odafigyelni arra is, hogy hogyan készítjük az ételeket, mert hogyha valakinek magas az LDL koleszterin szintje, akkor arra is ügyelnie kell, hogy miként készíti el az ételeket, hiszen többek között azzal is ronthat az állapotán, ha például a sütéshez nagy mennyiségű állati eredetű zsírt használ. Persze ezzel nem azt mondjuk, hogy örökre meg kell feledkezni a rántott ételekről, viszont ezeket lehetőleg egészséges kókuszsírban vagy olívaolajban süssük ki. Ilyenkor természetesen nem kell az extra szűz olívaolajat használni, mert felesleges azt a jó minőségű olajat elhasználni sütésre, de ráadásul a füstpontja nagyon alacsony, úgyhogy érdemes egy úgynevezett pomácsa, vagyis oliva pogácsából sajtolt olajat használni. Vagy ha lehet, akkor sütésnél használjunk sütőzacskót, az a legjobb, amit tehetünk. Barca Zsuzsanna dietetikus ezt javasolja, és ami még fontos, hogyha koleszterin

0: FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztás.

0: Fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából a mai műsorban. Vendégem szokás szerint Dimitrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, és ma a deepfake-ről fogunk beszélgetni, és nyilván kezdjük onnan, hogy ez mit is jelent pontosan. Szia Deszi, köszönjük, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm a meghívást. A deepfake egy olyan technológia, amely mesterséges intelligencia és a gépi tanulás segítségével létrehoz olyan dolgokat, amelyek tényleg úgy néznek ki, mintha a való világban vett dolgok legyenek, ezek képek, videók, hangfelvételek, hol ott ezek nem igaziak, hanem generáltak, és ezt a technológiát sajnos használják például hírességek arcának, másokra cserélésére, filmekbe, de ugyanakkor komoly etikai és biztonsági kockázatokat is hordoz, mert csinálnak ezzel a politikai megtévesztést, nálunk Bulgáriában már történt, olyan, vagy akár használják rágalmazásra, zsárolásra.
1: Ennek óriási nagy veszélye van, így, ahogy te is mondod, hiszen a hétköznapi ember számára, aki mondjuk nem foglalkozik behatóan ezzel, még ha tudja is, hogy az AI létezik, hogy a ChatGPT létezik, hogy ennek a segítségével létre lehet hozni képeket, videókat, meg lehet mozdítani régi fotókat, óriási befolyásoló hatása lehet az emberekre.
2: Igen, tényleg így van, mert mondjuk történt olyan, hogy ugye mondtam nálunk Bulgáriában, hogy egy híres ember olyanra hívta föl a figyelmét, illetve olyan befizetésre, tevékenységre buzdította az embereket, amelyek gondoltak és megbíztak benne, és akkor történtek a befizetések, így a hírekbe kellett őket javainteni, ugye ez nem igazi, és valaki egyszerűen az arcát meg a hangját használja, és a jobb járját, hogy megtévessze őket, és pénzt zsároljon tőlük.
1: Mit tehetünk annak érdekében, vagy lehet egyáltalán tenni valamit annak érdekében, hogy felismerjük ezeket? Egyáltalán felismerhetőek-e azok, amik ezek a bizonyos deepfake tartalmak?
2: Hát ugye nagyon jól kell megnézni, hogy valóban így mozgatja az illető az arcát, a szemét, a száját, és valamilyen szinten talán felismerhető, de ha nagyon jó minőségű, akkor nehezebben felismerhetőek ezek az előállított dolgok, és hogy készüljünk, hogy ne legyünk áldozatok, hát elsősorban tájékozódni kell, és kritikusnak kell lenni azzal a tartalommal, amelyet fogyasztunk nap mint nap az interneten, és alaposan meg kell vizsgálni, hogy tényleg az illető most ilyen-e, és kezdett foglalkozni. Tényleg pénzt kér tőlünk, és valóban ennyire hatalmas üzleti lehetőség, utána kell járni, le kell ellenőrizni. Ugye Magyarországon is a bankszektorban már megvannak azok a javaintő e-mailek, információk, amelyek az adott bank küldte felhasználóiknak, hogy mire figyeljenek, és inkább kritikusak legyünk, és duplán ellenőrizzük, mint hogy utána fussunk a pénzünk után.
1: Érdekes dolog ez a deepfake nagyon sok szempontból, de abból a szempontból főként, hogy miért szabadul el valami, amiről tudjuk, hogy nem valós. Hol van ennek a helye, ki indította el, milyen szándékkal, miért létezik ez egyáltalán? Erről fogunk a továbbiakban beszélni, ma is újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világában szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdásszal, AI szakértővel ma a deepfake-ről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából, méghozzá a deepfake-kel kapcsolatban. Erről beszélgetek ma állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel. Nagyon sok mindent elmondott már Deszi a deepfake-ről. Arról még nem beszéltünk, hogy mondjuk úgy, hogy kinek áll érdekében ezeket létrehozni. Ki gyártja ezeket, és kinek a megtévesztésére próbálják, és miért hagyják ezt, hogyan létezik az, hogy ez jogilag egyáltalán létezhet az online térben?
2: A deepfake-et többféle szereplő használja sajnos megtévesztésre. Az egyik a politikai csoportok és azoknak a kampányai. Biztos emlékeznek a hallgatók, hogy a Joe Biden Amerika elnökről készültek deepfake videók, amelyek például az egyikben az elnök arra buzdította a választókat, hogy maradjanak otthon az előválasztáson, de volt, hogy Zelenszky ukrán elnök hamis videó is, amely megadásra felszólította a háború idején. Nagyon sok eset van Bangladesh, Pakisztán, Indiában is. Volt, hogy ezzel kapcsolatosan, mert ugye említettem az előző részben, hogy Bulgáriában is használják a megtévesztésre, és akkor ezt az üzleti social médiában posztoltam, és Indiából más cégvezetők jelezték, hogy náluk sajnos előszeretettel a politikai szektorban használják. Viszont a politikán túl a kiberbűnözők és a csalók használják, és olyan támadásokat intéznek, amikor hamis rokonok, vagy pedig vezetők a hangján kicsálnak pénzeket a panikba esett áldozatokról. Sajnos dezinformációs műveletek is vannak a deepfake segítségével, ezek híre politikai vagy társadalmi narratívak manipulására is használják a deepfake-et.
1: Uh-huh. Hogyan lehetséges az, hogy ezt nem próbálják meg megállítani, visszafejteni, jogilag szabályozni?
2: Tudjuk, hogy nálunk az Európai Unióban a GDPR mellett most már az AI Act is életbe lépett, így Európában én azt mondom, sokkal jobban próbálják megvédeni a lakosságot a deepfake-tól, és akkor értelemszerűen azok a platformok is, ahol felkerülnek ezek az anyagok, szintén próbálják leszűrni, és akkor megállítani ezeket, illetve mi, mint felhasználók, hogyha találkozunk ilyen anyagokkal, tudjuk jelenteni ezeken a platformokon, viszont egy adott időre, addig, amíg mondjuk ez terjed, és akkor nem lett lekapcsolva, sajnos meg tudja téveszteni a felhasználókat, akik azt gondolják, hogy ez egy válos videó. Uh-huh. És akkor így több millió dolláros károkat is okoznak ezek a csalók.
1: Hová fejlődhet ez, Deszi? Milyen mélységek vannak ebben?
2: Hát ugye tudjuk, hogy egyre jobb, meg egyre ügyesebb az AI, mert tanítják, illetve saját magat is fejleszti. Sajnos mindenképpen informáltnak kell lenni az embernek, inkább sokkal jobban kell leszűrni azt, amit lát. Rettentő nagy kritikussággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy leszűrje, hogy tényleg most manipuláció áldozata tud válni, vagy pedig egy igaz információ érkezett ő hozzá. Ahogy mondják, a deepfake, a pornográfia, a politikai manipulációk, a digitális pénzügyi csalások ott a legerősebb. Mert végsőképpen arra megy ki a játék, hogy valakit mondjuk fekete piározzak, vagy akkor megtévesszék a követőit, vagy pedig pénzt csáljanak a felhasználóktól.
1: A deepfake-ről beszélgetünk, illetve a mesterséges intelligenciáról és az oktatásról. Természetesen állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel, úgyhogy érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni, hiszen az oktatással kapcsolatban úgy szintén nagyon sok kérdőjel merül föl a ChatGPT-t és a mesterséges intelligenciát illetően.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világával. Eddig a deepfake-ről beszélgettünk. Mi ez? Honnan indult? Mik a veszélyei? Hogy milyen keretrendszerben szabályozható és miért nincs még szabályozva? Ebben volt eddigi segítségünkre Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, állandó tanácsadónk, és most, ahogy ígértem, a mesterséges intelligencia és az oktatás összefonódásáról és kapcsolatáról beszélgetünk, de itt is nagyon sok kérdőjel van.
2: Igen, valóban fel kell készíteni a fiatalokat az AI használatra, úgyhogy közben nekik megmaradjon a saját kreativitásuk, a saját gondolkodási képességük és az, hogy dolgokat tudjanak létrehozni. Tudjuk, hogy az AI az oktatásban, akik az élen járnak, például Szingapur, Finnország, Dél-Korea, India, Ausztrália, ne is beszéljünk Kínáról, ezekben az országokban jó koordinált stratégiák vannak, úgyhogy használják, most már azt mondják, AI írás tudosság és annak a fejlesztésére az iskolákban. Szerencsére Magyarországon is elindított ezzel kapcsolatosan tanfolyamokat, illetve betette az oktatásba. Vannak olyan képzések, amelyek az oktatóknak is szólnak, úgyhogy itt is próbálunk felzárkózni.
1: Miben tud segíteni? Mi az, ami tiszta haszon ezzel kapcsolatban? Mi az, amilyen irányban ez úgy fejlődik, hogy jó a srácoknak? Miben állhat a veszélye? Látjuk egyáltalán azt, hogy hova fejlődhet ez?
2: Hát az AI az oktatásban annak vannak előnyei, mert ugye a diákok már az iskolában megismerik az AI működését, tudják azt jól használni, és ezáltal jobban lesznek felkészültek a jövő munkaerőpiacára, ahol az AI kulcsfontosságú lesz, ugye hogy szoktam mondani, ahol az AI végsőképpen vagy munkatárs kolléga, amelyel kell kollaborálni, vagy pedig versenytárs, mert ugye arról beszélgettünk már más anyagokba, hogy lesznek olyan szakmak, amelyek megszűnnek, és lesznek olyan szakmak, amelyek létrejönnek. Én úgy gondolom, hogy ennek a használata növeli a diákoknál az innovációs képességet, a probléma megoldó készséget, elősegíti őket, hogy tudjanak, hogy etikusan kell, és felelősen kell használni a technológiát, viszont emellett a veszélyt abban látom, hogyha nem tanulnak, és akkor nem képesek leszűrni, hogy a megkapott adatok mennyire igazak, és egyszerűen elkényelmeskednek. Ez kb. Olyan, mint ugye a mi korunkban, amikor a matek vizsgáknál nem is volt szabad használni a számológépet, mert ugye az nagyon kényelmesített volna minket.
1: Mi az, amiben ez hasznosan fejleszthető úgy, hogy kizárható belőle minden olyan, ami, hát hogy mondjam, csak ugye azt a veszélyt fenntartja, amit például ugye a social media felületeken viccesen megpróbálnak megosztani az emberek, hogy a jelenkori orvosok is a ChatGPT segítségével tanulnak, úgyhogy jó lesz, hogyha rászokunk az egészséges ételekre, ami nyilván túlzás, és nem is egy szép vicc, mert hát azért az enyhe túlzás, de mégiscsak azért az emberben benne van ez a bogár, hogy akkor mi lesz, hová jutunk, hol lesz az igazi tudás?
2: Hát igen, ez valóban egy igaz kérdés, mert végsőképpen, hogy te is mondtad, a tananyagokat is már az AI segítségével használják, ami azt jelenti, hogy tényleg az, aki mondjuk jóvá hagyja azokat, olyan tudással kell rendelkezzen, hogy lássa, hogy ezek váló adatok is igaz az adatok, és nem csak az AI kreálmánya, mert emlékszel, beszéltünk az AI is a hallucináció, hogy miért van úgy, hogy bizonyos kérdésekre megtévesz minket az AI, viszont lehet azt mondani, hogy abba az érába léptünk bele, ahol a dolgoknak a kreálása, illetve az egymással váló kollaboráció is az egymással váló együttműködés, és akkor így semmiképp se szabadna félretenni, félrerökni az AI-t, és félni tőle. Én úgy úgy tudom, hogy a diákok legtöbb esetben arra használják az AI-t, hogy mondjuk ötleteket kapjanak, amikor egy dolgozatot kell írniuk, vagy pedig akkor az információt sokkal gyorsabban leszűrik, és akkor kvázi megkérik az AI-t, hogy azt a tananyagot helyettük olvassa el, és akkor két oldalban foglalja össze, ami mondjuk abból a szempontból nem gond, mert tényleg ahhoz szükséges, hogy jól tudjanak gondolkodni, jó kérdéseket tegyenek föl, hogy jó válaszokat kapjanak.
1: Tehát tulajdonképpen akkor itt is arról van szó, hogy az embernek magának kell jól dönteni, jól választani, önfegyelmet és önuralmat gyakorolni, hogyha valódi tudást akar, illetve élni a gyanújogával, bármilyen mesterséges intelligenciához köthető tartalommal kapcsolatban is utána járni, még mielőtt széttrombitáljuk. Valahogy így?
2: Igen, én is így gondolom, mert lehet azt mondani, hogy most már minden ember kezébe ott lehet az AI titkárnő, amely segíti őt a munkába, vagy akkor a hétköznapi életbe, de ugyanúgy, mint amikor mondjuk szeretnénk valamit létrehozni, és akkor mi vagyunk azok, akik felelnünk annak az eredményért, mert mondjuk tegyük a cégnél nekünk kell megcsinálni egy pályázatot, és abban olyan adatokat kell szerepelni, amelyek igazak, illetve olyan eredményeket kell felmutatni, amelyeket meg tudjuk csinálni ennek a projektnek a használatával. Ugyanúgy mondjuk az AI-t arra használva, hogy ír nekem egy bevásárló listát, meg egy olyan leves receptet, amely lenyűgözi az egész családot, hogy az embernek valamilyen szinten már tapasztalatnak kell lennie ahhoz, hogy átlássa, hogy valóban olyan dolgot kreált az AI, amelyből eredmény fog születni. Hát végsőképpen mi emberek hoztuk létre az AI-t, úgyhogy ilyen alapon, ahogy szoktak viccelődni ismerőseim, hogyha nagyon elegünk lesz belőle, akkor kihúzzuk a áramhálózatból, és akkor ennyi neki. De ezt most csak viccnek mondtam.
1: Állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel beszélgetünk újfent a mesterség és intelligenciával kapcsolatos érdekességekről, úgy mint a deepfake, illetve a mesterség és intelligencia és az oktatás kapcsolatáról. Deszi, köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, Petra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: híreket szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

szívem el is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Néhányszor Robert De Niroról ünnepeljük meg ma őt. Sorra érdemes venni, hogy a találmányok rovatunkban is a nagyszerű találmányokat, így a nagyszerű, zseniális embereket is, úgyhogy Robert De Niro sem maradhat ki ebből. Ő az, aki 1943. augusztus 17-én született, konkrétan Greenwich Village-ben, New York City-ben, New York City egyik legjobb részében. Művész családba született, angol, német, francia és holland felmenőkkel rendelkező édesanyja Virginia Holton Admiral festő és költő volt, míg az olasz és ír származású apukája Robert De Niro senior abstrakt expressionista festő és szobrász. Egyes információk szerint az 1993-ban elhunyt édesapja nagyon sok mindenben befolyásolta az ő művészetét, az életét, és egészen fontos irányt mutatott számára. Dédszülei édesapja részéről Giovanni De Niro és Angelina Mercuzio volt, az olaszországi Ferrazzano városából vándoroltak ki az Egyesült Államokba. A szülei elváltak, amikor Robert De Niro még csak 3 éves volt, úgyhogy az anyukája nevelte fel egyedül a Manhattan szomszédságában lévő Kis-Itália, vagyis Little Italy nevű olasz negyedben. Gyerekként aztán ottani gyerekekkel barátkozott, akikkel a mai napig tartó életre szóló barátságot is kötött. Erről sokszor szokott mesélni ő a vele készült interjúkban, és nagyon sokszor megjelenik egy-egy karakter a filmjeiben, és egyébként erről is mesélt már, mint a gyerekkori barátokból. Először 10 évesen állt színpadra, azért ez is egy jó kis időszak, amikor az egyik iskolai előadáson egy gyáva oroszlánt alakított, vagyis a gyáva oroszlánt alakította az Óza csodák csodája című darabban, és aztán 5-es volt, amikor a manhattani Greenwich Village-i állami iskolába járt már, és a 6. osztályt egy magániskolában járta, az Elizabeth Irving High School-ban, és aztán az utolsó 2 évre meg átiratták a Literate Schoolhouse-ba. A művészete miatt, meg az izgágasága miatt kellett iskolát váltania, mindenhol nagyra értékelték azt, amilyen jó tanuló, amilyen elképesztő kreatív, csak hát nehéz volt vele bánni. Aztán később sikeresen felvételizett a High School of Music and Art középiskolába, de ott sem sokáig üldögélt a padban, mert inkább egy állami középiskolába akart járni, és oda átiratkozott, és ott folytatta a tanulmányait. Nem nagyon tudott megmaradni a popsiján Robert De Niro. 16 éves volt, amikor ott hagyta a középiskolát, teljesen elege lett, és akkor már a saját döntése szerint a kedvenc tevékenységének mi másnak, mint a színjátszásnak hódolt, azt mondta, hogy ő ezzel fog foglalkozni, más nem érdekli. Aztán később Stella Adler konzervatóriumában és Lee Strasberg színészeti stúdiójában tanult színészetet, színművészetet, de egyéb más nem nagyon érdekelte. Az első film szerepét megkapta 20 évesen, ez volt Brian De Palma The Wedding Party című filmje. 63-ban forgatták, de csak 69-ben jelent meg, 70-ben pedig Roger Corman Bloody Mamájában szerepelt, akkor még Shelley Winters oldalán is játszhatott, és aztán szépen innentől kezdve már jöttek a sikerek, sőt a Bang the Drum Slowly című filmben még a New Yorki Filmkritikusok Szövetségének a díját is elnyerte, a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. Aztán 80-ban jött Martin Scorsese Dühöngő bikája, a Raging Bull, ahol ő alakította a boxoló főszereplőt, Jake LaMottát, és ez hozta meg neki az Oscar díjat, az elsőt, a legjobb férfi főszereplő Oscar díjat. Aztán jött a 90-es évből a Goodfellas, vagyis a Nagymenők, ami már a 6. közös munkája volt Scorsese-vel. Ez a film az a legendás film, ami 6 Oscar jelölést gyűjtött be, ebből csak egyet váltott valóra, de egy ikonikus örök siker lett, tulajdonképpen ez is egy kötelező film lett. Aztán ugyanebben az évben jelent meg az Ébredések című dráma is, amiben egy öntudatlan beteg ápoltat alakít, akit Robin Williams által alakított orvos ideglenesen felébreszt. Ez is egy csodálatos film, ezt is jó szívvel ajánlom mindenkinek. Aztán jött a Csak egy kis pánik, aztán jött az Eszelős apóst az Apádra ütőkben alakító figura, ez 2000-ben, és akkor ezeknek a filmeknek a folytatása, és folyamatosan gyakorlatilag megállás nélkül alakítja a jobbnál jobb figurákat, és hozza vagy viszi sikerre a legeslegjobb filmeket is, és nyeri el a díjakat. Egy olyan zseniális emberről van szó, aki nem csak színészként, de rendezőként és egyébként vállalkozóként is ragyogóan működik, résztulajdonosa a Nobu nevű étteremláncnak, amit még a 90-es években kezdett kiépíteni egy japán séffel, Nobuyuki Matsushival, ezért Nobu az étterem neve, azóta már ez az étterem, sőt az étteremlánc, a sztárok, a celebritások és a felső 10 000, inkább azt mondom a felső 2 000 egyik kedvenc helyévé nőtte ki magát. Ma már számos nagyvárosban van Nobu, például New Yorkban, Londonban, Tokióban, Párizsban, Hongkongban, és aztán ugye egy időre Magyarországra is eljött a Nobu. Az egykori színésznő Diane Abbottot 76. április 28-án vette feleségül, aztán utána született gyermekük is, a kapcsolatban, a nő korábbi kapcsolatából született lányát Renát örökbe fogadta, nevére vette, és aztán a házasságuk évében még született közös kisfiú, kis Rafael. Aztán elvált, nem sokkal később, Tuki Smith-szel élettársi kapcsolat után újra összeházasodtak, újabb gyermek született, úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy innentől kezdve Robert De Niro-nak nem csak az üzleti élete és a színészi volta volt sikeres, hanem bár válások kísérték az útját, mindegyik szép válás volt, erről is sokszor beszél, méltóság teljes és tiszteletteljes válás, és ott is boldogság vitte volt, egy komoly betegsége, szerencsére teljesen felépült belőle, és kétségtelen, hogy bár Robert De Niro legnagyobb sikereit az olasz maffiás szerepeinek köszönheti, az Egyesült Államokban élő olaszok egyik csoportja egyszer pont emiatt fordult hivatalos úton Silvio Berlusconi olasz államfős, hogy tiltakozzon az ellen, hogy a színész megkapja az olasz állampolgárságot. A hivatalos indokuk az az volt, hogy semmit nem tett azért, hogy javítsa az olaszokról kialakult képet, ellenben rombolta azt az általa megformált szerepekkel. Aztán ott voltak még a politikai nézetei, hűséges támogatója a demokrata pártnak, elképesztő élesen állt ki Trump ellen, és ezeket a videókat is érdemes megnézni. Szóval egy zseniális férfiról van szó. Ünnepeljük meg mindannyian úgy ma Robert De Niro-t, hogy megnézzünk tőle egy-egy filmet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM Manna közének az állatbarát rovata következik, amiben elkészítünk egy nagyon finom kutyáknak való kekszet, ami gyakorlatilag teljesen egyszerű elkészíteni. Mindössze az kell hozzá legalábbis szerintem, hogy megfelelő formájú legyen, úgyhogy mindenképpen szerezni kell egy csont alakú kis süti kiszúró, de ezt rendelni is lehet a netről, meg szerintem az ilyen kis aprócik meg háztartási boltokban biztos, hogy lehet kapni. Nyilván a kutyakeksznek az összetevői lehet nagyon egyszerű, ezt lehet variálni is, lehet egy kis rostanyagot belevinni például sütőtök pürével, de gyakorlatilag az alapvető kutyakeksz recept az igazából csak annyiból áll, hogy veszünk egy adag zappelyhet, aztán veszünk hozzá egy kis májkrémet, és azt is javaslom, hogy készítsük el mi magunk, tehát veszünk egy kis csirkemájat, azt szépen lepároljuk, megfőzzük, vagy egy kicsi zsíron átfuttatjuk, ezt lepürésítjük, összekeverjük a zappehellyel. Ebben még egy kicsit keverhetünk pürésített sült tököt, tehát rendesen a sütőbe megsütjük felkockázott sütőtököt, ebből még keverünk bele egy kicsit. Belerakhatunk egy tojást is, azért valami összetartsa, és akkor igazából kész is van ez az alapvető massza. Igazából a hozzávalók összeállításában nincsenek határok, feltételezve persze, hogy olyan élelmiszereket használunk, ami nem árt a kutyának, tehát cukrot, csokit, mazsolát nem teszünk bele, lehetőleg nem, tehát cukor nem, szigorúan nem, csokoládé szigorúan nem, mazsola szigorúan nem. Lehetőleg olyan összetevőket válaszunk, aminek van tápanyagtartalma, és jó szívvel kínálhatjuk a kutyának akár jutalomfalatként, akár kis uzsonna csemegeként. Szóval legyen az teljes körlésű liszt, zappehely, tojás, krumpli, sárgarépa, spenót, túrós, ajt, vagy egy kis marhahús alaplé. Például, hogyha levest főzünk, abból érdemes elrakni egy kis adagot, és akkor, amikor egy jó kis hús, levest elkészítünk, akkor a levét hozzátenni a kutyakekszhez. Nyilván ezek az élelmiszerek nagyon sokfélék lehetnek, és sok újfajta ízletes recept is kínálkozik, hogyha az ember maga készíti a kutyának a csemegét. Készíthetünk húsos vagy halas finomságot is, nyilván a darált húst vagy omlós halfilét ajánlatos használni, és ezt azért előre elkészíteni nem nyersen, mely ezeket könnyedén pürésíthetjük, és beledolgozhatjuk a kutya keksz tésztájába. Ha van tapasztalat, akkor nyilván könnyen megy, hogyha nincs, akkor egészen egyszerűen meg lehet ezt tanulni. Annyi csak a lényeg, hogy a kutyakekszet helyesen tároljuk, hiszen ezek nem tartósítószerrel elkészített kutyakekszek, hanem házi készítésűek. Mire kell odafigyelni? Ezek a tippek, amiket most el fogok mondani, ezeknek a segítségével az O+ mentén ugye haladunk, az ő cikkük alapján. Gondoskodhatunk arról, hogy saját sütési kutyakekszel minden gond nélkül elálljanak jó ideig. Sütés után érdemes a sütőben hagyni a kekszet, hogy azok még tovább száradjanak, tehát nem kell kikapni rögtön, hanem amíg kihűl a sütő, addig maradjon benne a kutyakeksz. Nagyjából olyan 50-100 fokra kell állítani a sütőhőmérsékletét, nyitva hagyni a sütő ajtaját, kitámasztani mondjuk egy fakanállal, és így tud távozni a nedvesség, és tényleg kiadósan kiszáradnak a meleg levegőn a kekszek. Alternatív megoldásként egy lapostába tesszük őket, és pár órára a meleg fűtőtestre tesszük, és a tárolással kapcsolatban pedig azt érdemes tudni, hogy ott is ügyelni kell a szárazságra, és feltétlenül kerüljük el a nedvesség kialakulását, így nem alkalmasak erre a célra légmentesen záró műanyag tartódobozok vagy zacskók. Ismertebb nevén plékekszes doboz, ha barátunk ebben az esetben is, vagy kis szövetzacskók, amiből szépen el tud távozni a meglévő nedvesség. A jól kiszárított és megfelelő módon tárolt kutyakekszek minden gond nélkül több hétig eltarthatók, de szerintem nem lesz ennyi ideje a kutyakeksznek sem. Igazából az ember magának választ ilyenkor, de itt van, ami minden kutyának jó lehet. Egy tojás, 25 dek a kenőmájas, vagy pedig házilag elkészített májkrém, szerintem az a legbiztosabb, fél kiló zappehely, 30 g sovány túró, 100 ml napraforgóolaj, de most én ezt ebben a pillanatban kicserélném kókuszolajra, mert ez nagyon jót tesz a kutya bőrének, szőrének, és akkor némi burgonya liszt a kinyújtáshoz, és én kevernék még bele pontosan a bőrszőr egészségért és a hideg időre való tekintettel a szárazság ellen pontozásáért sörélesztőre, az ízét is nagyon szeretik. Ezeket szépet összemancsoljuk, hagyjuk egy órán át állni, hogy megszívja magát a zappehely, hogyha még mindig nedvesnek érezzük a nyújtást, az a tésztát, akkor adjunk hozzá még egy kis zappelyhez, kinyújtjuk 1 centi vastagra, és 150 fokon légkeveréses sütőben 30 percig sütjük, nyilván egy kicsit magasabb hőmérsékleten és hosszabb ideig, hogyha nem légkeveréses a sütő. Kikapcsolt sütő mellett hagyjuk jól kiszáradni, elrakjuk a kis textilzsákokba, és puff, megvan a kutyának a karácsonyi vagy a Mikulás napi ajándék, meg hát természetesen a hétköznapi csemege.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma itt van Berthe Weil, aki Párizsban született 1865-ben. Ő volt az a francia műkereskedő nő, aki Párizs első női galéria tulajdonosa lett és volt. A 20. század eleje művészeti piacának meghatározó alakja is volt egyben. Döntő szerepe volt a párizsi avantgárd művészek felfedezésében, karrierük elindításában, egy igazi mentor volt. A galérián keresztül a modern művészet kánonjába bejutott művészek hosszú-hosszú listáján nem csak a legsikeresebb francia férfi művészek, de külföldiek és nagyon sok női művész is szerepel, és ez volt igazán fontos Berthe Weil munkásságában. Azok a művészek, akik a korszak legbefolyásosabb és nagyobb financiális erővel bíró galéria tulajdonosai, tehát akinek nagyon sok pénze volt, Amra Volár, Daniel Henri Kahnweiler, Paul Rosenberg és Clovis Sajot a galériájában mind-mind szerepeltek, de számos esetben Berthe Weil felfedezetjei voltak, és először nála állítottak ki, ez volt az igazán fontos ebben még a női művészek felsorakoztatása mellett. A galéria művészeinek mecénása is volt Berthe, szorult anyagi helyzetükben segítette őket, hogy tovább tudjanak dolgozni, becsületes és igazán elhivatott kereskedő volt, aki vállalta a jövő generáció felfedezésének kockázatát. Művészeinek ifjú avantgárd köre úgy emlegette őt, a francia nyelv szójátékával élve, hogy Mère Weil, vagyis Weil mama, ami összecseng a mörvély, vagyis a csoda szóval. Ennek ellenére neve 50 évre feledésbe merült, és aztán később csak az ezred forduló utáni években Marianne Lemorvan művészet történész kutatásainak köszönhető, hogy a munkássága végre megkapja a jelentőségének megfelelő elismerést, ezért is szerettem volna én is beszélni róla. Marianne Lemorvan kutatásának a kiinduló pontja Berthe Weil 1933-ban kiadott 1900 és 1930-as éveket, tehát a galéria 30 éves történetét felölelő életmű emlékirat volt. Hogyha a művészeti életet tekintjük a 20. századi Párizs elején, akkor ott voltak a szalonok. 1667-ben például az Académie Royale de Peinture et Sculpture, ami megtartotta az első félig nyilvános művészeti kiállítását a Salon Carré-ban, és a szalon eredeti fókuszában az École de Beaux-Arts friss diplomásainak a bemutatása állt. A kiállítás nyilvánossá és rendszeressé csak az 1700-as években vált, aztán 1748-tól egy zsűri is működött ott, ami hivatott volt a művészek díjazásáról dönteni, mert hogy akkor már kaptak díjazást is a művészek. A párizsi szalon kiállításán való résztvétel minden művész számára elengedhetetlen volt a sikerhez a következő 200 évben. A 19. század második felében a konzervatív zsűri, mely ellenezte az impresszionista stílus felé való eltolódást, egyre több művet utasított vissza. 1863-ban a benyújtott művek kétharmada elutasításra talált, és a különösen nagy számú elutasítás hamar felháborodást okozott a művészek körében. Ennek csillapítására született meg harmadik Napóleon intézkedése nyomán a Salon de Refusé, ahol visszautasított művek voltak láthatóak. A Salon de Refusé csak 1874-ben és 75-ben, illetve 86-ban volt aztán ismét megrendezve. 1881-ben a hivatalos szalon állami támogatása megszűnt, és a művészek egy csoportja megalapította a Francia Művészek Társaságát, amely aztán átvette a szalon rendezésének a feladatát. 1890. decemberében a Société des Artistes Français, vagyis a Francia Művészek Társaságának vezetője William Adolphe Bouguereau azt az elképzelését terjesztette elő, hogy a szalon elsősorban még nem ismert fiatal művészek megmutatkozására adhasson lehetőséget. Ernest Massenet, illetve Rodin és Chavannes elutasították ezt a javaslatot, és külön váltak, és létrehozták a saját társaságukat más néven, és külön kiállítással is jelentkeztek. De mivel az igény továbbra is fennállt, még ezek után is, amíg névtelen fiatal művészeket szabadon fogadó kiállítása, ezért 1884-ben megalakult a Független Művészek Szövetsége,

0: amelynek alapító tagjai között például ott volt Albert Dubois-Pillet, vagy Judy O'Redon, Georges Seurat és Paul Signac is. A társaság célja pedig az évenkinti kiállítások megszervezése volt, a még névtelen fiatal művészeket szabadon fogadó kiállítása, és nyilván ezekben a folyamatokban és ebben az áramlatban jelent meg aztán Esther Bertweil, aki aztán szépen megadta a lehetőséget azoknak a művészeknek, akiknek nem volt lehetőségük kiállítani, nem volt lehetőségük megvásárolni azokat az eszközöket és anyagokat, amik a művészetükhöz kellettek. Őket is támogatta, ezért volt nagyszerű asszony Esther Bertweil.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák